0: Horvátország átmenetileg 300 literben korlátozta az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Az intézkedést a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslettel és a nemzetközi energiapiac bizonytalanságával indokolták a társaságok. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra sem. Spanyolországban több mint 40 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába az erdőtüzek miatt. A hatóságok szerint nem kizárt, hogy további evakuálásokat kell elrendelni. Az előzetes becslések szerint már több mint 15 ezer hektárnyi terület vált a lángok martalékává Madrid, Kasztília és León tartományban. Több lakóház megsemmisült. A spanyol kormány az unió segítségét kérte az oltási munkálatokhoz. Országszerte napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A Nyugat-Dunántúlon lehetnek kisebb széllökések. A hajnali 9-15 fok után napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Manna.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: I'm Eric Nieder. Thanks for listening to my song Faithful. Psalm 139 asks, where can I go from here?
2: 139. Dávid megkérdezi Istentől, hogy hova futnék lelked elől, hova menekülhetnék színed elől. Az az igazság, hogy sehová nem lehet elrejtőzni a megváltó Isten kegyelme, irgalma és szeretete elől. A 2. Timóteus 13 azt mondja, hogy ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja, és nem tagadhatja meg a kereszten végzett és befejezett munkáját sem. És én is, mint a tékozló fiú, aki észhez tér a Lukács 15-ben, bűnbánatot tartok, és Istenhez fordulok. Isten nincsen távol tőlünk, utánunk jön, szinte üldöz, hogy találkozhassunk vele ott, ahol vagyunk. Neki nincsen szüksége arra, hogy tökéletesek legyünk. Ott szeret minket, és úgy szeret minket, ahogyan vagyunk, mert ő hűséges.
1: This is Eric Nieder. Thanks for listening to my song, Faithful.

A Zsoltárok 59.17-ben Dávid ezt mondja. Én pedig hatalmadról éneklek, magasztalom minden reggel hűségedet, mert erős váram vagy menedékem, mikor bajba jutok. Néha olyan könnyen elhatalmasodnak rajtam a hétköznapok nehézségei, de amikor megállok, hogy átgondoljam, mit tett értem Isten, és milyen hihetetlenül csodálatos az evangélium igazsága, mindig megnyugszom. Jézus az ő kegyelméből és szeretetéből, a halálból az életbe hozott minket. A bűn szolgassága helyett olyan szabadságot kaptunk, amit nem ismerhetnénk Jézus nélkül. A kereszten hozott áldozata miatt az én lelkem szabad. Az Isten él bennem. Erről szól az új dalom.

0: béke. A Margit hídon sétálunk a zenével, béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Élet, öröm, zene. Folyamatosan

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Szeretném elmondani, hogy nem számít, milyen bűzös, rothadt, tisztességtelen és igazságtalan dolog történt, vagy folyik az életedben. Ha Istenre bízod magadat, és mindent, a helyzetedet, és önmagadat, Isten egy igazságos Isten. Ez azt jelenti, hogy ő a rossz dolgokat helyrehozza. Értetek engem? Lehet, hogy nem a te időzítésed szerint, de megtörténik majd. Te maradj meg az igében, imádkozz tovább, a szavaid által továbbra is maradj összhangban az Isten igéjével, továbbra is nyújj ki másokért, és akkor lehetetlen, hogy Isten ne szolgáltasson igazságot az életedben, mert Isten nem embernek fia, hogy hazudjon. És a Biblia azt mondja az Ézsaiásban, hogy Isten dupla áldást ad majd a korábbi problémáink miatt. Én hiszem, hogy duplán áldott ma az életem a sok szemét miatt, amin átmentem, és amiatt, amit mások tettek velem. Isten a megváltó és a helyreállító. És ő kétszeres kárpótlást ad nekünk a korábbi bajokért. Tehát akármin is mész keresztül most, ne engedd, hogy megkeserítsen téged, és csak mondd, már jön a kétszeres áldásom, már úton van a kétszeres áldásom, kétszeres kárpótlást kapok a bajokért. Amen. Kétszeres áldás a bajokért. Hú! Ha ránézek azokra a lányokra amott, akik egykor prostituáltak voltak, és Isten megváltoztatta az életüket, és most teljesen a szolgálatnak szentelték magukat, akkor arra gondolok, hogy ennek fel kéne villanyozni a téged, és ráébreszteni, hogy a kétszeres áldás már úton van az életedben. Jön a kétszeres áldás az életedben. Tudjátok, néhány héten belül nyilvánosan el fogom mondani a bizonyságomat. Most nincs időm arra, hogy a részletekbe belemenjek. De amikor leírtam az egészet, mivel általában nem ücsörgök és nem gondolkozom a történteken, amikor most leírtam és következetesen vissza kellett emlékeznem a történtek részleteire, akkor egyszerűen csak bámultam az Isten erejét. És azt, hogy mit tesz az életünkben. Tudjátok? Mindig azt mondom, hogy az apám bántalmazott vagy molesztált. Soha nem használtam a megerőszakolt szót, mert az olyan szennyesnek tűnt számomra. De rájöttem, hogy igazából ez történt. Megerőszakolt engem. Nem fizikailag kényszerített, hanem megfélemlítéssel, manipulációval, leuralással, és nem akarok durva lenni azzal, hogy elmondom mindezt. Egyszerűen csak akarom, hogy lássátok a hihetetlen csodáját mindannak, amit Isten tett. A legjobb képességeim szerint összeszámoltam, vajon hányszor éreztem azt, hogy a saját apám megerőszakolt. És úgy hiszem 200-szor. Nos... Igen, ez szörnyű, de nézzetek rám!

0: A mi Istenünk fantasztikus, és semmi sem lehetetlen számára. Isten számára semmi sem lehetetlen. Ne mondd nekem, hogy nem tudja megoldani a problémádat. Isten cselekszik. A férfiak bántalmaztak, de Isten tiszteletre méltó pozíciót adott a férfiak között, és veled is megteszi. Szinte hihetetlen volt, hogy ilyesmi megtörténne velem. Isten az igazság istene. Amen. Isten nagyon jó. Tudjátok, eljött az idő az életemben, amikor ezt az egész dolgot oda kellett adnom Istennek. Ki értheti a gyerekmolesztálást? Ki értheti meg? Nem tudom. De tudjuk, hogy Isten mindent megtehet. Mindenféle kérdést feltettem. Miért nem jöttél el és mentettél meg? Miért nem segítettek azok az emberek, akik felé kipróbáltam nyúlni? És végül elhatároztam, hogy az 1 Péter 2.22-23 szerint járok el. Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett, nem fenyegetődzött, hanem rábízta ezt és minden mást arra, aki igazságosan ítél. Nem lehet igazság az életedben addig, amíg el nem engeded a dolgokat. És az elengedésnek része az, hogy többé nem próbálunk mindent kiokoskodni. Értetek engem? Szerintem van egyfajta hit, ami megkapja, amit akar, és dicsőíti Istent érte. De szerintem egy magasabb szintű hit az, amikor nem kapod meg, amit akarsz, és mégis dicséred őt. Amen. Szeretném, ha ma reménységgel távoznátok innen. Jézus is keresztül ment nehéz dolgokon. Nincs időm végignézni minden ige helyet, mert mint mindig, most is kifutnék az időből. De a Lukácsban láthatjuk, hogy miken ment keresztül a kertben. Látjuk, hogy a tanítványok elárulták őt. Elhagyták, és egyedül maradt ott. Még azt is érezte, bár tudta, hogy nem volt igaz, de biztos vagyok benne, hogy azt érezte az egész lényében, hogy még Isten is elhagyta őt, az Atya elhagyta őt. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Ha akarod, hogy megigyam, megiszom. Ő meghalt a kereszten. Ma reggel olvastam a történetet, az emberek kigúnyolták őt, kinevették őt, sértegették. És ő meghalt. De mielőtt megtörtént, és miközben még semmit sem értett, azt mondta, a kezedbe ajánlom a lelkemet. Úgy szeretném ma látni, ahogy az emberek itt, és a tévénéző emberek is eljussanak arra a pontra az életükben, amikor azt mondják, Istenem, én ezt az egészet odaadom neked, nem értem ezt, de belefáradtam, hogy megpróbáljam kiokoskodni. Igazából már nincs is többi energiám arra, hogy felidegesítsem magamat dolgokon. Elég energiát fordítottam arra, hogy mindenen felidegesítsem magamat, és megpróbáljam rávenni az embereket, hogy azt tegyék, amit akarok, és hogy mindent megpróbáljuk megjavítani. Többé erre nincs időm, hanem mindenben Istenre bízom magamat. És Jézus is ezt tette. És aztán eltelt 3 nap, ami valószínűleg 3 emberöltőnek tűnt. De vasárnap reggel, az a sír üres volt, és ő azt mondta, menj, és mondd meg a tanítványaimnak, hogy ő feltámadt. Lehet, hogy meg lesz az ideje a keresztnek, lehet, hogy meg lesz az ideje a sírnak, de mindig jön a feltámadás. A vasárnaphoz a pénteken keresztül vezet az út. Mind szeretjük a vasárnap reggelt, de nem sok ember szereti a pénteket, a keresztre feszítés napját. Mi a te hozzáállásod, miközben várakozol? Az 5 Mózes 8-ban A barátainknak, Izrael népének azt mondta Isten a Biblia szerint. Vezetett Istened az Úr már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged meg tudja, mi van a szívedben. Megtartod-e a parancsolataid, vagy sem? Egy dolog megtartani a parancsolatokat, amikor megkapod, amit akarsz. Egy teljesen más dolog megtartani őket, amikor úgy tűnik, hogy semmit sem kapsz meg, amit szeretnél. Nehéz megtartani a parancsolatokat, amikor a barátaid és mások kapják azt, amiért te már régóta bízol Istenben. És időnként azt gondolod, én sokkal szellemibb vagyok, mint ők. Ugyan már, én megteszem ezt is, azt is, nos talán pont ezzel a problémával akar elbánni Isten. Az önigazultsággal. Tudjátok, hogy Isten időnként szeret tenni valamit olyas valakiért, aki abszolút nem érdemli meg, olyan emberek előtt, akik azt hiszik, hogy ők megérdemelnék. Azért, mert ez teljesen megzavar minket. Tudja valaki, hogy miről beszélek? És azt mondja a Biblia, hogy megpróbálta őket. És a pusztába vezette őket, hogy jót tegyen velük. Hogy olyan földre vezesse őket, amely tejjel és mézzel folyik. Hogy minden, amihez hozzányúlnak, az áldott legyen. Hogy ők is áldottak legyenek, akkor is, amikor bemennek. Meg akkor is, amikor kijönnek. Isten igyekszik átvinni minket az életünk pusztáin, hogy a bőség helyére vigye minket. Mennyi ideig fog tartani számodra, amíg átjutsz a pusztádon? Az sokban rajtad múlik. Lehet ez egy rövid út, és lehet hosszú. Persze Istennek megvan az időzítése, és időnként semmi befolyásunk nem lehet erre, de úgy hiszem, hogy sokszor jóval meghosszabbítjuk a dolgokat, csak azért, mert nem tudjuk, hogyan cselekedjünk megfelelően. Személy szerint úgy hiszem, hogy Ábrahám és Sára a tervezetnél hosszabbra nyújtották az idejét annak, hogy megkapják Izsákot. Azzal, hogy időközben ott volt nekik Izmael. Ha nem ismernéd a történetet, Isten megígért nekik egy gyermeket. Nem kapták meg elég gyorsan, ezért támadt egy nagyszerű ötletük. Volt már ilyen ötleted? Aha, Isten azt akarja, hogy ezt tegyem. Nem, Isten nem akarja, hogy ezt tedd. Persze van, amit Isten akar, hogy megtegyünk, de azok általában nem így jönnek. Szóval Sárának, aki a tette alapján nem tűnik túl okosnak, Sárának volt egy szolgáló leánya, és Sára eldöntötte, hogy odaadja őt a férjének másodfeleségként. Hogy teherbe ejthesse, és akkor Sára a sajátjának tekintheti a gyereket. Rossz ötlet. És még rosszabb, hogy Ábrahám beleegyezett. Nos, persze a nő teherbe esett, aztán rossz hozzáállása lett Sára iránt. Nye. És megszületett Izmael, egy aranyos kisbaba. Aztán éveket és éveket kellett várniuk, amíg ez a zűrzavar elrendeződött, mire megszületett Izsák. Az Izmael név háborúskodó férfit jelent, az Izsák pedig nevetést. Szóval választhatod a háborút vagy a nevetést. Minden azon múlik, hogy vársz-e Istenre, vagy inkább nélküle cselekszel. Amen. Persze mi mind tettünk ilyesmit. Nos, az izraeliták 40 évig bókláztak a pusztában, miközben egy 11 napos utat próbáltak megtenni. Ennyi év után is valahányszor kimondom ezt, még mindig elcsodálkozom. 40 évbe tellett egy 11 napos utat megtenni. Nos, ne csodálkozzunk rajtuk túlságosan. Néhányatok ugyanezt megtette. És tudjátok mit? Csak rossz volt a hozzáállásuk. Nem akarták abba hagyni a körülmények és a helyzetük miatti morgolódást. Nem vetették bizalmukat Istenbe. Mózes felment a hegyre a 10 parancsolatért, de kicsit tovább maradt, mint szerintük kellett volna. És mialatt oda volt, ők eldöntötték, hogy készítenek egy aranyborjút, hogy bálványozhassák. Amikor annyira belefáradsz, hogy Istenre várj, hogy úgy érzed, teljesen megbolondulsz, ha még egy napot várnod kell, akkor ki kell nyitnod a szádat, és azt mondani, Istenem, bízom benned, és hiszem, hogy a te időzítésed tökéletes lesz az életembe. És ha továbbra is bízom benned, akkor senki emberfia vagy pokolbeli ördög sem tarthat vissza az akaratod beteljesedésétől. Beszélj magadhoz hangosan. Jobban elhiszed, amit te mondasz ki, mint amit bárki mástól hallasz. Úgy hívják ezt, hogy megharcolni a hit nemes harcát. Nézzük meg a Zsoltárokat egy percre, és nézzünk meg néhány igeverset az Istenbe vetett bizalomról. Zsoltárok 5.12. Mind örülnek majd, akik beléd vetik bizalmukat. Mindenki mondja, vetik. Nézzük meg a 7. fejezet 2. versét. Uram Istenem, hozzád menekülök, és beléd vetem bizalmamat. Mindenki mondja, vetem. 9. fejezet 11. vers. Akik ismerik nevedet, akik megtapasztaltak és ismernek téged és az irgalmadat, benned bíznak és bátran vetik beléd bizalmukat. Mindenki mondja, vetik. 11. fejezet 1. verse. Az Úrhoz menekülök és belévetem bizalmamat. Mindenki mondja, vetem. 16. fejezet 1. vers. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Beléd vetem bizalmamat, és benned rejtőzöm el. Mindenki mondja, vetem. Akkor még egy utolsó, 20. fejezet, 7. vers. Ezek a harci kocsikat, amazok a lovakat emlegetik dicsekedve. Mi pedig Istenünkben, az Úrban bízunk. Egyesek a bankszámlájukban bíznak. Mások a világban. Vannak, akik a cégben, ahol dolgoznak. Hadd mondjam azt, hogy nem a fizetésed a te forrásod. Isten a forrásod. Jövő héten találkozunk lesz a vezetőinkkel, és amiről beszélni szeretnék, az ehhez kapcsolódik. Vannak, akik harci kocsikban vagy lovakban bíznak, de mi az Úrban, a mi Istenünkben bízunk. És tényleg úgy éreztem, hogy Isten helyezte a szívemre, hogy megosszam ezt a vezetőkkel, mert mi mindenféle technológiával el vagyunk látva a Joyce Meyer Ministriesnél, és a lehető legjobban fel is fogjuk használni őket, és örülünk, hogy rendelkezünk velük. Segítségünkre vannak, de nem vethetjük a bizalmunkat ezekbe, mert mi nem a nagyszerű hirdetéseink miatt vagyunk sikeresek, vagy a szép magazinunk miatt, vagy a HDTV kamerák miatt. Azért vagyunk sikeresek, mert Isten felkent minket. Amen. Persze, kell a többi dolog is. Jó, hogy vannak, de nagyon veszélyes, amikor a harci szekerekben és lovakban kezdünk bízni. A gyülekezetnek vigyáznia kell, nehogy elüzletiesedjen. És hogy ne felejtse el Istenbe vetni a bizalmát, mert Isten már akkor sikeressé tett engem, amikor még semmivel sem rendelkeztünk. Az első felvett tévéadásban egy kék zuhanyfüggönyszerű dolgot feszítettünk ki a háttérben. Tényleg így volt, és egy kameránk volt, ami egy dobozon állt, és egy hotelszobában voltunk, ahol hullott a plafonról a vakolat. A szoba borzasztó volt. De leadtuk a tévéadást, ami a hamu helyett fejdísz címet viselte. Előtte soha nem szerepeltem tévében. De a legelső napon 125 ember hívott, akik mind megrendelték a hamu helyett fejdísz tanítássorozatomat, én meg azt hittem, hogy meghaltam, és a mennybe kerültem. De egy kék zuhanyfüggönnyel kezdtem, meg egy kamerával. És emlékszem, amikor Dave és én kopott abroncsokkal járkáltunk az utakon a kisbuszunkkal, és annyi pénzünk sem volt, hogy megszálljunk egy hotelben, és az út szélén kellett megállnunk aludni egy kicsit, hogy épségben hazajussunk. Emlékszem, amikor csak én és Dave voltunk, és volt egy ember, egy dicsőítésvezető, aki egy dobgépen játszott a lábával, zongorán az egyik kezével, gitáron a másikkal, és énekelt. És nem túlzok, ez egy igazi egyemberes zenekar volt. És tudjátok mit? Semmivel sem cserélném el ezeket az éveket. Mert tudom, hogy amit teszek, az Istentől van. Ezért aztán, amikor egyes emberek megítélnek, és kritizálnak, és azt mondják, hogy nem kéne ezt meg azt csinálnom, és én csak egy nő vagyok, blablabla, akkor úgy vagyok vele, hogy miért nem pazarolod a szavaidat máshol. Nekem már túl késő, már láttam Istent, ismerem őt, és tudom, mire képes. Oké, akkor egy pár perc erejéig hagyd beszéljek egy fontos dologról. Amikor a bizalomról beszélünk, akkor nem csak az Istenben való bizalomról kell beszélnünk, ami egyértelműen a legfontosabb, hanem az elkövetkezendő pár percben szeretnék az emberek iránti bizalomról beszélni. Úgy gondolom, hogy nem adhatjuk az embereknek azt a bizalmat, ami egyedül Istennek jár. A János 2.24-ben azt mondja a Biblia, Jézus nem bízta magát a tanítványokra, mert ismerte az emberi természetet. De ez nem azt jelenti, hogy nem bízott a tanítványokban. Csak az, hogy nem bízta rájuk az egész életét. Hogy bölcs volt, és nekem is meg kellett tanulnom az évek során, hogy bölcsen álljak az emberekhez. De tudjátok, az emberek nagyon-nagyon nagy csalódást tudnak okozni, és megbánthatnak, igaz? De ne felejtsük el, hogy mi is ezt tesszük másokkal. Szóval az első hiba az az, ha a túlzott elvárásaink miatt azt hisszük, hogy soha nem fognak megbántani minket. Szinte biztosan mondhatom, hogy bárkivel is kerülsz közelebbi kapcsolatba, ott elő fognak fordulni fájdalmak és csalódások. Ez egyszerűen csak így van. Ez már csak így van. De Isten a gyógyítónk, és ő gondot visel ezekről, ha hajlandóak vagyunk ő szerinte hozzáállni a dolgokhoz.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna itt.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna hit.

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Áthaladt a gólvonalon egy labda, és több ezer ember ünnepelt. Ma már szürreális ez a gondolat, ez a kép. Emberhalásznak vallja magát mai vendégem, az egykor ünnepelt válogatott labdarúgó. Amikor Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben árnyalja a Jézus főpapi beszédéből gyakran ismételt gondolatot, vagyis nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Szóval Pál arra is utalhat, hogy a sötétségben megbújó kincsek felfedezése a kereszténység feladata, hogy az elfogadás és a békéltetés szolgálata sokkal mélyebb, mint érzelmi reakció, mert az emberi méltóságot védi. Lelki és testi megküzdési mechanizmusainkkal, Krisztus követőiként is zsákutcába futhatunk, ha nem emberi mi voltunkra, Isten képűségünkre tekintünk. Ha elfelejtjük, hogy egyediek vagyunk, egyéni küldetéssel, és arra hívva, hogy felemeljük embertársainkat. A személyes kapcsolódás, az Isten-ember bizalmi kapcsolaton alapuló függőség, mint ön- és közösségvédelmi mechanizmus megélése, nem csak az ateisták, a keleti vallások követői és a spirituális narcizmus híveinek Isten képét festeni át, helyzetbe hozna keresztény vallás károsult állampolgárokat is, mert elhinnék, az Isten valóban ad új esélyt. Nekünk is. Stílszerűen, szabad rúgásból lőhetünk gólokat. Egy székely legény a vendégem ma, aki pék, emberhalász, férj, édesapa. Médiazaj helyett, hello, én Bali Mónika vagyok. Teremtő életet talált a Hideghegyen az egykori válogatott labdarúgó, akit ma már Isten hoz helyzetbe, nem egy foci csapat. És eredményesebb, mint valaha. Az NB1-ből indult a hepe-hupás Isten keresése, világi hívságok, spirituális útvesztők, nepáli meditálások, kipróbálta az életet, de az élet is megpróbálta őt, és aztán Erdélyben, sok-sok évvel ezelőtt, mennyei találkozásban volt része. Számára is megdöbbentő szavak folyamai áradtak belőle, miközben fogta nagymamája Bibliáját. Aztán elolvasta János evangéliumát, és 5,5 napon át csak vizet ivott. Engedte, hogy átmossa őt az, akit mindig is keresett. Élete igazi pálfordulás, ma is híres ember, csak épp a pityókás kenyeréről, a hétkenyér zarándok pékségről, ökoházról, és arról, hogy engedtessék meg nekem. Krisztus bolondja ő. Bodor István, köszöntelek szeretettel nálunk a River Manna stúdióban. Majdnem elsírtad magad.
3: Krisztus szeretetével köszöntök én is mindenkit, a kedves rádió hallgatókat.
2: Ennyire megható volt, amit hallottál az elmúlt 1-2 percben?
3: Igen, mert mindent neki köszönhetek.
2: Amikor Söveges Imre pásztorom, aki az Omega Budapest vezető lelki pásztora, felhívott engem hetekkel ezelőtt. Hú, Mónika, akkora ötletem van, annyira tiéd a téma, hú, ez a srác, olyan jót fogtok evangelizálni, olyan jót fogtok beszélgetni Jézusról, de mondom, jó van, pásztor, ki az, kit kellene hívnom, kit szeretnél? Hát a Bodor Isti, és akkor már tudtam, hogy na jó van, megyek a Balaton felvidékre. De figyelj, itt van a most nyár, július, most ért véget a Copa America, a foci EB, te válogatott focista voltál, muszáj reflektálnunk azokra az eseményekre, amiket ott láttunk a pályán, meg a pályán kívül, meg közben jött a hír, hogy a Roberto Firmino, a Liverpool egykori csatára evangelikus gyülekezet lelkészeként folytatja pályafutását, Isti. Na, most már annyit beszéltem, tiéd a szó. Mit gondolsz a sztárfocistákról, az életükről, és mit jelent neked ma a foci?
3: Ó, Istenem!
2: Jaj, de jó! Na, figyelj, én már többet nem beszélek, tiéd a szó. Mi ez a jaj, Istenem?
3: Úgy jöttem ide hozzád, hogy Krisztusról teszek bizonyságot. Mm. kizárólag őróla beszélek. Valóban volt az életemben egy korszak, amikor NB1-be fociztam, és sikereket éltem meg, de ma már nem követem, akkor sem nagyon nem volt kedves számra, hogy nézzek focit, inkább bent szerettem lenni a pályán, és focizni, gólt lőni. Nem igazán néztem focit. De
2: a nemzetközi bajnokságokat sem nézted, nem?
3: Nagyon ritkán néztem focit. Tényleg.
2: De abból tanulni is lehet. Az egyrészt élmény, meg tanulhat is az ember.
3: Őrült voltam akkor is, hogy ilyen szempontból nagyon szerettem focizni, nem szerettem a táblán az elméleteket. Megélni szerettem bent a pályán azt az egész életet, úgyhogy a döntőt megnéztem, a magyarokat követtem, a Kevin nevét én is hallottam, mint az egész Magyarország. Örültem annak a gólnak, örültem az eredménynek, szurkoltam a magyaroknak, de nem úgy van az életemben a foci, mint egy volt labdarúgó, hogy sok továbbra viszi ezt, és ezt megéli.
2: Az élvonalban játszottál. Ennyire át lett mosva a szíved?
3: Elvégeztetett, befejeztem. Befejeztem, nincsenek semmiféle vágyaim, semmiféle üres, vagy valami olyan, ami nincs megélve, vagy valami.
2: Teljes az életem.
3: Teljes az életem. A fiamban egy ilyen gumilabdával tovább rugom, ha úgy van, a kisfiammal. Aranyos látni azt, hogy mint a hokibottal úgy tolja a labdát, hogy, hogy nem látom tehetségesnek, ha bár nagyon gyors, most jön elő ugye 4 éves. Hmm. Úgyhogy látni ő benne azt a... Szóval ez egy nagyon nagy ajándék.
2: Milyen gyümölcsei voltak az akkori életednek, és milyen gyümölcsei vannak a mostaninak?
3: Gólt lőni a Ferencvárosnak, vagy az MTK-nak, vagy az Újpestnek, és úgy gólt rúgni, hogy azzal a góllal győz a csapat. És több ezer ember kiáltja, hogy Bodor Isti a legnagyobb király. Azt azért el kell viselni. Azt el kell viselni, ezt a sikert. Nem voltam olyan nagyon sikeres a válogatott focistán, Magyarországon sajnos nem lehettem, később kaptam meg a magyar állampolgárságot, román ifjúsági válogatott voltam. De az NB1-et azt teljesen megéltem itt Magyarországon, nagyon kedves volt számomra itt focizni magyar földön, és aztán magyar állampolgárságot is megkaptam, de akkor már abba hagytam a focit. A lényeg az, hogy ezek a gólok után, amikor énekelték a nevemet, és én voltam a király, ezt a dicsőséget megélni, és ugyanakkor megélni ennek az árnyékát is, mert amikor nem ment be, akkor az édesanyámat szitták, szóval ezeket a terheket el kellett hordozni, úgy, hogy nem voltam bölcs, nem mondhattam magam bölcsnek, hanem egy székely srác, aki kikerül Magyarországra, is tettem a dolgomat.
2: Ezt a beszélgetést az Isten dicsőségére élni gondolatra szeretném felfűzni. Természetesen kibontjuk azt a részt is az életedből, ami a megtérésed, a megbékélésed Istennel. Mielőtt oda eljutunk, nézzük már meg azokat az igéket, amiket én kiírtam, ami a dicsőségről szól. Pál apostol ír a rómaiakhoz, mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsőségen.

0: Bibliában olvashatunk arról, hogy ő mindig Istennek adja a dicsőséget. Nem tudom, hogy újjászületett ember vagy sem, de azért ilyen terhet elviselni, el se tudom képzelni, hogy működhet úgy, ha mondjuk az embernek nem egészséges a lelke. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Mikor volt ez a pillanat, Isti, amikor rájöttél arra, hogy téged királyként, istenként tisztelnek, vagy neked idegen isteneid vannak, és hogy itt valami nem jó, ez helytelen.
1: Engem nagyon szeretett, a jó Isten is szeret. Engem megtaláltak Kecskeméten bűnbaknak, mint aki odaigazolt a szombatai haladástól, és nagy reményeket fűztek én belém ott a csapatban az edzővel és mindenki, és nem ment a csapatnak úgy, ahogy elképzelték, sőt, sorozatban kikaptunk, és hogy egy ilyen visszahúzódóbb és szerényebb alkat voltam, így valakire rá kellett ezt kenni, és engem talált meg az edző, hogy én vagyok a hibás az eredménytelen sorozatnak. És ez végtelenül fájt, rosszul esett, igazságtalannak éltem meg, viszont ez nagyon segített, hogy én ezt az egészet abba fogom hagyni. Szóval ez így hozzátartozott. Nagyon hálás vagyok ezért az edzőért.
0: 2001. szeptember 11 a te életedben is fordulópont.
1: Így van.
0: Mi így történt van. Akkor ott?
1: Így van, akkor voltam Kecskeméten, és akkor, hogy megtörtént ez a merénylet, és olvastam az újságban, hogy, és tévékben is néztem, hogy a repülőn, amikor megtudták, hogy meg fognak halni az emberek, akkor elkezdtek üzengetni, habár nem is szabad a telefonon, de elkezdtek üzengetni a szeretteiknek, hogy mennyire szeretlek. Ugye távol a szülőföldemtől egyedül voltam, és akkor olyan szíven ütött az a dolog, hogy miért van ez, hogy megtudjuk, hogy vége mindennek, és akkor kezdünk kifejezni igazi érzelmeket, hogy a szeretetről, és hogy én nem akarok egy ilyen életet élni, 30 éves voltam akkor. Azt szeretnék egy olyan életet élni, amikor ki tudom fejezni az érzelmeimet, meg tudom élni az életemet őszintén. Sírtam sokat is, mert felismerések jöttek, hogy ez nem egy igaz, nem egy olyan élet, amit én élni szeretnék. És 30 évesen akkor sok kérdés jött a szívembe, hogy ki vagyok én? Van-e Isten? Ki Isten? Miért születtem erre a földre? Miért pont ide? Mi a dolgom? Van egyáltalán az életnek értelme? És ezekre a kérdésekre nem tudtam a választ megkapni az öltözőbe is, abban a körben, abban a négy körben is így levettem az első könyvet a polcra, ami Osótól volt, a Mi a meditáció, a második a Dalai Lámától a Boldogság művészete, és akkor az ördög be is csapott, mert látta a nyitott szívemet, és ő majd ajánlott nekem dolgokat.
0: Na miket?
1: Hát ezeken keresztül, ezeken a könyveken keresztül mindenféle ezotérikus, spirituális dolgokat.
0: Miket próbáltál ki, és milyen messzire vitt ez el téged? Mert azt tudom, hogy Nepálig, de konkrétan a lelkedben milyen messzire vitt ez el téged?
1: Ja, hogy jöttek ezek a kérdések, hogy ki vagyok én, akkor így kívántam megismerni önmagamat, az önismeret, az nagyon foglalkoztatott, és nagyon sok könyvet megvásároltam, és elkezdtem indulni. A meditáció az elkezdett foglalkoztatni, a légzés, a befele figyelés, mert gondoltam, hogy az, akit keresek, az bennem van. Mm. És így ezen az úton nagyon mélyre mentem. Próbáltam ugye a pránanádit, a reikit, a vipasszánába voltam, így Nepálba, Távol-Keleten többször, elmentem szerzetesekhez, ashramba, és meditáltam sok óra.
0: És mit adott az neked? Ezek a meditációk, figyelj, ott azért egy elvonulás, nyugodt légkör, nem bántanak, nem vagy bűnbak, elfogadás van, szeretet van, nem a bibliai értelmezésben az önfeláldozó szeretet, de hát mégis befogadtak.
1: A kérdésedre válaszolva, hogy mit adott a Krisztusban, válaszolva semmit. Akkor, mivel hogy az egész életem arra fűződött fel népi táncosként, hogy rám figyeljenek, aztán jött az M1-es labdarúgásnak rám figyeljenek, aztán jött a network marketing, MLM, multilevel marketing, megláttam, hogy a színpadra lehet kerülni, hogyha egy bizonyos szintet elér az ember, az is nagyon, nagyon, nagyon izgalmas lett számra, hogyha vége a focinak, de újra ott lehetek a központban, rám figyelhetnek, és akkor, amikor már azt is éreztem, hogy ez is nem az a világ, amit szeretnék, akkor jött ez a guruizmus, hogy mint guru a lábam előtt heverhetnek tanítványok, és én lehetek a guru, és kiráz engem is most is a hideg.
0: Engem is.
1: És volt olyan, hogy 200 embert meditáltattam Székelyudvarhely mellett egy táborba, és utána mindenki velem akart lenni, mindenki velem akart beszélgetni. Ez a dicsőségnek, aki harcoltam ezért, hogy a központba legyek.
0: Figyelmet kaptál, dicsőséget kaptál, és belül mit éltél meg?
1: Üresség volt. Teljes üresség volt, és nem volt áldott az életem. Folyamatosan ott voltak azok a eredménytelenségek, a hűtlenség, ugye

0: Egyik barátnő jött, a másik barátnő ment. Tehát így folyamatosan a szívem szakadt meg, meg szívek törtek össze ezekben a kapcsolatokban. A hűséget nem ismertem. Nem ismertem az elkötelezettséget, nem ismertem ezeket, hogy egy olyan életet élek, hogy az igen, a nem. Tehát úgy szédítettem az embereket, ahogy csak akartam. Nem szívesen gondolok vissza, de ez megtörtént az életemben.
1: Leépültél közben fizikailag is, vagy idézőbe csak lelkileg?
0: Az a leépülés már az elvonulásom a faházba, az már 16 kilót fogytam, de az már egészségesen rengeteget sétáltam az erdőn, kérdeztem.
1: Ez mikor
0: sokat.
1: Történt ez a faházas elvonulás?
0: 2015.
1: Előtte jártad meg Nepált.
0: Igen.
1: És mi volt Nepál és 2015 az erdélyi faház élmény között, és mindjárt jövünk ide az erdélyi faház élményre.
0: Folyamatos keresés, folyamatosan kerestem, nem szűnő keresésben voltam az igazságot, a teljes igazságot.
1: Könyvekben, tanfolyamokra jártál, gondolom.
0: Minden tanító, ahol összecsendült két tányéron, ott voltam. Ha Magyarországon volt, akkor jöttem, eladtam mindenemet, amin volt. Abszolút mindenemet eladtam, teljesen. Lakásomat, autóimat, mindent eladtam, és mindent nem eldrogoztam, nem elalkoholizáltam, hanem mind ilyen tanításokba tettem. Mint őrölt utaztam mindenfele, ahol spirituálisan, lelkileg fejlődhetek, minden az egész dolog arra ment ki, hogy azt akartam, hogy szeressenek, és hogy szeressek.
1: És az erdélyi faház élmény előtt, vagy után történt az a trauma, az édesapád elvesztése, amiről könyvet is írtál, és el is hoztad nekünk ide a stúdióba, a címe Kiút a labirintusból.
0: Ez a faház elvonulás előtt volt egy évvel, azt hiszem, édesapám, amikor a halottas ágyán fél teste lebénulva tette fel azt a kérdést, hogy hogyan tudnék fiam megnyugodni.
1: Felolvasok ebből egy részt, pontosabban ezt a részt. Hogyan tudnék megnyugodni, ez a címe, és blattolni fogom. Most kaptam meg ezt a könyvet Istitől, amikor megérkezett hozzánk a Manna River stúdióba. És utána folytatjuk a bizonyságaiddal, Isti, és azzal, hogy milyen gyümölcsei vannak most az életednek, mit jelent tényleg Isten dicsőségére élni, és azt is megnézzük, hogy mit jelent a Bibliában a dicsőség szó. Uh-huh. Héberül, az Ószövetség nyelvén és görögül, az Új Szövetség nyelvén, mert ezt is kigyűjtöttem. Na akkor nézzük, hogy mit írtál édesapádról. Hogyan tudnék megnyugodni? Ahogy teltek a napok, alkalmunk volt a poklot is, a mennyet is átélni édesapám közelségében. Volt, amikor a bicskáját kérte erőszakosan, hogy végezhessen az életével, és volt, amikor szinte angyalként viselte fájdalmait és mondott köszönetet mindenért. A közeli barátok látogatását mindig nagy izgalommal várta, és amint vendége volt, azt úgy fogadta olyan mély szeretettel, hogy azt tanítani lehetne. Mindenkit lenyűgözött a humora és a nyitottsága. Aztán jött a pillanat, amikor újra búskomorságba zuhant és a halálát kívánta, de rögtön. Ebben a hullámzó kedély állapotban volt, amikor egyszer csak nehezebben kezdett beszélni, és az étvágya is kezdte elhagyni. Aztán egy megfáradt pillanatában elérkezett arra a pontra, amiért ez a könyv valójában megszületett. Tulajdonképpen mi is történt abban a pillanatban? Az, ami ennek a fejezetnek a címében is ki van fejezve. Amint ott álltam az édesapám ágya végénél, teljesen őt figyelve, egyszer csak megszólal. Hogyan tudnék megnyugodni, fiam? Akkor ott megéreztem, hogy okoskodásnak nincs helye. Valami másra van szükség, valami hatásosra, valami olyanra, ami még nálam is, 13 év igazságkeresés után, nagyon ritka vendég. Azt mondtam neki, a meditáció segíthet. Mire ő olyasmit tett, ami elől több éven át görcsösen menekült. Megkérdezte, hogy ezt hogy kell. Ez volt az a pillanat, amikor nyitottá vált a segítségre. Annyit válaszoltam, hogy mihelyt a légzésedre figyelsz, az segíthet. Ekkor történt az, hogy az apukám 4 vagy 5 ki- és belélegzése tudatossá vált, azaz megfigyelte, ahogy a légzés csak úgy magától, idézőjelben magától megtörténik. Itt született meg az elcsendesedés hatalma, a találkozás a végtelennel, egy szeretetteljes megadás az életünk, légzésünk irányítójának, teremtőnknek. Ami ezután következett, az határértékű a csodával. Édesapám, amint elcsendesedett, abból a mély csendjéből hálás köszönetet mondott szeretett családja tagjainak, akik hála az Úrnak, mind jelen lehettünk. Először az édesanyámat köszöntöttem, mondván, hogy róla még sokan fognak hallani, mert ilyen drága asszony nem sok van a világon. Utána a nővérem következett, hogy a lányom egy igen-igen jóra való, jóságos nő. A végén meg a fiát köszöntötte, hogy ilyen fiú ritkaság ebben a világban. Most, amint e sorokat írom, még érzékenyebbé válok a teremtőnket illető hatalmas bizonyságra. Hiszen akkor, abban a pillanatban az, amit édesapám kijelentett, az egy üzenet volt a magasságbelitől. A hangja teljesen másképp hangzott, amint engedte, hogy a teremtő szóljon általa. Akkor történt meg, hogy igazságban találkoztam édesapámmal. Abban az igazságban, amelyben a kétely, a bizalmatlanság, az előítélet és a hitetlenség megszűnt létezni. Ami viszont felébredt benne, az a Szentlélek hangja volt. Mindannyian, a család minden tagja úgy éreztük, hogy megáldattunk, és arra kértem édesapámat, engedje meg, hogy együtt, közösen mondjuk el az Úr imáját. Mire ő azt mondta, hogy igen. Egymás kezét összefogva, az édesapám, az édesanyám, a nővérem és jómagam elkezdtük hangos szóval mondani a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És ekkor figyeltem fel édesapámra, hogy ő csak halkan, inkább magában imádkozott. Megkértem nagyon szépen, és lehet kicsit szigorú szeretettel, hogy mondja hangosan. Elkezdte ő is hangosan mondani tovább. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A mi Urunkhoz szóló imád befejezve még megszólalt bennem, és én kimondtam, egy szabadító ima, ami mindannyiunkról szólt, de inkább édesapámról, és az ő terheinek, nehezteléseinek az elengedéséről. Amint ez az ima véget ért, édesapám csillogó szemekkel rám nézett, arca nyugalommal és élettel telt, és csak ennyit mondott. Köszönöm, fiam, hogy visszaadtad az életemet. Akkor, abban a pillanatban a 15 év hosszú önismereti út befolyása alatt ezt a mondatát dicsfényként vettem magamra, és egy picit jól esően megfürödtem benne. Most, amikor Isten segedelmével könyv íródik, édesapám hálaadó köszönetére ezt mondom. Dicsőség a magasságos Istennek. Boldog az az ember, kinek bűnei megbocsátatnak. Isten akarata beteljesedik. Azon az estén még megcsodáltuk együtt a teli holdat. Közös imával Jézus tanításait dicsőítettük, és másnap délután édesapám megbékélve hagyta itt ezt a földi életet, létet. Köszönöm, Bodor Isti, hogy elhoztad nekünk ezt a könyvet, és hogy felolvashattam. A sebezhetőséged az annyira nyilvánvaló. Amikor beléptél hozzánk a stúdióba, a tekinteteden, a szíveden, hogy de jó, Mónika, hogy Isten dicsőségéről tudunk beszélgetni. Kész zsebkendőt?
0: Nem.
1: Nem?
0: Megoldjuk.
1: Oké. Okay. És ezeken a sorokon keresztül is szándékosan nem akartam a rögzítés előtt beszerezni ezt a könyvet, hogy lepjél meg. Mi történt az édesapa hazaköltözése után az életedben? Mi a következő nagy állomás?
0: Édesanyámmal gyászoltam együtt. Azokban a napokban. Egy jó 3 hónapot együtt voltam az édesanyámmal a Terdében. Megéltem, tévét néztem vele, azt a szintet, ahogy ő, amit lestem azt, hogy mi jó neki.
1: És mikor mentél ki abba a faházba?
0: Aztán egy olyan periódus jött az életemben, amikor tavasszal megismertem egy lányt, és ősszel elhagyott. ez teljesen visszacsapott, a fagy visszanyalt olyan szempontból, hogy addig a híres focista, a szép fiú, az megszerzett bárkit, és azt csinált velük, amit akart. És akkor ez megfordult, utána pedig, ahogy megismertem őket, akkor utána meg ők tettek lapátra, és ilyenból volt vagy őt, ami az utolsó, az nagyon erős volt, az széttört a szívemet, mert éreztem, hogy szeret, csak nem tud megbízni bennem. Mm-hmm. Nem tudja az életét átadni, hogy teljes bizalommal, hogy teljesen rá azt mondja, hogy igen, veled akarok élni. És akkor mondta, hogy ahhoz, hogy az működjön, kettőnk közt az a kapcsolat, ahhoz nekem újjá kell születni, de nem egy keresztényként mondta ezt, hanem egy ki mondta ezt a szó, ezt a mondatot, hogy nekem ahhoz újjá kell születni. És akkor én kész voltam a halálra, mondtam, hogy és akkor itt Budapesten volt ez a lány, és hazamentem Erdélybe, és éreztem, hogy nekem tényleg jobb a halál is.
1: Melyik évet érjük is?
0: 2015. Uh-huh. Februárban vonultam ki ebbe a faházba, minden összejött úgy, ahogy kell, egy erdő közepén, Székelyvarságon, gyönyörű helyen.
1: Na, mesélj.
0: És akkor úgy mentem oda, hogy akkor már elmentem egy karizmatikus közösségbe, elvitt egy srác oda, elhívott engem, még mielőtt a faházba vonultam volna, egy ilyen nagyon Krisztus szerető srác felpakolt engem almával, mindennel, mondta, hogy egy ilyen elvonulásra ez egy nagyon nagy dolog, Isti, és imádkozni fogok érted. Aztán volt egy másik srác, Bodó Attila, gyergyói székely fiú, aki mondta, hogy Isti, ha te ilyenre rászánod magad, vidd magaddal a Bibliát. Mm-hmm. Vittem magammal vagy 5 könyvet, volt nálam tarókártya, sok mindent vittem, ott volt a svédasztal.
1: Biztos, ami biztos.
0: Biztos, ami biztos, igen. Svédasztal ott volt kiterítve, és ott volt a nagymamám bibliája is, és ott volt ez a hang, a barátom hangja, akibe bíztam, hogy vidd magaddal a Bibliát és a János evangéliumát kezd el elolvasni. És attól én meg a hajnal 4-kor megérkeztem a faházba, 21 hónapos volt a terv, és 21 napos meditáció, 21 nap az hajnal 4-kor ébredtem, dinamikus meditáció, délután pedig egy kundalini meditáció. Ugye ez még bennem volt, hogy ezt csinálom, tarotot nyom, mindent csináltam, és közben elkezdtem olvasni a Bibliát, igen. Igen, nagyon-nagyon érdekes volt, gyönyörű hó, térdigérő hó, gyönyörű fenyők, egy dézsa, amit felfűthettem, egyedül voltam ott az egész helységen, ember nem volt. Sírtam, sokat fájt, hogy nincs ott az a lány, hiányát éreztem nagyon mindennek, az egész életemet romba éreztem, hogy azért romba tört minden. A megtört szívekhez jön, ma már tudom, az Úr Jézus. Úgyhogy engem így kapott el ez az egész, és ez 17 napig így folytatódott, a meditáció reggel 4-kor, és olvastam mindent, addig, hogy a 17. napon ez a fiú meglátogatott engem a faházba, Attila barátom. Mondtam, hogy maradj itt, holnapig aludjál itt. Azt még szeretném mondani, hogy az első 5,5 napig valóban nem ettem semmit, csak forrásvizet ott mellettem, és csak forrásvizet ittam. 7 nap volt a terv, de úgy éreztem, hogy gyengül a testem, és az erdő közepén úgy bennem jött egy félelem is, hogy tehát azért annyira nem akartam meghalni. És a 17. nap után végeztem szorgalmasan ezt a meditációs folyamatot, amikor kijött Attila hozzám, meglátogatott, és mondtam neki, hogy figyelj, holnap oké, alhatsz itt, marad nyugodtan, de holnap 4:30-kor egy ilyen dübörgő meditációval nyitom a hajnalt, hogyha esetleg nem zavar téged is.
1: Mi az, hogy dübörgő meditáció?
0: Hát ilyen dinamikus meditáció, az egy nagyon erős zenére.
1: Ja, te jó ég.
0: És ez egy órán keresztül, de mondta Attila, fantasztikus volt, és ez nagyon tanulságos, hogy nem pofozott le engem, hogy Isti, ez egy hülyeség, Isti, ez egy marhaság, Isti, ez bűn, Isti, ezt ne csinált, hanem egy olyan hozzáállása volt a Attilának, hogy jó, csinált, de emlékszem az arcára, hogy ilyen megszomorodva válaszolt. Az a ragyogó tekintetű barátom, aki már ismerte Krisztust, de ő is bukdácsolt, az első napjai volt, de őt már lemorzsolta ilyesmiről, ő is földön körül utazott, meg India, minden, tehát nem hiába, ha találtunk egymásra.
1: Persze.
0: De ahogy válaszolt, másnap 7:30-ig aludtam. Hm. Ez a 17. nap volt, és én utána egyáltalán már nem folytattam ezt a meditációt, ott akkor beszélgettünk nagyon sokat, és ahogy elment...
1: De ő érvelt akkor Krisztus mellett. Hagyta, hogy meditálj, nem vagdalkozott?
0: Nem vagdalkozott, mondta Krisztus az egyetlen.
1: Oké.
0: Nem ennyit tudom mondani. Szóról szóra, de a tekintete minden az le volt nagyon egyszerűsítve.
1: Jaj, de jó, hogy ezt mondod, a tekintetet. Muszáj megragadnom ezt a szót, mert amikor én 2003-ban kiutaztam a Szaharába, menekültáborokba, akkor televíziós tábbal, a Baptista Szeretett Szolgálat egyik misszióját látogattuk meg. engem is a tekintetek ragadtak meg. Szenci Sándornak és a feleségének, Katinak a tekintete, ők most már az Úrral vannak, és a kollégáiknak, szolgatársaiknak a tekintete. És te tudod, mit éreztem, hogy én mindent megadnék, hogy nekem ilyen tekintetem legyen. És
0: nagyon jó.
1: De milyen jó, hogy te is ezt mondtad, hogy gyakorlatilag a tekintete, Attila tekintete bekísért Jézus karjaiba.
0: Igen, olyan kettősség van ebbe az egységben, mert ott van a megszomorodás, amikor szomorú Jézus azért, hogy tévelgünk, de ott van az a végtelen öröm az örök életről, az ígéret. Nagyon nagy ez a tekintet, és így nagyon a tekintély is, hogy ezt nagyon jó most, hogy ezt ebben járunk, nekem ez most nagy vágy a szívemben, hogy vannak tekintélyek, akikre nagyon jó felfigyelni, mert oké, hogy ott van Szentlélek, és elküldte, és az fog bennünket minden igazságra elvezetni, de ma élnek Magyarországon, ezen a földön, fizikai testben igazi Krisztus követők, akik bennünket nagyon sokat segítenek, hogyha mi alázattal meg tudunk térdelni Krisztus előtt, de a benne élő Krisztus előtt. És Isten adjon bölcsességet, látást erre, hogy megtaláljuk, Isten küldje el hozzánk, aki bennünket tud mederbe terelni a keskeny úton. Végtelen fontosnak tartom, mert látok embereket, hogy a Szentlélek azért jött, hogy tanítson, és nem foglalkoznak emberekkel. Nem is hallgatják meg, és így nem tud megtörténni a megfeddés, nem tud megtörténni az a fajta közösség, az az Isten népe.
1: A bátorítás, szóval, az emelés,
0: teljesen,
1: a tanítványozás.
0: Az a sok minden. Úgyhogy nagyon jó például az ilyen ajándék, mint amilyen Imrének van, Süveges Imrének, amikor visszagondolok, hogy ezelőtt 8 évvel találkoztam, életem először megláttuk egymást Marosvásárhelyen, kis zöld fülüként ültem, nem mintha most más fülem lenne, de ott ültem az első sorba, és egyszerűen rám nézett, és mondta, gyere be te is a vezetők találkozójára. Nagyon szeretem, amikor emberek, tehát egy szent szellemmel teljesen látják azokat a dolgokat, amit látniuk kell.
1: Menjünk vissza az edélyfaházba.
0: Menjünk.
1: 21 napos meditációra vonultál el, és a 18. napon már nem meditáltál ezek szerint.
0: Utána már nem. Utána már a nagymamámnak a Attila elment.
1: Igen.
0: Elköszönt. Elkísértem 20 kilométert gyönyörű hóba, medvék közelségében, de akkor aludtak, mert nem láttam egyet sem. De gyönyörű hely.
1: Hála az Úrnak.
0: Hála az Úrnak, gyönyörű hely, és akkor már előtérbe került a mamám, 102-110 éves bibliája. Elkezdtem olvasni nagyon intenzíven, és akkor a Dézsát akkor már kezdtem fűteni fel az ezotirikus könyvekkel, meg a tarókártyával.
1: Vagyis égetted el.
0: Égettem el, senki nem mondta nekem ezeket. Abszolút jött a szívembe, hogy én takarítani akarok mindent. És egy igen megszólított nagyon erősen, amikor szinte szólt a szívembe, hogy Isti, a te üdvösséged, a te kerek, teljes áldott életed nem attól, nem a cselekedetek által van, hanem a hit által. Hogy azért, hogy ne dicsekedjél, végre többé már. Mónika, ez valami felséges volt. Szinte kihúzták a szőnyeget alólam, hogy az, amit te, akit és amit keresel, és amilyen életet szeretnél élni, maga az üdvösség, az nem cselekedetek által van. Hiába állsz a fejedre, hiába meditálsz, hiába nézed a légzéseket, hiába csinálsz bármit, mert nem ettől van, hanem hitálta, hogy elhiszed, hogy én mit tettem érted a kereszten. És amikor én azt megértettem, leegyszerűsödött az egész életem azóta is. Folyamatosan fohászkodom, hogy van még mit egyszerűsödnie, de hogy erre tudjak tekinteni, hogy hitáltal, hogy hiszem azt, amit ő megtett, értem.
1: Meghallottad a kedves hangját Szentléleknek, Attila elment, te égetted a könyveket, és mit imádkoztál? Hogy szólítottad meg Jézust?
0: Az első imám, amire szintén senki nem tanított, és nem, hogy büszke vagyok erre, hanem hálás vagyok, az volt, hogy Atyám, tudom, hogy ismersz. Tudom, hogy tudod, hogy ki vagyok. Tudom, hogy te vagy az egyedüli az, aki tudod, hogy ki vagyok, a talpamtól a hajszálamig tudod, hogy ki vagyok, és tudod az is, hogy mi a vágyam. És az a vágyam, Atyám, hogy szabadíts meg mindattól, ami nem tőled van. Akkor már tudtam, hogy létezik a szellemvilág, hiszen belekóstoltam mélyen. Azt is tudtam, hogy a szellemvilág emberek fölött van. Nem láttam olyan tisztán a képet, hogy szent lélek, szent szellem és az ellenségnek a szellemisége, de tudtam, hogy létezik, és azt kértem, hogy szabadítson meg azoktól, amit összehordoztam, rám tapadtak, össze-vissza tanultam, tudod, utazás ide-oda, mindenféle, attól szabadítson meg, és adja a tőle való kegyelmet abban a tempóban, ahogy ő látja.
1: De jó.
0: És tégy olyanná, mint a fiad. Atyám, kérlek, ez volt minden, aztán utána minden hajnalban volt még egy ilyen, nem meditáció, hanem minden nap jéghideg vízzel, ott azért Varságon hideg a víz, minden nap jéghideg vízzel, ezt ma már nem alkalmazom, de akkor nagyon kellett, hogy felébredjek végleg, minden nap jéghideg vízzel zuhanyoztam, és fohászkodtam, hogy tégy olyanná, Atyám, mint a fiad. Elsősorban jellemre gondoltam, de ez tetszett a hosszú haja szakállal, most egy hete van igazán rövid hajam, ilyen nem volt, csak gyerek 3 éves koromban. mert egy igen megszólított, hogy Istennek nem kedves a férfiaknál a hosszú haj, és így ezt 10 év múlva megértettem. Hallottam én ezt az igét már régebb. Nekem a hajban nagyon nagy erő volt. Sok éven keresztül, igen, és ez is eljött, dicsőség az Úrnak, hogy ebben is meggyógyította a szívemet.
1: A hallgató kedvéért mondom, hogy a könnyen folyik, ráz a hideg, szipogok, a vizet iszom. Amit az elmúlt pár percben te elmondtál, megosztottál a Krisztussal való találkozásodról, az annyira bátorító. Vannak családtagjaim, akik szeretteim, barátok, akik még nem ismerik Istent. És ahogyan te megélted ezeket a találkozásokat, és ahogyan beszélsz róla, amilyen tekintettel, annyira megnyugtat engem, hogy tényleg megvan írva, hogy mindenkinek eljön az ideje. Nem lehet sürgetni, szolgálunk, imádkozunk, bőtölünk az emberekért, de ilyen megtapasztalások, amiket te megéltél, hát olyan kijelentéseket kaptál, és figyelj, te megértetted ott Erdélyben 2015 februárjában, hogy Isten dicsősége, ami számít, és az ő dicsőségének a tetőpontja az a kegyelem. Minden elvétetik, ha hiszel, ha bocsánatot kérsz. Minden bűn.
0: Amen.
1: És van az élet 2.0.
0: Így van.
1: Na és hát onnan haza kellett jönni. Erdélyből.
0: A faházból? Uh-huh. Igen, ám, de a könyvnek a végén ír valamit, felolvasod, Mónika. A borító. Ki se kell nyitni.
1: Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.
0: Amen.
1: János 8.30.
0: Ez csodálatos volt, amikor azt mondta, hogy megismered az igazságot, és az igazság szabaddá tesz. És nem kell sokat gondolkodjak, amikor az igét kijelentett a szívem, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És találkozhattam vele. Ez furcsa az emberi, a világi embereknek, de találkozhattam lélekben, szellemben vele. És a nagyon kedves igen, amikor azt mondja Jézus Krisztus, hogy én azért jöttem erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról.
1: Mit mondasz annak a hallgatónak, aki azt mondja, hogy hát azért vannak itt ebben olyan gondolatok, ami túl nagy kanyar egy lineárisan gondolkodó férfinak.
0: Jöjjön el a hétkenyő zarándok pékség teraszára, hogy ölelkezzünk egyet, és ígyunk meg egy jó bort, és hogy nézze meg azt, hogy amit én elveszítettem, hogy mit kaptam helyette. A féltett kincsekből, a földi féltett kincsekből, amire azt gondoltam, hogy engem boldoggá tesz, és azt úgy mond, nem, hogy elveszítettem, odaadtam, elvette sok minden, de hogy mit kaptam helyette? Tehát, hogy nézze meg éber szemmel, legyen éber, vizsgálja meg, végtelen fontos, vizsgálja meg az életünket ma, ahogy élünk. A beszédben nem beszédben van az Isten országa, hanem erőben. Hogy nézze meg a napunkat, jöjjön el, és találkozzunk egy olyan férfinek, amilyen én is voltam, végtelen szeretettel találkozok ilyen férfiakkal, legyen az bárki is. Az, hogy Krisztusból egy morzsát, egy falatot megtapasztaljon, elég az, hogy elinduljon azon az úton.
1: Kaptál egy feleséget, kaptál két gyönyörű gyereket, egy farmot, növénytermesztés, állattenyésztés, ökoház, ökofarm, de mindez úgy indult, hogy ti a feleségeddel, Gyöngyvérrel hátat fordítottatok a digitálisan toxikus életnek, és kicsekkoltatok. 2020-ban történt, úgy emlékszem. Azért tőled elvett az Isten sok mindent, de te talán még többet fel is adtál a teljes szabadságért.
0: Igen, az ő kegyelméből.
1: Miért annyira jó ez az élet, amit te most élsz a feleségeddel és a családoddal?
0: Elsősorban azért a legjobb ez az élet, Mónika, mert megértettem egy Krisztus tanításából egy nagyon-nagyon mély dolgot, hogy én embertől dicsőséget, dicséretet nem fogadok el. Ezt végtelenül fontosnak tartom, hogy ezt megérthettem, és azt mondja, gyerek, övess engem, élj te is egy ilyen életet.
1: De hát az elismerés?
0: Azt mondja, ott van a szőlősünk előttünk.
1: Igen.
0: A hétkegyér teraszán, és a szőlős példabeszédet tanítását nagyon kedves számra. Azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesző. Ha nem maradtok a szőlőtőkén, akkor nem fogtok gyümölcsöt teremni. Viszont mi Gyöngyvérrel, a feleségemmel és a gyerekekkel vágyik a szívünk minden reggel, ha felkelünk, és az egész életünk arról szól, hogy mi gyümölcsöket szeretnénk teremni. Maradandó, igazi jó gyümölcsöket, ami számomra azt jelenti, hogy odajön egy világi ember, A bizonyságunkból megtapasztalja Isten kegyelmét, Isten szeretetét, Isten igazságát, elgondolkodik, utána még egyszer visszajön a vendégházas vendég, még egyszer lefoglalja, és mire negyedikszer jön vissza, már vízkeresztségben részes és Szent Szellem keresztségben. Ez a vágyunk, ez a szeretetünk, ez az minden őtől le van, és azt mondja az igébe a szőlős példabeszédben, még mond egy nagyon fontos mondatot, azt mondja, hogy semmit nem tudtak cselekedni nélküle. Mindeneknél fontosabb, hogy megértette velem azt, hogy nélküle nem tudunk semmit tenni. Megértette a feleségemmel. Ha azt mondom a birtokon, hogy a gyerekeknek, hogy apa mekkora király, akkor a lányom és a fiam azonnal rávágja, hogy Krisztus a király apa. Isten. És a szívből őszintén, tehát, hogy ők már értik azt, hogy ki az a Krisztus.
1: 4 és 6 éves gyerekekről
0: beszélünk. Igen, úgyhogy ez a legnagyobb öröm. Amit körbenézünk, az tele van munkával, tele van izzadságos munkával, amit nagyon szeretünk ugyan, de ez egy nagyon kemény meló, egy elkötelezettség, ami nekem azelőtt életemben nem volt, de most adott, hogy az ebben a hőségben inni kell az állatnak. Szükséges, hogy egyen, hogy igyon, hogy egyszerűen túlélje. Ott van a tehén, ott vannak a lovak, ott vannak a juhok, ott vannak a tyúkok, a nyuszik, szóval egy életpesgés is vesz körül, amit mi minden nap megélünk. Nem ez a vég, ez a küszöb lehet, de nem ez a vég. A vég az elragadtatás foglalkoztat nagyon sokat mostanában, hiszen hiszem, hogy nagyon közel az idő. És a kedves számom nem, hogy kedves, hanem ez ad erőt, amikor az utolsó időkről beszél Jézus Krisztus, hogy lesznek háborúk, lesznek földrengések, amik ugye vannak.
1: Igen.
0: De ez még nem az, azt mondja, hanem akkor fog bekövetkezni az utolsó idők, a vég, amikor ezt az evangéliumot fogják hirdetni. És nekem ez végtelenül erőt ad, hogy ez az evangélium, az az evangélium, amiről akkor beszélt, ez az, az az evangélium, az most hirdettetik. Egy Süveges Imrétől, egy Krisztus embereitől az az evangélium, a tiszta, tiszta evangélium, hogy ő értünk halt meg, hogy az megtört szívekhez jön, hogy ő nem jött az igazakot hívni, azt mondta. Én nem jöttem az igazatokat hívni. A szívem szakad meg, mikor olyan emberrel találkozok, aki azt mondja magáról, hogy én igaz ember vagyok, én jó ember vagyok. Mert hogy nem jön hozzá. Érted? Egy fal van. Mondhatok neki bizonyságot, bármit, azt látom, hogy fal elválaszt, mert ő elhitte, hogy ő egy jó ember. Viszont vannak megtört
1: szívek. És ilyenkor te mit csinálsz?
0: Amikor... Imádkozom, szomorú vagyok. Szomorú vagyok, mert olyan erő, ha ez nagyon erős is ragaszkodik hozzá, és ilyenek élnek a hegyen is, szomszédságunkban, amiért végtelen szomorú vagyok. De Isten látja a szívemet, lelkemet, hogy imádkozunk érte gyöngyvérrel, értük, hogy szakadjon fel ez a hazugság, hogy ő is egy Istenre szoruló ember, hogy ki tudja mondani azt, hogy Uram, szükségem van rád. Ez végtelen fontos, tehát ez mozgat minden nap, Balaton felvidéket az Úr ránk bízta, hogy az emberek megtérjenek, hogy az emberek megismerjék Isten igazságát. Ahhoz aratni való
1: sok.
0: Sok, a munkás kevés.
1: Ja. Sok videót néztem rólad, amikor készültem erre a beszélgetésre, és az egyik videó alatt elolvastam néhány kommentet, és az egy komment így szólt valahogy, milyen érdekes, hogy manapság egyre többen bolondulnak meg, és mondtam, hogy halleluja. Halleluja, mert ez az ember áldja meg az Isten, őt akármilyen lelki, szellemi, fizikai állapotban is van, és mentse meg őt az Úr, mert ha már ezt mondják rád és rám, akkor tényleg jó az út, és jó az irány. És ez nem, hogy elcsüggeszt például engem, de szerintem téged sem, hanem inkább erőt kapok ebből.
0: Ha, nagyon.
1: Na, és amit még láttam, hallottam veled kapcsolatban, nagyon fontos, hogy a River és a Manna hallgatói a te szádból hallják meg azt a sztorit, amikor elmentél börtönmissziózni. Te szolgáltál, de hát egészen izgalmas Jézus csavarokkal jöttél ki te abból a börtönből.
0: Az egy csodálatos találkozás volt. Elmentünk a 10 misszióba a börtönbe, hogy beszéljünk Istenről, az ő szabadító erejéről a börtönbe, a csikos ruhában soknak voltak, vagy 60-an csikos ruhában, egy kápolna volt a börtönbe, megtörtént az istentisztelet, a végén pedig akik voltunk a szolgálók, valakihez oda mentünk, hogy imádkozzunk. Én székelyföldi gyerekként nem mentem senkihez, ott ültem egy helybe, és mondtam, Uram, küldjél valakit ide. Egyszer oda jön egy srác, csíkos ruhába, egy barna képű fiú. Oda jött, és azt kérdezte, hogy István. Persze hallotta azelőtt a bizonyságomat. Mert hogy ott bizonyságot tettem, hogy engem hogy mentett meg az Úr, ott a börtönbe. És oda jött hozzám, és azt kérdezte tőlem, hogy miért imádkozhatok érted. Hát azért ott kinyílt a bicska zsebembe, hogy mi jövünk oda, hogy ő értük imádkozzunk, és akkor ő jön oda hozzám, hogy miért imádkozhatok.
1: Megszégyenültél, mint férfi?
0: Nem, éreztem Istennek az erejét, a küldetését. Éreztem, hogy na most egy kicsit megfordultak a szerepek, de mondd el végül is, hallani akarom, mire van neked szükséged. Pont a tegnap beszéltem egy barátommal, hogy miért imádkozhatok, érted, kérdezte, és azt mondta, Isten tudja a szükségleteimet. De ő biztos, hogy tudja. De kedves számára, ha elmondjuk. Nagyon-nagyon fontos volt ez, hogy alázatos szívet adott, és azt mondtam, hogy oké, akkor szólj az atyánknak, adjon nekem egy asszonyt. Adjon nekem egy olyan asszonyt, amelyikkel egy olyan életet élhetek, amelyik az Isten dicsőségéről szól, amikor meglátják az emberek, ahogy élünk, csak hogy gondolkodjanak el, hogy Isten létezik, van, ő ma is cselekszik, hogy egy ilyen asszonyt szeretnék. Ez október vége, november elején volt, történt, és februárban találkoztam Gyöngyvérrel egy bibliai felfedező kurzuson, rá 4 hónapra. A srác természetesen a kezét a vállamra tette, és elkezdett imádkozni, úgyhogy éreztem Isten jelenlétét, ő őszintén megkérte az atyát, hogy atyám, itt van ez a fiú, látod.
1: A börtönben egy rab, aki hittestvérünk.
0: Igen.
1: Elmentél szolgálni, és igen, az atya egy rabon, aki már valójában lelkében szabad ember, szolgált feléd.
0: Igen.
1: Ez mindent visz. Ez a történet is.
0: Igen, mondhattam volna, hogy figyelj, Lici, ülj le
1: a popsédra.
0: Igen. Igen, tehát most nézzél már körül, hogy ki milyen pozícióban van. Érted? De hogy nem ez történt, hogy Isten nagyon jó. Én meg nagyon akartam. Ő ezt látta, érted? 44 éves voltam.
1: Az egyházzal szembeni előítélet azért a világi embereket megvakítja. Te is tapasztalod ezt biztosan hegyen. Érezted már azt, hogy ciki kereszténynek lenni Magyarországon?
0: Engem ez soha nem érdekelt, hál' Istennek. A királyoknak a királyát követem. Az uraknak az urát, a hatalmasat, a szabadítót, tudom a helyemet ő általa, tudom, hogy kit követek, a világosságban járok. Nem kell ezért semmit tennem, ez valami csoda. A szavak kevesek erre. Én ezzel engem soha nem érdekel, csak szomorodok meg, amikor megbotránkoztatást látok, szeretném ezt kijavítani Isten kegyelméből, hogy Krisztus mennyire jó. Főleg a Balaton felvidéken olyan falvak vannak, Mónika, felmész a falvak tetejére, gyönyörű hely, ránézel, és történelmi egyházakban több templom van, és a
1: üresek.
0: Üresek is, az egyik, de visszagondoltam arról, amikor ezt elkezdték megépíteni, az egyik megvolt, akkor kellett egy másikat, hogy milyen széthúzásokat tehettek emberek szívébe ez, mindez gondolom a Bibliával a kezükben, Jézus Krisztus nevében, hogy olyan csalódások történtek, olyan valláskárosultságok, hogy az emberek sajnos eldobták Isten szavát, eldobták Isten igét, és hogyha Krisztus nevében jövünk, akkor ők oda nyúlnak a sérelmekhez, úgyhogy ma végtelen szükség az, hogy Isten megpetöltse a szívünket szeretette, hogy valóban a tekintetünkben megláthassák őt, hogy ő most valóságosan jön, ő hozzá ragaszkodjunk, mert az, ami történt, nem azért küldött engem, hogy azt kritizáljam, ami történt, hanem hogy az örömhírt elvigyem. Dicsőség legyen neki.
1: Akinek sok bűne bocsáttatott meg, az nagyon szeret, vagy jobban szeret. Ez az ige jut eszembe rólad. Hát tudod, azon gondolkodom, de most már percek óta, de most már kimondom, hogy ha valaki úgy jön Jézushoz, hogy szinte makulátlan élete van, de felismeri, hogy nem ő az ura az életének, és átadja ezt az életet az Úrnak, hát én nem tudom, hogy egy megtört szív nélkül lehet-e annyira szeretni, mint amennyire te szereted az Istent.
0: Nem sok példát látok arra, hogy valakinek teljes rendben legyen az élete, és úgy térdeljen meg az Úr előtt. Nem sok példa van erre. Nem hiába beszélt ő, amikor beszélt arról, hogy én a megtört szívekhez jöttem. Én nem jöttem az igazakat hívni. Nem a egészségesnek van szüksége orvosra, hanem a betegnek. Tehát kell egy felismerés. És sokért azért imádkozok, hogy Uram, hozz olyan élethelyzetbe őket, hogy ismerjék fel azt, hogy mennyire tévelyegnek. Ismerjék fel azt, hogy nem a világosságban járnak. Hogy ismerjék fel, hogy az Isten nélkül nem jó élni. Ismerjék fel ezt az igét, hogy azt mondja, nélkülem semmit nem cselekedhettek. Tehát amit tesztek, az teljesen, tehát az egy hiába valóság.
1: Hát figyelj, Isti, teljesen hátborzongató veled beszélgetni. Hátborzongató, mert olyan, mintha az első században Jézus egyik tanítványával találkoztam volna itt épp Zuglóban, a Gervai utcában.
0: Boldog vagy te, Mónika, mert nem te beszélsz, hanem az atyánk jelenti ki.
1: Amen.
0: Dicsőségre.
1: Megígértem a hallgatóknak, hogy ha már az Isten dicsőségére élni gondolatra fűzöm fel ezt a beszélgetést, akkor tisztázzuk már így a végén, hogy mit is jelent ez a szó a Bibliában. A Szentírásban, az Ószövetségben héberül kabód jelenik meg, azt jelenti, hogy valami nehéz, vagy súlyos, befolyásos, vagy ennek lenni befolyásosnak, és jelent súlyos jelenlétet is. de tündöklő gazdagságot és kiválóságot is, és összekötik a magyarázók egy személy sugárzó megjelenésével. Emlékszel, Isté, és a hallgatóink, akik olvassák az igét, biztos, hogy emlékeznek erre, hogy mutasd meg nekem a dicsőségedet, ezt mondta Mózes is. Ott is az arcát akarta látni az Istennek. Milyen jó, milyen áldás az, hogy az Isten dicsősége nincs trónteremhez kötve, meg nincs helyhez kötve is. Át tudja lépni az ismert világoknak a határait. Az új szövetségben már egészen más értelmezésről olvasunk. Ott a dicsőség egyrészt jelenti azt, hogy vélemény. Egyfajta vélemény, ami rám vonatkozik. És képzeld el, képzeljétek el, hallgatóink, hogy valaki jó hírnevére, dicsőségére vonatkozó gondolat is ez. Tehát nekem ez az érvényességem, ez az én hírnevem, ezt is jelenti az új szövetségben a szó, ott doxaként, görögül doxaként jelenik meg. A görögöknek az volt a legfőbb életeszménye, hogy elérjék ezt a pozitív doxát, vagyis jó hírnévre tegyenek szert. Milyen érdekes, ugye, ahogy indulunk az Ószövetségből, a sugárzó, erőteljes, hatalmas jelenlét, szerintem ez tovább bontja, még jobban árnyalja az írás az Újszövetségben, hogy olyan jelenlét, olyan súly, ami jó hírnevet takar. Hát valami egészen gyönyörű. És az Új Szövetségben ez a doxa szó 165-ször jelenik meg. Nagyon-nagyon fontos, mert tudod, miért jártam utána ennek? Egyrészt mindig elkérem Istent, hogy azon túl, hogy jönnek izgalmas emberek hozzám, de mi legyen a vezérfonal? És az Úr egyértelműen azt mondta a te esetedben, mielőtt elkezdtem nézni a bizonyságokat, meg olvasni rólad, hogy a dicsőségre, hogy az Isten dicsőségére fűzzük fel ezt az egy órát. És ugye a doxának az Új Szövetségben a második jelentése hasonlít már a héberhez, ragyogás, fenség, tisztelet. És Pál apostol a korintusbeliekhez ír arról, hogy az Úr dicsőségét szolgáljuk, és átformálódunk az ő képére. Dicsőség, a tetőpontja az ő kegyelme. Nagyon komplex, ez csak egy pár perces kis betét volt ehhez a beszélgetéshez, hogy lássuk már azt, mi is keresztények, akik dobálózunk azzal, hogy halleluja és dicsőség az Úrnak, na de mi az, hogy dicsőség?
0: Mikor mondtad a témát, akkor persze, hogy elkezdett foglalkoztatni, mert felelősséget érzek e felől, és imádkoztam is, hogy Uram, mutasd ezt meg, sőt, pásztoroknak, általam nagyon kedvelt és tisztelt pásztoroknak is írtam, hogy ti hogy látjátok a dicsőséget, mert elkezdett érdekelni ez a dolog. És imádkoztam, hogy mutassa meg, hogy ki az, aki dicsőséget kaphat, ugye, és olyan érdekes jött így földi, először földi síkon, hogy, amikor valaki dicsőséget kap, ez olyat tesz, amit szinte más nem is tud, nem is cselekszik meg, hanem csak ő tesz egy valami olyat. És ugye itt tudom hozni is teljesen Csobot Kevint, hogyha a fociról indultunk, hiszen ő olyat tett a 100. percbe, senki más nem tudott tenni, ő tette azt meg.
1: Így van.
0: A vérbeli fradi szurkoló barátom is egyszerűen örömmámorban volt, hogy az újpesti rúgta a gólt, mert felszakadtak olyan energiák, olyan dolgok, és egy olyan dicsőséget vitt el, hogy olyat is hallottam, hogy azon a napon, aki fiúnak született, az Kevinnek neveke. Meg sok minden. Tehát ő beírta a történelembe nagyon a nevét, ez a fiú, de ez a dolog mulandó. Tart egy darabig, de mulandó. És akkor mutatta Isten, hiszem, hogy átkarolta a szívem, amikor látta, hogy ennyire foglalkoztat, hogy Jézus Krisztus olyat tett, akit senki nem tett, és soha nem is fog tenni. Tehát meghalt az emberiségért, az életével fizetett, és a vérével. Tehát semmiképpen nem lehet a dicsőséget. Soha senkinek nem tudja, nem veheti el. Nem tud megtörténni, hogy a dicsőség ne legyen az övé. És ez felszabadító. Nagyon-nagyon felszabadító. És visszatevezetek csak egy gondolatra arra, hogy mikor Jézus Krisztus azt mondta, hogy emberektől nem fogadok el dicséretet, hogy miért mondta ezt. Olyan csodálatos volt, mert Pétert, mikor megkérdezte, hogy kinek mondanak engem, mondtak ezt, azt, amaz, de ti kinek mondatok? És akkor mondott Péter valamit, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia. És emlékezzél, mit mondott Krisztus akkor. Nem fürödött abba a dicsőségbe, és nem is Péterre adta ezt, hanem elvette Péterről ezt, hogy még ne is kínlódjon ebbe a dicsőségbe, mert az csak szenvedést hoz, ha az ember magára veszi a dicsőséget. Azt mondta, boldog vagy te, Péter. Mert nem te szóltad ezt, hanem az, ami mennyei atyám jelentette ki. És ez csodálatos, ebbe fürdök, Mónika, hogy kijönnek az emberek ott, ahol élek, nézik a kilátást, és azt mondják, gratulálok. Abban a pillanatban elfolytom. belefolytom, figyelj, legyél már észnél, figyelj már, nézzél már meg, hogy ezt valaki megteremtette, közöm nincs hozzá. Aki ezt megteremtette, annak gratulálhatunk, és az övé a dicsőség. És az Isten dicsőségére élni ma számomra azt jelenti, hogy őszinte szívből kijelenteni azt, amit Jézus, amiről beszélt, hogy nélkülünk, nélkülem nem tudtok semmit megcselekedni.
1: Ne fejezzünk már be, egy órája beszélgetünk, de nem akarom befejezni, megyek fel a hegyre, a Balaton felvidékre.
0: Mónika, bocsáss meg egy gondolatot, hadd mondjam el, hogy a nagy divat az önállátás, önfenntartás, ön sok minden, mondtad a szót is, hogy önazonos, meg fenntartásaim vannak ezzel a dologgal, hogy önfenntartó, önellátó. Nem tartjuk magunknak önfenntartónak, meg önellátónak. Krisztus a központ, a mindenható atya mozgat mindent. Ha esik az eső, tőle esik az eső. Ha vízünk van, tőle van a vízünk. Tehát mi nem vagyunk önfenntartók. Mi Krisztus központú életet élünk. Ma nekünk ez az élet adatott meg. Nekünk ez a nagy kegyelem, nagy ajándék, hogy ott élünk, de mi nem tartjuk magunkat önfenntartónak. Nagyon tisztelem a régi időseket, ahogy éltek. Végtelenül tisztelek, nagyon sokat tanultam a nagymamámtól. 10 éven keresztül mellette voltam, sokat tanultam, 102 éves koráig élt. Nagyon sok minden jön vissza most ott gyöngyvérrel a kertbe, az állatok közt, ahogy élünk. És igazából, hogy ugye olyan rendszer, nincs nekünk elektromos áram, nincsenek ezek a dolgok, mert már nincsenek, hanem Istentől van, de a lényeg az, hogy mi az igényeket hoztuk vissza. Tehát mi lecsökkentettük a vízigényt, lecsökkentettünk a elektromos áram igényét, és a szükségleteink bőven be vannak töltve. Az emberiség ilyen szinten, mondhatom, hogy be van csapva. És mi ebben mutatott nekünk bölcsességet, de mi nem hivalkodunk ezzel, tudod? Legalábbis nem szeretnénk. És nem ezt mutatjuk a Krisztusi útnak, hogy így kell élni. A mi életünk így adatott meg.
1: Bárkihez megyek én, akivel beszélgetni kellene arról, hogy mi a különbség a hit és a vallás között, illetve arról a témáról, hogy a hit magánügy, na hát nem kezdek el vele beszélgetni, hanem küldöm fel hozzátok a hegyre. Nagyon köszönöm, Bodor István, hogy eljöttél hozzánk.
0: Végtelenül örülök, hogy itt lehettem. Hiszem, hogy Istennek a kegyelme.
1: Köszönöm a figyelmet, Médiazaj helyett bemutattam neked, kedves hallgatóm, egy srácot, akit Isten helyzetbe hozott. Bodor Istvánt, aki válogatott labdarúgóból lett Pék, és a Teremtő Isten evangelistája, emberhal.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyuk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Folytatódik a kellemes nyári idő. Exim bankos hitelek miatt tett feljelentést a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Továbbra is küzdenek a pusztító erdőtüzekkel Spanyolországban. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Ságodi Attila, a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, Ságodi Attila a vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott szakértelmével kivételesen felkészült a projekt következő szakaszának irányítására. A tárcavezető hozzátette, az új vezérigazgató

0: államtól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Feljelentést tett 4 Exim bankos hitel miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A hitelintézet összesen mintegy 1000 milliárd forint értékben adott jelentős mértékű kölcsönt nagy kockázatú, gyenge biztosítékú ügyletekhez. Ezek között az egyik a volt kormány fővejéhez, egy másik az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető. Két ügyben pedig nem a bank igazgatósága döntött, vagy Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter, vagy az előző kormány rendelte el a hitelnyújtást. Minisztériumi vizsgálat indult a parlamenti választás után 3 nappal megítélt 500 millió forintos támogatás miatt, amelyet a Magyar Turán Alapítvány kapott a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hozzátette, Hankó Balázs miniszter tárcája közvetlenül a választások előtt és után összesen 3 milliárd forint értékben ítélt meg támogatásokat különböző szervezeteknek. Ezek jogszerűségét és a közpénzek felhasználását vizsgálják, és ha szükséges, megteszik a jogi lépéseket. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Az intézkedést a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslettel és a nemzetközi energiapiac bizonytalanságával indokolták a társaságok. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra sem. Spanyolországban több mint 40 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába az erdőtüzek miatt. A hatóságok szerint nem kizárt, hogy további evakuálásokat kell elrendelni. Az előzetes becslések szerint már több mint 15 ezer hektárnyi terület vált a lángok martalékává Madrid, Kasztília és León tartományban. Több lakóház megsemmisült. A spanyol kormány az unió segítségét kérte az oltási munkálatokhoz.
1: Időjárás.
0: Országszerte napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A Nyugat-Dunántúlon lehetnek kisebb széllökések. A hajnali 9-15 fok után napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: Július 31-ig heti 3 ingyenes kertmozi vetítésre várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozópontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilon kert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer tereszínű vonalról A kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Versweier belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő és az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok közé Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranodik hat faluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkantunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándulnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szent Lőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Piris-Szentkereszt Szentkút. A Piris-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely, hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető, 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lurdi jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Piris-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is szén-dioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest Hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja. A több mint 200 éve létező Vörösmarty térnek rengeteg neve volt az idők folyamán, létét pedig Hild József édesapjának, Hildi Jánosnak köszönheti. Az építőmester javaslatára alakították ki úgy a szomszédos József Nádor térrel egyetemben, ahogy manapság is kinéz. Mi magyarok nem kedveljük annyira, mert túl zsúfolt és túl nagy a nyüzsgés, ám a városba érkező turisták egyik kedvenc pontja, a Világ Budapest nézett utána hátterének. Ha megnézzünk egy klasszikus Klösz György fotót a Vörösmarty térről, amit akkor az 1870-es évek második felében még Gizella tér néven ismertek a városlak, mindössze három különbséget fedezhetünk fel a mai és az akkori térképe között. Az egyik a föld alatti, ki és bejárata, a másik a későbbi névadó Vörösmarty Mihály monumentális több alakot is szerepeltető szobra, amit még később 1908 májusában lepleztek le. Az alkotói pedig hárman voltak, két szobrász Kallós Ede és Telcsede, valamint Márkus Géza építész, a harmadik pedig az Oroszlános Kút. Ezt az alakját a tér már jóval azelőtt megkapta, mint ahogy az előbbi fotót Klösz György elkészítette volna. Az 1800-as évek első felében egészen pontosan 1812-ben kapta meg az első nevét, mint tér, úgyhogy nyugodtan nevezhetjük ezt az időpontot nullpontnak, de a teresedési folyamat már korábban elkezdődött. Az 1700-as évek második felében a városnak ezen a részén ronda raktárépületek álltak, melyekben sót és dohányt tároltak. Hildi János aztán egy javaslattal élt a városvezetés felé, amit el is fogadtak, bontsák le a raktárakat, melyek helyén alakítsanak ki tereket. Az egyik a József Nádor tér lett, a másik pedig a Vörösmarty, ami 1812-től színház tér, 30-tól 36 tér, később játékszintér, majd sétatér, német színház tér, aztán ismét színház tér, 1860-tól régi színház tér, Gizella tér, 1918-tól Károly Mihály tér, 20-tól újból Gizella tér, majd 26-tól Vörösmarty tér volt. Hild nevezte el az általa elkészített terveken a teret színház térnek, mivel egy színházat is tervezett oda. Fel is épült a mai és akkor még meg nem épült Vigadó mögötti részre, ez volt a Pesti Városi Német Színház. Nem ez volt a tér elsőként átadott új épülete, hanem egy vendéglátóipari egység, a Vendéglő a Magyar Királyhoz, ami 1930-ig szolgálta a betérő vendégeket. Lakóházak is határolták a teret, melyek lakói első körben a pesti görög diaszpóra tagjai voltak, akiket követett egy másik népcsoport, a román anyanyelvű cincárok, akik bőr és pokróc kereskedéssel foglalkoztak. Az első pár évben egyébként nem festett valami jól a tér, nem volt lekövezve, és még azok a jó részt lecsoffat állapotú házak álltak ott, melyek a raktárépületeket is körbevették. Ezeket aztán egymás után lebontották, hogy a helyükre újakat húzzanak. bukkanzanak fel. Az egyetlen kivitelt legalábbis ekkor még a Zserbóház helyén állt Pesti 36 hivatal jelentette, az viszonylag sokáig 1859-ig állt ott. Hiába változott és szépült meg a tér arculata az 1840-es évekre, az évtized második felére már nem alakult valami jól. 1847-ben kigyulladt a színház, ami aztán ott állt kiégve, mert hogy közben kitört a forradalom, amit követett a szabadságharc, melynek szomorú következményeiként az osztrákok Pest egyéb részeivel együtt a teret is szétlőtték. Hiába festett ekkor még egészen jól, visszazuhant a lerobbantság állapotába. Ez az állapot 1868-ig állt fent, akkor született döntés arról, hogy a törmelékeket és a romokat el kell bontani, és rendezni kell a tér arculatát, például a mentetőházak felújításával, meg új és szép épületek emelésével. Ekkor épült fel a tér arculatát sokáig meghatározó házpalota is. Rövid időre a tér közepére egy kisebb árucsarnokot is felúztak, ami 1874-ig állt itt, illetve két évvel ezt megelőzően veszélybe került a tér léte, ugyanis erős lobbizás indult a városi tanácsban annak érdekében, hogy ismét építsék be a teret lakóházakkal, de ezt az elgondolást végül a téren élők sikeresen megfúrták.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Regionális hírek.
3: Több mint 100 új rendőr áll szolgálatba Pest vármegyében. Mozgó vonatra kapaszkodtak Érden, a rendőrség a lakosság segítségét kéri. Arra kérnek, hogy ne használjuk a Gellért hegy fáit. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Összesen 122 új rendőr kezdi meg szolgálatát Pest vármegyében. A frissen végzett tiszteket és tiszthelyetteseket ünnepélyes befogadó rendezvényen köszöntötték a rendőrségi igazgatási központban. Az eseményen Horváth András rendőr dandártábornok Pest vármegye rendőrfőkapitánya üdvözölte az új állomány tagjait. A most szolgálatba lépő 122 rendőr közül 35-en tisztként, 87-en pedig tiszthelyettesként kezdik meg munkájukat a vármegye 13 rendőrkapitányságán. Az új munkatársak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán, illetve rendészeti technikumában szerezték meg képesítésüket. Tanulmányaik befejezése után most kapcsolódnak be a mindennapi rendőri feladatok ellátásába. A rendőrség bízik abban, hogy az új kollégák érkezése tovább erősíti a közbiztonságot Pest vármegyében, és hozzájárul a lakosság gyorsabb, hatékonyabb kiszolgálásához. Az ünnepségen a vezetők eredményes szolgálatot, jó egészséget és sikeres szakmai pályafutást kívántak valamennyi új rendőrnek. Egy hónapig forgalomkorlátozás nehezíti a közlekedést a Nagykőrösi úton. Jelentős útfelújítás kezdődik július 27-én a 18. kerületi Nagykőrösi úton. A munkálatok várhatóan augusztus végéig tartanak, ez idő alatt az autósoknak és a közösségi közlekedéssel utazóknak is forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk. A felújítás a Hunyadi János utca és a Nagykőrösi út 32-es szám közötti szakaszt érinti, ahol három ütemben dolgoznak majd a szakemberek. Az építkezés idején a Nagykörösi út, Száfa utca és Eke utca közötti szakaszát egyirányosítják Gyál irányába, emellett több autóbusz is módosított útvonalon közlekedik. A beruházás során mintegy 907 méter hosszú útszakasz újul meg, összesen csaknem 6500 négyzetméteren cserélik ki a burkolatot. A kivitelezés részeként új burkolati jelek készülnek, taktilis vezetősávokat alakítanak ki a gyalogosok számára, valamint felújítják a közműszerelvényeket és a vízelvezető rendszert is. A munkálatok érintik a járdák, a kapubejárók és több autóbusz megálló korszerűsítését is. Így a felújítás nem csak az útburkolat állapotát javítja, hanem biztonságosabbá és kényelmesebbé is teszi a közlekedést. A fővárosi önkormányzat által finanszírozott beruházás idején a közlekedőknek érdemes hosszabb menetidővel számolniuk, és lehetőség szerint előre tájékozódniuk az aktuális forgalmi változásokról. Mozgó vonatra kapaszkodtak Érden, a rendőrség most a lakosság segítségét kéri. Vasúti szabálysértés miatt indított eljárást az érdi rendőrkapitányság két ismeretlen személy ellen, akik életveszélyes mutatványt hajtottak végre egy mozgásban lévő vonaton. Az esetről készült felvételt a rendőrség nyilvánosságra is hozta, és a lakosság segítségét kéri az érintettek azonosításához. A rendőrség tájékoztatása szerint az eset június 1-én a délutáni órákban történt az érdi vasútállomáson. A két fiatal a peronról felugrott a már elindult szerelvény oldalára, majd a vonat külsejébe kapaszkodva utazott egészen az Érd felső megállóhelyig. Ott leugrottak a szerelvényről és futva elhagyták a helyszínt. A hatóságok felhívják a figyelmet arra, hogy az ilyen magatartás rendkívül veszélyes, hiszen egyetlen rossz mozdulat is súlyos, akár halálos balesethez vezethet. A mozgó vonatra felugrás és a szerelvény oldalán történő utazás nem csak a szabályokat sérti, hanem az elkövetők és mások életét is veszélyezteti. Az érdi rendőrkapitányság azt kéri, hogy aki felismeri a videón látható személyeket, vagy bármilyen információval rendelkezik az esettel kapcsolatban, jelentkezzen a rendőrségen. Bejelentést lehet tenni a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság tevékenységirányítási központjánál, a telefontanú zöld számon vagy a 112-es segélyhívón. A Gellért hegy fáinak védelmére hívja fel a figyelmet a Főkert. A szakemberek arra kérik a kirándulókat és a szabadtéri edzéseket tartó csoportokat, hogy ne rögzítsenek TRX köteleket vagy más sporteszközöket a fák törzsére és ágaira, különösen a természetvédelmi területen álló egyedekre. A figyelmeztetés előzménye, hogy a közelmúltban egy nagyméretű fa kidőlt a Gellért hegyen. Bár az eset éjszaka történt, így senki sem sérült meg, a főkert szerint a térség faállománya egyre rosszabb állapotban van. Az elmúlt évek aszályos időjárással jelentősen meggyengítette a fákat, ezért egyre több válik balesetveszélyessé. A szakemberek szerint a fákra rögzített hevederek és kötelek felsérthetik a kérget, a dinamikus terhelés pedig olyan ágakat is veszélyeztethet, amelyek kívülről egészségesnek tűnnek. A fákra való felmászás szintén károsíthatja az ágakat és a koronát, emellett pedig növeli a fertőzések kialakulásának és a balesetek bekövetkezésének kockázatát. A főkert hangsúlyozza, hogy nem a szabadtéri sportolást szeretné korlátozni. A Gellért-hegy továbbra is mindenki számára nyitott pihenő és rekreációs terület, ugyanakkor azt kérik, hogy a látogatók vigyázzanak a fákra, hiszen ezek a védett természeti terület legfontosabb értékei. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy tartsák tiszteletben a helyszínen dolgozók jelzéseit és a természetvédelmi szabályokat, hogy a Gellért-hegy idős fái még hosszú éveken át biztonságosan szolgálhassák a kirándulók és a sportolók kikapcsolódását. Vaddisznók megjelenésére figyelmeztetnek, így fontos szabályokra hívják fel a lakosság figyelmét. Felhívást tett közzé az önkormányzat a belterületen megjelenő vaddisznók miatt. A tájékoztatás szerint október 31-ig az M1-es és az M3-as autópályák mentén a nyomvonaltól számított 10 kilométeres sávban intenzív vaddisznógyérítés zajlik az afrikai sertéspesti terjedésének megelőzése érdekében. A hatályos jogszabályok alapján a lakott területen felbukkanó vaddisznók eltávolításának megszervezése az önkormányzat feladata, amelyet az illetékes vadászatra jogosulttal együttműködve végeznek. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy Magyarországon tilos a vadon élő vaddisznók befogása és más területre történő áthelyezése. Ez a szabály nem csak a kifejlett állatokra, hanem a malacokra, valamint a sérültnek vagy elárultnak tűnő egyedekre is érvényes. Minden elejtett vagy elhullott vaddisznónál kötelező az afrikai sertéspestis vizsgálatához szükséges mintavétel és a tettem szakszerű ártalmatlanítása. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy amennyiben belterületen vaddisznót vagy elhullott állatot észlelnek Pest vármegyén belül, haladéktalanul értesítsék az önkormányzatot vagy az illetékes vadászatra jogosultat. Az állatot sem befogni, sem elhajtani, sem elszállítani nem szabad, mert ezzel növelhető a balesetveszély és a járvány terjedésének kockázata. Online is elérhetővé vált Rádai Mihály különleges budapesti fotóhagyatéka. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár nyilvánosan is hozzáférhetővé tette Rádai Mihály városvédő több ezer felvételből álló fotóhagyatékát. Az új online gyűjtemény a legendás televíziós személyiség és művészettörténész halálának 5. évfordulójára készült el, és most először teszi böngészhetővé a teljes eredeti képjegyzéket. A csaknem 8000 színes fényképből álló gyűjtemény döntő része 1985 és 2005 között készült. A felvételek közel 500 budapesti helyszínt örökítenek meg, köztük számos olyan épületet, utcát és városrészt, amelyek azóta jelentősen átalakultak vagy teljesen eltűntek. A képek nem csak dokumentálják Budapest változásait, hanem egy korszakvárosképét is megőrzik az utókor számára. Az új, nem fekete-fehér című tematikus oldalon 25 kiemelt helyszín története is megismerhető Rádai Mihály felvételein keresztül. A válogatásban többek között a New York palota, a Gresham palota, a Hungária fürdő, a zsinagóga és a Városliget is helyet kapott. A könyvtár hangsúlyozta, hogy a fényképeket szándékosan nem javították vagy utómunkázták. A felvételek eredeti formájukban kerültek fel az oldalra, mert Rádai Mihály számára a dokumentálás volt a legfontosabb. Gyakran nehezen megközelíthető vagy rossz állapotú épületeket is felkeresett, hogy megörökítse azokat, mielőtt eltűnnek vagy átalakulnának. A fotóhagyaték mellett a könyvtár a Rádai Mihály emlékprojekt eredményeit is bemutatja. A programban önkéntesek kutatták a Király utca egy szakaszának történetét, amelynek eredményeként 40 épület múltját feldolgozó, szabadon kutatható várostörténeti adatbázis is létrejött. Az új online gyűjtemény így nem csak emléket állít a városvédő munkásságának, hanem értékes forrást is kínál a Budapest története iránt érdeklődők számára. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Folytatódik a változékony nyári idő. Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. Magyar filmet is beválogattak az augusztusi Szarajevói Filmfesztivál versenyprogramjába. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az ukrán elnök szerint hiba volt megtartani a Kijev melletti védelmi ipari kiállítást. Volodymyr Zelenszkij esti videóüzenetében megerősítette, hogy a pénteki orosz támadásban 10 életüket vesztették, és csak nem 100 megsebesültek. A régió ügyvivő kormányzója közölte, hogy ma egész napos gyászt tartanak a térségben. Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. Bóna Szabolcs miniszter közölte, a rendszer működéséről a gazdák is elmondhatják véleményüket, az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új acélhíd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a környéken forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a hétvégén, de a közösségi közlekedés végig biztosított marad. Magyar filmet is beválogattak az augusztusi Szarajevói Filmfesztivál versenyprogramjába.

0: László Márk Bonfász című animációs diplomafilmje egy hallássérült fiú belső hangjait tárja fel. A film rendezője, szerzője a hangok emberi tudatra gyakorolt erőteljes hatását kívánta megmutatni, egyebek mellett egy gótikus raktárkoncert hangulatával. Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíj ideje alatt. A versenypálya körül a közlekedést segítik a rendőrök, emellett egész nap járőröznek és helikopterrel is figyelik a helyszínt. A Hungaroringre tartóktól azt kérik, hogy időben induljanak el és kövessék a rendőri jelzéseket, csak a kijelölt parkolókat használják. A hadsereg mozgósítását kérte a francia elnök az ország délnyugati részét sújtó erdőtüzek miatt. Az elmúlt két napban több mint 140 ezer embernek kellett elhagyni otthonát vagy nyaraló helyét. Gironde megye 53 lakóháza leégett. A hatóságok tegnap elrendelték a turisták körében népszerű Cap-Ferré félsziget kiürítését. A belügyminiszter példátlannak nevezte a kialakult helyzetet, amelyről este a kormányfő is egyeztetett a tárcaközi válságstábbal.
1: Időjárás.
0: Változékony időre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű. Legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. A szél helyenként megélénkül. Napközben 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap több helyen 30 foknál is melegebb lesz, de záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel, a főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene.
1: Ez a Manna

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy ma mi mindenről olvastam a Budapestről szóló cikkekben. Tovább tart például a lakáspiaci árkorrekció. Bár az ingatlan.com lakás árindexe szerint országosan 6,1%-kal emelkedtek a használt lakások és házak kínálati árai júniusban, Budapesten 1,1%-os csökkenés következett be. A fővárosban ezzel már a harmadik egymást követő hónapban mérséklődtek az árak. Hasonló legalább 3 hónapos negatív sorozatra, legutóbb 2020 októberre és decemberre között volt példa. A korábbi várakozásainkkal összhangban a lakásárak egyre erősebben alkalmazkodnak a fizetőképes kereslet korlátaihoz. Ez nem feltétlenül jelent mindenhol árcsökkenést, de a korábban látott rendkívüli áremelkedés érezhetően és látványosan lassul. Jelenleg nincs olyan tényező, amely rövid időn belül jelentősen felpörgetni a keresletet, így a konszolidáció folytatására lehet számítani a következő 3-6 hónapban is. Hosszabb távon a piaci kamatszintek és a lakáshitelek kamatainak érdemi csökkenése hozhat majd új lendületet a lakáspiacon. Ennek hatása azonban csak fokozatosan jelenhet a következő években meg, értékelte a friss piaci tendenciákat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A júniusi adatok alapján az ország területileg is kettészakadt. Az ország középső és nyugati felében stagnálnak vagy csökkennek a lakásárak. Nyugat-Dunántúlon 1,7%-kal, Dél-Dunántúlon 6,1%-kal csökkentek az árak májushoz képest. Pest megyében a 2,1%-os és Közép-Dunántúlon pedig a 0,5%-os emelkedés lényegében stagnálást jelent. A drágulás súlypontja eközben Kelet-Magyarországra helyeződött. Délalföldön 3,2%-kal, Északalföldön 1,5%-kal, Észak-Magyarországon pedig 8,1%-kal emelkedtek a kínálati árak egyetlen hónap alatt. Az éves áremelkedés üteme ugyanakkor országosan és Budapesten is tovább mérséklődött. Júniusban országosan 12,2%-kal álltak magasabban az árak, mint egy évvel korábban. Budapesten viszont már csak 8,7%-os volt a drágulás. Most először böngészhető Rádai Mihály fotóhagyatéka 8000 színes fényképével indította el a fővárosi Szabó Ervin könyvtár Budapest gyűjteménye a Nem Fekete-Fehér című új online tematikus oldalát, amely első alkalommal teszi átfogóan hozzáférhetővé a városvédő budapesti fotóhagyatékát. Az 5 évvel ezelőtt elhunyt televíziós és művészettörténész Rádai Mihály neve összefort Budapest épített örökségének védelmével. Évtizedeken át járt a fényképezőgépével a fővárost és dokumentálta a változásait. 2012-ben csaknem 8000 színes felvételt adott át a Budapest gyűjteménynek. A nagyjából 1985 és 2005 közötti időszakot felülelő hagyaték közel 500 budapesti helyszínt és témát örökít meg, sok esetben olyan épületeket, utcarészleteket és városi részleteket is, amelyek mára jelentősen átalakultak vagy teljesen eltűntek. 25 kiemelt helyszín is felfedezhető fényképeken és a hozzájuk kapcsolódó történeteken keresztül. A válogatásban többek között a New York palota, a Hungária fürdő, a Gresham palota, a Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga és a Városliget szerepel. A gyűjtemény különlegessége, hogy a fényképek nem művészi albumként, hanem egy városvédő munkanaplójaként tárulnak elénk. Rádai sokszor életveszélyes állapotú épületekbe is bement, rossz időben, nehéz körülmények között fényképezett, vagy éppen egy utcán heverő építészeti részletet örökített meg. Nem a technikai tökéletesség érdekelte, hanem az, hogy megőrizze mindazt, ami hamarosan eltűnhet. A könyvtár ezért tudatos döntés és utólagos technikai korrekció nélkül tette közzé a felvételeket. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár tavaly hozta létre munkatársa Enkóse Judit szakmai vezetésével a Rádai Mihály emlékprojektet, amelyben 34 önkéntes kutatása ismerhető meg a Király utca Kiskörút és Nagykörút közötti szakaszának történetéről. A résztvevők fényképek, interjúk, levéltári dokumentumok és digitális források felhasználásával 40 épület múltját dolgozták fel, létrehozva egy szabadon kutatható várostörténeti adatbázist. Végéhez közeledik a megújult MOL Bubi próbaüzeme, amely lehetővé tette, hogy a BKK valódi felhasználói tapasztalatok alapján finom hangolja a rendszert. A tesztidőszak egyúttal számos olyan visszajelzést is hozott, amely segíti a rendszer továbbfejlesztését, és amelyeket a Budapesti Közlekedési Központ beépít a fejlesztésekbe. A visszajelzések nyomán a társaság egyebek mellett átalakította a közbringa rendszer árazását is. A BKK munkatársai a szolgáltatóval közösen 7 nappal látéve dolgoznak a MOL Bubi informatikai háttérrendszerének utolsó beállításain, hogy az applikáció hibamentesen működhessen. A közlekedés szervező köszöni a felhasználók türelmét, és sajnálja, hogy a megelőző hónapban nélkülözniük kellett a szolgáltatást. Még néhány nap további türelmet kér a felhasználóktól a BKK a megújult MOL-Bubi éles indulása előtt. Jelenleg is zajlik az összetett háttérrendszer tesztelése, amelynek utolsó körében technikai átállás miatt szükséges leállítani az applikációt, és így a kerékpár használat lehetőségét, hogy a fizetési és számlázási funkció beépíthető legyen az alkalmazásba, illetve a bringa beállítások finom hangolása megtörténhessen. A leállás pontos időpontja nehezen meghatározható a tesztek jellege miatt, ezért a BKK arra kéri a próbaüzemben résztvevőket, hogy figyeljék a társaság csatornáit, amelyeken hamarosan kommunikálni fogja a próbaidőszak végét, amelyet néhány napos leállás követ. A próbaidőszakra közel 15 ezer felhasználó jelentkezett, akiknek használati szokásai és visszajelzései rendkívül hasznos információkat közvetítettek a BKK felé. Ezek segítettek például a kerékpár beállításának finomhangolásában és az edukációs anyagok megtervezésében. Az elektromos kerékpárok iránti rendkívüli érdeklődés, valamint a felhasználói reakciók és a Magyar Kerékpáros Klubbal történt egyeztetés nyomán a társaság átalakította a MOL-Bubi rendszer árazását is. A 18. kerületben Pesszent Lőrinc és Pesszent Imre területén október 1. felétől csaknem az őszi szünetig tart majd 2026-ban a lom kikészítési időszak. A 11 körzetre területen belül különböző dátumok vonatkoznak. Nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a címükre vonatkozó napon 18 óra után készítsék ki a lomokat a lakosok. A nem a megjelölt időpontban történő lom kikészítés közterület szennyezési szabálysértésnek minősül. A 18. kerületi lomtalanítás alkalmával is kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagy darabos hulladék, például elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg helyezhető ki a ház elé. Közben egyedülálló lehetőség nyílik a cseperi nyugdíjasoknak, a strandfürdő a hét első három napján, hétfőn, kedden és szerdán ingyenesen látogatható. A helyieknek cseperi lakcímkártyával extra kedvezmények is járnak. A felnőtt napi jegy 3900 forint, hétköznap hétvégén 4400, a nyugdíjas és a diák jegy pedig 3400 és 3800 forint. A fürdőbe 5 és 10 alkalmas bérlet is váltható, amelyek a nyári szezonban szeptember 13-áig használhatók fel. Cseperi nyugdíjasok számára hétfőn, kedden és szerdán az ünnepnapok kivételével ingyenes a belépés. Ehhez a lakcímkártya, illetve a nyugdíjas igazolás felmutatása szükséges. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: Budapest Update.
1: A Villa Budapest összegyűjtötte az oldalán, hogy miben volt első a fővárosunk Budapest. 1837. augusztus 22-én nyílt meg például Pest első állandó magyar színháza, a Pesti Magyar Színház, amely ekkor még az Asztória, a Múzeum körút és a Rákóczi út sarkán állt. A nyitó előadáson Vörösmarty Mihály Árpád ébredése című drámáját, majd Eduard von Schenk Belizár című szomorú játékát mutatták be. Bár a városban már 1812 óta működött egy színház, az viszont csak német nyelvű darabokat játszott. A Pesti Magyar Színházban operát és drámát egyaránt nézhettek a nézők, 1840-ben nevezték át Nemzeti Színháznak. Miután Pest, Buda és Óbuda egyesült, szükség volt egy polgármesterre, aki a gyakorlatban vezeti a várost, hiszen a főpolgármester inkább reprezentatív és ellenőrző szereppel bírt. Így hát 1873-ban megválasztották a már akkor is népszerű várospolitikust, Kammermayer Károlyt polgármesternek. Kammermayer korábban részt vett az 1848-as szabadságharcban hadnagyként, 1857-ben a Pesti Dologháznál volt tisztviselő, 61-ben Buda főjegyzője lett. 1867-től Pest tanácsnoka volt, aki a közegészségügyi és köztisztasági ügyekért felelt. Polgármesterként a város új korszerű közigazgatásának kiépítése, a hivatalok beindítása, az új kerületi előjáróságok megszervezése kötődik a nevéhez, de olyan nagy beruházások is, mint a fővámtéri nagyvásárcsarnok és a közvágóhíd. Budapest első vásárcsarnoka az ország első vásárcsarnoka is volt. Az épülettípus a 19. században vált népszerűvé, amikor is a megnövekedett lakosságszám és a csökkenő közbiztonság miatt a városokból egyre inkább kiszorultak a nyílt piacok, helyüket pedig átvette a fedett tér. A fővámtéri csarnok az Egyesített Budapest első nagyobb építészeti beruházása volt, amit még az első polgármester indított el. Az épületet az a Pesz Samu tervezte, akinek a Műegyetem könyvtárát és az országos levéltárat is köszönhetjük. A központi vásárcsarnok érdekessége, hogy eredetileg még saját vasúti rakodóvágánya is volt, a felszín alatt pedig egy folyosó kötötte össze a rakparttal. A budai oldalon csak 1902-ben épült vásárcsarnok, ez volt a 6. számú, amit ma Batthyány téri vásárcsarnokként ismerünk. Első cukrászdáink Budához köthetőek, ugyanis az első hivatalosan bejegyzett cukros süteményesünk 1718-ban Budán kapott engedélyt arra, hogy cukrászdát üzemeltessen, bár ekkor még ezzel a nyugatabbra nagyon is jól prosperált vállalkozással, itthon olyan nagyon nem tudtak mit kezdeni az emberek. Jó száz évvel később, 1827-ben a mai Szent Háromság téren nyitotta meg sütemény üzletét Schwab Ferenc cukrász, a még ma is üzemelő Európa szerte híres Russwurmot. Érdekesség, hogy az alapító halála után József Nádor egykori udvari sütője Richter Lénárt vitte tovább az üzletet, aki annyira ügyes cukrászmester volt, hogy még Bécsből is rengetegen jöttek, kifejezetten az ő süteményei miatt. Ami a pesti oldalt illeti, az első cukrászdát 1847-ben Kugler Emil alapította a József Nádor téren. 1870-ben a mai Vörösmarty tére költözött, és ma Zserbó néven ismerjük. Bár felnőtt műsorokat már a 60-as évek közepétől találhattak az Arra vágyok Budapest éjszakai szórakozóhelyein, a város első igazi maszek nightclubja csak 1958-ban nyílt meg. Nevét a hollywoodi Pink Pussycat bár ihlette, és annak ellenére, hogy a bejárat fölött a rózsaszín cica név díszelget, előszeretettel hívták rózsaszín cicáknak is. Tükrök, rózsaszín plusz cicával ékesített zongora és apró intim hangulatú galéria tartozott a szép lányok birodalmához, aki pedig férfiasabb szórakozásra vágyott, mehetett a rózsaszín cseppkőbarlangot idéző billiárdszobába játszani.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Több mint 100 új rendőr áll szolgálatba Pest vármegyében. Mozgó vonatra kapaszkodtak, Érden a rendőrség a lakosság segítségét kéri. Arra kérnek, hogy ne használjuk a Gellért hegy fáit. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Összesen 122 új rendőr kezdi meg szolgálatát Pest vármegyében. A frissen végzett tiszteket és tiszthelyetteseket ünnepélyes befogadó rendezvényen köszöntötték a rendőrségi igazgatási központban. Az eseményen Horváth András rendőr dandártábornok Pest vármegye rendőr főkapitánya üdvözölte az új állomány tagjait. A most szolgálatba lépő 122 rendőr közül 35-en tisztként, 87-en pedig tiszthelyettesként kezdik meg munkájukat a vármegye 13 rendőrkapitányságán. Az új munkatársak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán, illetve rendészeti technikumában szerezték meg képesítésüket. Tanulmányaik befejezése után most kapcsolódnak be a mindennapi rendőri feladatok ellátásába. A rendőrség bízik abban, hogy az új kollégák érkezése tovább erősíti a közbiztonságot Pest vármegyében, és hozzájárul a lakosság gyorsabb, hatékonyabb kiszolgálásához. Az ünnepségen a vezetők eredményes szolgálatot, jó egészséget és sikeres szakmai pályafutást kívántak valamennyi új rendőrnek. Egy hónapig forgalomkorlátozás nehezíti a közlekedést a Nagykőrösi úton. Jelentős útfelújítás kezdődik július 27-én a 18. kerületi Nagykőrösi úton. A munkálatok várhatóan augusztus végéig tartanak, ez idő alatt az autósoknak és a közösségi közlekedéssel utazóknak is forgalomkorlátozásokra kell számítaniuk. A felújítás a Hunyadi János utca és a Nagykőrösi út 32-es szám közötti szakaszt érinti, ahol három ütemben dolgoznak majd a szakemberek. Az építkezés idején a Nagykőrösi út Száfa utca és Eke utca közötti szakaszát egyirányosítják, Gyál irányába. Emellett több autóbusz is módosított útvonalon közlekedik. A beruházás során mintegy 907 méter hosszú útszakasz újul meg, összesen csak nem 6500 négyzetméteren cserélik ki a burkolatot. A kivitelezés részeként új burkolati jelek készülnek, taktilis vezetősávokat alakítanak ki a gyalogosok számára, valamint felújítják a közműszerelvényeket és a vízelvezető rendszert is. A munkálatok érintik a járdák, a kapubejárók és több autóbusz megálló korszerűsítését is. Így a felújítás nem csak az útburkolat állapotát javítja, hanem biztonságosabbá és kényelmesebbé is teszi a közlekedést. A fővárosi önkormányzat által finanszírozott beruházás idején a közlekedőknek érdemes hosszabb menetidővel számolniuk, és lehetőség szerint előre tájékozódniuk az aktuális forgalmi változásokról. Mozgó vonatra kapaszkodtak Érden, a rendőrség most a lakosság segítségét kéri. Vasúti szabálysértés miatt indított eljárást az érdi rendőrkapitányság két ismeretlen személy ellen, akik életveszélyes mutatványt hajtottak végre egy mozgásban lévő vonaton. Az esetről készült felvételt a rendőrség nyilvánosságra is hozta, és a lakosság segítségét kéri az érintettek azonosításához. A rendőrség tájékoztatása szerint az eset június 1-én a délutáni órákban történt az érdi vasútállomáson. A két fiatal a peronról felugrott a már elindult szerelvény oldalára, majd a vonat külsejébe kapaszkodva utazott egészen az Érd felső megállóhelyig. Ott leugrottak a szerelvényről és futva elhagyták a helyszínt. A hatóságok felhívják a figyelmet arra, hogy az ilyen magatartás rendkívül veszélyes, hiszen egyetlen rossz mozdulat is súlyos, akár halálos balesethez vezethet. A mozgó vonatra felugrás és a szerelvény oldalán történő utazás nem csak a szabályokat sérti, hanem az elkövetők és mások életét is veszélyezteti. Az érdi rendőrkapitányság azt kéri, hogy aki felismeri a videón látható személyeket, vagy bármilyen információval rendelkezik az esettel kapcsolatban, jelentkezzen a rendőrségen. Bejelentést lehet tenni a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság tevékenységirányítási központjánál, a telefontanú zöld számon vagy a 112-es segélyhívón. A Gellért hegy fáinak védelmére hívja fel a figyelmet a Főkert. A szakemberek arra kérik a kirándulókat és a szabadtéri edzéseket tartó csoportokat, hogy ne rögzítsenek TRX köteleket vagy más sporteszközöket a fák törzsére és ágaira, különösen a természetvédelmi területen álló egyedekre. A figyelmeztetés előzménye, hogy a közelmúltban egy nagyméretű fa kidőlt a Gellért hegyen. Bár az eset éjszaka történt, így senki sem sérült meg, a Főkert szerint a térség faállománya egyre rosszabb állapotban van. Az elmúlt évek aszályos időjárása jelentősen meggyengítette a fákat, ezért egyre több válik balesetveszélyessé. A szakemberek szerint a fákra rögzített hevederek és kötelek felsérthetik a kérget, a dinamikus terhelés pedig olyan ágakat is veszélyeztethet, amelyek kívülről egészségesnek tűnnek. A fákra való felmászás szintén károsíthatja az ágakat és a koronát, emellett pedig növeli a fertőzések kialakulásának és a balesetek bekövetkezésének kockázatát. A Főkert hangsúlyozza, hogy nem a szabadtéri sportolást szeretné korlátozni. A Gellért-hegy továbbra is mindenki számára nyitott pihenő és rekreációs terület, ugyanakkor azt kérik, hogy a látogatók vigyázzanak a fákra, hiszen ezek a védett természeti terület legfontosabb értékei. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy tartsák tiszteletben a helyszínen dolgozó kijelzéseit és a természetvédelmi szabályokat, hogy a Gellért-hegy idős fái még hosszú éveken át biztonságosan szolgálhassák a kirándulók és a sportolók kikapcsolódását. Vaddisznók megjelenésére figyelmeztetnek, így fontos szabályokra hívják fel a lakosság figyelmét. Felhívást tett közzé az önkormányzat a belterületen megjelenő vaddisznók miatt. A tájékoztatás szerint október 31-ig az M1-es és az M3-as autópályák mentén a nyomvonaltól számított 10 kilométeres sávban intenzív vaddisznógyérítés zajlik az afrikai sertéspesti terjedésének megelőzése érdekében. A hatályos jogszabályok alapján a lakott területen felbukkanó vaddisznók eltávolításának megszervezése az önkormányzat feladata, amelyet az illetékes vadászatra jogosulttal együttműködve végeznek. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy Magyarországon tilos a vadon élő vaddisznók befogása és más területre történő áthelyezése. Ez a szabály nem csak a kifejlett állatokra, hanem a malacokra, valamint a sérültnek vagy elárultnak tűnő egyedekre is érvényes. Minden elejtett vagy elhullott vaddisznónál kötelező az afrikai sertéspest is vizsgálatához szükséges mintavétel és a tetem szakszerű ártalmatlanítása. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy amennyiben belterületen vaddisznót vagy elhullott állatot észlelnek Pest vármegyén belül, haladéktalanul értesítsék az önkormányzatot vagy az illetékes vadászatra jogosultat. Az állatot sem befogni, sem elhajtani, sem elszállítani nem szabad, mert ezzel növelhető a balesetveszély és a járvány terjedésének kockázata. Online is elérhetővé vált Rádai Mihály különleges budapesti fotóhagyatéka. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár nyilvánosan is hozzáférhetővé tette Rádai Mihály városvédő több ezer felvételből álló fotóhagyatékát. Az új online gyűjtemény a legendás televíziós személyiség és művészettörténész halálának 5. évfordulójára készült el, és most először teszi böngészhetővé a teljes eredeti képjegyzéket. A csaknem 8000 színes fényképből álló gyűjtemény döntő része 1985 és 2005 között készült. A felvételek közel 500 budapesti helyszínt örökítenek meg, köztük számos olyan épületet, utcát és városrészt, amelyek azóta jelentősen átalakultak vagy teljesen eltűntek. A képek nem csak dokumentálják Budapest változásait, hanem egy korszak városképét is megőrzik az utókor számára. Az új Nem fekete-fehér című tematikus oldalon 25 kiemelt helyszín története is megismerhető Rádai Mihály felvételein keresztül. A válogatásban többek között a New York palota, a Gresham palota, a Hungária fürdő, a zsinagóga és a Városliget is helyet kapott. A könyvtár hangsúlyozta, hogy a fényképeket szándékosan nem javították vagy utómunkázták. A felvételek eredeti formájukban kerültek fel az oldalra, mert Rádai Mihály számára a dokumentálás volt a legfontosabb. Gyakran nehezen megközelíthető vagy rossz állapotú épületeket is felkeresett, hogy megörökítse azokat, mielőtt eltűnnek vagy átalakulnának. A fotóhagyaték mellett a könyvtár a Rádai Mihály emlékprojekt eredményeit is bemutatja. A programban önkéntesek kutatták a Király utca egy szakaszának történetét, amelynek eredményeként 40 épület múltját feldolgozó, szabadon kutatható várostörténeti adatbázis is létrejött. Az új online gyűjtemény így nem csak emléket állít a városvédő munkásságának, hanem értékes forrást is kínál a Budapest története iránt érdeklődők számára. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a

csodák élek kövessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy 8-ra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek az úton, ami hozzád vezet. Szeretem Pestet, szeretem, ahogy ébred Buda, hogy napjai

0: jó járt. Manna FM, Budapest Update.
1: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél. Összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kitelepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Bilav Budapest pár helyszín, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellértet tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az Óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementé spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természete meg különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást. Most, hogy tartósan vált a jó időszín, de minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Vilav Budapest 3 olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó. Azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most 3 olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arrafelé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan többfelé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszentmiklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszentmiklós határán található más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegesé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombon csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulhatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani Bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltöltetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonzza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember. A szocializmus bő 40 évig tartott, majd jött a rendszerváltás, ami egy csapásra elsöpörte, de nem nyom nélkül. Ennek az időszaknak megvolt a maga sajátos esztétikája, ami jó rész köztéri szobrok és emlékművek formájában mutatkozott meg. A régmúlt emlékei szedte össze a világ Budapest. A Gellérthegyi Szabadság szobrot egy igazi magyar szobrász nagyágyú Kisfaludi Stróbör Zsigmond készítette 1947-ben. Eredetileg nem a szabadságról kapta a nevét a monumentális emlékmű, hanem felszabadulási emlékmű volt a címe, és a fiatal magyar kommunista állam így szerette volna kifejezni tiszteletét a szovjetek felé, hogy felszabadítottak minket a náci megszállás alól. A rendszerváltást követően vita volt arról, mit kéne is lehetne kezdeni vele, de végül a szobor átértékelésre került, talán mert kicsit problémás lett volna elmozdítani a hegy tetejéről, na meg az évtizedek során a főváros jelképébe is vált a szinte minden irányból látható alkotás. Így a pálmaágat tartó nő alakot átkeresztelték Szabadság szoborra, és mindent elmozdítottak róla, ami a szocializmusra és a szovjetekre utalt, kezdve a 4 méter magas és az alkotás előterében állt géppisztolyos szovjet katona szobrával. A Gellérthegyi emlékmű mostanában ismét a viták keresztüzébe került, mert egy jókora keresztet vettettek rá. A következő a Memento Park. Ha valaki azt kérdezi, hogy na de hova tűnt a Szabadság szobor előtt egykorát szovjet katona szobra, akkor a válasz az, hogy a 22. kerületben található Memento Parkba szállították 92-ben a helyszín kialakítása idején, mert maga a szoborpark egy évvel később 93-ban nyitott meg. Némi iróniával fűszerezve mondani valónkat, mondhatjuk azt, hogy a katona szobor az övéi közé került, hisz ez az első számú gyűjtőhelye a szocialista korszak köztéri alkotásainak. A hatalmas park szürreális időutazás, ami legalább annyira megmosolyogtató, mint amennyire nyomasztó. Mégis aki élőben szeretné megcsodálni a bő 40 évig kitartó szocializmus műalkotásait és szembesülni a kor bizarr esztétikájával, annak kihagyhatatlan a hely felkeresése. A különleges élmény garantált, bár könnyen lehet, hogy Sztálin orbitális méretű csizmája, vagy a hasonlóan méretes Lenin fel éjjel kísérni fog álmunkban. A szocializmusban számos olyan alkotás is készült, ami az ifjúságot igyekezett sportos, szorgalmas és rendes életre nevelni. A rendszerváltás után ezek is a Memento szoborparkba kerültek, majd később visszautaztak a városba, Zuglóba, még közelebbről a Népstadion, ami 2002-ben kapta meg Puskás Ferenc nevét melletti parkba. A régi futópálya körül álltak, miután a Puskás Ferenc aréna megépült és körülötte kialakításra került a több részből álló hatalmas sportpark, a szobrok is visszakerültek. Jelenleg a park keleti részén találhatók és jó részt sportszobrok, de azért van köztük olyan is, ami inkább a tisztes életmódot és a kultúrát, szórakozást helyezi a középpontba. Ilyen például a népi táncosok, az éneklő fiatalok vagy a természetjárók szobra. Ha valami nagy vitát vált ki a mai napig, az a Szabadság téren álló szovjet hősi emlékmű, amivel kapcsolatban többször is felmerült, hogy elbontják, végül mégis mindig maradt a helyén. Közvetlenül a háború lezárását követően állították fel 1946-ban a kommunista hatalom átvétel előtt, és ez a legfőbb érv, ami időről időre megmentette az alkotást. Ami azonban még így sem tudja lemosni magáról a bű 40 év alatt rárakódott túlvörös árnyalatot, pláne hogy a tetején ott virít a szocializmus csillaga. Antal Károly erősen megosztó munkája azért is keltett és kelt a mai napig rossz érzéseket az emberekben, mert bár a német megszállás aluli felszabadulás okán állították fel, az mégsem felszabadulás volt, hisz jött a helyébe egy másik megszállás, a szovjet, ráadásul az emlékmű cinikus módon a Szabadságról elnevezett téren áll. Az országház is a Szabadságot valóban kifejező másik emlékmű a Batthyány örökmécses közelében.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Folytatódik a változékony nyári idő, bővítik az esztergomi Suzuki gyárat. Újra nyithat a budapesti planetárium. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az ukrán elnök szerint hiba volt megtartani a Kijev melletti védelmi ipari kiállítást. Volodymyr Zelenszkij esti videó üzenetében megerősítette, hogy a pénteki orosz támadásban 10 életüket vesztették, és csaknem 100 megsebesültek. A régió ügyvivő kormányzója közölte, hogy ma egész napos gyászt tartanak a térségben. Fejlesztik az esztergomi Suzuki gyárat, a beruházás az elektromos autók gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. A fejlesztések 76 milliárd forintból valósulnak meg. Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. Bóna Szabolcs miniszter közölte, a rendszer működéséről a gazdák is elmondhatják véleményüket, az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új acélhíd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a környéken forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a hétvégén, de a közösségi közlekedés végig biztosított marad. Szakértők egyeztetnek a planetárium jövőjéről, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását.

0: Több lehetőséget is vizsgálnak az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern, tudományos múzeumi élményközpontig. Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíj ideje alatt. A versenypálya körül a közlekedést segítik a rendőrök, emellett egész nap járőröznek és helikopterrel is figyelik a helyszínt. A Hungaroringre tartóktól azt kérik, hogy időben induljanak el, kövessék a rendőri jelzéseket és csak a kijelölt parkolókat használják. A hadsereg mozgósítását kérte a francia elnök az ország délnyugati részét sújtó erdőtüzek miatt. Az elmúlt két napban több mint 140 ezer embernek kellett elhagynia otthonát vagy nyaralóhelyét. Gironde megyében 53 lakóház leégett. A hatóságok tegnap elrendelték a turisták körében népszerű Cap Ferré félsziget kiürítését. A belügyminiszter példátlannak nevezte a kialakult helyzetet. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerten napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. Napközben 25-30, késő este 16-22 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Most július elején volt Párizsban az Haute Couture Divat Hét, ami egy nagyon különleges esemény, ugyanis ide csak meghívott személyek mehetnek, illetve ugye újságírók. Ezen a héten vehetett részt Szakács Gábor divatblogger, couture szakértő, aki ugye állandó vendégem. Ebben az órában vele beszélgetek arról, hogy milyen is volt ez a Couture Hét, milyen élményekkel gazdagodott, meg hát egyáltalán divatról is szó lesz természetesen. Tartsanak velünk, a zene után kezdünk.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Vendégem ebben az órában Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértő. A párizsi haute couture hét kulisszatitkai lesz a témánk. Élmények, trendek, a luxus divat jövője. Erről is fogunk beszélgetni, hiszen egészen friss élményekkel tért haza Gábor, hiszen július 6 és 10 között volt, ugye Párizsra figyelt a divatvilág, akkor volt az haute couture week, az a hét, ugye legismertebb divatházai mutatták be, a világ legismertebb divatházai mutatták be a legújabb kézzel készített kollekciókat, úgyhogy erről is fogunk beszélgetni. Hát lesz itt bőven élmény, mosolyogva ül itt velem szembe. Gábor, szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt neked is, Gabi, és a kedves hallgatóknak is. Hát igen, az a kérdésem nekem, hogy hány órásra tervezed a mai műsort?
1: Hát én azt gondolom, hogy menjünk oda, hogy nem kell mai napba beleférnünk, jó? Tehát, hogyha nem tudunk minden tehát beszélni, már pedig nem fogunk tudni, akkor ez egy ilyen visszatérő dolog lesz, mert az én kérdéseim is, hát nem tudom, hogy így hányat sikerült összeírnom, nagyon-nagyon sokat, és még mindig van bennem is, és általában azt is egy ilyen kulisszatitkot elárulhatunk a hallgatóknak, hogy ez általában úgy szokott zajlani, hogy az ember vagy a riporter, műsorvezető, szerkesztő készül, de aztán a beszélgetés elmegy egy irányba.
2: És igen, mert mindig találunk egy igen, még érdekesebb témát, pontosan, vagy belekapaszkodsz te is valamibe, vagy én is mondok igen, valami olyat, amire nem számítunk, vagy igen, amire nem készültél, vagy ami valami nagyon személyes
1: viszont élmény. Érdekes,
2: és akkor igen, és akkor teljesen elkanyarodunk egy más irányba. De hát basszus, ez a rádiózás, az élő műsorvarázsa, meg hát a divatnak a lényeg,
1: a varázsa, annak is a varázsa, így van. No, hát én elsőként arra szeretnének kérni, hogy ez az haute couture, ezt helyezzük már ugye el a hallgatóknak, hogy mi az, hogy haute couture?
2: Az haute couture az egy jogvédett megnevezés. Tehát ezt csak azok használhatják. Ennek a francia, ez egy francia kifejezés, és magyarul azt jelenti, hogy magas fokú szabászat.
1: Aha.
2: És ezt csak azok a kijelölt divattervezők használhatják, akiket egy párizsi szindikátus, egy közösség maguk közül megválaszt. Uh-huh. Vagy és hát pontosabban maguk közé beválasztanak divattervezőket, és csak az a 10-12 tervező használhatja az egész világon ezt a megnevezést, mert ez egy jogvédett címke. A története egyébként 1869-ig megy vissza, most nem fogom elmondani az egész divat történeti hátteret.
1: Akkor valóban nem lesz elég az egy óra, igen.
2: Igen, de érdekes, hogy Charles Wirth, egy angol divattervező, aki a francia divatot tette nagyjá, ő hozta létre az első divatkamarát. Ami azt jelenti, hogy a divatban dolgozó tervezők, alkotók, varrónőket egy kamarába tömörítette össze. Hát ez gyakorlatilag egy ilyen jogvédő szervezet, egy szövetség. És akkor 1911-ben pedig egy szindikátus jött létre, ami a párizsi divatot, a francia divatot összefogja, és 1945-ben ez a szindikátus, ez levédette a francia államnál az haute couture kifejezést, uh-huh, amit csak azok használhatnak, akik ennek a szindikátusnak a tagjai. Aha. Nagyon érdekes, hogy van ez a 10-12 ember, aki rendes tagja, olyan, mint a Tudományos Akadémiánál, igen, ugye a rendes tag, és vannak meghívott vendégek, vagy meghívott tagok, meg különleges tagok, tehát akik időre kapnak csak engedélyt arra, hogy részt vegyenek ebben az haute couture programban.
1: Nagyon szigorúan veszik, úgy.
2: Nagyon szigorúan veszik, és ebből a szövetségből ki is lehet esni, de be is lehet kerülni.
1: De ez nyilván egyébként azt feltételezem ebből, hogy itt a nagyon erős minőség van.
2: Itt csak a minőség számít. Aha. Tehát itt a minőség, az egyedi ruhadarabok, a kézzel készítés, tehát itt így a aha, hagyományok, tradíciók, kézi hímzések, tehát díszítő műhelyek. És ugye egy haute couture műhelynek, vagy egy haute couture márkának az a sajátossága, hogy kell saját műhellyel rendelkezzen, egy megadott létszámmal, ami jól tudom most 20 fős minimum, uh-huh, kell, hogy egy évben kétszer bemutasson, tehát a januári és a júliusi couture héten, illetve kell, hogy legyen showroom vagy üzlete, aha, Párizsban, hogy elérhető legyen a francia közönség számára. Nagyon fontos, hogy ugye ezek egyedi ruhadarabok, tehát ha most itt az etikus ruhakészítésre, vagy a fenntarthatóságra, vagy az etikus divatiparra gondolunk, igen, tulajdonképpen, akkor az nagyon fontos, hogy ezek egyedi ruhadarabok. Tehát elkészülnek a showra, és sokszor a kifutóról veszik meg a hírességek, az üzletasszonyok, a befektetők, vagy a gyűjtők, és aki ezen darabok alapján szeretne magának saját ruhadarabot, azt egyedi méret után, mérték után elkészíti.
1: Tehát
2: az
1: akkor
2: adott
1: ezekből
2: francia
1: mindegyikből
2: ateliét.
1: Csak egy pár darab,
2: egy darab van, és hogyha valaki bemutató darab elkészül, és hogyha annak alapján te szeretnél magadnak egy haute couture darabot, akkor vagy kijönnek hozzád, tehát van olyan ügyfél, akihez kimegy az adott szabóság, vagy az adott műhely, és leveszik rólad a méretet, vagy neked kell bemenned, vagy elküldöd, és akkor egy vagy két úgynevezett fittingre, ami egy ruhapróbát jelent, átküldik a ruhát, vagy kijönnek hozzád, és akkor ruhapróbát tartanak, de az a szerencsésebb, ha te mész be az adott ateliébe, ami egy műhely, egy varroda, és akkor ott te megpróbálhatod ezt a ruhadarabot, és akkor attól függ, hogy milyen díszítést, milyen anyagot, milyen méretet kérsz, annak függvényében készül el ez az egyedi darab. Nyilván ezek nagyon-nagyon borsos áron vannak. Hallottam az előző divat héten, hogy egy díszítés nélküli alapdarab az 100 000 euróról indul a kotűrvilágban. Tehát az már egy kocsiára, vagy egy lakására, és ez egy darab haute couture mindenféle speciális díszítés nélkül, de ez ugye márkánként is eltérő, meg eltérő divatházanként, eltérő, hogy milyen a te egyéniséged, ugye, mert ezt hozzád alakítják.
1: Igen, nagyon
2: fontos, tehát nem neked kell belefogyni a ruhába, hanem a te méreteidre elkészítik az adott ruhadarabot.
1: Na nyilván itt feltételezem, hogy ha ennyire a minőségről szól, azért ez a divathét, ez az haute couture divathét is más, mint az összes többi divathét, de majd erről is beszélgetünk részleteiben. Jövünk vissza a zene után, folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna.
1: Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértővel beszélgetünk ebben az órában, aki nem régen tért haza, ugyanis július 6 és 10-e között volt Párizsban az Haute Couture divat hét. Ennek kapcsán beszélgetünk. Azt is elmondom a hallgatóknak, hogy egészen biztos, hogy nem fogunk a végére érni, folytatni fogjuk még ezt a témát, éppen ezért ne is siessünk, ne szaladjunk át fontos részleteken, nyugodtan beszéljük meg részleteiben. Ugye arról volt szó a zene előtt, hogy mi is ez az Haute Couture. Hát ez egy nagyon egyedi és egy nagyon minőségi divat irányzat, hogy mondhatom.
2: Hát ez egy ruhakészítési technológia gyakorlatilag.
1: Igen, főként ugye kézzel készített, ezt mondtad, és hát hogy egyediek, csak az az egy van, amit a kifutón látunk, és nyilván az alapján lehet egyénre szabottan kérni, hát aki meg tudja fizetni, hiszen ugye itt ilyen 100 000 dollár vagy euró is elhangzott a Gábor szájából, hogy annyiba is kerülhet akár egy ruha. Nyilván ez nem a hétköznapi emberek számára készül. No, de hogyha ennyire minőség és ilyen nagy összegek röpködnek itt a levegőben, akkor arra következtetek, hogy ez a hét, ez az Haute Couture divat hét is más, mint az összes többi, tehát sokkal kiemeltebb talán a divatvilágban.
2: Teljesen, tehát ez a divat csúcsa.
1: Aha.
2: Ez a divat csúcsa, tehát ennél följebb a divatvilágban nincs.
1: Ez a legfőső.
2: Igen, igen. Uh-huh. Tehát, és erre nagyon büszke is vagyok, hogy ezt, amikor elkezdtem divatblogot írni, akkor egyszer csak így beugrott ez a gondolat, hogy hát ha megcélzom a divatipart, akkor miért ne a legfelső uh-huh. rétegeit, és akkor 2019 óta én folyamatosan járok erre a couture hétre, tehát minden januárban és minden júliusban megyek, ami nem azt jelenti, mint egyes úgynevezett szakértőknél, hogy a divathét idején kimegyek Párizsba, és akkor nézegetem a kirakatokat, meg fotózgatom az embereket az utcán, hogy milyen jól vannak felöltözve, hanem én tényleg részt veszek ezeken az eseményeken, kifutós bemutatókon, haute couture prezentációkon, sok divateseményen, koktélpartin, adott márkának egy privát találkozásán, meg hát olyan press díjeken, amik egy nagyon-nagyon nagy márkának a bemutató után a helyszínen meg lehet tekinteni egy zárt közösségnek a kifutós darabokat. Ez a hétköznapi ember számára nem elérhető, és én erre nagyon büszke vagyok, hogy talán kimondhatom azt, hogy egyetlen magyarként veszek részt most már 7 éve ezeken az eseményeken.
1: És amin egyébként azt is mondjuk, hogy milyen világsztárok voltak jelen.
2: Szóval láttad
1: azért. Volt a Gillo is egyébként.
2: Igen. Ahol laktam szállodában a Franklin D. Roosevelt nevű tér közelében, a mellettem lévő Houstonben lakott a Jennifer Lopez, képzeld el. Aha. Tehát ha kinéztem az ablakon, láttam azt a tömeget, aki várta mindig Jennifer Lopezt, hogy kijön vagy bejön a szállodájából. Sajnos élőben nem láttam, viszont nagyon sok más mindenkit láttam élőben.
1: Most csak még egy mondat, Gillo, ugye amúgy a te oldaladon, meg a Facebookon is megtalálják a hallgatók, ha szeretnék megnézni a...
2: Igen, az Instagramon, a Facebookon, igen. Meg hát a blogomon, a gaborszakacs.blog.hu oldalon írtam a divat hétről, és még folyamatosan jönnek ki a cikkek az eseményről.
1: Ja, bőven rengeteg információ még, hogy én nem tudom, egy fotót láttam, azt hiszem, mert követem a Gillo-t nyilván, és valamilyen milyen ruha volt? Átlátszó ruha volt rajta? Nem, mi is volt a neve. Tehát, hogy valamilyen nagyon...
2: Melyikre gondolsz a feketére?
1: Ez az aranyszínű, ilyen arany.
2: Aranyszínű, az egy szerintem az egy Zuhair Murad ruha volt, aminek a bemutatójára ment is, egy ilyen nagyon sok kristálya volt kirakva, és ilyen nagyon mélyen dekoltált volt, és rengeteg kristály volt a ruhán, és ha jól tudom, valami tollkabát, hogy valami.
1: És ugyanakkor meg
2: hozzá.
1: Ilyen áttetsző volt az egész, tehát, hogy egy nagyon érdekes, igen.
2: És különben nem látszott át. Tehát, hogy ez benne ennek a mesztelen ruhának a titka,
1: mesztelen
2: hogy,
1: ruha, köszönöm, hogy, volt, igen.
2: Hogy nagyon díszes, nagyon sejthető, látszólag mindent megmutat, de valójában semmit nem igen. mutat meg, és a te fantáziádra van már bízva, hogy úristen, most ez látszik, igen. vagy nem látszik, vagy már csak oda képzelem. Igen, és hát Jennifer Lopezen egyik este ilyen ruha volt, de másik este például a szülinapját előrehozva ünnepelte, ott pedig egy Stefan Roland ruha volt rajta, amit én ott a Párizsi Olimpia Színházban előtte este élőben a kifutón láttam, és az a, az a márkának is egy nagy presztízs volt, hogy Jennifer Lopez azt a fehér harang alakú ruhát azt másnap a szülinapi bulián viselte.
1: Egyébként az te erről tudsz, vagy ez nagyon erős kulisszatitok, vagy lehet erről beszélni, hogy a ilyenkor a, például a Jennifer Lopez, ő megvásárolja, vagy a divat tervezőtől megkapja bizonyos százalékért, vagy ajándékba megkapja teljesen ingyen?
2: Is. Aha. Legtöbbször úgy van, hát hogyha megyek egy ilyen eseményre, akkor ott több, az ültetési sorrend is nagyon speciális. A beengedési sorrend is. Először általában bemennek a fotósok, akik ugye a kifutóval szemben állnak, és akkor a kifutós modelleket fotózzák. Utána a pressz megy be, aki a világ minden tájáról összesereglett, írók, szerkesztők, influencerek, divatszerkesztők, mindenki, aki egy a terem adott részén foglal helyet, és akkor utána jönnek a márkának az ügyfelei, a kliensek, akik a vásárlók tulajdonképpen, és a legvégén érkeznek mindig a márka nagykövetek, illetve a sztárok, vagy világsztárok. Ez ugye attól is függ, hogy az adott sztárnak, az adott hírességnek van-e valamiféle szerződése a márkával. Mert például Cate Blanchett, akit láttam most Párizsban élőben végre.
1: És ahogy, egész közel volt.
2: Igen, ahogy jött ki az Armani bemutatóról, sikerült látni, és ez egy nagy dolog, hogy Cate Blanchettet az ember élőben látja. Cate Blanchett például az Armaninak az arca, tehát ő nyilván részt vesz a bemutatói, persze, mert neki szerződése van. De például Jennifer Lopeznek, vagy kit láttunk még olyat, Amanda Lear-t láttam például a Roland bemutatóján, nekik meg egy-egy eseményre szerződnek le, és a következő vörösszőnyeges szezonban valószínűleg ezeket a ruhákat fogják viselni, aminek a bemutatóján vannak. Tehát valószínűleg szerződést kötöttek, és a sztár pénzt is kap ezért, hogy viselje a ruhát. Aha. Cserébe ott van a márka eseményein, és mutatja az ő közösségi oldalain reklámértékkel, hogy ő ezzel az adott divatházzal dolgozik. Nagyon érdekes, mert van, amikor ezeket a ruhákat megveszik, mert annyira megtetszik nekik, hogy megveszik. Sophia Lorenről például tudom, aki ugye közeli barátja volt a Giorgio Armaninak, hogy rendszeresen készített neki Armani ruhát, de szívességből is, mert barátok voltak, és Lorennek van egy csomó olyan egyedi Armani ruhája, amit később megvásárolt a márkától azért, mert nagyon megtetszett neki, és ugye ebben a világban nem divat fölvenni egy adott darabot kétszer, háromszor, igen, négyszer, és Sophia Loren például rendszeresen elővet régi Armani ruhákat, amiket valami ékszerrel, vagy egy másik táskával, cipővel feldobva viselte. De például Jane Fonda rendszeresen visel a 2010-es, 15-ös évek környékéről Elisab ruhákat. És neki is annyira megtetszettek, igen, az adott darabok, hogy ő ezeket megvásárolta. Tehát a kérdésedre a válasz az nagyon összetett, egyénfüggő, meg attól függ, hogy a hírességgel
1: milyen szerződésben
2: anyagi
1: állnak,
2: szempontból állnak szerződésbe, vagy ő valóban egy barátja a márkának, igen, vagy a készítőnek, és akkor ő anyagilag is támogatja.
1: Élő reklám így van. Babája, úgymond. Na most megállunk, életöröm zene jön, legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Július elején volt az Haute Couture hét Párizsban, amin részt vett Szakács Gábor divatblogger, couture szakértő, állandó vendégem itt a Családi Mannában. Ugye beszéltünk arról, hogy mi is ez az Haute Couture, ami nem csak a következő szezon divatját mutatja meg egyébként, hanem gyakran évekre előre kijelöli a kreatív irányokat. De vajon mit visz haza magával egy olyan szakember, aki testközelből élhette át ezt a különleges világot? Erről is beszélgetek Gáborral. Hírek, zene, és folytatjuk a beszélgetést.
1: Folytatódik a változékony nyári idő, bővítik az esztergomi Suzuki gyárat, újra nyithat a budapesti planetárium. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az ukrán elnök szerint hiba volt megtartani a Kijev melletti védelmi ipari kiállítást. Volodymyr Zelenszkij esti videó üzenetében megerősítette, hogy a pénteki orosz támadásban 10 életüket vesztették, és csaknem 100 megsebesültek. A régió ügyvivő kormányzója közölte, hogy ma egész napos gyászt tartanak a térségben. Fejlesztik az esztergomi Suzuki gyárat, a beruházás az elektromos autók gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. A fejlesztések 76 milliárd forintból valósulnak meg. Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. A szolgáltatással kapcsolatos aggályokat független szakemberek és tudósok értékelik. Bóna Szabolcs miniszter közölte, a rendszer működéséről a gazdák is elmondhatják véleményüket, az észrevételeiken alapuló felmérést az Agrárkamara készíti el. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új acélhíd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a környéken forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a hétvégén, de a közösségi közlekedés végig biztosított marad. Szakértők egyeztetnek a planetárium jövőjéről, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több lehetőséget is vizsgálnak, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern tudományos múzeumi élményközpontig. Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíj ideje alatt. A versenypálya körül a közlekedést segítik a rendőrök, emellett egész nap járőröznek és helikopterrel is figyelik a helyszínt. A Hungaroringre tartóktól azt kérik, hogy időben induljanak el, kövessék a rendőri jelzéseket és csak a kijelölt parkolókat használják. A hadsereg mozgósítását kérte a francia elnök az ország délnyugati részét sújtó erdőtüzek miatt. Az elmúlt 2 napban több mint 140 ezer embernek kellett elhagynia otthonát vagy nyaraló helyét. Gironde megyében 53 lakóház leégett. A hatóságok tegnap elrendelték a turisták körében népszerű Cap Ferré félsziget kiürítését. A belügyminiszter példátlannak nevezte a kialakult helyzetet. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. Napközben 25-30, késő este 16-22 fok várható.
2: Családi Manna Ferenc Gabival.
0: Szakács Gábor divatblogger, couture szakértő, vendégem, aki nemrégen tért haza a párizsi Haute Couture divat hétről, ennek kapcsán beszélgetünk. Ugye itt a kifutó néhány perc alatt elsuhan egy kollekció, mögötte azonban hónapok, sőt sokszor több ezer munkaóra áll. Gábor idén ugye ott lehetett ezen a bemutatón, emellett több prezentáción, sajtónapon és exkluzív eseményen is jelen volt. Többek között a Dior különleges prezentációján, a Rodin Múzeumban. Szóval hozunk sok-sok érdekességet, és azt is elárultuk már a hallgatóinknak, hogy bizony nem lesz idő mindent átbeszélni ebben az egy órában, úgyhogy majd visszatér hozzám Gábor még ebben a témában. No, de most zene, és jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szakács Gábor divatblogger kultúrszakértő a vendégem, aki nem régen tért haza Párizsból, ugye július 6-tól 10-ig volt a Haute Couture hét Párizsban, hát ott vett részt. Én tényleg tátott szájjal hallgatom ilyenkor mindig, mert olyan érzékletesen tudsz erről beszélni, és olyan ilyen kis történeteket fűző hozzá, hogy olyan kicsit az ember ott érzi magát, és nyilván ezek olyan divat bemutatók, és ezek olyan események, amit te is mondasz, hogy egyetlenként vagy ott Magyarországról. Ez óriási nagy dolog. Hát nyilván laikus, hétköznapi ember meg sehogyan sem tud egy ilyenre eljutni, ha csak nem tudom, valami rokona egyszer csak vesz neki egy olyan ilyen belépő, de talán még az sem...
2: Nem belépős. Ez Magyarországon divat, hogy kijáruljuk a divatbemutatóra, a belépőért a helyeket. Nem. Tehát ez az a szint, ahova csak a meghívottak mehetnek és kifúj.
1: Na ennyit
2: elmondja akkor. Hírességek, márka nagykövetek, szakma.
1: Ez
2: egy nagyon zárt világ, és nagyon nehéz bekerülni. De aki bekerül, annak elindul a neve körbe, a PR cégeken keresztül, meg hát attól függ, hogy milyen kapcsolatban állok az adott márkával, és az a legnagyobb megtiszteltetés, amikor szezonról szezonra visszahívnak, mert akkor ez egy szakmai elismerés tőlük, hogy komolyan vesznek, és hogy én is őket komolyan veszem, mert én támogatom azzal. Mm. Hogy írok róla, hogy hirdetem az ő művészetét.
1: Igen. Volt olyan, egy kicsit így a kulisszák mögé pillancsunk be, hogy volt olyan ruha, ami így nagyon megmaradt. Tehát, hogy ezeknek nyilván ezek olyan művészeti költemények, vagy nem is tudom, hogy mondjam, aminek van egy olyan hatása az emberre, hogy mikor azt mondjuk, az állam leesett és koppant például, de hogy ilyen akár így utána, így sokáig, mint akár egy gyönyörű festmény, vagy akár egy csodálatos, nem tudom, színházi előadás, vagy egy opera, vagy kinek mi a... Ami olyan hatást vált ki az emberből, hogy utána így heteken keresztül akár így benned marad. Volt ilyen neked?
2: Mindig van. És ennek pont ez a lényege, hogy ezt a YouTube videó, az Insta content, a kis videók, a személyes fotók sem adják vissza.
1: Nem adják vissza, az így van.
2: Nagyon érdekes, mert egyrészt ruhákban is, díszítésekben, elkészítési technikákban is mindig vannak olyan ruhadarabok, amiket látok, és nagyon megmarad bennem, és nagyon inspiráló, mert vagy, ahogy mondtad, valamilyen művészeti ághoz kapcsolódik, igen, vagy onnan inspirálódik. De nekem például rendszeresen egy ilyen kultúrsok, amikor egy bemutatón úgy van megkomponálva a díszlet, a zene és a ruha, hogy azok nagyon hatnak rád érzelmileg. Tehát most például a Stefan Rolandnak volt egy bemutatója a Párizsi Olimpia nevű színházban, ami egy nagyon híres előadó hely, ahol a Edith Piaftól Dalidán át nagy sanzon énekesnők, nagy hírességek léptek föl, és mindig az a hely volt a karrierjük csúcspontja, hogy abban a színházban fölléphettek. Na hát most Rolandnak itt volt az Haute Couture bemutatója, és pont Dalida jövőre lesz 40 éve, hogy elhunyt, az ő személyisége, meg az ő emléke előtt tisztelegve rakta össze ezt a divat bemutatót, meg gyakorlatilag a kollekciót is, és bizony volt olyan, akinek könyv szökött a szemében, ott a nézőtéren láttam, hogy a Dalida dalok, a Roland ruhák, meg az egész bemutató vizualitása annyira megérinti az embert, hogy ezt tényleg magaddal tudod vinni, mint egy opera előadás, vagy egy zenei élmény, vagy egy színházi élmény, vagy akár egy festmény, és én azért nagyon szeretem ezt a művészeti ágat, mert ez hat az emberre. Tehát egyrészt ugye előremutató, mert mutatja, hogy mi lesz a következő években a divat, ugye azért is ez a legmagasabb szabászat. Másrészt meg ennek van egyfajta kulturális, társadalmi, meg művészeti értéke is, ami formálja gyakorlatilag a korunk kulturális közegét, és meghatározza.
1: És ez abszolút időtálló, azt mondhatni.
2: Szerintem igen. Uh-huh. Szerintem igen, mert hogyha mondjuk a YouTube-on rákeresel egy-egy nagy márkára, nekem például a nagy kedvencem a Dior, és ott a John Galliano időszak, ami a 2000-es évek, és ott ilyen nagyon teátrális bemutatók voltak, nagyon sokféle zenével, nagyon érdekes, nagy, monumentális ruhákkal, és az is kortalan. Tehát ha most megnézed, most ugyanúgy lehetne azokat a ruhákat viselni, mert annyira időtlenek az elkészítési technológiájuk is, meg a formaviláguk is, hogy igazából azt a mai napig lehet hordani. Meg ha megnézed a bemutatót, akkor ha most látsz először egy ilyen bemutatót, akkor is hat rád.
1: Igen. Az egyébként, hogy a kézzel készített ruhák, az mennyire van még ma is 2021-ben ennek nem is azt mondom divatja, hanem tehát vásárlói ereje, inkább úgy kérdezem, azt hiszem.
2: Felértékelődött, és nagyon elvált. Uh-huh. Ugye most mindenki ezeket a fast fashion, ultra fast fashion darabokat veszi. Tök jó, hogyha veszel egy pamut pólót a 3-4 betűs oldalakon, én elfből nem veszek ott semmit. Tehát a Kínából rendelt nem környezetbarát, nem fenntartható, szemetet gyártunk, ide röptetik, igen. Nem? És ennek pont az ellenpólusa ugye az ott-kotűr, amihez ott kell lenned, hogy megcsinálják. Tehát beszéltünk itt az adás előtt, hogy az AI világ, meg a mesterséges intelligencia hogyan hat erre a közegre, és nagyon hat. Tehát, hogy ebben a közegben most felértékelődött az a személyes jelenlét, aha, hogy ott legyél.
1: Tehát a hatást azt így értsük akkor, nem teljesen. Úgy, hogy beszivárog, hanem...
2: Nem, tehát használnak ők is a tervezési persze. folyamatban, számítógéppel, AI-jal, mindenféle... Ugye ennek az a lényege, hogy mindig a legújabb technológiát használják, nagyon innovatív, előremutató, egyedileg kifejlesztett anyagokat például, de nagyon fontos, hogy a kézművesség, a hagyományőrzés, a francia kézműves hímzések, csipkekészítés, vagy nem feltétlenül a francia, mert voltam egy japán tervezőnek a bemutatóján is, és az nagyon érdekes volt, hogy ott a japán és a francia kultúra, ahogy találkozott, hogy ott a tradicionális japán viseleteket milyen szépen összemosta ez a tervező a francia kézművességgel, és ez nagyon fontos most, hogy egyszerűen ebben az AI generált a világban csak ilyet látunk aha. a neten, és amikor bemész egy ilyen eseményre, és akkor utána meg tudod nézni a ruhákat, akkor tudatosul benned, hogy ez valódi. Uh-huh. Ezt emberek készítik kézzel, hosszú munkafolyamattal, és tehát vannak olyan ruhák, amik 900 óra, vagy akár 4000 munkaóra alatt készülnek el. Tehát el tudod képzelni, el tudod képzelni, hogy ez mekkora munkafolyamat, és ez egy ruhának mondjuk csak egy része.
1: Igen.
2: Hogy ezt létrehozzá.
1: Igen, most újra muszáj lesz megállnunk gyorsan hozunk egy életöröm zenét, de innen jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértő a vendégem ebben az órában. Ugye nem régen tért haza Párizsból, az ott kotűr hétről. Nem lesz időnk itt mindent átbeszélni, úgyhogy folytatni fogjuk még ezt a témát. Ugye most így az utolsó blogban, ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy japán és francia keveredés, vagy hogy mondtad pontosan? Japán és francia stílusok, meg
2: hát igen, a két kultúrának a találkozása, meg a művészet.
1: Ez miben jelent meg pontosan, hogyha ezt most egy kicsit így ki akarjuk bontani?
2: Ez egy elsőként a párizsi divat héten az haute couture kalendáriumban, az haute couture programban először szereplő japán divattervezőnek a Yuima Nakazato-nak a bemutatója volt, aki egy viszonylag fiatal japán divattervező, és egy a párizsi Maré-ban, a Maré negyedben egy kortárs színházban volt a divat bemutatója, tehát nézőtérszerűen voltunk ültetve, és egy divat performance volt a színpadon, ami azt jelenti, hogy kijött néhány modell, és akkor a kollekció címe például az volt, hogy Inferno, tehát ez egy olyan pokollal kapcsolatos túlvilág, alvilág, átalakulás, stb. Tematikára épült, és érdekes, hogy az első 5 percben nem volt se zene, se hang, semmi, csak azt lehetett hallani, ahogy a modellek kisétálnak a színpadra, és ott a színpadon átöltöztette őket a tervező és a segítői, és akkor, ahogy a japán kultúrában ezek a harci jelmezek, a régi idők japán viseletei, és ahogy csörögtek ezek a fém alkatrészek a ruhán, és ahogy átalakultak különböző maszkokkal, különböző drapériákkal, különböző arany és másfajta ékszerekkel, nagyon-nagyon érdekes volt, és nagyon-nagyon hatásos volt, és a show közepén megszólalt a zene, ami már ilyen tűzropogás, ilyen vulkáni morajlással összerakva, tehát és akkor még
1: ez,
2: hozzá...
1: Ez, amit kaptam tőled, ez az?
2: Igen, hoztam...
1: Rögtön asszociálta igen a képekről.
2: Hoztam a Gabinak egy-két prospektust erről az eseményről, és akkor most pont ezt...
1: Ezt lapozgatom, és ez a tűz és a vulkán és a tűzropogás, hát ez abszolút visszajön.
2: Igen, és akkor az volt a nagyon érdekes, hogy ez annyira hatott az érzékszerveinkre, hogy ott ültünk, hogy azt néztem ott a mellettem ülőkön, hogy mindenki, minthogyha hipnotikus állapotban lett volna, így nem bírta levenni a szemét a történésekről, mert annyira egyedi volt maga a show is, meg hát a ruhák is. Ezek nyilván elég jelmezszerű ruhák voltak, tele fém kiegészítőkkel, ilyen páncélszerű, páncélinkszerű ruhát képzelj el alapnak, és akkor annak ilyen kihajtható, becsatolható részei voltak, és akkor különböző palástokkal, mindenféle más egyedileg készített ruhadarabokkal variálták ezeket a szetteket, és akkor ugye ott a kultúra és a francia kézművesség nagyon szépen találkozott. Ez például egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, hogy két ennyire távoli ország mennyire jól tudott egy közös nevezőn mozogni.
1: Ez egyébként jellemző sok ilyen a divatvilágban egyáltalán, hogy
2: Igen. Már csak azért is, mert ugye a francia divat és az haute couture az úgy mindenki szeretne tartozni. És nekem van nagyon sok libanoni, szíriai, amerikai, távol-keleti ismerősöm, barátom a divatvilágból, és olyan tervezők, akik például Libanonban alkotnak, azok a jellegzetes, ahogy mondta Jennifer Lopezen, az a jellegzetes muradruha, az a mesztele ruha, de annak ugye a díszítése nagyon jellegzetes, és akkor ez a francia ruhakészítéssel, ahogy összetalálkozik, de például most voltam egy olyan prezentáción, ahol egy shanghai divattervező, Feng Yang nevű divattervezőnőnek volt egy prezentációja, ahol a shanghai kínai kultúra, azon belül is az origami, meg a papírhajtogatás művészete a ruhákban jelent meg. És annyira kifejezőek, annyira szépek voltak azok a ruhák, hogy milliméter pontosan ki volt találva. Az egyik ruhája például olyan volt, nem tudom, emlékszel-e arra a játékra, amikor gyerekek voltunk, hogy ilyen papírjáték, bele kell dugni az ujjadat,
1: ja, ne,
2: és így
1: is,
2: pörgeted, és akkor vannak ja, benne számok, és akkor
1: ugye, nyitogatod.
2: Igen, nyitogatos, igen. És akkor abból valami feladatot igen, kell megcsinálni.
1: Igen, igen, igen.
2: Na ez a játék ihlette például az egyik ruháját, mert hogy ő a nagymamájával, amikor gyerek volt, mindig ilyet játszott, és az egyik ruhájának a felsője, ami egy ilyen Mieder-szerű felső volt kialakítva, ezek a formák szerepeltek ebből a papírhajtogatós játékból, természetesen textilből megcsinálva, és ez zseniális volt, ahogy az a forma megjelent, közötte gyöngyök, kristályok, de mégis fölismerted, hogy basszus, én
1: na,
2: ezt
1: ez
2: ismerem. És ugye ezt Magyarországon is ismerjük, amikor
1: igen, egy
2: kínai
1: igen.
2: játékot, egy papírhajtogatós játékot, mi is tudunk, hogy mi az, és annyira jó érzés ilyenekkel kapcsolódni, igen. hogy valóban a miénk is egy kicsit ez az ágazat.
1: Hát Gábor, eddig tudtunk eljutni a mai napon, de nem baj, folytatjuk. Legközelebb is ezzel a témával jövünk. Majd én köszönöm szépen neked az élményeket, és mondjuk el a blog oldaladat, mert hogy ott még több információt találhatnak nyilván a hallgatóink.
2: Igen, ezt folyamatosan rakom ki az összes divat beszámolós, az eseményekről a beszámolókat. Ez a gaborszakacs.blog.hu oldal, de az Instagramon is, és a Facebookon.
1: Most lesz egyébként valamilyen esemény, ami személyesen tudnak elmenni, mert csináltatok...
2: Most nem lesz, szeptembertől lesznek divat előadások több városban is, amikor aktuális lesz és fix lesz, akkor majd beszélünk róla, és köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Szuper, köszönöm szépen én is, hogy itt voltál. Kedves hallgatóim, ebben az órában Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértő volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna.

0: Szakács Gábor divatblogger, kultúrszakértő volt a vendégem ebben az órában. Következő órában dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász érkezik hozzám, és az allergia szezon kerül terítékre, hiszen ugye július végétől kezdődik az allergia szezon, a szezonális allergia úgymond. Jövünk minden részlettel a következő órában, érdemes lesz velünk tartani.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a változékony nyári idő. Washingtonban megtartották a fehérházi tudósító gála vacsoráját. Fejlesztik az esztergomi Suzuki gyárat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Washingtonban megtartották a tavasszal merénylet kísérlet miatt félbeszakadt fehérházi tudósító gála vacsoráját. Áprilisban az eseménynek helyet adó bálterem előtermében a hatóságok egy felfegyverzett férfit fékeztek meg, aki az amerikai adminisztráció tagjai ellen akart merényletet végrehajtani. A kiemelt biztonsági intézkedések mellett megrendezett tegnapi eseményen Donald Trump politikai elfogultsággal vádolt egyes amerikai médiumokat, ugyanakkor tisztelet hangoztatta az újságírói közösség egésze iránt. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Az intézkedést a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslettel és a nemzetközi energiapiac bizonytalanságával indokolták a társaságok. A cél a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Fejlesztik az esztergomi Suzuki gyárat, a beruházás az elektromos autók gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. A fejlesztések 76 milliárd forintból valósulnak meg. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új acélhíd, jelentette be a közlekedés.

0: és beruházási miniszter Vitézi Dávid hangsúlyozta, a környéken forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a hétvégén, de a közösségi közlekedés végig biztosított marad. Szakértők egyeztetnek a planetárium jövőjéről, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több lehetőséget is vizsgálnak, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern, tudományos múzeumi élményközpontig. Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíj ideje alatt. A versenypálya körül a közlekedést segítik a rendőrök, emellett egész nap járőröznek és helikopterrel is figyelik a helyszínt.
1: Időjárás.
0: A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor, a szél helyenként megélénkül. Napközben 25-30, késő este 16-22 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Július végétől elkezdődik az allergia szezon, a parlagfű allergiásoknak már egészen biztos, hogy vannak is tüneteik. Sokszor egyszerű megfázásnak gondoljuk, pedig a háttérben egészen más folyamatok állnak. Erről beszélgetünk ebben az órában vendégemmel, dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásszal, tehát az allergia szezonról érdemes lesz velünk tartani, a zene után kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Csodaszép reggelt kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász. És most annak kapcsán fogunk beszélgetni, hogy itt vagyunk az allergia szezon elején, vagy nem is tudom már, hát az elején még igen, ugyanis július végétől kerülünk ugye egyre közelebb a nyárvégi allergia szezonhoz, amikor a gyomnövények, mint például a parlagfű, és ezt azt gondolom, hogy sokan ismerik is, a parlagfű pollenje sokaknál okoz tüsszögést, vízszerű orrfolyást, szemviszketést, vagy akár légúti panaszokat is. Szóval ezt fogjuk körbejárni, és hát nyilván nem csak a parlagfűről fogunk beszélni, hanem úgy általánosan is az allergiáról, az allergia szezonról. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt, szia Gabi, szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat.
2: No, induljunk onnan, hogy ugye itt azt mondtam, hogy szezonális allergia, hogy mi az, amit pontosan szezonális allergiának nevezünk, és mi történik ilyenkor a szervezetben?
3: A légúti allergiák közül vannak különböző növények, amik gyakran okoznak allergiát embereknél. Vannak a koratavasziak, mint például a mogyorófélék, aztán most, ahova eljutottunk, itt a parlagfű, illetve a különböző fűféléknek a pollenje. Ez inkább a nyár második felében jellemző. Tehát attól függően, hogy ki mire allergiás, amikor az a növény éppen virágzik, vagy amikor a pollenek a levegőbe kerülnek, abban a szezonban okoz problémát. Ezek légúti allergiák, amik azt jelentik, hogy, vagy ami azt jelenti, hogy ahogy belégzik, vagy belélegzi az ember ezeket a polleneket, okoz olyan irritációt, ami tulajdonképpen tünetekkel jár. Ugye magának az allergiának, hogyha a definícióját nézzük, akkor ez úgy szól, hogy van egy eltúlzott immunválasz, egy túlzott immunreakció valami olyan anyagra, ami egyébként ártalmatlan és a környezetünkben megtalálható, de a szervezetünk valamiért egy túlzott reakcióval válaszol erre.
2: És ez bármikor előjöhet, ugye? Tehát nem az van, hogy én nem vagyok semmire allergiás, és soha nem is leszek.
3: Így van. Ezt sokszor szokták mondani, hogy hát, hogy én nem vagyok allergiás, uh-huh. De valójában az allergia bármikor felütheti a fejét. Nyilván vannak hajlamosító tényezők, tehát látjuk azt, hogy vannak olyan tényezők, akár a gyerekkori, akár a felnőttkori allergiáknál, amik hajlamosítanak, de alapvetően elmondható, hogy bármikor megjelenhet.
2: Most ugye itt azt mondtuk, hogy parlagfű allergia, ez az kezdődik most, és milyen más olyan növények vannak, aminek a pollenje így allergiát okoz ebben az időszakban?
3: Hát alapvetően a különböző fűfélék jellemzőek még ebben az időszakban, hiszen azok a fák, amik virágai okoznak, uh-huh. illetve a virágoknak a pollenjei okoznak problémát, azok inkább a kora tavaszi időszakban. Ilyenkor a nyár végén, az ősz kezdetén pedig azok a fűfélék, amikkel találkozunk tényleg úton, uh-huh. útfélen. És ez nagyon érdekes egyébként, hogy ezeknek az allergiáknak a száma évről évre emelkedik világszerte, tehát világviszonylatban több 100 millió emberről van szó, akik allergiásak. Magyarországon is, hát vannak olyan statisztikák, amik azt mondják, hogy az embereknek nagyjából a fele érintett valamilyen allergiás tünettel, és tényleg ez mondjuk 2016-ban lévő statisztikát, hogyha nézünk, akkor ott 3 millió embert tartottak nyilván allergiásként, tehát 10 év alatt majdhogy nem megduplázódott az allergiásoknak a száma.
2: És ez az életmódunknak köszönhető? Vagy te hogy látod ezt?
3: Nagyon érdekes statisztikák vannak arra vonatkozóan, hogy a fejlett országokban és a városokban sokkal magasabb az allergiásoknak a száma, míg a fejletlen országokban, illetve az ilyen elhagyatottabb vidékeken, vagy falu tanyahelyeken, vagy az erdőkben, ott pedig jóval alacsonyabb, pedig gondolhatnánk azt, hogy ezek a fűfélék azért egy tanyán nagyobb mennyiségben előfordulnak, de egy nagyon jelentős tényező a környezet szennyezés. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy magának a parlagfűnek a pollenjét is a levegőben lévő kipufogó gázokból jövő különböző gázok, idézőjelben mondom, aktiválják, tehát hogy azok átalakítják egy kicsit, és azáltal még jobban allergizálnak bennünket. Tehát ez az egyik, az iparosodás és a környezetszennyezés, ez mindenképpen növeli az allergiásoknak a számát, hiszen ilyenkor már eleve irritált a légút, már eleve irritáltak a nyálka, a hártyák, azoktól a különböző gázoktól, vegyi anyagoktól, amik mondjuk a nagyvárosban nagyobb koncentrációban jelen vannak. A másik a táplálék, a feldolgozott élelmiszerek, azok, amik kevesebb vitamintásványi anyagot tartalmaznak, tehát erre is voltak különböző kutatások, hogy a D-vitamin, a C-vitamin, az E-vitamin, a szelén, a magnézium, a cink, ezek védő hatásúak, tehát hogyha a táplálékunk tartalmazza jó mennyiségben ezeket a vitaminokat, akkor kisebb az esélye annak, hogy különböző allergiás problémák felütik a fejüket, míg ha feldolgozott, ultrafeldolgozott élelmiszereket fogyaszt valaki, akkor ezekben jóval alacsonyabb ezeknek a vitaminoknak a mennyisége. És még egy dolog itt a városokra, a pollen koncentrációra. Sokszor szokták tényleg a nyár végén, még az ősz elején is, hogyha nézzük a levegő minőséget, allergiások szokták figyelni, hogy milyen a levegő minősége, és ilyenkor nagyon várják az esőt, hiszen hogyha esik az eső, akkor ez egy picit lemossa ezeket a polleneket. Amikor így nyárvégi időszakban tartósan száraz a levegő, megül tulajdonképpen minden por, minden szennyeződés a városokban, az még egy fokozott irritációt tud okozni, és ilyenkor egyébként nagyon az allergiásoknak kifejezetten jó lehet az, hogyha elmennek tengerpartra, vagy hogyha elmennek akár a magas hegyekbe ez alatt az idő alatt, hogy egy picit tehermentesítsék saját magukat, illetve maga a tengeri sós levegő az mindenképpen egy védőfaktor, egy jótékony faktor.
2: Ami nem csak az allergiánál ugye, hanem egy csomó mindenre tényleg nagyon-nagyon jó. Most viszont életöröm zenét hozunk, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Manna FM.
2: Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász a vendégem ebben az órában. A témánk pedig az allergia, ugyanis ugye július végén kezdődik az allergia szezon, ez a szezonális allergiák, ugye erről beszélgetünk egészen pontosan. Itt a parlagfű allergia az, ami most leginkább előjön, illetve, ahogy mondtad, különböző fűfélékre, akik allergiások, azok most érezhetik ezeket a tüneteket, úgymond. Ezek a tünetek viszont, amit legalábbis én azt látom, hogy amit itt a parlagfűnél előfordul, ez szinte ugyanolyan tünetek jelentkeznek, mint hogyha valamilyen vírus fertőzést kaptunk volna el. Tehát orrfolyás, picit talán még a torka is fáj az embernek, úgy köszörüli a torkát. Szerintem én azt gondolom, hogy ha valakinek mondjuk most kezdődik az allergiája, és még nem volt soha allergiás, annak elég nehéz ezt megkülönböztetni attól, hogy ez most allergia vagy vírus.
3: Igen. Alapvetően a szemviszketés, hogy begyullad, vagy piros lesz az ember szeme, folyik a könnye, folyik az orra, valóban ez a torok köszörülés, ez nagyon-nagyon jellemző, és sokszor az allergiások egyébként, főleg amióta volt ugye a világjárvány, hogyha bejönnek valahova ilyen mindenük folyik állapotban, akkor azonnal szokták mondani, hogy jaj, nem beteg vagyok, csak allergiás, és valóban, hogyha valakinek soha nem volt allergiája, és jelentkeznek ilyen panaszok, akkor gondolhatjuk azt, hogy esetleg a klímától megfáztunk, vagy esetleg nem öltöztünk fel annyira. Most azért érezhető, hogy egyik napról a másikra 10-15 fokkal hűvösebb a hőmérséklet, vagy nappal sokkal magasabb a hőmérséklet, mint éjszaka. Tehát előfordulhat az is akár, hogy megfázik valaki. Amiben tulajdonképpen meg tudjuk különböztetni ezeket a tüneteket, az egyik az, hogy a vírusfertőzések általában hőemelkedéssel, lázzal, ilyen elesettebb állapottal járnak, bár hozzáteszem, hogy azért egy allergia is le tudja dönteni az embernek a hangulatát, és tényleg az is okozhat azért egy ilyen nyomottabb állapotot. Illetve a másik, hogy az allergia általában így fennmarad hosszabb időn keresztül. Jellemzően a cirkadián ritmusunkban inkább a hajnali időszak az, ami nagyon rossz. Ilyenkor a legalacsonyabb a kortizolnak a szintje, és a kortizol ez egy ilyen védőfaktor az allergiákkal szemben. És hogyha valakinél például kora hajnalban jelentkeznek a legerősebben ezek a tünetek, vagy akár köhögés, ilyen száraz köhögés jelentkezik, akkor gondoljunk arra, hogy inkább allergia, illetve hogyha ez egy hosszabb időn keresztül fennálló tünet együttes, akkor megint csak az allergiára gondolunk inkább. Ennek is lehetnek, vannak olyan ételek, amik keresztreagálnak ezekkel akár a parlagfűvel is, vagy az allergénekkel, és az is megfigyelhető, hogyha egy bizonyos ételt fogyaszt valaki, akkor rosszabbak ezek a tünetek, vagy például a városban rosszabbak, vagy amit mondtam, hogy ha kimegyünk akár a természetbe, vagy a tengerpartra, vagy esett az eső, akkor utána jobbak lesznek ezek a tünetek. Tehát ilyenkor azért erre gyanakodhatunk. Lehet különböző laborvizsgálatokat, illetve egyéb olyan allergiavizsgálatokat végeztetni, amivel pontosan meg tudják határozni, hogy ki mire allergiás.
2: A száraz köhögés, amit említettél, például az kifejezetten, tehát arra akarnék utalni, hogy ez a fuldokló köhögés, ilyen mélyről jövő szárazkő, vagy csak ez a kis úgymond felületes, amit mondtunk ugye, hogy a torok köszörülés, és csak utána hogy az ember köhétsel.
3: Mind a kettő lehet. Uh-huh. Egyébként, ha reggel jellemzően ez a olyan, mint hogyha valami lenne a torkunkon, az inkább refluxos tünet. Uh-huh. Tehát az, hogyha valaki minden reggel így krákog, meg egy kicsit köszörüli a torkát, és olyan hurutosabb a hangszál, az inkább refluxos, tehát ott a gyomornak a gyomor és a nyelőcső közötti záró izom nem zár rendesen ezekben az esetekben, és akkor inkább azt kell megnézni.
2: Tehát akkor a reggeli inkább ez a kicsit ilyen fuldoklósabb köhögés, ami jellemzőbb
3: Igen, de alapvetően allergiánál ez a száraz köhögés, és egyébként az allergia súlyos esetekben át tud csapni egy asztmává. Az asztma, egy asztmás roham, az viszont már egy életveszélyes állapot tud lenni. Ilyenkor a hörgő, görcs az, ami jellemző. Az asztmásoknál jellemző, hogy ilyen sípoló hangot hallunk a légzés során, és ami nagyon jellemző az asztmánál, hogy kilégzési nehezített van, tehát belélegezni be tud, és kilélegezni nagyon nehéz. Ilyenkor egy idő után aztán így kitámasztják magukat a betegek, hogy minél jobban tudják a légzési segédizmokat használni, hogy minél jobban tudjon áramolni a levegő, de egy asztmás rohamnál tényleg azonnal orvosi segítségre, mentőre van szükség.
2: Meg egyébként is azt gondolom, tehát hogyha bárki ilyen állandó visszatérő tüneteket észlel, akkor orvosi segítség mindenképpen, és akkor meg tudják állapítani, igen, hogy allergia, asztma, hörkurut, vagy nem tudom, mi lehet még, ami ide ebbe a körbe tartozik. Most újra hozunk egy életörömzenét, jönnek a legfrissebb hírek, és folytatjuk innen a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Az allergiát ugye még mindig nagyon könnyű összetéveszteni megfázással. Sokan csak akkor kezdenek foglalkozni vele, amikor a tünetek már jelentősen megnehezítik a mindennapjaikat. Ebben az órában dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásszal beszélgetünk arról, hogy hogyan készülhetünk fel időben az allergia szezonra, milyen kezelési és természetes kiegészítő lehetőségek léteznek, valamint mikor elengedhetetlen az orvosi segítség. Ez a témánk, tehát ebben az órában hírek, zene is, folytatjuk a beszélgetést.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: Folytatódik a változékony nyári idő. Washingtonban megtartották a fehérházi tudósító gála vacsoráját. Fejlesztik az esztergomi Suzuki gyárat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Washingtonban megtartották a tavasszal merényletkísérlet miatt félbeszakadt fehérházi tudósító gála vacsoráját. Áprilisban az eseménynek helyet adó bálterem előtermében a hatóságok egy felfegyverzett férfit fékeztek meg, aki az amerikai adminisztráció tagjai ellen akart merényletet végrehajtani. A kiemelt biztonsági intézkedések mellett megrendezett tegnapi eseményen Donald Trump politikai elfogultsággal vádolt egyes amerikai médiumokat, ugyanakkor tisztelet hangoztatta az újságírói közösség egésze iránt. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Az intézkedést a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslettel és a nemzetközi energiapiac bizonytalanságával indokolták a társaságok. A cél a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Fejlesztik az esztergomi Suzuki gyárat, a beruházás az elektromos autók gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. A fejlesztések 76 milliárd forintból valósulnak meg. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új acélhíd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a környéken forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a hétvégén, de a közösségi közlekedés végig biztosított marad. Szakértők egyeztetnek a planetárium jövőjéről, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több lehetőséget is vizsgálnak, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern tudományos múzeumi élményközpontig. Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíj ideje alatt. A versenypálya körül a közlekedést segítik a rendőrök, emellett egész nap járőröznek és helikopterrel is figyelik a helyszínt.
1: Időjárás.
2: A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor, a szél helyenként megélénkül. Napközben 25-30, késő este 16-22 fok várható.
1: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
0: Július végén kezdődik az allergia szezon. Egyre közelebb kerülünk pontosabban a nyárvégi allergia szezonhoz. Gyomnövények, köztük a parlagfű pollenje is sokaknál okoz tüsszögést, vízszerű orrfolyást, szemviszketést, vagy akár légúti panaszokat is. Erről beszélgetek dr. Csomai Zita orvos természetgyógyászal, hogy mi mindent tehetünk annak érdekében, hogy egy picit a tüneteinket enyhítsük. A zene után pedig folytatjuk a beszélgetést.
1: Élet, öröm, zene. Ez

aki bele nem halt, még komédiába. Répa csak színész, az élet a tiéd, minek őre menni, kezdjete szeretnél.

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: Manna. Ez a Családi Manna.
3: Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász a vendégem ebben az órában. Témánk az allergia, szezonális allergia, ugye érkezik a parlagfű szezon. Vannak, akik most azt mondják, hogy ja, Istenem, mert nyilván, aki tudja magáról, hogy allergiás, azért az gondolom felkészül egy ilyen időszakra már, akinek már, aki tudja, vannak tapasztalatai arról, hogy mi következik most. Gondolom, neked is volt ilyen már így a praxisodban.
4: Szerintem nagyon fontos az, hogy az emberek tisztában legyenek azzal, hogy a gyógyszerek mellett vannak olyan életmódbeli dolgok, amiket tudunk tenni, és amikkel tudjuk segíteni a saját jól létünket. Ugye itt nem arról van szó, hogy teljes egészében vessük el a gyógyszereket, de én azt gondolom, hogy mindenképpen ezeket a gyökér okokat kellene megtalálni, amivel tudunk segíteni. Az egyik, hogyha ismerjük például a kereszt allergéneket, hogy például a parlagfű esetében mik azok az élelmiszerek, amik rontják a betegnek a tüneteit. Hát ez egy nehéz kérdés egyébként, mert a görög dinnye, a sárga dinnye, ami pont ebben a szezonban érik, a paradicsom, szintén a cukkini, az uborka, tehát pont azok a tökfélék, amik ebben az időszakban amúgy is jellemzőek, ezeknek a fogyasztása rontja az allergiás tüneteket. Tehát például egy cukkinis lecsó elfogyasztása az be tudja lobbantani a parlagfű allergiásoknál a tüneteket. Úgyhogy ez az egyik dolog, amire szerintem mindenképpen érdemes odafigyelni, hogy ebben az időszakban azokat az ételeket kerülni kell. A másik, amit én nagyon gyakran látok, ez a vitamin hiány, és a D-vitamin, ami nagyon-nagyon lényeges mindenféle immunrendszeri folyamatban. Az emberek nagy része azt mondja, hogy jaj, hát nyáron nem kell D-vitamint szedni, mert a napfény. De tényleg most mindenki tegye a szívére a kezét, és számoljuk végig, hogy mennyi időt tartózkodunk kint a napon, olyan időszakban, amikor tényleg jó, erős a napfényvédő nélkül, hát aztán rájövünk arra, hogy valójában ez elég kevés. Egyébként a D-vitamin szintet ma már házi orvos is tud kérni, évente egy alkalommal meg tudjuk nézetni, hogy milyen a D-vitamin szintünk. Nekem a saját betegeim alapján az a tapasztalatom, hogy Magyarországon szinte mindenki D-vitamin hiányos, mert hogyha valaki nem megy el egy laborba, akkor is azt gondolom, hogy a D-vitamin pótlás, főleg allergiásoknál, ez mindenképpen egy jó gondolat, hogy akkor pótoljunk D3 vitamint, mellette természetesen a K-vitamin az nagyon lényeges, illetve a C-vitamin, az E-vitamin, itt az E-vitaminnál megint ez fontos, hogy ilyen vegyes E-vitamin legyen, vegyes tokoferolokból, és amit az előbb is mondtam, a szelén, a cink, illetve a magnézium, ez az a kombináció, ami egyébként van is erre, ezt egy ilyen Müller-féle vitaminterápiának hívják, egy olyan terápiás idézőjelben mondom koktél, amivel nagyon sok allergiás betegnek az állapotán lehet javítani. Tehát, hogyha megnézzük a táplálkozást, hogy jó alapanyagokból friss élelmiszereket, és hagyjuk ki azokat, amik keresztreagálnak azzal a parlagfűvel, vagy egyéb allergénekkel, amire mi allergiásak vagyunk, hogyha ezt kihagyjuk, mellette ez a vitaminpótlás, és ez fontos, hogy ne július 31-én kezdjük el ezt a vitaminpótlást, hanem az egész évben, és mellette tényleg nagyon-nagyon jó, hogyha ami még egyébként rontani szokta az allergiásoknak az állapotát, hogy bent a házban, vagy a lakásban a por, az atkák és az egyebek, és erre például nagyon jó, tényleg már azt gondolom, hogy minden háztartás megfizethető összegben lehet szerezni egy ózongenerátort, amivel időnként ki tudjuk fertőtleníteni a házat vagy a lakást, teljesen csírátlanítani lehet. Ha valaki nem akar ilyet venni, akkor vannak erre szakosodott szakemberek, akik tudnak ilyen fertőtlenítéseket végezni.
3: Mert ilyenkor a szellőztetés sem oldja meg, mert akkor meg kintről bejön bejönnek a pollenek, nem?
4: Igen, igen, főleg, hogyha nem volt eső, akkor az éjszakai órákban inkább szellőztessünk, mert akkor azért inkább így lemennek ezek a pollenek, tehát a házban vagy lakásban a levegőnek a tisztán tartása, és nagyon-nagyon jó lehet valamiféle só párásítás, vannak ilyen sópárásítók, vagy akár olyan ilyen inhalátorok, amiben sót lehet tenni, de hogyha meg tudjuk tenni tényleg a tengerpart, sószoba, vagy a barlangok, a barlangi levegő, az is nagyon jótékony ilyenkor.
3: Hát igen, csak ugye ezt nyilván egész szezonban nem tudja mondjuk megtenni mindenki, aki allergiás, ez azért, talán ez azért problémásabb, de már az is elég, hogyha egy bizonyos időre el tud menni az ember, az is segít az állapotot, vagy csak kizárólag abban az időszakban, mondjuk amikor tengerparton van, akkor fogja majd jól érezni magát, visszajön, ugyanúgy visszaesik.
4: Biztos, hogy segít egy rövidebb idő is, hogyha el tudunk menni tengerpartra, illetve az, hogyha otthonra veszünk egy ilyen sós párásítót, vagy tényleg, hogyha valakinek annyira szűkösek az anyagi keretei, akkor egy tálba tegyünk tengeri sót vagy kősót, és egy picit öntsük fel vízzel, hogy párologjon magában a lakásban, vagy abban a légtérben, például ahol alszunk egy hálószobában. Ez egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű, olcsó dolog, tényleg szerintem ennél olcsóbban nem tudjuk ezt megúszni. És ami szintén nagyon fontos, hogy a klímaberendezések azok allergiásoknál nagyon lényeges, hogy nagyon-nagyon gyakran legyenek ezek karbantartva, hogy tényleg ne telepedjen meg bennük semmiféle kórokozó.
3: Egyébként az mindig meglep, hogy a sós víz milyen sok mindenre jó tud lenni, bőr problémákra is, tehát hogy ezt nyilván akinek van ekcémája, vagy bármilyen bőr betegsége, és elmegy a tengerpartra, és egy hét alatt szinte teljes mértékben elmúlik, akkor így elgondolkodik az ember, hogy te jó ég, tényleg fantasztikus. Biztos ott a napfény is segít, de hogy a sós víz az biztos, hogy egy csoda gyógyszer. Muszáj megállnunk egy életörömzene erejéig, de jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.
2: 98.6 Manna FM. A Családi Manna hamarosan folytatódik.

0: That's who I pray.
1: Családi Manna Ferenc Gabival.
2: Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász a vendégem ebben az órában, az allergiáról beszélgetünk. Ugye itt van július vége, érkezik a parlagfű allergia, meg mindenféle fűfélékre való allergia, aki ebbe benne van, az nyilván nagyon jól tudja, mik a tünetek, mire kell figyelni. Ugye Zita elmondta, hogy érdemes odafigyelni arra, hogy mit teszünk, milyen kereszt allergiák vannak, tehát hogy ha lehet, akkor például görög dinnyét ne fogyasszanak a hallgatók. Mi volt még, amit
3: paradicsom.
2: A legjobb dolgokat igazából, de csak erre az időszakra kell, ugye, kihagyni, úgymond az étrendből. Még amit akartam kérdezni, hogy a parlagfű allergia ilyenkor teljesen mindegy, hogy milyen messzi vagyunk esetleg egy olyan helytől, ahol mondjuk van parlagfű, akkor is beindul az allergia, a tüneteket akkor is érzékelem, vagy ez csak akkor jön leginkább elő, amikor a közelünkben van. Tehát nem tudom, megyünk az utcán, és ott egyszer csak egy nagyobb parlagfű van mellettünk, és hirtelen elönt minket az allergia.
3: Azt tartják a szakemberek, hogy a parlagfűnek a pollenje több 10 vagy akár 100 kilométert is tud utazni. Uh-huh. Tehát ezért van az, hogy valóban igazából, hogyha a környezetünkben nincs, de maga a pollen, az át tud jönni bárhonnan. Igen, igen.
2: És ez nem gyógyítható?
3: Vannak olyan lehetőségek, nem a nyugati orvoslásnak a lehetőségei, homeopátiában van egy úgynevezett homeopátiás deszenzibilálás. Uh-huh. Ezt a homeopata orvos segítségével lehet végezni, és ilyenkor, de nem a szezonban, tehát ezt most már nem lehet megtenni, hanem a következő uh-huh. szezonra. Ezekkel a homeopátiás szerekkel lehet egy ilyen érzéketlenítést, ezt nem tudom kimondani. Aha, ezt a szót.
2: Érzéketlenítés, igen.
3: Igen, tehát, hogy ezt a fajta túlérzékenységet visszacsökkenteni, de ez nagyon-nagyon fontos, hogy mellette az életmód, amit megbeszéltünk, a táplálkozás, és amiről még nem beszéltünk, az maga a stressz, hogy nagyon sok esetben a stressz annyira megváltoztatja az immunrendszerünknek a működését, hogy az elég egy stresszes uh-huh. időszak ahhoz, hogy bekapcsoljon egy allergia, vagy egy nehezebb időszak elég ahhoz, hogy belobbanjon egy ilyen folyamat, és hogyha jó állapotban tudjuk tartani magunkat fizikailag, lelkileg, és akár tegyük hozzá energetikailag, mert hogy a testmozgás is nagyon-nagyon fontos, akkor nagyon sokszor elmondják a betegek, hogy jaj, hát tényleg így elmúlt az allergiám. Volt egyszer egy ilyen nagyon mókás történet, volt egy szer, amit ilyen csodaszernek kikiáltottak, igazából egy ilyen érzelmekre ható szer volt, és nekem rengeteg betegem szedte mindenféle, tehát úgy árulták, hogy ez mindenre jó, tényleg a vérnyomástól, a cukorra.
2: Ez már kérdéses, ha mindenre jó valami.
3: A potencia problémák, tehát mindenre jó. És akkor úgy jöttek vissza a betegek, hogy hát szedte, igazából semmire nem volt jó, de az allergiája elmúlt tőle. És akkor igazából sok-sok ilyen beteg volt, aki mondta, hogy hát amire szedte, arra nem volt jó, de az allergiájára jó volt. Tehát valójában hogyha a mentális állapotunk, a stresszünk csökken, akkor az immunrendszerünk helyre tud állni, és akkor valójában jobb állapotba
2: tudunk. Igazából itt az immunrendszert kell rendbe hozni, úgymond ahhoz,
3: igen,
2: hogy...
3: Igen, és még egy dolog, és nem akar, mert ez nyilván elvinném a beszélgetést nagyon messzire, de mostanában nagyon sok ember szenved úgynevezett hisztamin intoleranciától, bizonyos táplálékokra megjelennek különböző súlyosságú tünetek, de valójában itt is egy hisztamin tünet az allergia, egy ilyen hisztamin felszabadulásos tünet, tehát még ilyenkor arra is érdemes esetleg odafigyelni, hogy azokat az ételeket, amik hisztamin felszabadítással járnak, azokat az allergiás időszakban érdemes lecsökkenteni, hogy ne fogyasszunk olyan ételeket, amik amúgy belobbantják ezt az egész hisztaminos folyamatot a szervezetben.
2: Ugye erre gyógyszert is adnak, és nagyon sokan szednek is gyógyszert. Nyilván nem ellene vagyunk a gyógyszerek ellen, de hogy a kérdés, hogy azért az, hogy minden évben, amikor jön az allergia szezon, valaki szedjen egy bizonyos gyógyszert, és aki szedi, az tudja is, hogy Ugye ezek általában álmosítanak is, tehát hogy van olyan, amit este szabad csak beszedni, hogy ezek mennyire, oda szeretnék kiukadni, hogy ez mennyire jó, vagy hogy mennyire egészséges, vagy tehát hogy hogyan lehet ezt úgy használni, hogy hasson is, de ne ártson.
3: Szerintem az mindenképpen nagyon fontos, hogyha az ember szeretne változtatni, akkor mindenképpen az életmóddal kell kezdeni. Ha elviselhetetlenek a tünetek, és dolgoznia kell valakinek, akkor nyilván kell tenni valamit, hogyha nem teheti meg, hogy elutazzon a tengerpartra, vagy a hegyekbe hónapokra, akkor nyilván kell tenni valamit. Tehát ilyen módon én azt gondolom, hogy mindig meg kell találni azt a fajta egyensúlyt, hogy akkor teszünk az egészségünkért, az életmódunkért, odafigyelünk, hogy tudjuk csökkenteni adott esetben ezeknek a gyógyszereknek a mennyiségét, és van egy olyan típusú gyógyszer, ezek az a szteroid típusú Igen. gyógyszerek, ezekből vannak ilyen depókészítmények is. A szteroid egyébként egy varázsszer, tehát tényleg, hogyha valaki egyszer kapott, tényleg mint a mesében olyan hatású és hosszú távon, tehát azt mondják a betegek, hogy de hát egy injekció, és akkor 3 hónapra, az egész szezonra megoldódik minden, de azért azt tudjuk, hogy ezekből a depókészítményekből folyamatosan szabadul fel ez a gyógyszer, és a szteroidoknak hosszú távon nagyon sok negatív mellékhatása van, tehát rövid távon valóban egyébként életet tudnak menteni, tehát én is annak idején, amikor mentőztem, és volt egy ilyen életveszélyes, anafilaxiás roham, vagy egy aszmás roham, ott persze életmentés céljából az ember ad szteroidot, Igen. de utána ez nagyon fontos, hogy azért, ha valaki rendszeresen szed kisebb dózisban, de folyamatosan, annak hosszú távon nagyon sok negatív következménye van, de szerintem mindig ezt kell mérlegelni, a haszonkockázatot.
2: Valaki egyszer kap szteroidot, mondjuk, az nem annyira problémás, de hogyha folyamatosan, rendszeresen.
3: Hát igen, tulajdonképpen, hogyha életmentő jelleggel, vagy egyszer olyan a helyzet, akkor nyilván ezen túl tud lendülni a szervezetünk, de az, amikor folyamatosan egy bizonyos gyógyszerrel beavatkozunk, akár az immunrendszerünkbe, akár másba, ennek azért nagyon szerteágazó hatása lehet, és hatással lesz a későbbiekben a vérnyomásra, a cukorra, a csontokra, a gyomorra, és akkor elindul egy ilyen lavina. Tehát szerintem ez mindig nagyon fontos, hogy ha van valamilyen betegség, akkor ezt ismerjük fel, hogy hoppá, álljunk meg egy kicsit, gondoljuk végig, kezdjünk el változtatni az életmódunkon, amellett, hogy az orvos által felírt gyógyszereket szedi a beteg, és akkor szép ahogy változtatjuk az életmódunkat, remélhetőleg lehet csökkenteni ezeket a gyógyszereket, vagy akár évek alatt el is hagyni, mert hogyha tényleg sikerül jó állapotba hozni a testünket, akkor ezek az allergiák azért el tudnak tűnni.
2: Szteroidokról még soha nem beszéltünk, ennek még nem szenteltünk adást, úgyhogy szerintem erről is fogunk majd legközelebb beszélni, mert nem sokat tudunk róla. Én nagyon szépen köszönöm neked a mai beszélgetést.
3: Köszönöm szépen, és mindenkinek jó egészséget kívánok.
2: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász volt a Családi Manna vendége.
1: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász volt a vendégem ebben az órában, akivel az allergia szezonról beszélgetünk. Mire figyeljünk, hogyan változtassunk az életmódunkon, hogy egy picit könnyebben tudjuk elviselni ezeket a tüneteket, amik ilyenkor jelentkezhetnek, illetve szó volt arról is, ugye, hogy vannak keresztallergiás élelmiszerek, amire érdemes odafigyelni, de azt is mondom, hogy szerintem hallgassák vissza ezt az adást, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on is elérik. Következő órában viszont Szalai Katalin zeneszerző, stíluskomponista érkezik hozzám, akivel a színtanácsadás lesz a témánk. Tartsanak velünk!
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól.

0: terem előterében a hatóságok egy felfegyverzett férfit fékeztek meg, aki az amerikai adminisztráció tagjai ellen akart merényletet végrehajtani. A kiemelt biztonsági intézkedések mellett megrendezett tegnapi eseményen Donald Trump politikai elfogultsággal vádolt egyes amerikai médiumokat, ugyanakkor tiszteletét hangoztatta az újságírói közösség egésze iránt. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Az intézkedést a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslettel és a nemzetközi energiapiac bizonytalanságával indokolták a társaságok. A cél a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Fejlesztik az esztergomi Suzuki gyárat. A beruházás az elektromos autók gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. A fejlesztések 76 milliárd forintból valósulnak meg. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új acélhíd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a környéken forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a hétvégén, de a közösségi közlekedés végig biztosított marad. Szakértők egyeztetnek a planetárium jövőjéről, jelentette be a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több lehetőséget is vizsgálnak, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern, tudományos múzeumi és élményközpontig. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor, a szél helyenként megélénkül. Délután 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap már az ország nagy részén 30 foknál is melegebb lesz, de záporok, zivatarok is előfordulhatnak, majd a jövő héten visszatér a hőség, akár 35 fokot is meghaladó hőmérséklettel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Szalai Katalin zeneszerző, stílus tanácsadó lesz a vendégem ebben az órában, itt a Családi Mannában. Témánk pedig a színtanácsadás, stílus tanácsadás. Ugye minden nap igazából döntést hozunk arról, hogy milyen színeket, milyen ruhadarabokat viselünk, de nagyon sokszor vagyunk bizonytalanok abba, hogy mi áll jól nekünk. Na most ennek járunk utána, hogy mit tehetünk azért, hogy jobban megtanuljuk önmagunkat, és azt is ugye, hogy mi az a stílus, és mik azok a színek, amik nekünk jól állhatnak. Zene után, életöröm zene után kezdjük már is a beszélgetést.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. A mai vendégem ebben az órában Szalai Katalin zeneszerző és stíluskomponista, aki nemrégen volt itt szintén nálam a Mannában. Mai adásunkban a szín és stílus tanácsadásról fogunk beszélgetni, ugyanis ugye naponta döntünk arról, hogy milyen színeket és ruhadarabokat viseljünk. Mégis nagyon sokszor vagyunk bizonytalanok abban, hogy mi áll nekünk igazán jól. Ezzel van azért nagyon sok problémánk, és nagyon sok esetben nem is igazán jól választjuk ki azokat a színeket, amiket éppen magunkra öltünk reggel. No, de majd mindjárt belemegyünk ebbe a témába, hogy miért is és hogy van ez egészen. Pontosan, szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, én is üdvözlök mindenkit szeretettel.
1: Én elsőként onnan indulnék, hogy ha külön akarjuk venni, hogy színtanácsadás és stílustanácsadás, ezt külön lehet-e választani, külön kell-e választani, van-e bármi különbség a kettő között?
2: Ahhoz, hogy megállapítsuk valakinek a stílusát, illetve a színét, ugye ez két-két módszer, illetve sokféle módszer van rá, de biztos, hogy összefügg, de nagyon attól függ, hogy aki jön, a vendég, mire kíváncsi. Ő most lehet, hogy ott tart, hogy csak a színeit szeretné tudni, a többivel nem foglalkozik még. Neki már ez is egy nagy lépés, és ez is óriási nagy segítség tud lenni, hogy többet nem vesz meg olyan színt, ami nem fog jól állni neki az arca közelében.
1: De egyébként már eleve egy, hogyha megtalálom a színemet, akkor az szerintem sokkal könnyebb az út a stílusom megtalálásához.
2: Ez így van, bár felül tudja írni. Tehát ugye én a Krisener féle stílus eszenciákat szoktam alapul venni, és ott mindegyik stílus eszenciának van egy nagyon erőteljes kifejeződése a színeken keresztül. És nagyon gyakran van ez, hogy ez fedi egymást, és abszolút, sőt, tehát természetesen össze lehet mindegyiket egyeztetni a mi palettánkkal, de egy kicsit jobban megértjük azt, hogy talán mondok egy konkrét példát, okay. és akkor így könnyebb, mert ez elég bonyolult téma, és nagyon összetett, és mindenki nagyon egyedi, tehát nincsenek sablonválaszok. Ezért inkább egy konkrét példát mondjuk. Mondjuk van egy olyan típusú hölgy, akinek a színei leginkább az enyémhez hasonlítanak, tehát ilyen világosabb, visszafogottabb, aki már érti ezt a kifejezést, nyár típus, de a stílus eszenciájában rendkívül erőteljesen ott van a drámai. Tehát a drámainak meg ugye abszolút a sötét, a vörös, a domináns, erőteljes színek a kifejező ereje, tehát abban a stílusban ezek a színek dominálnak, és akkor ő ezt úgy tudja egyeztetni, hogy például nem bírja ki, hogy ne legyen rajta fekete, vagy ne legyen rajta valami olyan, ami nagyon erőteljes, és kifejezi ezt a stílus eszenciáját. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy van, amikor abszolút lefedi, mondjuk az én esetemben abszolút fedi egymást a stílus eszenciám, meg a stílus színeim, de van, amikor nem, és ezzel semmi gond nincs, hogy fölvette egy erőteljes fekete keretet, mondjuk egy őszhajú hölgyről beszélek, és ahhoz már tök jól passzolt a fekete, ami rajta van. És amikor megláttam, nem az volt az elsődleges benyomásom, hogy na hát, ez egy nyártípus, és akkor ilyen meg olyan rajta fekete, hanem wow, hú, de egyben van ez a nő. Tehát, hogy azért a stílus az mindig nagyon fontos. Természetesen, hogyha most én öltöztetném, akkor lehet, hogy én mondjuk egy ilyen sötétkéket adnék rá, mert az ugyanúgy nagyon drámai tud lenni, de hát ugye ebben nem menjünk bele, azért a feketének tényleg van egy nagyon sajátos hangulata.
1: Igen, igen. Stílus eszenciákról még mindenképpen fogunk beszélgetni, viszont arra kíváncsi vagyok, hogy úgy általában ezt meg tudod-e határozni, hogy milyen élethelyzetben jutnak el oda az emberek, hogy mondjuk egy stílus tanácsadóhoz, vagy akár színtanácsadóhoz, vagy a kettő egyvelegéhez fordulnak.
2: Biztos, hogy mindig van egy olyan vágy akkor az emberben, hogy meg akarja magát találni, tehát az önismeretével komolyan elkezd foglalkozni. Ezt ugye sok minden előidézheti. Előidézheti egy krízishelyzet, vagy egy betegségből való gyógyulás. Annak nagyon-nagyon segítő része ez, hogy a külsőnkkel elkezdünk foglalkozni, elfogadjuk az új külsőt, ugye, vagy szülés után, ugye ez egy nagyon nagy trauma tud lenni egy nőnek, hogy egyszer csak csak bálna lett belőle, vagy akár utána ugye visszafogyni, és ezt az új testet elfogadni, és megszeretni újra. Tehát ez azért ez egy kemény feladat.
1: Egyébként, hogyha bocsáss meg, ha igen, a testalkat változik, attól függően változhat tehát a színeink azok nem változnak, azok ugyanazok lesznek, attól függetlenül, hogy a testalkatunk változik?
2: Hát ugye a bőrszínünk az marad, tehát az egy kicsit változhat idősebb korban, de maga a színtípusunk az nem változik.
1: Uh-huh. Inkább az, a bőrszínünk adja
2: így
1: meg.
2: Így van, igen. Tehát főleg a bőrszín. Tehát azt mondom, hogy barna hajú, barna szemű, ezt köszönöm szépen, ez mindegyik típusban van, csak mindegyik máshogy barna. Uh-huh. Ugye? Tehát, hogy ezért segítség a színtanácsadás, mert ugye a felvezetődben említetted ezt, hogy mi hogy döntsük el, az biztos, hogy meg tudjuk állapítani, hogy világos, vagy sötét, vagy középértékű. Ez oké, belenézek a tükörbe, és látom, hogy melyik van túlsúlyban. Aztán jön az, amit ugye magyarázatra szorul, hogy egy színtanácsadásnál miért nézek másfél-két órán keresztül, miért bámulok az arcába. Hát azért, mert ezeket az árnyalatokat figyelem rajta, hogy a színeknél melyik szín hogy hat rá. És ugye az egyik ez a színtulajdonság, hogy világos vagy sötét, utána az, hogy milyen kontrasztok vannak az arcon. És a harmadik, amihez biztos, hogy szakember kell, mert azt nagyon ott szokták a legtöbben mellélőni, hogy hideg vagy meleg tónusú, vagy akár neutrális a kettő közt.
1: Pontosan ez az, amivel a következő blogban folytatni fogjuk, ezt szerettem volna majd kérdezni, de most először hozunk életörömzenét, és innen jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Vendégem ebben az órában Szalai Katalin zeneszerző, stíluskomponista. Témánk pedig a színtanácsadás, stílustanácsadás. Ebben megyünk egy picit bele mélyebben. Legutóbb, amikor itt volt Kati nálam, akkor érintgettük ezt a témát, ezt is pontosabban, de most egy kicsit kivesézzük jobban. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy hideg vagy meleg típus, hogyan lehet ezt megállapítani, a különböző árnyalatokat, erre lennék én úgy igazán kíváncsi, hiszen ezt nyilván, aki már volt színtanácsadáson, de az is lehet, hogy ha csak rákeresett a neten, akkor ez is szembe jöhetett vele, hogy először azt kell megtudnod, hogy te milyen típus vagy. Ez a kettő van egyébként, hideg vagy meleg?
2: Hát önképpen igen, és ugye a kettő közt rengeteg árnyalat van, tehát mondjuk azt mondom, hogy élénktél, és azon belül is nagyon sokféle élénktél van, rengetegféle. Valakinél tök jól állnak, egy kicsit átmászik az élénk tavaszba, és nagyon jól állnak neki az élénk tavaszból is meleg színek. Uh-huh. De van, aki meg annyira hideg, annyira hűvös, hogy ledob magáról mindent, ami egy kicsit is meleg árnyalat, de mégsem csúszik át abba, hogy a világos, nagyon hideg, élénk színek álljanak neki jól, mert az már ugye a hideg tél kategória, tehát ott már a világosság érték más.
1: Ez egyébként összefügg azzal, hogy mennyire, tehát maga a személyiséggel. Tehát mikor azt mondod, hogy hideg, akkor így eszembe jutott egy olyan arcot látok így magam előtt, aki ilyen, tehát ez a hideg, amikor nyilván mindenki találkozott ilyen emberrel, hogy így látja, hogy így nem is mosolyog, és ilyen megközelíthetetlen, ilyen távolságtartó. Ez összefügg a kettő egymással?
2: Hú, hát ez egy nagyon-nagyon izgalmas ez a kérdés. Ugyanis mondok példákat. Ugye az élénk tél az általában a leggyakoribb hazánkban is, bár szerintem most már a világ Európában, most ezt nem tudom, hogy mennyire, de úgy állítólag még mindig torony magasan ez a típus vezet. De még egyszer mondom, rengeteg változó
1: igen,
2: van.
1: Igen.
2: Ahány ember, annyi féle. Viszont nagyon gyakori az, hogy ott ül egy introvertált, befelé forduló hölgy, rikítókék szemmel, fekete hajjal, tehát hogy semmit nem kell csinálni, azonnal észreveszik. Uh-huh. Na most ez teljesen ellene megy az ő személyiségének, és akkor nála például érdemes megtalálni a palettáján, megkeresni azokat a színkombókat, amiben nem érzi azt, hogy ő feltűnő. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy van saját magunkról egy kép, és van egy külső kép, és a kettő ebben az esetben nem mindig ugyanaz, tehát más a megérzésem, megélésem pontosabban, más a megélésem az élénkkel kapcsolatban, mindenkinek más az élénk. Tehát ami nekem, mit tudom én, már túl élénk, az máson, egy élénk típuson felsett, tehát az a természetes neki. Ő az összes többibe kevesebbnek tűnik, egyszerűen eltűnik, öregíti. Neki az élénk színek állnak jól. És akkor ilyenkor át kell valahogy az agyban ezt állítani, hogy ő nem feltűnő, csak jól néz ki, és ez nagyon nagy különbség. De az ő megérése az, hogy hú, hát ez annyira rikító, hát mindenki rám fog nézni. Hát én bár hova belépek, egyből ezt veszik észre. Nem, ma már az utcaképennél sokkal színesebb, hál' Istennek, bár még mindig nagyon szeretjük a bázis színek óvó, védő, takaró összeállításait, hatásait, tehát még mindig kevesen mennek, hogy igazából színeket viselni, de az nem jelenti feltétlenül az élénkséget. Tehát ez meg a másik, hogy ez a viselj színeket, mert színes vagy, tehát hogy nem, valaki visszafogott személyiség, és visszafogottak a színei is, akkor ő nem akar élénkbe pompázni, és nem is állna neki jól.
1: Volt már neked olyan ember, aki pont ez a, tehát hogy egy introvertált, befele forduló, de közben meg ezek az élénk színeket kellett volna, hogy hordania, és sikerül őket, hát most nyilván nem meggyőzni, hanem hogy egyszerűen szembesíteni azzal, hogy figyelj, neked ez áll jól, neked ezt kell hordanod.
2: Nálam azért is tart másfél-két óráig egy színtanácsadás, mert az a lényeg, hogy ő lássa. Tehát én nem akarom meggyőzni semmiről. Ha ő nem látja, akkor most nekem elhiszi, megtisztel a bizalmával, de nem nekem kell elhinnie, hanem a saját szemének kell látnia.
1: Igen.
2: És akkor is mutatok neki olyan színkombinációkat, ugye a fekete-fehér az egyáltalán nem egy, nem tudom milyen, tehát az nem szembe jön, tehát az abban semmi különös nincs. Abba el lehet rejtőzni, ő abban meg tudja élni ezt. És akkor azt mondom, figyelj, lehet, hogy egy öv, lehet, hogy egy kezd akkor a bugyiddal, mert azt senki nem látja, csak hogy valahogy kezd el szokni, hogy megérezd ennek az energetikáját, vagy a játékosságát. Ugye itt megint bejön a stílus.
1: Igen.
2: Hogy neki milyen a stílus eszenciája. Mert az nagyon meg tudja határozni. Viszont biztos, hogy a palettájában tudunk úgy találgatni színeket, hogy jól is álljon, az ő stílusa is legyen. Tehát nagyon egyénre szabott, és hát még egyszer mondom, tényleg amikor így egy-egy ilyen színtanácsadás folyik, pláne hogyha még stílus tanácsadás is jön hozzá, akkor egy nagyon, mindig az az érzésem, hogy egy ilyen hihetetlen gazdag a női lélek, hogy mennyire csodálatosan vagyunk összerakva, komplexen, mennyi félék vagyunk, mennyi kombináció van, és én ezért hiszek nagyon ebben az egyéni intim környezetben lezajló tanácsadásban, mert azért mégiscsak ez a második bőrünk. Tehát, hogy én azért is értem meg azt, hogy meg kell érkezni ahhoz, hogy valaki eljusson egy ilyen tanácsadásra, mert azért ez egyrészt egy intim dolog, másrészt meg azért mégiscsak az önismeret rész, egy kicsit olyan, mint a pszichológushoz mennél.
1: Uh-huh.
2: Ez kell a bizalom.
1: Igen, abszolút, meg arra is kíváncsi vagyok, hogy mennyire nyilván aki már eljut hozzád, ő már nyitott egy ilyenre, de hogy alapvetően mennyire tartják ezt az emberek fontosnak, mert most is, hogy erről beszélünk meg, legutóbb is, amikor itt voltál és beszélgettünk egy picit ugye ebben a témában, így azon gondolkodtam, hogy egyszerűen az emberek szerintem azt nem is tudják elképzelni, hogy mennyire sokat számít az, hogy milyen szín van rajtunk, vagy milyen stílusú ruhában vagyunk. Tényleg rengeteget számít. És én is, hogyha visszanézem mondjuk korábbi fotóimat, és vannak olyan fotók, amin így nézem, hogy hát ez valami nagyon nem oké, és akkor nézem, hogy hát miért hordtam én ezt a ruhát? Vagy biztos mindenki már volt úgy, hogy tavaly vette egy ruhát, amit akkor nagyon jónak érzett, színben, minden szabásban, és idén meg fel akarta venni, és hát ez nem is jó ez a ruha, nem is értem, hogy mit szerettem én ebben.
2: Igen, hát ebbe segít, tehát ez egy önismeret, még egyszer mondom, ez egy önismeret. Ugyanúgy a pszichológia része, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ha ez rossz hír, hogy ahogy a lelkünkkel foglalkozunk, ahogy utána olvasgatunk történeteknek, pontosan ugyanúgy érdemes időt, energiát, pénzt fektetni abba, hogy ez a csodálatos tartalom, ami belül van, az meg is mutatkozzon.
1: És ha már mondtad, hogy önismeret, akkor a következő blogban, a hírek és a zene után ezzel érkezünk a stílus, a testalkatunkról, illetve az önismeretre. A önismerettel folytatjuk. Tartsanak velünk a következő percekben is.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Szalai Katalin zeneszerző, stíluskomponista, szín- és stílustanácsadó a vendégem. Ebben az órában beszélgetünk a színekről, a stílusról, kinek mi áll jól, ugyanis a megfelelő szín az nem csak a ruhánkat változtatja meg, hanem bizony hatással lehet arra is, hogyan látjuk az arcunkat, mennyire tűnünk mondjuk kipihentnek, energikusnak, vagy éppen fáradtnak, de vajon hogyan derül ki, hogy milyen árnyalatok emelnek ki bennünket igazán, ezekről beszélgetek tehát Szalai Katalinnal. Hírek, zene, és folytatjuk a beszélgetést.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: Folytatódik a változékony nyári idő. Korlátozták az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Tűz volt a Sárberki lakótelepen Tatabányán. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Washingtonban megtartották a tavasszal merénylet kísérlet miatt félbeszakadt fehérházi tudósítók gálavacsoráját. Áprilisban az eseménynek helyet adó bálterem előterében a hatóságok egy felfegyverzett férfit fékeztek meg, aki az amerikai adminisztráció tagjai ellen akart merényletet végrehajtani. A kiemelt biztonsági intézkedések mellett megrendezett tegnapi eseményen Donald Trump politikai elfogultsággal vádolt egyes amerikai médiumokat, ugyanakkor tiszteletét hangoztatta az újságírói közösség egésze iránt. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Az intézkedést a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslettel és a nemzetközi energiapiac bizonytalanságával indokolták a társaságok. A cél a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Fejlesztik az esztergomi Suzuki gyárat. A beruházás az elektromos autók gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. A fejlesztések 76 milliárd forintból valósulnak meg. Tűz miatt 23 lakónak kellett elhagynia egy 10 emeletes panelépületet Tatabányán, a Sárberki lakótelepen, közölte a katasztrófa védelem. A lángok egy 7. emeleti lakásban csaptak fel, egy szoba kiégett. A tüzet megfékezték, sérültekről nem tudni. Háromnapos Színkópé fesztivállal ünneplik az idén 80 éves Kövér Béla Bábszínházat Szegeden. Az augusztus 21-én kezdődő eseményen óriásbábos felvonulásokkal, báb előadásokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket az Új Szegedi Erzsébet ligetben. Emellett a résztvevők interaktív programon, egy hétállomásos kalandpályán végighaladva ismerhetik meg a Bábszínház történetét. Megdőlt az országos napi hidegrekord. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Lénárd-Darócon hajnalban 4,6 fokot mértek, közölte a Hungaromet. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit 40 éve rögzítettek Galjatetőn. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. A szél helyenként megélénkül. Délután 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap már az ország nagy részén 30 foknál is melegebb lesz, de záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
1: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM.
0: Szalai Katalin zeneszerző, stíluskomponista vendégem ebben az órában. Beszélgetünk a színtanácsadásról, a színek lényegéről, és arról is, hogy a megfelelő színpaletta megtalálása az csak az első lépés, hiszen ahhoz, hogy nagyon jól érezzük magunkat a ruháinkba, a fazonoknak és az életmódunknak, és bizony-bizony találkoznia kell egymással, meg a személyiségünknek, testalkatunknak, ezzel fogjuk folytatni, hogy vajon miért kapcsolódik össze az öltözködés és az önismeret, vagy miért kötődik ennyire szorosan egymáshoz. Hát ez is ki fog derülni a következő percekben, tartsanak velünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en. Manna FM.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem ebben az órában Szalai Katalin, zeneszerző és stíluskomponista. Nem is tudom, melyiket mondjam. Előbb volt a zeneszerzés, úgyhogy ez is sorrendben szerintem teljesen rendben van. Igen. Ugye színtanácsadás, stílustanácsadás, erről beszélgetünk, és nagyon szépen átvezettük a következő témánkra, illetve ugyanez a téma, csak ezen belül arról, hogy arról fogunk most beszélgetni, hogy a megfelelő színpaletta megtalálása, ugye az csak az első lépés, és ahhoz, hogy valóban jól érezzük magunkat a ruháinkban, fazonoknak, illetve az életmódunknak, a személyiségünknek és testalkatunknak is találkoznia kell egymással, és akkor itt jön elő az a bizonyos önismereti rész, ugye, hogy hogyan tudjuk megtalálni a saját magunkat adott ruhába, adott színekbe. Miért kapcsolódik ennyire szorosan egymáshoz az öltözködés és az önismeret szerinted?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Talán pont azért, amit az előbb mondtam, hogy meg tud jelenni az, aki én vagyok, amilyen én vagyok.
1: És akkor is, hogyha, amit az előző blogban beszéltünk, hogyha valaki introvertált, és mondjuk az erős színeket, mi az erős színek, az melyik típus? Segíts nekem.
2: Ez a tél, meg a tavasz.
1: Tél-tavasz, a színei, az élénk színek, ez akkor is érvényes?
2: Hát igen, akkor, tehát hogy neki akkor azokat az, igen. Uh-huh. Tehát az igazság, hogy bárki bárhogy öltözködik, nagyon-nagyon sokat mesél magáról. Tehát szoktam mondani, hogy az outfitünk az a vizuális történetmesélés színpada. Tehát hogy ez az a tere. Tehát ott van az, hogy te mit gondolsz magadról, mennyi az önbizalmad, nagyon-nagyon sok mindent ki lehet olvasni. Tehát ahogy ezt már az ókori görögök is mondták, hogy szólj és megmondom, ki vagy, ugye Kazinczy fordításában, itt ugyanez, hogy öltöz fel, és nagyjából sejtem, hogy ki vagy.
1: Igen.
2: Tehát ugye nagyon jól lehet olvasni. És mindig ott van, tehát minden reggel, tehát ez egy, ráadásul ugye ez egy olyan történet az öltözködés, hogy ezt muszáj, tehát minden nap muszáj valamit felvenni.
1: Igen.
2: Tehát állandóan döntés elé vagyunk állítva minden nap, és az nagyon, nagyon megnehezíti a lelkünket is, hogyha az nekünk mindig egy keserves folyamat, hogy kivágom a szekrényt, és akkor na, nincs egy rongyom, ugye? Ez valahonnan jön ez a mondat. Vagy hogy ezt ezért nem veszem föl, vagy azt azért nem veszem föl, vagy és akkor mit vegyek föl? És akkor, tehát ez az állandó dilemmázás, ez rengeteg energiát elhúz. Mennyivel jobb az, hogy tudom, hogy milyen vagyok, és itt jön be az önismeret, hogy ez mennyire jól visszahat a lelki világomra, az, hogy tudom, milyen vagyok, ez áll jól, ez biztos, hogy ebbe jól érzem magam, és az van a szekrényemben. Tehát másképp indul a nap egyszerűen. Visszahat ránk a ruha, nagyon erőteljesen.
1: Igen, erről beszéltünk a múltkor is, hogy a szín, hát nyilván, mert hogyha egy szép színben, vagy egy olyan szín van rajtam, vagy és egy olyan ruha, ami nekem jól áll, és kiemeli a személyiségemet, akár az én természetes színeimet, akkor észreveszik az embert, akkor máshogy közelednek, akkor jobban érzed magad. Tehát ez, amit beszéltünk, igen, hogy kifelé is, és befelé is úgy hat igazából.
2: Így van. És rengeteg testalkatelemzéseknél azt szoktam észrevenni, hogy rettenetesen kritikusan a nők magukkal elképesztően, szinte bántóan. Olyanra is kritikát mondanak, amit hát még simán, hogy mondjam, tehát semmi gond nincs a lábával, vagy semmi gond nincs a felkarjával, mégis ő úgy éli meg, mert rettenetesen kritikus.
1: Tehát igen, ez a 21. századi óriási probléma.
2: Meg generációs probléma igen. is, meg ugye most főleg a fiataloknál ugye ez újra nehéz, mert ott meg a TikTok világban, meg ezekben igen. a Photoshopokban egyszerűen már nem látni, hogy mi a hiteles, és mi az, ami te vagy, vagy egy ilyen csinált kép, tehát ez is rettenetesen rosszul hat a lélekre. De a másik része, meg ez a sok hiedelem, hogy hát nekem milyen a bokám például. Tehát itt konkrétan volt olyan vendégem, akinek centivel le kellett mérnem, és meg kellett mutatnom, hogy amit beszólt a nagypapa a tizen nem tudom hány éves igen. korában, hogy lett ilyen lőcslábad lányom, vagy unokám, ez egy életre elég volt neki, igen. hogy hosszú nadrágba járjon, és akkor így mutattam neki, de ugye ilyenkor megnézik, hogy milyen szoknya hosszájól, vagy valami, és nézi, azt mondja, hát mint ez nem is élenék. Hát mondom, de látod, ugye? Tehát én életemben először látlak, Én azért vagyok itt, hogy megmondjam, hogyha esetleg nem előnyös az a hossz, vagy valami, de nézd meg, milyen szép vékony bokád van. És ez egy 30 éves program volt nála például, de ilyenekkel mindig van. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes történet. És még egyszer az, hogy én nagyon abba az irányba igyekszem mindenkit elvinni, hogy fogadj el a saját testalkatát. Hogyha ugye ez a gyümölcskosár történetnek is ez egy fantasztikus jó módszer, de nagyon nagy hátránya az, hogy folyamatosan a homokóra a number van, és aki nem olyan, hát akkor azt majd odaigazítjuk. Bocsánat, ő úgy nő, ő úgy szép. Tehát akkor hagyjuk már meg olyannak, amilyen, és abból kiindulva hozzuk ki azt, amiben ő a legjobban érzi magát nőnek. Az a kérdés, hogy ő hogy tudok neki abban segíteni, hogy ő elfogadja és megszeresse a testét, és ne kritizálja napi 24-be, megüsse magát. Tehát tényleg nagyon gyakran találkozom ezzel, és ez nagyon szomorú. Viszont az meg nagyon vidám, amikor már látni, hogy valaki úgy érkezik meg hozzám, hogy nincs problémája a teste, tehát elfogadja, és akkor onnan még nagyobbat tudunk lépni. Uh-huh. Ott akkor már bekapcsol az, hogy milyen stílus eszencia, mert ugye a testalkat is beleszól abba, hogy milyen a stílus eszenciánk.
1: Az eszenciákról fogunk majd beszélgetni a következő blogban. Most még annyit itt ennek a végén, hogy viszont én azt látom, hogy igazából két tábor van. Biztos van az is, aki tökéletesen elégedett magával, és minden rendben van. De van az, aki nem tudja elfogadni magát, holott szinte minden rendben van rajta, és van az, aki viszont, akit egyáltalán nem érdekel, hogy néz ki, bármit magára vesz. Nyilván az utcán is találkozunk ugye ilyen emberekkel, és az a furcsa, hogy nem kritizáljuk, de hogy így megnézzük azokat. Én magam is bevallom őszintén. Tehát, hogy amikor valakinek olyan szinten előnytelen, és tényleg ez a kint van mindene, de hogy nem kéne, hogy kint legyen. Tehát nem tud az ember nem oda nézni, és azt mondani, hogy jaj, én mondjuk ennyinél így megállok, de nyilván a közösségi oldalaknak köszönhetően azért ma már nem csak a komment szekcióban, hanem sokszor még az életben is beszólnak az ilyen hölgyeknek, embereknek.
2: Igen, hát ez egy kicsit messzire vezet, ugye ezek mögött is pszichológiai dolgok vannak. Az mindenképpen tanulandó, az a szabadság, ahogy ő megírja magát, az a pozitív része, de azt gondolom, hogy én nehezen tudom összekapcsolni az ilyen megjelenésű hölgyeknél például az eleganciával.
1: Hát az biztos, hogy nem.
2: Tehát, hogy az a kultúráltsága, visszafogottsága, tanultsága, tehát azért erről is beszél a megjelenésünk, és ezzel nincs semmi baj, tehát ahogy a társadalomban is különböző rétegek élünk együtt, el kell fogadni, hogy ő ott van, ő ott tart, és ő ilyen. Milyen jó, hogy én már nem ott, vagy nem így öltözöm, érted? De valahogy szeretettel elfogadni azt, hogy ez is van, és igen, hogy ő ilyen.
1: Ettől
2: és
1: színes,
2: biztos, igen, és hogy én most, ha eljönne, én elmondanám neki, hogy nézd mennyivel, mi a célod, mert hogyha egy kicsit elegánsabb irányba szeretnél elmenni, akkor az biztos, hogy mondjuk a cuppanósat levenném rólad, a skiniket például. Tehát az iszonyatosan, ez valahogy beette magát a magyar társadalom, női társadalom köztudásába, ez a skinny, mindenütt ezt látom, és nagyon keveseken áll jól. Igen. Ezt talán tényleg nem akarok senkit bántani, de az biztos, hogy nem az elegancia biztos nem a skinnyvel kezdődik. Lehet stylingolni ingekkel, meg mindennel, de...
1: Igen, mondjuk az is tény, hogy nem mindenki az elegancia irányába megy, vannak ugye a sportos, a mindenféle, de abszolút egyetértek evel, viszont muszáj megállnunk egy életörömzene erejéig, és jövünk vissza, az eszenciákról mindenképpen beszélgetünk.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan

0: Családi Manna. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem Szalai Katalin zeneszerző, stíluskomponista, színtanácsadás, stílustanácsadásról beszélgetünk. Ugye itt az imént a zene előtt arról volt szó, hogy milyen fontos az önismeretünk abban, hogy milyen ruhákat, milyen színeket öltünk magunkra, kifelé, befelé hatnak ugye a színek, az, hogy észrevesznek minket, hogy néznek ránk, hogy szólnak hozzánk. Sokkal fontosabb ez, azt gondolom, mint sokan gondolják, vagy gondoljuk, az, hogy tényleg milyen ruha van rajtunk, milyen színek. Még van egy téma, amit most nem fogunk tudni kibontani, de majd legközelebb erről is szeretném, ha beszélnénk, hogy az alkalomhoz illő öltözködés. Ez még nagyon-nagyon fontos, mert ez a másik, amivel szerintem egyáltalán nem vagyunk tisztában. Tehát az, hogy mondjuk például eseménytől függően például milyen ruhát veszek fel. Tehát lehet egy családi, mit tudom, egy karácsonyi esemény, ahol összejön a nagy család, lehet egy születésnap, lehet egy, nem tudom, egy kerti parti, hogy én ebben látom nagyon sok tanult, intelligens barátnőmet, kolléganőmet, aki egyszerűen nem tud alkalomhoz illően öltözni. De ezt most csak így bedobtam ezt a témát, de erről fogunk majd beszélgetni legközelebb. Most szeretnék az eszenciákról, hogy ugye itt már egy picit érintettük, de mik ezek az eszenciák? Ezt hogy képzeljük el? Konkrétan úgy, mint egy illóolajat? Eszencia?
2: Tulajdonképpen igen. A John Krichen elevérhez fűződik, és ami nagyon fontos, hogy ezt már 1920-as évektől kezdve elkezdték kutatni, hogy és itt most bejön a színpad, uh-huh. hogy egy művésznőn miért nem működik a jelmez. És ez, nem tudom, hogy kell kiejteni a nevét, Belle Northrup, vagy Northrup, 1920-ban uh-huh. ő az, aki először lefektette ennek az egésznek az alapjait, vagy elkezdte kutatni, hogy a személyiségünk és a ruhastílusa az van, amikor diszonáns, hogy ilyen zenei uh-huh. szakkifejezéssel éljek. És utána ezt nagyon sokan elkezdték még kutatni, most ezt nem, hajnem olyan végig persze. rengetegen, de a lényeg az, hogy kb. 960-as években kristályosodott ki először a hatos rendszer, ugye itt 7 stílus eszencia van, és ez a bizonyos John Krichener volt az, aki észrevette, hogy van még egy hetedik eszencia, ez a bizonyos éteri, angyali. Uh-huh. Ezért én nagyon hálás vagyok, mert én nekem ez nagyon sokat segített, hogy ezt például felismertem magamban. Mik ezek az eszenciák? Tulajdonképpen ugye mindegyik eszencia, ugye a lényeget tekintve lehet drámai, amiről már beszéltem pár perccel ezelőtt. Igen. Van a játékosan drámai, ez a nagyon kis, általában alacsonyabb hölgyek szokták ezt szeretni, vagy urak, mert ugye ott is érvényesek ezek.
1: Az urakról is fogunk majd legközelebb beszélgetni. Igen.
2: Náluk is ugyanígy vannak ezek az eszenciák. És ez a játékosan drámai, tehát nagyon szereti a színeket, a játékot a megjelenésében. Van a természetes, ebbe rengetegen beletartoznak, és itt több leágazás is van, a sportos is ide tartozik, illetve minden, ami az etno, a folk, minden, ami természet, földközeli, itt általában uh-huh. itt jön ki az például, hogy valaki, hiába nem tudom milyen, mit tudom én, téltípus, mégis elemi, ösztönös igénye van a földszín, ott általában van valami ilyesmi hatás, hogy persze, mert a természetes eszenciája ott van. És akkor ez persze, hogy hat rá, és persze, hogy vonza a tűzszín, meg a zöld, meg a minden, ami földszín. De a természeteseknél nem egy élénk típusról uh-huh. beszélünk. Tehát a természetes eszencia nagyon sokféle, de mindegyiknek valahol ez a lazaság, a kényelem, szabásvonalak, tehát hogy itt nagyon sok mindenről beszélünk, amikor egy eszenciáról beszélünk, hogy milyen mintákhoz, rusztikus anyagokhoz, vagy mondom, ezek a kicsit etno uh-huh. mintázatokhoz nagyon szívesen nyúl, tehát a természetes is egy nagyon nagy kosár. Aztán a klasszikus, itt ugye a legfontosabb, hogy ugye ez a hét eszencia tulajdonképpen minek a mentén épült fel. Azon az alapon, és talán ez a legfontosabb, és sajnos nem ezzel kezdtem, hogy a női megjelenésben is vannak maszkulin, férfias vonalak, energiák, megjelenések. Uh-huh. Tehát miről beszélek? Egy erőteljes, minden, ami szögletes, minden, ami domináns, minden, ami kicsit sötétebb. Tehát ez minden, ami a maszkulin energia, ezzel szemben ott van minden, ami bájos, gömbölydet, keskeny, nyulánk, ugye, tehát minden, ami gömbölyűség, most ilyen nagyon-nagyon primitíven leegyszerűsítve az egészet, tehát ezek a dinamikák ott vannak bennünk. És ugye Hollywood megalkotta a maga tiszta yin karakterét, mondjuk a Monroe-val, vagy akár ezekkel, ugye, ezekkel a nagyon nőies modellekkel, illetve a macsó férfit is, és ugye ez a két szélsőség. Na most hát ebből nem rohangál olyan sok a világba, tehát hogy, hát nem, hogy ezek igen. is vannak, na de akkora az a gazdagsággal van jelen ezeknek az energiáknak a variabilitása minden egyes testalkatban. Valakinek a nőiesebből van több, valakinek a férfiasabbból, de mindenképpen attól ő még nő, csak
1: vagy
2: van.
1: Férfi, nem? Tehát a férfiakban ugyanúgy a nőies oldal.
2: Tehát
1: igen.
2: ott is van ez, hogy vannak nőies férfiak, és vannak férfias nők.
1: Igen,
2: tehát
1: igen.
2: azzal, hogy egy kicsit én ezt a Hollywood számlájára írom ezt a történetet, tehát azzal, hogy ez volt az álom nő, uh-huh. meg az álom férfi, ez egy kicsit nem életszerű kép.
1: Leszűkíti, nagyon van, igen, és
2: vannak ezek. Vagyunk. Tény, hogy vannak ezek, nyilván hétköznapokban is, de sokkal színesebb a paletta és az átmenet. És hogyha ez így rendben van téve, akkor nem kérdőjeleződik meg talán olyan erőteljesen az, hogy én most férfi vagyok, vagy nő. Hanem én egy olyan nő vagyok, akinek vannak férfias igen. tulajdonságai, vagy egy olyan férfi vagyok, akinek vannak nőies érzékenységei.
1: Igen, de ebben nyilván szakember tud segíteni, hogy mindent helyére tenni, mert ebből a beszélgetésből is azért az kiderült, hogy tényleg olyan minden, tehát mindenki személy, minden egyes személy egyedi. Tehát nincs olyan, hogy neked jó a, nem tudom, a rövid haj, és akkor nekem is jó lesz a rövid haj, és nincs olyan, hogy neked ez a keret szemüveg áll jól nekem, meg amaz. Sajnos nagyon kifutottunk az időből, úgyhogy muszáj lesz lezárnom, de ezt a témát nyilván folytatni fogjuk, mert én is érzem meg, szerintem a hallgatók is, hogy még rengeteg kérdés van ezekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Én is nagyon köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szalai Katalin zeneszerző, stíluskomponista volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna.

0: Szalai Katalin zeneszerző, stíluskomponista volt a Családi Manna vendége, akivel a színtanácsadásról, stílustanácsadásról beszélgettünk, és hogy ezt ígértük, majd folytatni fogjuk jövő hónapban is ezt a témát, hiszen még mindig van bőven erről ebben a témában kérdés. Ez a beszélgetés felkerül az oldalunkra, ott is visszahallgatható, Spotify-on, iTunes-on is elérik. Következő órában pedig utazunk, Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakemberrel folytatjuk Sri Lankai utunkat. Ezúttal most már a befejező epizódhoz érkezünk, de tartsanak velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ebben a hőségben már minden duplán látok. Két Nike póló, két Converse cipő, két Birkenstock papucs. Várj csak, ez nem is a melegtől van. Ez a Final Sale Week. Látogass el te is július 27 és augusztus 8 között a Pandorfi Designer Outletbe. És készülj, mert a nyár legjobban várt leárazása hamarosan kezdődik.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklám hangzott el.
7: Folytatódik a változékony nyári idő. Korlátozták az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Tűz volt a Sárverki lakótelepen Tatabányán. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Washingtonban megtartották a tavasszal merénylet kísérlet miatt félbeszakadt fehérházi tudósítók gálavacsoráját. Áprilisban az eseménynek helyet adó bálterem előterében a hatóságok egy felfegyverzett férfit fékeztek meg, aki az amerikai adminisztráció tagjai ellen akart merényletet végrehajtani. A kiemelt biztonsági intézkedések mellett megrendezett tegnapi eseményen Donald Trump politikai elfogultsággal vádolt egyes amerikai médiumokat, ugyanakkor tiszteletét hangoztatta az újságírói közösség egésze iránt. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Az intézkedést a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslettel és a nemzetközi energiapiac bizonytalanságával indokolták a társaságok. A cél a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Fejlesztik az esztergomi Suzuki gyárat. A beruházás az elektromos autók gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. A fejlesztések 76 milliárd forintból valósulnak meg. Tűz miatt 23 lakónak kellett elhagynia egy 10 emeletes panelépületet Tatabányán, a Sárberki lakótelepen, közölte a katasztrófa védelem. A lángok egy 7. emeleti lakásban csaptak fel, egy szoba kiégett. A tüzet megfékezték, sérültekről nem tudni. Háromnapos Színkópé fesztivállal ünneplik az idén 80 éves Kövér Béla Bábszínházat Szegeden. Az augusztus 21-én kezdődő eseményen óriásbábos felvonulásokkal, bábelőadásokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket az újszegedi Erzsébetligetben. Emellett a résztvevők interaktív programon egy hétállomásos kalandpályán végighaladva ismerhetik meg a Bábszínház történetét. Megdőlt az országos napi hidegrekord. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Lénárd-Darócon hajnalban 4,6 fokot mértek, közölte a Hungaromet. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit 40 éve rögzítettek Galjatetőn. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. A szél helyenként megélénkül. Délután 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap már az ország nagy részén 30 foknál is melegebb lesz, de záporok, zivatarok is előfordulhat.

0: hallgatnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember a vendégem ebben az órában, akivel Sri Lankára utazunk. Pontosabban mondhatnám úgy is, hogy folytatjuk a Sri Lankai utunkat, hiszen ez már a harmadik rész, amit ennek a desztinációnak szentelünk. Ugye a története, kultúrája és a spirituális hagyományai szorosan összekapcsolódnak Indiával, a sziget mégis egészen önálló különleges világot teremtett. Ezt a különleges világot hozzuk egy picit közelebb a hallgatókhoz, és a zene után már is kezdünk, tartsanak velünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Mint ahogyan azt ígértük, egy korábbi adásunkban, azt hiszem 2 héttel ezelőtt volt utoljára szó, Sri Lankáról beszélgettünk, hogy folytatni fogjuk a történetet, hiszen nem volt időnk, nem volt rá lehetőség, hogy befejezhessük azt a rengeteg élményt, és azt a rengeteg tudást, ami Szilvinek a fejében van, hogy ezt megosszuk a hallgatóinkkal. Így folytatni fogjuk, most jött el ennek az ideje, hogy folytatjuk a sri lankai történetet. Ugye a Sri Lanka kultúrája és spirituális hagyományai nagyon szorosan összekapcsolódnak Indiával. A sziget mégis egészen önálló, különleges világot teremtett. A buddhista és hindu vallási örökség, erről beszélgettünk egyébként a legelső adásban, de az ajurvédáról még nem esett szó, ugye ez egy több ezer éves szemlélet, a szingaléz és tamil kultúra, valamint az őslakos veddák hagyományai egyaránt formálták ezt az országot. Ezekről is szó lesz többek között. A rendkívül gazdag állatvilágáról is beszélgettünk. És ami belefér ebbe az órába, azt gondolom mindenről is. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt!
1: És azt nem mondtam elő, vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szervező, már olyan baráti viszonyban vagyunk itt Szilvi, vagy elfelejtem a konkrét titulus elmondását, de szerintem már a hallgatók is nagyon jól ismernek, legalábbis bízom benne. Aki nem hallgatta mondjuk esetleg az előző 2 adásunkat, természetesen visszahallgatható, ott van az oldalunkon, Spotify-on, iTunes-on is elérik, ajánlom, hogy hallgassák vissza, illetve a kis videót is, amit a Manna FM YouTube csatornáján nem sokára majd láthatnak a hallgatóink. Ők már tudhatják, hogy mi együtt voltunk, ugye, akik hallgattak minket Sri Lankán egy 10 napos csodálatos úton. Kicsit nekik mondjuk el, aki nem hallgatott minket, vagy aki nem tud erről, hogy hogyan történt ez az utazás, induljunk innen.
2: Hát úgy indult az utazásunk, hogy meghívást kaptunk. Sri Lanka a legnagyobb beutaztató cégétől, amely az Aitkenspen cég. Magyarországon a szakmának ismert a cég, tehát így a közéletben lehet, hogy annyira nem, mert az ő útjaikat a helyi cégek adják el, tehát utazásirodák, utazásszervezők, de a szakmán belül rendkívül ismert. Tudjuk jól, hogy az egyik legmegbízhatóbb cég, hát nyilván
1: hiszen... Mi is tapasztaltuk a
2: munkát. Igen, igen, tehát nagyon magas színvonalon dolgoznak, rengeteg alkalmazottjuk van, több száz alkalmazottjuk, és óriási profizmussal intézik ezeket az utakat. Tehát az ő meghívásukra ment, tölthettünk ki ezt a hetet, illetve 10 napot Sri Lankán.
1: És a csodálatos helyekre vittek el, ugye körbejártuk nem az egész Sri Lankát nyilván, mert 10 nap nem volt rá elég, de rengeteget utaztunk. Már beszéltünk is jó néhány dologról az előző műsorban, például a fűszerkertekről beszélgettünk, azt hiszem a teaültetvények is szóba kerültek, illetve a drága kövekről is volt szó, hát csodálatos helyen voltunk tényleg, ameddig a szemmel látott, mindenhol tele volt ékszerekkel, oda egy nőnek beszabadulni, hát ha nincsen elég pénze, akkor vétek inkább, azt mondom, mert tényleg mindent is meg akar vásárolni, ahogy ezt mondani szokták az ember. Viszont az ajurvédáról például nem esett még szó annak kapcsán, amikor Sri Lankáról beszélgettünk. Ugye elsősorban a legtöbben talán a masszázsokra és a gyógynövényes kezelésekre gondolnak, hogyha azt mondom, hogy ajurvéda, de ez egy világnézet, ez egy életszemlélet, ezt mondhatjuk.
2: Igen, ez így van. Az ajú az életet jelent, a véda pedig tudomány. Tehát az élet tudománya alapjaiban, ami ezt jelenti, és Indiából származik, ahogy nagyon sok minden, ami Sri Lankára vonatkozik, ugye tudjuk, hogy óriási a kötődés a két ország között, a múltjukban, tehát maga a lakosság is onnan származik, több hullámban jöttek el Észak-Indiából, illetve délről, a tamil vidékekről, és az most Tamil Nadu nagyrészt ahonnan jöttek, és az északi részen Sri Lankán ez a népesség él még a mai napig is. Tehát mind ezer szálon kötődik a kultúra, a népesség, a nyelv, a szokások, a vallás átalakulása, és ezen belül ugye a hinduizmus volt az első, ami az emberekkel együtt ugye átkerült a kontinensről Sri Lankára, habár tulajdonképpen ez is a része, tehát tudjuk, hogy ugyanazon a kőzetlemezen van, és a jégkorszakoktól függően volt egy földhíd, illetve, vagy nem volt, attól függően, hiszen a jégkorszakokban a földvíz mennyiségének egy sokkal nagyobb része volt jég formájában, tehát a tengereknek a szintje alacsonyabb volt. Ezekben az időszakokban történt az meg, hogy átjárható volt száraz lábbal, az egyébként egy kőzetlemeze tartozó, csak hát ugye ez egy mélyebb rész, szárazlábbal át lehetett menni, és ezek voltak azok az időszakok, amikor a népesség átkerült több hullámban, illetve az állatvilág, amiről beszélünk, és ki tudott alakulni, utána pedig a jégkorszakok elmúltával, az az endemikus állatvilág, amiről ugye azt a szót arra használjuk, amikor csakot jellemző, igen, tehát oda kerültek, és egy egész speciális fajokat alakítottak ki, úgy az ázsiai elefántok, úgy a leopárdok, aminek van egy fajtája, ami csakot létezik, van a sri lankai kék szarka madár, amire én mindig azt hittem, hogy varjú, mikor kint voltam, és közben nem
1: most
2: az.
1: Nem láttunk viszont.
2: De láttunk ott.
1: Akkor én nem láttam.
2: Negombóba lehet, voltak sokan, emlékszel, az asztalnál még oda is.
1: Jaj, jön. Tudom, megvan, igen. Ó, az azt is ellopták
2: a igen, kajánkat.
1: De ilyen igen. Másodpercet, hogy észre nem vetted, és odött és pikpak, már nem volt a tányéron semmi, igen. Tényleg.
2: Igen. Tehát ebben ugye a jégkorszakoktól függően ilyen hullámokban érkezett át az állatvilág, növényvilág, illetve az emberiség, és a kultúráknak a különböző fejlettsége, vagy fejlettsége, hát szakaszai, és ezzel együtt ugye az első emberekkel ugye jött a hinduizmus is, és aztán szépen lassan a buddhista vallás, hogy ez hogyan történhetett meg, nem egyszerűen csak egyik napról a másikra, nyilván volt egy fokozatosság, és az embereknek ugye ismerősek voltak ezek a fogalmak, ugye a karma, az újjászületés, ami mind-mind ugye az indiai kultúrának a része, tehát ez így egy fokozatos átalakulás volt, először szerzetesek jöttek át, és utána egyes sri lankai királyok, hogy úgy mondjam, a hónuk alá nyúltak, elkezdték őket támogatni, templomokat építeni, az tyúpákat, aminek ugye igen, tudjuk, hogy különböző típusai vannak, ahogy a guide-unktól hallottuk, tehát ennek az építményeit, ennek a, nem is tudjuk, hogy ez vallás vagy világnézete, a buddhizmus ki tudja,
1: igen,
2: tehát nagyon komolyan elkezdték pártfogolni, és gyakorlatilag így egy uralkodó vallásra tették. Ennek az épületei is, városai is megépültek, amiket láttunk, például Polonnaruva, ugye az ősi város, csodálatos szép emlékei a hatalmas sztúpával, ami a világ egyik legnagyobb sztúpája, tehát ezek mind-mind a buddhizmusnak az épületei, és ugyanez van Anuradhapurán, ami egy kicsikét északabbra van, sajnos nem voltunk, ott is egy ilyen hatalmas, óriás sztúpa van, csak az fehér, ezek mind-mind betöltötték ezek a városok a főváros szerepét is.
1: És akkor most muszáj lesz megállnunk, bocsáss meg, beléd folytom egy picit a szót, hozunk egy életörömzenét, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazás szervező, utazási szakember, nem is tudom, hogy fogalmazzam. Minden, ami az utazáshoz kapcsolódik, azt gondolom, hiszen szervezel is utakat, ugye?
2: Igen, hát,
1: hogy
2: igen,
1: ez
2: igen.
1: Abszolút igaz az állításom. A témánk pedig Sri Lanka, ez a harmadik adás, amit ennek a csodálatos desztinációnak szentelünk, hát nem véletlen, hallgatók is ezt érzékelhetik, hogy maga a, hát most az a baj, ha azt mondom, hogy maga a mennyország, akkor azt gondolják, hogy itt túlzok, pedig tényleg nem túlzok, és egyébként benned is van, és benned is érezni, meg ki is mondtad többször is ott Sri Lankán, hogy te mennyire szereted ezt a helyet. Ha azt kérdezem, hogy mi az oka, amiért ennyire, vagy miért szerettél ennyire bele ebbe a desztinációba, akkor te mit emelnél ki leginkább?
2: Hát én azt emelném ki, hogy egy kis területen, ugye maga az ország nagysága körülbelül kétharmada Magyarországénak, de egy olyan óriási változatosság van, ugye maga az egzotikus helyszín.
1: Igen.
2: Tehát az óceán maga, tehát ha csak valaki nyaralni megy, már ez önmagában elképesztő. A növényzete, tehát ahogy szálltunk le, már úgy is látni, hogy teljesen zöld a sziget. Tehát, hogy a növényzet még így is, ugye, hogy tudjuk a történelemből, hogy azért óriási pusztítást végeztek rajta, de még így is csodálatosan zöld, ugye ehhez kapcsolódó állatvilág. Tehát amiről beszéltünk, tehát kint a strandon is, ugye nem ekkora pici gyíkokat látunk, hanem félméteres, tehát a majmokat, ahova kirándulni megyünk, meglátogatunk egy-egy helyszínt. Tehát maga önmagában a természet is oka lenne annak, hogy az ember kimegy, de hát a kultúra, amiről beszéltünk, és ugye ennek a csodálatos remek művei, az épületek, az ősi városok. Tehát ez egyszerűen olyan elképesztő hatással van az emberre, hogy mindenféleképp megéri érte kimenni. És hát ez ugye az emberek. Az embereknek a mentalitás, azt itt láttuk, ugye, amiről most beszéltünk, ugye a buddhizmus kapcsán, hogy a világ legszelidebb emberei, tehát végtelen jóság, ilyen gyermeki jóság, ilyen gyermeki jóság,
1: igen.
2: Amit lehet mondani. Mindenki mosolyog, tehát megvárják, amíg nem közelednek. És de hogyha csak ránézel, és egy kicsit elmosolyogod magad, biztos, hogy ők is fognak. Tehát kedvesek, rendkívül jók az emberek, és hát egyszerűen isteni ott lenni, tehát alapvetően ez.
1: Igen. Ugye itt említettük azt, hogy India milyen nagy hatással volt Sri Lankára, viszont én nem voltam Indiában, te már voltál, azt hiszem ott sem egyszer, ugye? Többször is voltál? Négyszer vagy ötször voltál, mutatta Szilvi, csak mondom a hallgatóknak, hogy nagy hatással volt rá, de mégis Sri Lanka egyedi, hogyha legalábbis bárhol, ahol utána olvasok, amit én érzékeltem, az mindenképpen egyedi, de nem tudom én összehasonlítani, mivel nem voltam Indiába, hogy te mit mondanál, hogy valóban egyedi? Tehát oké, hogy rengeteg hatás éri, de ettől függetlenül.
2: Abszolút egyedi. Tehát csak ott jellemző ez a hangulat, ez az érzés, amikor ott vagy az országban, hogy nyilván Indiára is az uh-huh. jellemző, de hát azért hatalmas ország, ugye az egy szubkontinensnyi ország. Ez egy idézőjelben kis sziget, azért nem olyan kicsi.
1: Igen.
2: Amikor úton voltunk...
1: Akkor érzékeltük, hogy
2: azért ez nem kicsi. Ez csak a térképről ránézve kicsi, de amikor ott vagy és ülsz egy buszban, akkor azért vagy egy kis autóban, akkor azért nem olyan kicsi. Abszolút egyedi, tehát semmihez sem hasonlítható. Semmihez sem hasonlítható. Nagyon Ázsia, azt látjuk, tehát ez a csodálatos ázsiai érzése az embernek megvan. Az ételek is olyanok, a zenék olyanok, tehát minden olyan, az emberek, nem tudom semmivel se hasonlítani. Nyilván ugye tudjuk, meg olvastunk is utána, meg hát tudjuk, hogy ugye elszakíthatatlan gyökerei vannak Indiától. Igen. Ha csak nézzük a hölgyeknek az öltözködését.
1: Pontosan.
2: Például. Bár ugye nagyon
1: milyen
2: sokan
1: csodálatos
2: már...
1: ifjú párt láttunk, mennyasszony vőlegény.
2: Na hát a tradicionális viseletet, az ünnepi tradicionális viseletet pedig az esküvőkön hordják, ami elképesztően szép. Tehát ilyen szépet nagyon ritkán látni. Igen, tehát a hétköznapi viseletben is teljesen egyértelmű, hogy az indiai gyökerek és kapcsolódik hozzá. És amiről beszéltünk itt például az előbb, ez az ajurvéda dolog, hogyha elmentünk többször, ha vegyük azt egy masszázsra.
1: Igen.
2: Tehát, hogy ahol felhasználták azokat a fűszereket, a krémekbe benne volt, az illatokat, az illóolajokba, az egész környezet, tehát ahova vittek minket, az nem olyan volt, mint itt bemész egy szobába, és elkezdenek püfölni, hanem ahogy hozzányúlnak az emberhez.
1: Igen.
2: A technika, a mozdulatok, amiket vele csinálnak, ugye ezek az kifejezetten ajurvédikus masszást kértünk, tehát ez egy teljesen más hozzáállás az emberhez.
1: És szerintem ott máshogyan is csinálják, mint hogyha nem tudom, itthon megy el az ember ilyen ajurvédikus masszázsra, mert biztos itthon is van. Biztos, hogy teljesen más az ottani, mint ahogy ilyen itt csinálják, hiszen ott a hazájába vagyunk.
2: Igen, hát a lányok is, akik ugye ezt elvégezték rajtunk, ők maguk is teljesen mások. Tehát egy találkozás egy egész más kultúrával, más emberekkel, ezt nem lehet így elmondani. Azok az illatok, hát hoztunk haza krémeket, az ajurvédikus krémek, abban mi van benne? Hát az csodájára járnak, én hoztam tuszatjával, és azt osztogatom itt szuvenírnek, és
1: azért
2: teljesen...
1: Fahéjas
2: volt, igen, nagyon intenzív illatú, isteni finom.
1: Tehát az olyan parfümöt se kell használni az embernek, mert rákenni a bőrére, és egyszerűen illatozik.
2: Igen. Ugye az ajurvéda szerint minden ember egy mikrokozmosz, tehát ugyanúgy kell magadra vigyázni, békében kell, hogy legyél a testeddel, a szellemeddel, a lelkeddel, a világgal, olyan ételeket vihez be csak, ami ugye a földdel való kapcsolatodat jelzi, az ételbevitele. Tehát ezek ilyen érdekes gondolatok, vagy eszmék ugye ajurvédához kapcsolódóan, ha már ezt vesszük, szóval...
1: De nyilván ez is több ezer éves gyógymód, úgymond.
2: Igen.
1: Gyógynövény, tehát hogy ennek biztos, hogy van alapja.
2: Persze, tehát ez a fűben fában orvosság,
1: igen.
2: Hát ugye ez volt ott, és ugye olyan bőséggel, pontosan az intenzitása, tehát a növényeknek, a gyógynövényeknek a rendelkezésre állása, ugye, amit felhasználtak itt, és hát muszáj volt, hát ott nem volt, hogy elmegyek a patikába.
1: És megvásárolom.
2: Hanem kitapasztalták, hogy melyik mire, hogy hat, melyik nyugtató, melyik fájdalomcsillapító, stb. És ez a tudás, amit most ugye mi is profitálhattunk belőle.
1: Az egyébként csodálatos, hogy ezt az ősi tudást, ezt megtartják így a 21. században is. Ezért mondom, hogy nyilván oka van, tehát, hogy láthatóan hatásos, de nagyon sok olyan dologról tudunk, ami hatásos lenne, de mondjuk nem tartják meg adott népek, adott kultúrák, mert hogy nem annyira jövedelmező. Igen, kérdés, hogy itt azért az láthatóan, tehát a turisták is nagyon szeretnek menni ezekre a különböző kezelésekre akár, meg mondjuk a világon azért több helyen vannak, tehát ez azért Európában is vannak ilyen ajurvéda központok. Sőt, azt hiszem, hogy itt Magyarországon is van. Én nem voltam, de hallottam róla, hogy van.
2: Én nem tudom, hogy van, de hogy óriási igény van erre, az egészen biztos. Tehát láthatóan a nyugati ember ugye rendkívül túlhajszolt, nincs rendben önmagával, egy felgyorsult életet él, megkockáztatom, valamilyen szinten boldogtalan életet él.
1: Igen.
2: Noha sokkal több mindene megvan, mint az ottani embereknek.
1: Ez is egy érdekes dolog amúgy, igen.
2: És ott mindenki mosolyogni tud és boldog. És kedves tud lenni vele.
1: Pontosan. Tehát akkor mi az, ami boldogság? Mi kell a boldogsághoz? Itt jön a nagyon-nagyon nagy bölcs kérdés. Hát a hallgatók ezen gondolkodjanak el, most van idejük, hiszen Életörömzene legfrissebb hírek következik, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Utazási rovatom vendége Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakember, akivel a Sri Lankáról beszélgetünk. Ugye ez már a harmadik adás, amit ennek a desztinációnak szenteltünk. Ugye a történetét a szigetnek különböző népek, vallások és kulturális hatások is formálták, és bár földrajzi és történelmi szálak is összekötik Indiával, mégis sajátos és jól felismerhető kultúra alakult ki ezen a szigeten. Erről is beszélgetünk többek között. Hírek, zene után jövünk vissza, tartsanak velünk.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
2: Folytatódik a változékony nyári idő. Korlátozták az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Tűz volt a Sárberki lakótelepen Tatabányán. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Washingtonban megtartották a tavasszal merénylet kísérlet miatt félbeszakadt fehérházi tudósítók gálavacsoráját. Áprilisban az eseménynek helyet adó bálterem előterében a hatóságok egy felfegyverzett férfit fékeztek meg, aki az amerikai adminisztráció tagjai ellen akart merényletet végrehajtani. A kiemelt biztonsági intézkedések mellett megrendezett tegnapi eseményen Donald Trump politikai elfogultsággal vádolt egyes amerikai médiumokat, ugyanakkor tiszteletét hangoztatta az újságírói közösség egésze iránt. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Az intézkedést a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslettel és a nemzetközi energiapiac bizonytalanságával indokolták a társaságok. A cél a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Fejlesztik az esztergomi Suzuki gyárat. A beruházás az elektromos autók gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. A fejlesztések 76 milliárd forintból valósulnak meg. Tűz miatt 23 lakónak kellett elhagynia egy 10 emeletes panelépületet Tatabányán, a Sárberki lakótelepen, közölte a katasztrófa védelem. A lángok egy 7. emeleti lakásban csaptak fel, egy szoba kiégett. A tüzet megfékezték, sérültekről nem tudni. Háromnapos Szinkópé fesztivállal ünneplik az idén 80 éves Kövér Béla Bábszínházat Szegeden. Az augusztus 21-én kezdődő eseményen óriásbábos felvonulásokkal, bábelőadásokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket az új szegedi Erzsébetligetben. Emellett a résztvevők interaktív programon egy 7 állomásos kalandpályán végighaladva ismerhetik meg a Bábszínház történetét. Megdőlt az országos napi hidegrekord. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Lénárd-Darócon hajnalban 4,6 fokot mértek, közölte a Hungaromet. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit 40 éve rögzítettek Galjatetőn.
1: Időjárás.
2: A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor, a szél helyenként megélénkül. Délután 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap már az ország nagy részén 30 foknál is melegebb lesz, de záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
1: Ez a Családi Manna, Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
0: Utazási rovatomban ma Sri Lankára látogatunk el Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazásszervező segítségével. Ugye volt már 2 adás is, amit ennek a témának szenteltünk, de mivel nem értünk a végére, így a mai napon is ezzel folytatjuk. Ugye Sri Lanka állatvilágáról is szó esett, és még szó fog esni ebben az órában, ugyanis a kis területe ellenére rendkívül gazdag állatvilággal büszkélkedhet. Az elefántoktól, a majmoktól, a tengeri élővilágig számos különleges fajjal találkozhatunk. Ugyanakkor az állatok védelme és a felelős turizmus kérdése is egyre fontosabb itt is. De most életörömzene jön, jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember, utazásszervező a vendégem. Sri Lanka a témánk, ez már a harmadik adás, amit ennek a csodálatos desztinációnak szenteltünk. Beszélgettünk itt ajurvédáról, beszélgettünk egy picit így a történelméről, a vallásokat is, ugye, hogy mi minden megtalálható itt, eszméletlen gazdag desztinációról beszélgettünk, a vidám emberektől elkezdve, hát nem is tudom, annyi mindent tudnék felhozni, hogy tényleg egy nagy kavar van a fejemben, viszont amiről mindenképpen szeretném, ha beszélnénk, említetted is egy gondolat erejéig az állatvilágáról, hogy milyen csodálatos állatvilága van. Kék, milyen madár volt? Kék
2: szarka.
1: Kék szarka, ugye kék szarka, akik ellopták a tányérunkról a kaját. Nagyon sokan voltak, ezt csak így mondom a hallgatóinknak. Illetve láttunk, ilyen kis leguán volt, ugye? Amikor elmész a sztupáról, amikor jöttünk, és ott ment át, gyalogolt át előttünk. Igen. Az egy kicsit ilyen ijesztő is volt, mert ilyet én csak a filmeken láttam eddig, hogy egy ilyen nagy csupasz leguán így át sétált lazán előttünk. Hát majmokat rengeteget. Igen. És hát elefántot szintén rengeteget, de ez nem volt olyan nap szerintem, amikor ne láttunk volna elefántot.
2: Igen, az ázsiai elefántnak egy jelentős számban, jelentős csoportja van Sri Lankán, van vagy 11 nemzeti park, és mindegyikben tele van elefántokkal, úgyhogy egy óriási kolóniát megőriztek szerencsére, ahol nagy területeken vonulhatnak, és ugye odafigyelnek rájuk, tehát nyilván sokkal tovább élnek, mintha kint lennének a természetben, a kicsikre is odafigyelnek, meg a betegekre, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon jó vívmánya, de ugyanakkor ugye emlékszünk arra, hogy simán kint a természetben is találkoztunk, tehát úton, amikor közlekedtünk, nem az, hogy sajnos, hát ez előfordulhat, tehát kint is élnek, úgy próbálják ugye lelimitálni a mozgásukat ilyen kerítésekkel, ezzel, azzal, de hát ugye ők még a természet része ott is, ami ugye egy nagyon fontos szempont Sri Lankán, tehát a természetnek a része lenni.
1: Ugye, és ők egy vadelefánt volt, akivel összefutott.
2: Az volt, tehát, igen.
1: Hogyha valaki arra jár, és mondjuk guide nélkül császkál Sri Lankán, azért ezt nem árt tudni, hogyha csak így megjelenik az utcán elefánt, akkor az vadelefánt általában.
2: Igen, az vadelefánt, ott azért részen kell lenni, tehát közelébe menni semmiféleképpen, pillanat alatt ott volt nálunk is,
1: igen,
2: ugye?
1: Igen. Pedig is autóban ültünk.
2: Tehát autóban ültünk, benyúlhat az ormányával, ahogy meg is teszi, tehát olyankor el kell tolatni, és lehetőleg persze nagyon izgalmas egy ilyet látni, de nem szabad a közelébe menni.
1: Hát az adrenalin az biztos, hogy
2: az
1: felugrik.
2: Az biztos. Felugrott nekünk is rendesen. Úgyhogy azért jobb egy kicsit messziről. Tehát nagyon izgalmas, nagyon szép, de nincs elzárva, mint az állatkertbe.
1: Igen.
2: Vagy nem egy jeepbe ülünk, mint mondjuk, amikor szafarira mentünk, tehát nincs a lelépési lehetőség.
1: Igen, igen. Egyébként a szafari utat is, vagy azt is említsük meg, igen, ha már itt elefántok, és ha már így említetted, hogy szafari, hogy hát oda is bementünk, szinte nem is láttunk pávát, meg mi, és rengeteg elefántot, de pici elefánttól elkezdve a nagyokig.
2: Meg a madarakat tényleg, mintha Afrikában lett volna az ember, tehát itt is óriási számban és nagyon nagy területen, tehát nagyon jó életet biztosítanak nekik. És van egy évben egyszer egy ilyen gathering nevezetű, hát idézőjelben esemény, amikor összegyűlnek az elefántok ott a tó környékén, és azt olyankor nagyon szeretik fotózni, filmezni is nyilván az emberek, tehát az egy nagyon érdekes esemény.
1: És ugye azt is nagyon fontos elmondani, mert ugyanis vannak helyek, ahol nagyon azt hiszem Balin, most nem akarok, de majd kijavítasz, ha nem Baliról van szó, ahol az elefántokat ilyen nagyon, tehát a turistáknak, tehát felhasználják ilyen mindenféle látványosságra őket, ugye, tehát hogy nem mondhatnám azt is, hogy nem jól tartják őket. Itt ez ilyennel azért nem találkoztunk Sri Lankán. Lehet, hogy van, nem tudom, de mi nem találkoztunk ilyennel.
2: Nem találkoztunk, sajnos ez minden országban előfordul, tehát még pont egyébként Sri Lankán is van ez a Perendaria fesztivál, vagy nem is tudom, hogy hívják, ahol beöltöztetik őket, és fel kell vonulniuk. Tehát nagy számban azért. Uh-huh. Ez minden országban jellemző, hogy vitetik a turistákat, az elefántok hátán. Uh-huh. Tehát én magam is mentem többször Indiába is, Tajföldön is. De azért vigyázni kell. Tehát nagyon sok ilyen filmet láttam arról, hogy azért mégiscsak a víz az úr, ugye, hogy vegyük az idézetet, tehát, hogy egyszer csak elszakadt a cérna, tehát nem lett a végsőkig, és aztán amit ott rendezni tudnak, az azért ijesztő, tehát ott életveszély konkrétan, tehát
1: hogyha belegondolok, akkor igen, ha ezzel fogságban van egy állat, ugyanúgy, mint ahogy az ember is, akkor kijönnek a különböző agresszív hajlamai.
2: Hát meg, ha nagyon túl van dresszírozva, nincs meg az a szabadság, a mozgása, bár ritka ez, de azért előfordul. Sajnos láttam rossz példákat.
1: És ha már állatvilág, amiről nem beszéltünk, az óriás teknőcök.
2: Az óriás teknősök nagy számban fordulnak elő itt bizony, és a legtöbb partszakaszon lehet úgy látni, tehát a fürdik az ember, és egyszer csak ott van mellette, mint egy asztallap akkora. De különösen van egy rész, a Hikkadóva nevezető helység, ahol egyébként arról is híres ez a város, hogy kijön a korál szirtek, kijönnek egészen a partig, és ugyan a hajók meg csónakok készen állnak, tehát be lehet menni vele, és akkor ott merülni, és nézni a korallokat, meg a millió színes halat, de ez kijön egészen a partig, és ezt be lehet sétálni ugyanígy. Most ebben a városban egy kicsikét, ha sétálunk a parton, akkor itt nagyon sok minden megvan, többek között az óriás teknősök nagy számban, ahol etetni lehet őket. Úgyhogy ott
1: és ők
2: lehet...
1: mindig időre jönnek oda, gondolom, meg tudják, hogy mikor kapják a kaját, és oda jönnek.
2: Hát én nem tudom, mindig ott voltak, amikor én ott voltam, mert lehetett venni ott ilyen hínárt, valami apró pénzért, és akkor megetethettük mi is. És csak évek múlva derült ki, én évek óta etettem ott a teknősöket, mikor egyszer valaki pont egy ilyen Facebook posztnál kitettem, és hogy nem félted az ujjadat, és mondtam, hogy miért kellene, és mondták, hát bizony kellene, mert le tudja harapni. Eszembe se jutott. Úgyhogy csak ajánlom, hogy tehát, ha valaki oda megy, és vannak ilyen programok, tehát többen vannak ilyen kisebb-nagyobb cégek, akik ilyen kirándulásokat szerveznek, hogy bemennek csónakkal, merülnek, és ott vannak teknősök, ott azért legyünk észen ezzel. Óvatosan, igen. És hát nem csak a teknősök, ugye a bálnales, tehát itt pont a déli parton Mirissa többek között arról híres, hogy a kékbálnáknak a vonulási helyszíne. És ki lehet menni hajóval, ugyanúgy látni a bálnákat, tehát ez is, erről is nagyon híres ez a déli partszakasz. Nekem még nem sikerült, egy-két ilyen apró farkot láttam.
1: És akkor már boldog voltál, igen.
2: Akkor
1: ez
2: már boldog voltam, igen. Volt, hogy kint voltunk 5 órát, és rosszkor mentünk ki valószínűleg, tehát már nem voltak ott. És az esőbe megáztunk, de nem sokat láttunk, úgyhogy de lehet látni. Tehát azért mondom, ilyen programok vannak.
1: No, életörömzene jön újra, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Szeszter Szilvia utazási szakújságíró, utazás szervező, utazási szakember a vendégem. Sri Lanka a desztináció, amiről beszélgetünk. Nagyon sok mindenről szó esett. Van egyrészt két különböző másik adás, úgy, amit vissza tudnak hallgatni, illetve ez a harmadik része, ajánlom, hogy így hallgassák sorba. Most a zene előtt viszont beszélgettünk az állatvilágról, és itt a teknősöknél hagytuk abba, hogy ugye egyrészt nagyon kell vigyázni, hogyha eteted a teknősöket, mert itt van arra is lehetőség Sri Lanka Hikkaduvánál, hogy etessük a teknősöket, hogy azért tehát az ujjunkat ne adjuk oda neki, mert arra még szükségünk lesz ugye a jövőben. Viszont voltunk egy ilyen, mi volt annak a neve, a teknős, nem árvaház, ahol ilyen kis mentet, és láthattunk teknős tojást, amit megfogtunk, és olyan volt, mint hogyha egy rongyot, tehát nagyon érdekes, hogy egy ilyen kerek tojás, és mikor megfogod, akkor így bemélyed, de úgy, hogy semmilyen nyomást nem helyeztem rá, és akkor is így bemélyedt az ujjam, és úgy megijedtem.
3: Igen, több ilyen helyszín van, gyakorlatilag elég sok a part mentén. Megmentik a sérült állatokat, azokat is ott összegyűjtik, nevelgetik, ha olyan állapotban van, akkor kiengedik, illetve a teknős lerakó helyeket védik, tehát hogy összegyűjtik a tojásokat, mert ugye túl sok a turista, vagy ja, hogyha nem tudják, hogy ott van, felnevelik a kis teknősöket, ami kiengedhető, és sokszor lehetőség van arra is, hogy mi a kezünkbe megkapjuk, és mi engedhetjük az útjára. Tehát ilyenek vannak, ez ilyen menhelyek, nem is tudom, hogy mondjam. Tehát valószínűleg az ilyen sérült állatok, kis ilyen állatok, tojás, ilyen rehabilitációs van.
2: Rehabilitációs centrum mondjuk ennek, igen. De
3: hát igen, igen, ilyenből
2: mert
3: több
2: volt
3: van.
2: Pici, rengeteg kicsik pici vannak, apró teknős volt, és voltak hatalmas nagyok, igen.
3: Ami nagyok is voltak, ami valamiért sérült, tehát nem véletlen, nyilván nem véletlen tartják ott, meg nem örökre, tehát nem persze egy medence lesz az otthona, hanem ki fogják engedni, ha kiengedhető. Igen. Én magam is láttam olyat, hogy kifogtak véletlenül helyi halászok, akik így mit tudom, egy 20-asával, 50-esével mennek be nagy hálókkal, de így lábon, tehát meg csónakkal a parton, tehát most nem a lehalászás a cél, de hát valami élelmet, hogy fogjanak maguknak, és akkor véletlenül bekerült a hálóba teknős, több is. És a teknősökre rátapadnak ilyen élősködők, én most meg nem mondom, mi volt annak a neve. Aha. Tehát azt lepucolják késsel, letakarítják az állatot, és úgy engedik vissza, mert az ő rá veszélyes. Tehát olyan volt, mintha ilyen gombok lettek volna, igen, vagy kagylók, nem is tudom mi, azokat lepattintották, letakarították az
2: állat. Kullancsszerű valami, igen, ami igen, igen, igen, kapaszkodik az állatba. Aha.
3: Ilyen kisebb faluba voltam, ott egyik ismerősnél laktunk akkor pár napot, és ott tehát rendszeresen néztem, ahogy kimennek halászni, és hogy azt hogy intézik, nagyon érdekes volt, és többek között a teknősökkel, hogy ezt, és ott is volt egyébként pont egy ilyen kis menhelyszerűség, tehát ott is volt egy pár állat, hiányzott a lábából egy darab, vagy megsérült itt-ott, vagy a szeme, vagy, és kicsik is voltak, és utána kiengedtük azokat is, igen.
2: Szóval rengeteg egzotikus állatot, számunkra egzotikus állatot ugye láthatunk, és most eszembe jutott, nem tudom miért pont itt most ennél a teknősökről, amit beszéltél, hogy egyik délután egyedül besétáltam a valami boltba, vagy nem tudom mi volt, és most csak konkrétan most láttam így az utcát, ahogy erről beszéltél, hogy megyek a boltba, és olyan érdekes, hogy, és ezen gondolkodtam ott az úton, a bolt felé, hogy milyen érdekes, hogy olyan biztonságot érzek, szóval, hogy nem volt bennem semmi egy teljesen egy vadidegen helyen vagy. Ugye ott egyébként az angolt is beszélik, de szóval van például boltban senki nem beszélt az angolt, ahol vettem magamnak egy ruhát, szóval, hogy azért tehát, hogy igazából, ha valami történne, nem is tudom, hogy hogyan, mondjuk nyilván mobiltelefon, meg internet, meg lehet oldani mindent, de hogy nulla félelem volt bennem. Olyan lazán, mintha csak így itthon mentem volna az utcán, hogy van egy ilyen, az egész Sri Lankának is, ez így most fogalmazódott meg bennem, egy ilyen nagyon erős biztonságérzet.
3: Igen, nem kell félni semmitől nyilván, tehát láthattad, milyenek az emberek, tehát meg nem fordult volna a fejembe első perctől fogva, már sokatszor vagyok kint én is, hogy bármitől féljek.
2: Tehát ez olyan, hogyha arra gondolok, hogyha mondjuk ott elestem volna, vagy bármi történik, én biztos vagyok benne, hogy azonnal segítségemre siettek volna. Nem történt meg ne is történjen meg ilyen senkivel, de hogy nem érett, tehát olyan bizalmat éreztem, nagyon, nagyon furcsa, mert azért egy idegen országban nem tudom, honnan jön egy ilyen, nyilván a környezet adta lehetőségekből.
3: Szeretik a külföldieket, szeretnek minket, ez látható volt a bánásmódból végig. Igen. Tehát akár ha mondjuk a szállodákba pincérek is meg a lányok, akik kiszolgáltak, tehát hogy azt lehet látni, hogy őszinte egy mosoly, vagy ahogy veled bánnak, igen, vagy ahogy kezelnek, hogy az őszinte olyan volt az ember, mint valami filmsztár, tehát úgy kezelnek tényleg ahhoz képest. Igen. És ezeken a helyeken, tehát ahol fontos, tehát a szállodákban is vannak üzletek, tehát most nem a kiskereskedőkről beszélek, persze, ahol persze, tényleg nem beszél angolul, de azért ott vannak, mindenhol vannak olyan üzletek, ahol biztos, hogy beszélnek, az éttermektől kezdve, ilyen élelmiszerüzlet is, Cargills például, hálózat ott van, tehát lehet beszélni angolul, és hát kell is, tehát az országnak azért egy komoly bevétele. Igen. Attól függ, hogy jönnek-e a turisták, vagy nem.
2: Persze, igen, hogy ne. Na, a műsorunk végére értünk sajnos, még mindig egyébként beleférne, de most egy időre lezárjuk szerintem Sri Lankát. Amit még szeretnék tényleg egy mondat erejéig, ez a Szigiria nevű hegy, amit ugye mi megmásztunk, hogy erről kérlek néhány infót még mondjunk el, mert hogyha valaki arra jár, akkor annak mindenképpen ajánlom, hogy ezt tegye meg, ezt az utat fel a Szigiriára.
3: A Szigiria sziklaerőd az egyik...
2: Szikla, igen, nem
3: hegy. Ilyen sziklaerőd, pár száz méter magas. Hát az UNESCO világörökség helyszíneknek az egyike is méltán. Ugye láttuk, hogy csodálatos festmények vannak a falán, tehát a királyoknak a lakhelye volt, erőd is volt természetesen, hiszen megközelíthetetlen volt. Azt látjuk, hogy palota volt a tetején, medence hátán, igen, óriási ilyen tigrislá, vagy nem is tudom, milyen karom,
2: oroszlán karom.
3: Igen. Bár ugye oroszlán nincs Sri Lankán, csak a leopárd a legnagyobb, igen, ragadozó, azt tudjuk, de mindegy, tehát az kifaragva ott sziklából. Tehát egy elképesztően szép természeti jelenség, és hát történelmi helyszín. Ugye az ősi városokkal együtt, amiket már említettünk korábban, együtt nem véletlenül UNESCO világörökségi helyszín ez is. Hát ez is, ha felmegyünk észak-keletre, ha felmegyünk ennek a túráknak, ez a része szokott lenni, tehát uh-huh, feltétlenül menjünk el, de benne is lesz, hogyha ha kérünk ilyen kirándulásokat, vagy választani lehet, ezt meg kell látogatni. Hát jó kis kaptató, tehát azért ember próbáló, sok-sok lépcsőfok, van, ahol létrán, van, ahol a levegőbe megy a létra, tehát úgy tériszonyosoknak kimondottan jó, de kihagyhatatlan.
2: Kihagyhatatlan egyrészt, másrészt meg ami fent, ha felér az ember és onnan lenéz, ami elét árul, hát azt nem szabad kihagyni, de nem csak a látvány, hanem ott van fönt, tényleg van valami energiája annak az egész sziklának onnan fentről, szóval mindenképpen, ha arra jár, bár ki a hallgatóink közül, nagyon tudom tanácsolni, hogy látogassa meg. Szilvi, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is beszélhettünk, szerintem majd egyszer még foglalkozni fogunk Sri Lankával, most egy kicsit betesszük a szekrényfiókba, aztán majd újra elővesszük. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
3: Köszönöm szépen én is.
2: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazásszervező volt a Családi Manna vendége. És ennyi volt mára a Családi Manna. Én köszönöm szépen a ma délelőtti figyelmet, holnap is itt leszek, 7 és 11 óra között várom majd önöket. Legyen egy csodaszép délutánjuk, egy gyönyörű hétvégéjük. Az elmúlt órákban Ferenc Gabit hallották. Viszlát!
0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Folytatódik a változékony nyári idő. Újabb a román légtérbe behatoló drónt lőtt le a román légierő. Tűz volt a Sárberki lakó.

0: A dolgozók 84%-a ezúttal határozatlan idejű munkabeszüntetést tervez a dél-koreai tulajdonú cég két hazai telephelyén, ugyanakkor továbbra is nyitottak a megállapodásra. A cég továbbra is legfeljebb 4%-os béremelést tart elfogadhatónak a székesfehérvári, 4,5%-osat pedig a pécsi telephelyen. A szakszervezet korábban azt jelezte, egységesen 10%-os béremelést kér a 2000 munkavállalónak. Sikeres volt a SpaceX vállalat új generációs rakétájának tesztrepülése. A visszatérés után a Starship, mielőtt az indiai óceánba zuhant, újraindította fedélzeti motorjait, hogy talpra álljon, azt szimulálva, hogyan kellene landolnia a szárazföldön egy valódi küldetés során. Emellett a szakértők sikerként értékelték, hogy a Starship hővédő pajzsa csak minimálisan károsodott. Az űrvállalat ugyanis olyan külső pajzsot próbál létrehozni, amelyet használat után nem kellene felújítani, így az űrhajó a repülőgépekhez hasonlóan rutinszerűen repülhetne. Tűz miatt 23 lakónak kellett elhagynia egy 10 emeletes panelépületet Tatabányán, a Sárberki lakótelepen, közölte a katasztrófa védelem. A lángok egy 7. emeleti lakásban csaptak fel, egy szoba kiégett. A tüzet megfékezték, sérültekről nem tudni. Háromnapos Színkópé fesztivállal ünneplik az idén 80 éves Kövér Béla Bábszínházat Szegeden. Az augusztus 21-én kezdődő eseményen óriás bábos felvonulásokkal, báb előadásokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket az új szegedi Erzsébetligetben. Emellett a résztvevők interaktív programon, egy hétállomásos kalandpályán végighaladva ismerhetik meg a Bábszínház történetét. Megdőlt az országos napi hidegrekord. A Borsodabó-Zemplén megyei Lénárdarócon hajnalban 4,6 fokot mértek, közölte a Hungaromet. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit 40 éve rögzítettek Gallatetőn. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. Délután 25-30, késő este 16-22 fok várható. Holnap már az ország nagy részén 30 foknál is melegebb lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Sziasztok, én Puc Attila vagyok, kezemben a bőségkosar, amelyet most hirtelen az adás elején megtöltünk úgynevezett lecsó csomagokkal, hogy könnyen legyen szóra bírni az embereket a Lőrinc piacon. A témánk a lecsó, adok egy-egy csomagot, és arra leszek kíváncsi, hogy ki hogyan készíti a lecsót. Zene, aztán irány a Lőrinc piac.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Mai témánk pedig egy igazi nyári sláger étel, a lecsó. Ez az az étel, amin két férfi ember képes összeveszni. Csumával vagy csuma nélkül, maggal vagy mag nélkül, erősen vagy csípősen, rizssel vagy tojással, lecsókolbászra vésve, ki hogyan, ahány ember, annyi lecsó recept. Úgyhogy a mai napot arra szánjuk, hogy megtudjuk, hogy a kedves vásárlók itt a Lőrinc piacon által mögött milyen lecsó receptet használnak otthon. Megtaláltuk Julikát, de éppen rekesztól, úgyhogy hát igen, hát szombaton vagyunk kint, és szombaton az egyik legnagyobb a Lőrinc piac, úgyhogy ilyenkor érdemes kijönni, aki szereti ezt a nyüzsgést, szereti az életet, szereti a görögdinyét, ami mellettem van, és hát mi is megpróbáljuk, ki lehet ezt szakítani, kedves Julika, egy másodperc a kezdet, csak itt van, így munka közben csak, jó?
2: Kés van a kezembe, szeretné, hogy most elmondjam, hogy miért van a kezembe?
1: Nyilván minket várt, mert már tudta, hogy jövünk. Na, röviden annyi van szó, hogy szeretnék venni öntől, szigorúan venni egy lecsócsomagot, 6-7 darabot, hogy egy paprika, egy paradicsom, az összetetszik állítani, ezt én kifizetem, és a mai témánk a lecsó. Röviden elmondja, hogy ön hogy csinálja a lecsót, mert megkapom a csomagot, akkor már a béki hagyom, mert látom, szombat van, igen, és pörög ezzel. Igen. Tehát mi az ön lecsó receptje?
2: Az én lecsóra szeretem sok hagyma, üvegesre pirítani, és összepirítva a paprikával, lehetőleg nem vékonyra, hanem ilyen hasábra, jó kis öreges parasztos stílusba, mivel hogy az őseimtől így tanultam, és amikor már az gyönyörűen átüvegesedett, akkor 2-3 paradicsomnál többet nem teszek bele, mert savanyúan nem szeretjük, és mi ilyen Hajdú-Bihar megyei stílusba adjuk elő, mert az anyukám Hajdú-Bihar megyei, úgyhogy ennyit tudnék. A piros paprika természetesen van, amikor kolbásszal vagy szalonnával és pékeljük meg, de én szeretem az alenatúr stílust is.
1: Serés, selet, se tojás.
2: De így is, de mivel annyiféle lehetőség van, nem akartam szaporítani a szót, de lehet tojással, rizssel, ki mivel szereti, de mondom, mi szeretjük a hagyományos ízeket, és csak a maga a lecsónak ezt a formáját, hogy a hagyma, a paprika és a paradicsom, persze piros paprikával, és nem sok lével, amennyit ad maga a paprika, mivel ha föl van hígítva vízzel, elveszíti az ízeket, a paprikának, a paradicsomnak és a hagymának az összes íze a vízzel fölhígul. Én így gondolom. De természetesen lehet ragozni, ugye, hogy módosítsuk, hogy szalonnával, akkor alápirítani és abban megpirítani a hagymát. Tehát sokféle változása van ennek a lecsó készítésnek, mert hát ahány vidék tájjelleg, annyi formája van. Tehát én mindenfajtát. Van, aki például nokedlivel eszi a lecsót, többek között a kolléganőm, ha meginterjúvolja ott a túloldalon.
1: Feketében?
2: Nem, ad a kislányom, a másik asztalon.
1: Meg lesz.
2: Ő szakács, és nagyon jó ízeket tud összeállítani, úgyhogy őtől lehallottam ezt a nokedlis változatot. Van, aki tejfőle leszi a lecsót.
1: Kipróbálta már?
2: Megmondom őszintén, még nem. Nem próbáltam ki, de abszolút az ízeket szeretem, úgyhogy szeretem a változatos dolgokat, úgyhogy azt gondolom, hogy lesz rá időm, ha nem ilyen hajtós lesz az időm, akkor megpróbálom.
1: Köszönöm szépen. Legközelebb hétköznap jövünk, és akkor többet beszélgetünk, most nem zavarom.
2: Akkor a paprikát, paradicsomot. Azt,
1: tehát most,
2: majd,
1: ugye,
2: most műsor van, de nagyon szívesen kiszolgálom, hogyha majd lesz ideje önnek is.
1: Nekem van, mert nekem kell, mert ezeket fogom elosztogatni. Tehát, tehát kellene mondjuk egy ilyen 7 darab egységcsomag, amiben van mondjuk egy paprika, egy hagyma, egy paradicsom.
2: Jó,
1: ezt mindjárt intézzük, és
2: itt jó, 7-szer, ugye 7 csomag, igen, legyen. Jó, legyen.
1: Köszönjük, jön a csomag.
2: Ugye, miért van 7? Mert én 7-nek születtem a családba.
1: Ezért van, ezek a megérzések, a 7. érzék, látják, ezt így megszúgta, hogy 7.
2: 7, abszolút 7. Tökéletes a 7, mindenbe.
1: Köszönjük, várjuk a csomagot.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Jó napot kívánok! Kihasználnánk azt, hogy ön itt áll, és szeretnénk önnek ajándékba adni egy jelképes lecsó csomagot, és hogyha elmondja az ön kedvenc lecsó receptjét, akkor nagyon szívesen megajándékoznám. Vegye ki, legyen kedves, az lássa, hogy komolyan beszélünk. Ez egy jelképes. Szóval, mi az úrnak a kedvenc lecsó receptje?
2: Hát leginkább tojásos, virzslis, lecsó így együtt. Hát paradicsom, paprika nyilván, hagyma. Ennyi, összekeverve, összefőzve.
1: Szalonnával vagy olajjal?
2: Kis szalonnát lepirítva először, és utána jöhet rá a többi.
1: Maggal vagy mag nélkül?
2: Maggal.
1: Apa, hát ezen képesek összeveszni férfi emberek, hogy én magozom, én nem magozom.
2: Nem, teljesen normális dolog.
1: Mennyire szezonális étel önöknél a lecsó? Tehát télen is előfordul, vagy csak nyáron?
2: Télen azért nem, mert akkor aranyárban van a paprika meg a paradicsom. Tehát igazán friss paprikából és paradicsomból érdemes csinálni, nem eltett mirelitből, ugye?
1: Hát az aranyár mellett ugye az íz sem ugyanaz, mint most.
2: Így igaz. Tehát a mostani friss paprika paradicsomból tökéletes a lecsó.
1: Nem tudtuk nem észrevenni, hogy itt teli kosárral áll és vár esetleg valakit, vagy a kedves felesége.
2: Feleségemre, igen.
1: Hát ez a férfi ember sorsa, ugye? Van. Tehát ide letette önt, és ő még elment valamit venni.
2: Így van, még bement a csarnokba.
1: Ilyen szó csak a piacozási szokásaikról, ugye Lőrinc piacon vagyunk, Pesztelőrincen. Önöknek, az ön családjának van egy piacnapja, és mondjuk ez a szombat mindig?
2: Hát nem igazán csak a szombat, mert a szerda is, ami a fő piacnap itt. De hát én mondjuk inkább csak szombaton, mert kicsit messze dolgozom ahhoz, hogy tudjak szerdán is jönni még munka előtt, úgyhogy feleségem szokott szerdán is jönni, úgyhogy... Ennyi.
1: Köszönjük a kedvességét, jó étvágyat a demo csomaghoz. Hát, hogy mennyi lecsó lesz belőle, azt nem tudom.
2: Valamennyi azért.
1: Jelképes, hozzá kell tenni a többihez. Figyelmeztetés, hogy az erős paprika, bogyisz. Azt még nem beszéltem, hogy erősen vagy nem erősen.
2: Én szeretem csípősen. Tehát nem teljesen bogyiszlóiból csinálni, de lehet beletenni egy-kettőt, ami egy kicsit úgy ízt ad neki.
1: No, hát éljen a lecsó, köszönjük a kedvességét, éljen a piac és éljen a sok-sok lecsó. Ön itt árul vagy vásárol?
3: Nem. Petrezselyemet meg kaprot hoztam. Ott árultam, amikor maguk ott a Virágossal csinálták a riportet.
1: Ja, na, akkor találkoztunk már. Azt esély nekem elmondani, hogy a lecsóról van szó a mai adásban. Nyilván tetszett már csinálni lecsót, nem is keveset. Hogyha önhöz mennék a kollégámmal, akkor milyen lecsót kapnánk? Tehát mi az ön lecsó receptje?
3: Én úgy szoktam, hogy először jó zsíron, ledinsztelen vízen a hagymát, hogy legyen szapt. Jó szapt legyen, és akkor a paprikát nem hosszúra vágom, hanem így, hogy szaptos legyen.
1: Az mit jelent, hogy így? Az mit jelent? Tehát karikára?
3: Igen, igen. És akkor hát vagy virslit, vagy krinolint, valamit vágok bele. De azt a végén teszem bele.
1: Rizs, tojás?
3: Nem, csak nem, egyiket sem, mert meleg van, hanem csak izét. Bogyiszlói paprikából 2-3-at beleteszek, mert az adja meg az amatot.
1: Akkor kicsit csípősen szeret.
3: Igen. Paradicsomot se sokat, csak egy olyan 3-at, olyan közepeset, mert ha savanyú, az már nem jó.
1: Azt mondják, hogy a lecsó az inkább a paprikáról szól, mint a paradicsomról.
3: Így van, és a hagyma adja meg a zamatját, a fehér hagyma az. Az
1: főzőhagyma, vagy hogy hívják a piacon?
3: Nem, az nem jó. Az a jó, az a finom, az.
1: Az a nagyfejű csemegehagyma, igen.
3: És azt így vágom, így. Tudja miért? Mert ha kockára vágja, akkor szétesik, csak víz lesz. Így meg megmarad a guszta a tányéron.
1: Na értem, értem. Köszönjük a kedvességet.
3: 78 éves vagyok, már csak tudok főzni.
1: Hát aztán nem is van. Merre tetszik lenni? Mert akkor megyünk majd még.
3: Én mostan nincs asztalom, ott vagyok. Odat, más azt.
1: Szerintem a hölgyen még találkozunk, amíg élünk itt a piacon. Köszönöm a kedvességét, és további jó egészséget kívánunk.
3: Jó, hogy azért tegyem bele egy-két bogyisz, mert az adja meg az amatot.
1: El tetszik fogadni a csomagot? Van benne bogyisz?
3: Nem, van nekünk is a kertben.
1: Na, az igazi. Na, köszönjük szépen, viszlát, és akkor lecsó, lecsó, lecsó, macsak lecsó. Amikor

0: 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek.

Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Ez a bőség kosara.
1: Ez egy jelképes lecsócsomag, ugye van benne bogyisz paprika, paradicsom és hagyma. Cserébe csak annyit kérek, hogy mondja el az ön kedvenc lecsó receptjét. Hogy csinálja ön a lecsót?
2: Hát, többféleképpen lehet csinálni.
1: Meghallgatjuk az összeset.
2: De most, hát például én úgy csinálom, hogy egy jó kis füstölt szalonna alapot csinálok, és akkor, mikor ez megvan, akkor kiveszem belőle, ami már megsült szalonna, hogy ne menjen szét, és akkor belevágom a hagymát, tehát lehet olyan jó én nem szeretem kockára vágni, hanem vékony karikára, és akkor egy kicsit hagyom disznelni, hogy puhuljon meg egy kicsit a hagyma, belevágom a paprikát rá, a tetejére a paradicsomot, egy picit lefedem, és akkor hagyom zsírjára, hogy lesüljön, és akkor teszek bele még, ha színtelen, akkor egy pici piros paprikát, hogy jobb színe legyen, és a paradicsom az, amit kap még plusz egy olyan szép szín. És hát akkor attól lesz olyan finom zamatos, mert ugye van benne kicsit megbolondította a füstölszalonna, lehet csinálni úgy is, hogy kolbász is rakok bele, ki hogy szereti. Hát én mindig a gyerekekhez méltóan csinálom úgy, hogy ne ők is meg tudják enni. De különben csípős bogyoszlói paprika az, ami a férfiak szeretik, hogy jó elős legyen. És hát így.
1: Az is egy bogyoszlói paprika, ott ám csípős, tessék, hogy vigyázzunk. Az ön környezetében élő férfiak is inkább a csípős konyhára szavaznak?
2: Hát például igen, igen, a fiam nagyon szereti levesbe is az erős paprikát, a férjem is, az is nagyon szereti. Hát ő inkább ilyen nyári szezonban szereti a lecsót, a paradicsomlevest, ilyeneket. Úgyhogy a családtagom is.
1: Ha összen a nagy család, teszem azt egy jeles ünnep alkalmával, akkor hány emberre tetszik főzni? Tessék mondani egy körülbelül számot.
2: Hát az az igazság, hogy én mindig sokat főzök, mert nagy a család. Ha rokonság jön, eszik, ha idegen jön, eszik, mi cigányok.
1: Bárki megy, eszik?
2: Bárki jön, mi cigányok, mindenkit szívesen látunk.
1: Volt ebben nekem tapasztalatom, én voltam így vendégségben, roma családnál, cigány családnál, és nagyon-nagyon kedvesek voltak. Úgyhogy mi akkor most megyünk is, ahogy ez most.
2: Az az igaz, lehet jönni, hát nálunk. A tyúkusleves, a töltött káposzta, a töltött húsok, ezek a tömény kaják, amik a férfiaknak elveszik a éhségüket. Úgyhogy ilyen kis egyszerű laza kajával nem laknak jó.
1: Tessék megmondani, hogy létezik-e olyan roma hölgy vagy úr, aki nem eszik húst? Mert önöknél a hús az egy ilyen nagyon markáns dolog a konyhában, nem?
2: Hát mi hús-húsra leszünk. Nem tudjuk elképzelni azt, hogy ne legyen hús. Talán ezért is vagyunk szegények. Úgy élünk, hogy na, ma amit megehetünk és megtehetünk, ne halasszuk hónapra. Én így vagyok vele. Amit én megkívánok, én meg is főzöm, szeretek is főzni, úgyhogy sokat megtanítottam sok cigány családba, asszonyokat, akinek nagy családjai voltak. Tehát sorolhatnák egy jó pár nevet, de most nem említem őket, mert aki tudott, az mind tőlem tanult főzni, aki most éppen olyan helyen van.
1: Kedvedbe tetszik lakni? Mit szól ehhez a remek piachoz? Ugye ez egy igazán nagy piac, nagy választékkal.
2: Hát én szeretem ezt a piacot a többihez képest. Szerintem elég olcsó, elfogadható árak vannak, mert hát a mai világban már nagyon meg kell gondolni, hogy mit főz az ember, mit eszik, főleg ahol sok gyerek van, és legalább naponta kétszer, hogy kell, hogy egyenek, hogy jól lakjanak. Hát aztán mit mondjak még?
1: Hát még köszönjük meg önnek, hogy ennyire kedvesen a rendelkezésünkre állt. Akkor most hamarosan kikapcsolunk addig, és én a lecsó, ilyen kicsit csípős. Azt nem beszél, maggal vagy mag nélkül tetszik a paprikát beletenni, mert ez fontos kérdés.
2: Hát én, ahogy van a paprika, természetesen, ahogy megtermet, én úgy főzöm, én úgy belerakom, én nem szedem ki a paprika magokat, én belefőzöm a lecsóba. Az lecsó, ne?
1: Na, de legyen ez a végszó, köszönjük szépen, egy igazi, autentikus lecsórecept hallottak a hölgytől, tessék kérem kipróbálni. Hamarosan folytatjuk, addig is lecsó.

0: egészség kosara. Manna FM.
1: Másik kedvencünk Marika, akinek a pultján minden a háztáji gazdaságból való, és arra vár, azt nem mondom, hogy fejvott telefon, hogy szeretne elmondani lecsó receptet, de én viszont megkezdetül egy igazi lecsó receptet. Milyen, amikor ön csinál lecsót? Hogy készül?
2: Hát szalonnát összekockázom apróra, azt picit megsütöm, hogy engedjen egy kis írt, aztán rádobom a hagymát, jó sok hagymát, összedésztelenít, megy a paprika, én egy kis tarhonyát teszek bele, azon kívül üveges paradicsomot, és ugye az a paradicsom enged egy kis lét, hogy a tarhonya ne ragadjon le, mert közben teszek bele friss paradicsomot, cukkini kockát, és a legvégén egy kis virslit, vagy ilyen főzőkolbászerűt, ami a maga a lecsóba megy.
1: Na hát nem egy klasszikus lecsórecetet hallottunk, azért volt ebbe, ugye, ami szokottan a cukkini, a tarhonya, ez melyik? Ez egy tájegység lecsója, vagy ez ön saját receptje?
2: Hát nem tudom, szerintem lehet, hogy a sváboknál ez így szokás, de mi szeretjük a tarhonyásat.
1: Önökben van svábbér egy pici?
2: Teljes mértékben.
1: Bennem is, nem baj, csak azért kérdezem, mert én is puc vagyok, ugye? Az is egy olyan név, hogy puc az ösve.
2: Férjem ő König, úgyhogy eleve. Hát az én nevem is... Sáb, úgyhogy.
1: Na, köszönöm, hogy ma még találkozunk, mert megint fogunk valamit ajándékban az ön pultjára, persze miután mi rendeztünk, de rendezni kell. De most a kedves férjét, akkor kimegyünk mi oda, hogy a pult látszódjon. A babát az beengedjük, tessék bejönni. Köszönjük szépen. Hogy a kisfiú milyen lecsót szeret, majd 20 év múlva megkérdezzük tőle. No, jó napot kívánok! Én Puc Attila vagyok.
3: König Józsi.
1: No, mi vagyunk azok a kedves feleségek, megismerkedtünk. Hétről hétre itt leszünk. A piacfelügyelő hölgy az önök standját ajánlotta a figyelmünkbe. Felesége mondta, hogy nagyon remek lecsó receptet. Hogy ízik a feleségének a lecsója?
3: Általában finom szokott lenni. Jó főz.
1: Az, hogy önökben van svábbér, azt mondtam, meg bennem is van svábbér. Ez mennyire látszik azon a gazdaságon, amit visznek, ugye? Tehát, hogy itt nagyobb rész minden bio, rendben van a pult, tehát van egyfajta ilyen sváb rend a pulton, ha lehet ezt mondani.
3: Hát igen, kiválogassuk azért, hogy mit árulunk, és olyat, hogy megfeleljen a kedves vevőknek is tetszen. Nagyon sokan van, akik tőlünk vásárolnak azért, mert friss teljesen, úgyhogy...
1: Ha azt kérdezem, hogy arcról körülbelül hány embert ismer, tehát hány törzsvásárló, csak egy számot, nem név szerint, akkor hány törzsvásárlója van?
3: 85 körülbelül.
1: És akinek a nevét is tudja, olyan is van?
3: Ne, hát van, igen, de nem sok, az kevés van, csak úgy látásban is.
1: Hogy szólítják a kereszt nevén? Van olyan vevő, akivel ilyen pertuba van?
3: Persze, van. Józsinek hívnak egyébként.
1: Na, köszönjük szépen, találkozunk még, mindegyit itt, most visszük tovább, kiosztjuk a lecsócsomagokat, hogy így jobban menjenek az emberek. Jó napot kívánok, szeretnénk önnek adni egy ajándék demo lecsócsomagot. Legyen kedves, hogy teljesen ajándék, semmit rosszat nem akarunk, cserébe egy lecsóreceptet fogunk kérni, hogy ön hogyan csinálja a lecsót, ennyi az egész fizetség. Elfogad egy csomagot?
4: Jó, köszönöm.
1: Legyen kedves, vegye ki. De ez egy ilyen demo csomag, tehát nem olyan sok. Az öné, van benne egy bogyész, egy paradicsom és egy hagyma.
4: Nagyon jó. Mert azt szeretem, a csípőset.
1: Na ez az lesz. Szóval, cserébe egy lecsóreceptet várok öntől. Ön hogyan készíti a lecsót?
4: Füstölszalonna zsíron rárakom a hagymát, üvegesre megpirítom, és utána ráteszem a paradicsomot, összevágott kockára vágott paradicsomot, azt egy kicsit hagyom rottyanni, és amikor megrottyant, akkor a paradicsomos lébe megpárolom a kockára vágott paprikát.
1: Aha, az önlecső akkor inkább paradicsomosabb, mint paprikásabb?
4: Nem paradicsomosabb, mert nincsen benne több paradicsom. A kettő az egybe arányban van mindig rakva, tehát kettő rész paprika, egy rész paradicsom. Aha. És akkor lefedve bepárolom úgy, hogy ezért megpuhuljon. De nem főzöm szét, hogy roppanós maradjon.
1: De hersegős vagy roppanós maradjon, értem. Mennyire nyári étel a lecsó, vagy esetleg előfordul, hogy téren is csinál fagyasztottból lecsót, vagy ez tipikus nyári étel?
4: Azt nem, ez inkább tipikus nyári étel, és ha elteszem, akkor viszont főtt paradicsom lébe főzöm meg a paprika kockánkat, és akkor csak a hagymás zsírra dobom rá.
1: Köszönöm szépen, hát akkor további jó egészséget, találkozunk meg a piacon. Ez egy mini csomag, de erős paprikával, de azt most az úrnak eltaláltuk az ízlését.
4: Jó, köszönöm szépen.
1: Jó egészséget kívánunk, viszont. És éljen a lecsó, mint mindig. Most kedves hallgatók, ha van kedvetek irány a piac, fogjatok egy kosarat, töltsétek meg jófajta paprikával és paradicsommal. Most van a szezonja a lecsónak. Én Puc Attila voltam, a jövő héten újra igyekszünk megtölteni valami finomsággal a bőségkosarát. Sziasztok, a viszonthallásra!

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyek gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a változékony nyári idő. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök. Tombol a hőség Japánban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Orosz dróncsapásban 3 civil vesztette életét az ukrajnai Szumiban. Egy postai logisztikai létesítményt ért támadás, az áldozatok a cég sofőrjei voltak. A régió katonai közigazgatási vezetője szerint az oroszok szándékosan támadták a civil létesítményt. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva.

0: megnyitották az egyszerre tankolható üzemanyag mennyiséget, hozzátették. Magyar Péter választási kampányában még 480 forintos benzinárat követelt, kormányra kerülve azonban megszüntette a védett üzemanyag árakat, a drágulást pedig a családok, a gazdák és a vállalkozások fizetik. Újabb sztrájkra készülnek a dolgozók a Hannon székesfehérvári és pécsi telephelyén. A dolgozók 84%-a ezúttal határozatlan idejű munkabeszüntetést tervez a dél-koreai tulajdonú cég két hazai telephelyén. A cég továbbra is legfeljebb 4%-os béremelést tart elfogadhatónak a székesfehérvári, 4,5%-osat pedig a pécsi telephelyen. A szakszervezet korábban azt jelezte, egységesen 10%-os béremelést kér a 2000 munkavállalónak. Kémkedés vádjával letartóztattak Belgiumban egy kínai származású kanadai nőt, aki egy NATO létesítményben gyakornokként dolgozott, közölte a belga ügyészség. Azzal gyanúsítják, hogy egy harmadik országnak kémkedett egy bűnszervezet tagjaként. További részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra. Tombol a hőség Japánban, 5. napja mérnek 40 fok körüli hőmérsékletet, a hőhullám különösen az ország nyugati és középső részét sújtja, ott a hőmérséklet már kora reggel megközelítette a 30 fokot. A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy a nap legmelegebb óráiban ne tartózkodjanak a szabadban, és még akkor is igyanak vizet, ha nem szomjasak, illetve folyamatosan használják a légkondicionálókat. A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. Délután 25-30, késő este 16-22 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM
2: 98.6 Manna FM.
1: Ez a Lélekszörf. Péter Petrával. Manna FM.

0: Ez a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. július 25-én. Fegyelmezés, nyaraláskor, ez a téma, erről beszélgetünk szakértő vendégen, Pellionis Petra, óvodapszichológus, tanácsadó szakpszichológus. Szia Petra, köszönöm, hogy ránk érsz.
3: Sziasztok!
2: No, beszéljünk elsőként arról, hogy miért más, és miért igényel másfajta fegyelmezést a nyaraláson töltött idő alatti viselkedés tulajdonképpen.
3: A nyaralás egy olyan része az évnek, amit mindenki vár már hónapok óta, és mindenkinek nagyon sok elképzelése van arról, hogy mi fog ott történni. Ez sokszor eltérő a szülők meg a gyerekek fejében is, és hogy érdemes ezt mindig előre tisztázni, hogy mit is szeretnénk a nyaralástól, már a tervezés fázisában is, és érdemes a gyerekekkel a családban is tisztázni, hogy fog zajlani ez az egész hét, vagy ez az időszak, mik azok a szabályok, amik várhatóak, mert ahogy mondod, picit más lesz ez a hét, kicsit több dolgot szabad, viszont ezzel együtt más, speciálisabb szabályok meg szükségesek lesznek.
2: A gyerek ezt megértés, hogy igen, hány éves kortól, hogyan tudjuk őt előkészíteni arra, hogy itt másféle szabályok érvényesek, itt lesz sok ember, hogyha feltéve nyilván, hogy az ember egy olyan helyre viszi nyaralni a gyereket, ahol van animátor, ahol van program, ahol nem folyamatosan a szülőn lóg a gyerekhez, és egy másik történet, mert erről is beszélünk még, hogy ezt hogyan tudjuk a gyereknek beadagolni, vagy be kell adagolni, vagy ezt szépen lassan felkészülve az utazásra, ezt szépen tálaljuk neki valahogyan.
3: Már egy óvodás gyerek minden gond nélkül megérti azt, hogy most ez egy más helyzet lesz, aminek nagyon lehet örülni, de csak akkor biztonságos, mondjuk például a fürdés, hogyha tartjuk magunkat bizonyos szabályokhoz. Tehát óvodás gyereknél ezzel már semmi gond nincsen, de hát egy ilyen bölcsiskorú, 3 éves korú gyereknél kisebbnek is azért már bizonyos összefüggéseket egyszerűen el lehet mondani.
2: A te a tapasztalataid szerint mit látsz a gyakorlatban, vagy a gyakorlatodban mit látsz, mi okozza a legnagyobb nehézséget ebből a szempontból a gyereknél?
3: Na, azt gondolom, hogy a legnehezebb az, hogy nagyon sokat vár szülő is, gyerek is ettől az időszaktól, és ez a felfokozott izgalmi állapot azért nem egyszer a nyaralás kezdetét megnehezíti, és bizony szükség van sokszor egy-két napra, és egy kialakuló rutinra ahhoz, hogy mindenki megnyugodjon, és hogy könnyebb legyen következetesen tartani ezeket a szükséges szabályokat. Szülőknek is ki kell tapasztalnia, hogy az új helyen, a szálláson mi az, ami működőképes, és a gyerekeknek is meg kell tanulni, hogy mi a rendszer. Érdemes térnek tartani egy rutint, egy állandóságot, és akkor ők is hozzá tudnak szokni, és mondjuk sokkal kisebb lesz a balhízás, amiatt, hogy be kell menni a strandról mondjuk ebédidőben, hogyha megszokják, mondjuk a 3. napra már pontosan tudják, hogy de aztán nem tudom, 3-kor egy délutáni pihenő után újra kimegyünk, akkor már sokkal kisebb lesz az ellenállás előtte.
2: Pellionis Petra, óvodapszichológus, tanácsadó szakpszichológus a vendégem a mai Lélekszörfben, és arról beszélgetünk, hogy a fegyelmezés mennyiben más nyaraláskor. Oda kell figyelnünk arra is természetesen, hogy ott mások vannak körülöttünk, még hogyha a gyerek ahhoz is van szokva, hogy otthon lehet sikítani és kiabálni, amit a gyerekek nagyon szeretnek hallani és barátkozni a saját hangjukkal, de az bizonyos, hogy nem véletlenül léteznek olyan nyaralóhelyek is, ami gyerekmentes nyaralóhely. Mi okozza vajon a legtöbb problémát, mi okozza a surlódásokat egy-egy nyaralás alatt, és hogyan kell a gyerekes, kisgyerekes szülőknek viselkedni a többi felnőttel kapcsolatban, hogyha mondjuk nekik problémájuk adódik a gyerekkel, akik mondjuk szaladgálnak és belenyúlnak mások tányérjába, vagy fölnyúlnak a svéd asztalra. Most csak egy példát hoztam. Ebben az esetben hogyan tudjuk a konfliktust úgy megoldani, hogy valódi nagy probléma ne legyen belőle, hol kezdődik a kellemetlenség, és hol végződik a szabad nevelés, innen folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM Lélekszörf.
1: Hamarosan.

0: Szörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Nyaralás és fegyelmezés, vagy fegyelmezés nyaraláskor, erről szól a mai Lélekszörf, roppant aktuális a téma, és hát természetesen ez vonatkozik azokra, különösen azokra a helyekre, a nagy tömeg gyűlik össze, szállodák, resortok, olyan spa és wellness helyek, vízparti nyaralóhelyek, ahol nagyon sok az ember, és nagyon sokan gyerek nélkül mennek oda. Mit kezdünk ott azzal a szituációval, amikor a gyerekünk hát nem megfelelően viselkedik, mondjuk így. Szakértő vendégem Pelyémnész Petra, óvodapszichológus, tanácsadó szakpszichológus. Mit tegyünk ilyenkor, amikor kialakul ugye a felnőttek között a konfliktus a gyerek miatt?
2: Hát én mindenképpen azzal kezdeném, hogy okosan tervezzünk, és tervezzünk például, amit említesz, mondjuk az étkezésekre, hogy nézzük meg, hogy az adott életkorú gyermekünk várhatóan hogyan fog tudni működni egy étkezésen, és nagyon sokszor azt látjuk, hogy a kisebb gyerekeket ez a svédasztalos reggeli vacsora, ez így a nagy tér, a sok mozgás, a sokféle nagy választék, a sokféle inger miatt egy ilyen túlingerlés következik be, és nagyon rosszul tudják viselni ezek a gyerekek. Ezért aztán én azt gondolom, hogy a megelőzés itt is kulcs. Előzzük meg a konfliktust azzal, hogy olyan étkezési lehetőséget biztosítunk, vagy keresünk, ami az adott életkorú gyereknek megfelelő. Ezt lehet, hogy érdemes úgy áthidalni, hogy apartmanba megyünk, vagy olyan helyre megyünk, ahol egy sokkal inger szegényebb, nyugodtabb környezetben tudunk együtt enni, vagy pedig úgy, hogyha olyan gyerekközpontú szállásra megyünk, ahol mondjuk az étkező tér közelében vagy mellett van egy játszóház, és akkor amint a gyerekek már ettek valamennyit, és már nem tudnak megülni nyugodtan, és az unalmukat rosszalkodásba folytják, akkor szabadjon nekik egy biztonságos környezetben játszani. Tehát a megelőzést azt itt nagyon fontosnak tartanám, mert ez sokkal egyszerűbb és célravezetőbb, mint aztán már a kialakult konfliktust megoldani. Ebben a helyzetben pedig hát mind a gyerek, mind a partnerek, vagy a konfliktus partnerek felé, hát elsősorban a higgadtságot és a nyugalmat javasolnám a felnőtt részéről. A gyerek, a hisztis gyerek biztos, hogy sokkal-sokkal feldúltabb és nehezebben megnyugtatható lesz, hogyha mi is idegesek vagyunk, és mi is felemeljük a hangunkat. És hát nyilván a vita partnerünkkel sem fogunk tudni dűlőre jutni, hogyha azonnal egy nyílt, erőteljes konfliktust csinálunk ebből, tehát próbáljuk meg higgadtan és objektívan kezelni a helyzetet, mondjuk empatizálva a másik emberre, hogy annak mit kellett átélnie. Mondjuk, hogyha tegyük fel, mondjuk felébresztett a sivító gyerek reggel 7-kor mindenkit, környező bungalóban.
1: Na jó, de hogyha egyszer felébreszti, ez egy dolog, de amikor mondjuk minden reggel ez van, és a szülőknek erre az a válasz, hogy más gyereke is kiabálna, olyankor mit csináljunk?
2: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy ér szólni, vagy ér kérni a másiktól, nyilván az sem mindegy, hogy milyen hangnemben tesszük ezt meg, tehát hogy érdemes úgy kérni, hogy az adott szülő az akarjon nekem segíteni, tehát azért egy barátságos hangulat. Azért azt kell, hogy mondjam, hogy akinek mondjuk eddig nem sikerült szabályok közé terelni a nevelést, annak nyilván nem egy nyaraláson fog. Tehát, hogy őszintén, ha én szenvedném el ezt a helyzetet, biztos lennék benne, hogy nem fogom tudni megtanítani gyereket, nem tudom, nevelni, vagy szabályok közé keretezni azt a szülőt, tehát lehet, hogy akkor én másfajta megoldáson tűnődnék, ha ez minden reggel így volt. Nagyon nehéz, de mint minden vitában az a cél, hogy egy erőszakmentes kommunikációval ne rögtön támadással indítsak, ne minősítsem a másik embert, vagy a gyerekét, ami ugye a legfájóbb pont, tehát lehetőleg ne minősítsem le az adott gyereket, ne rögtön az egész személyről beszéljek agresszívan, hanem próbáljak az adott viselkedésről, az adott helyzetről beszélni, empatizálva a másikkal, és kérő formában fogalmazni meg, hogy mit szeretnék.
1: Azt jól látom-e, Petra, hogy nagyon sokban változott a fegyelem, tehát egy közösségi térben jelenlévő kisgyerekes családra vonatkoztatva nagyon sok minden változott, mondjuk az én gyerekkoromhoz képest a 80-as években azért ott nagyon fegyelmezetnek kellett lenni, és mi azt tanultuk, és én ezt nagyon hiányolom mai napság, hogy nem zavarjuk a többi embert. Tehát én értem, hogy a gyereknek jól esik sikítani, de hogyha valaki mondjuk 12 órán keresztül sikít, Az egy ponton túl tényleg idegesítő, és lehet, hogy a szülő maga már immunis lesz erre, de a környezet nem az. Tehát egy lakóközegben is, és egy nyaraló közegben is nehéz helyzet ez. Jól látom, hogy ez a nagy szabad nevelés, vagy szabadjára engedett gyerekek, ez elég vastagon jelen van mai napság?
2: Hát mindenképpen korábban egy sokkal tekintélyebb nevelés volt Porondon, ami mondjuk tényleg nagyobb csönden jár, de voltak egyébként hátrányos hatásai is, de hogy valóban ma most így az angol száz nevelési trendek szerint azért egy ilyen nagyon gyerekközpontú világot élünk, ahol azért gyakran a túlságosan megengedő nevelési stílus erőssé válik, hát ezt azért kerüljük. Tehát azért mai napig azt gondoljuk, hogy egy meleg, szerető, de azért határokat szabó nevelésre van szükség, és ebben érzi magát jól a gyerek, és a teljes korlátlanság, ahogy a nyaraláson is, a teljes korlátlanság az egy csomó felesleges szorongást meg problémát szül.
1: Pelionész Petra óvodapszichológus, tanácsadó szakpszichológus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Fegyelmezés nyaraláskor, erről beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM, Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Fegyelmezés nyaraláskor. Hogyan tegyünk, mit ne tegyünk, hogyan tudjuk felkészíteni erre a gyereket, erről mind beszélni fogunk. Szakértő vendégem Pellionis Petra, óvodapszichológus, tanácsadó szakpszichológus. Mi segítheti a fegyelmet? Hogyan tudunk úgy hatni ügyesen a gyerekre, hogy ne rögtön az ellenállást fejtsük ki, vagyis váltsuk ki belőle?
3: Igen, próbáljuk tisztázni előre a szabályokat, és legfőképpen próbáljunk olyan nyaralást tervezni, ami a gyerek életkorának megfelelő. Tehát lehet, hogy mi arra vágyunk, hogy új városokat derítsünk fel, de ez majdnem biztos, hogy egy 3-4 éves gyerekkel még nagyon könnyen nem lesz megvalósítható. Fontos, hogy az ő szükségleteihez tervezzünk, tehát hogyha ő az év minden napján egyébként délután alszik, akkor azért nagy eséllyel a nyaralás napján is szüksége lesz ilyen alvásra, és hogyha ez egyszer-kétszer kimarad, akkor utána nagyon fáradt lesz, és este nagyon borul a bili. Tehát, hogy az első és nulladik pont, hogy tervezzünk, és tervezzünk azzal is, hogy legyen a gyereknek elég játékszere, elég eszköze ahhoz, hogy le tudja a nyaraláson is foglalni magát, például azért, hogy a szülő is tudjon közben pihenni, vagy például azért, hogy unalmában ne kezdjen aztán mindenféle, hát nem túl kedvező dolgot csinálni, tehát ne kezdjen el rosszakodni, és akkor emiatt mindenképpen érdemes arra is tervezni, hogy hát bizony előfordul, hogy mediterrán országokban is esik az eső. Az én elmúlt nyaralásaimon a különböző közeli tengerpartokon mindig volt minimum egy esős nap. Na, tehát például az ilyen eshetőségekre is mindig tervezzünk, és legyen nálunk, vagy legyen a fejünkben sokféle eshetőség. Egyébként pedig állapodjunk meg előre a szabályokban, és próbáljunk meg egyébként mindent, amennyire csak lehet játékosítani, humorral kezelni, inkább ne a tekintély elvén, hanem kreatív, ügyes, játékos felszólítással éljünk. Tehát mondjuk, ha egy fogmosás, ugye az állandó harc, a nyaraláson is harc a gyerekeknél. Ha a fognyűvő manócskák ellen harcolunk fogmosáskor, az sokkal-sokkal jobban fog elsülni, mintha csak annyit mondunk, hogy azért kell fogat mosni, mert kell, és most azonnal megcsinálod, vagy pedig holnap nem jössz fürödni.
2: És ezt el tudja fogadni a gyerek egyébként sokkal könnyebben? Ennek ellenére azért sokszor hallani.
3: A fognyűvő manócska az izgalmas, az játékos, az mesés, az elgondolkoztatja, az vicces, és azzal lehet foglalkozni. Az beindítja a fantáziáját. Ez a tekintélyelvű, már pedig azt csinálod, amit mondtam, és hogyha nem csinálod, akkor büntetés lesz. Ez azért nagyon sokszor dacot szül, feszültséget növel, és egyáltalán nem az együttműködésre hív.
2: Amikor fegyelmezés zajlik, azt nagyon sokféleképpen lehet. Hányféleképpen lehet csinálni jól?
3: Hát ez nagyon izgalmas kérdés, mert mindig attól is függ, hogy hány éves a gyerekünk, mi az, ami eddig nálam működött. Tehát tulajdonképpen azt mondanám, hogy a gyereknevelés egy állandó kísérletezés, különböző életkorokban, korszakokban, helyszíneken, helyzetekben, és mindig próbálgatni kell, és aztán pedig megfigyelni, hogy mi az, ami működik. Azt mondom, hogy meleg érzelmekkel teli szerető mód, és az, hogy határokat szabunk, vannak bizonyos következetesen betartott rendszerek, ez mindenképpen a jó megoldások része lehet.
2: Pellionis Petra óvodapszichológus, tanácsadó szakpszichológus a mai szakértő vendége a Lélekszörfnek. Fegyelmezés nyaraláskor, mármint a gyerekek fegyelmezése nyaraláskor. Erről beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Fegyelmezés nyaraláskor, üdüléskor, különböző helyeken, utazás közben, tömegközlekedési eszközökön úgy, mint már a nyaralás ideje alatt, vagy egy hosszantartó autó, repülőúton, vonatúton. Erről is szó lesz még. Pelionész Petra, óvodapszichológus, tanácsadó szakpszichológus a mai szakértő vendégem, és arról beszélgetünk most tovább, hogy hogyan lehet megértetni a gyerekkel, hogy ő esetleg másokat zavarhat. Tehát, hogyha én megpróbálom megbeszélni vele, hogy miért szólok neki 71-ére is, hogy ne sikítson egész nap, vagy ne üvölcsön, hanem próbálj meg normális hangon beszélni, hiszen úgy is lehet. Legalábbis nekünk mindig szóltak, hogy más nem kíváncsi arra, amit mi beszélünk. Lehet normálisan beszélni, de nem kell üvölteni. Mondjuk nekem ez a mai napig a veszőparipám, úgyhogy ezért is kérdezlek téged, mert ez is nagyon gyakori manapság a szabad elvű nevelésben, hogy hadd üvölcsön a gyerek. Tehát meg lehet értetni mondjuk egy óvodáskor vagy egy kisiskolás gyerekkel, hogy zavarja a másik embert?
2: Természetesen meg lehet, de ez nem a nyaraláson kezdődik, hanem már jóval előbb otthon és a családban, tehát ott kezdődik, hogy a családban is vagyunk, nem tudom, hárman, négyen, öten vagy többen, és hogy ott is megpróbálunk az év minden napján odafigyelni a másikra. Tehát nem csak a gyerek körül forog a világ, hanem ebben minden egyes résztvevő igényei, szükségletei fontosak. Tehát hogy itt kezdődik ennek az érzékenyítése, vagy ennek a tanulása. És akkor nyilván ott folytatódik, hogy bizonyos, igen, tehát hogy arra, hogy hogyan kommunikálunk egymással, vagy hogy mi a megfelelő hangerő, erre igen, erre azért évközben is érdemes figyelni. Nyilván nyaraláskor azért ez a picit többet szabad, picit mindenki izgatottabb, nagyobb az örömfaktor, nagyobb a játékfaktor, ez általában jelen szokott lenni, de hát nyilván egészen mások a szabályok mondjuk egy strandon, mint a szállodai szobában. Ezt is meg lehet egyébként beszélni, de mindenképpen, tehát nem valószínű, hogy mondjuk egy kis óvodással, vagy egy kisebb gyerekkel, ezt érvekkel nem fogjuk tudni elmagyarázni. Nyilván lehet például egy következetes ilyen viselkedés szabályozó rendszert beállítani, hogy mindig, amikor mondjuk sikerült egy este megcsinálni azt, hogy nem kiabáltunk hangosan, akkor ő kap egy matricát, és hogyha összegyűlik X matrica, akkor másnap elmegyünk abba a fagyizóba fagyizni, amit ő annyira szeretne. Tehát, hogy ilyen jutalmazó rendszerrel például érdemes operálni.
1: És elmagyarázni, hogyha ő kérdezi, hogy de miért, azt például hogyan tudjuk? Tehát, hogyha ő élvezi azt, hogy ő sikít, kiabál, és mindent üvöltve intéz, mert annyira fel van pörögve, vagy egyszerűen, mert ezt szokta meg, akkor hogyan lehet azt megértetni egy óvodás gyereke, vagy egy 6-7 évessel, hogy az egy másik embernek esetleg zavaró lehet, ami miatt esetleg ő szólhat?
2: Hát a hiba mindig ott szokott egyébként lenni, hogy úgy szeretnénk, tehát a gyerekek is úgy szeretnének figyelmet kapni, hogy például emelik a hangerőt, és akkor egymáshoz képest folyamatosan emelik a hangerőt, hiszen ők hangosabbak akarnak lenni, jobban akarják hallatni a hangukat, mint a többi. Tehát hogy alapvetően így csöndesíteni kellene a szülőnek is a társaságot, tehát ő lehetőleg ne túl kiabálja a gyerekeket, hanem inkább halkítsa a beszédét, és akkor mondjuk, hogy ilyen következetes ilyen halkuló beszéd van, akkor azt egyébként a gyerekek észre szokták venni, hogy itt valami más, de hát ez már egy ilyen pedagógiai technika. Mindenképpen fontos viszont azt látni, hogy az ilyen állandó hangoskodás mögött akár egy ilyen óriási figyelemvágy is lehetséges. Tehát fontos az, hogy miért kiabál folyamatosan ez a gyerek, miért van neki erre szüksége, nem biztos, hogy ez csak egy rossz szokás. Illetve én azt is gondolom, hogy ha a nyaraláson folyamatosan ő annyira izgatott, hogy kiabál, akkor valószínűleg úgy kell szervezni a nyaraló napokat, hogy egy csomó nagyon lemozgató, nagyon intenzív szabadtéri programra vinni el a gyereket, ahol szabad kiabálni. Tehát, hogy akkor azt látni kell, hogy ez a gyerek lehet, hogy ezen a héten nem lesz arra alkalmas, hogy ő a négy fal között csöndesen, nem tudom, együtt vacsorázgasson további, nem tudom, 100 emberrel, hanem akkor egy picit ezt át kell gondolni, mert hogy ez mindenkit nagyon kellemetlen helyzetbe hoz. Egyébként a gyerekek arra elég érzékenyek, ha azért idegen néni bácsi jön oda megkérni, hogy kérlek, legyél csöndesebb. Tehát, hogy esetleg egyébként ilyeneket azért lehet nagyon udvariasan megtenni, hogy erről kapjanak egy visszaigazolást, hogy tényleg nem csak az van, hogy az anyuék fenyegetőznek vele, hogy rátok szólnak.
1: Feljönész Petra óvodapszichológus, tanácsadó szakpszichológus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Fegyelmezés nyaraláskor, ami nem csak a gyerekekre vonatkozik, hanem ránk felnőttekre is, akár hogyha csak mellékszereplői vagyunk a történetnek, akár szülőként, erről beszélgetünk hamarosan tovább.
0: 98.6 Manna FM, Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kiloki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Reklám hangzott el.
6: Folytatódik a változékony nyári idő. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Tombol a hőség Japánban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Orosz dróncsapásban 3 civil vesztette életét az ukrajnai Szumiban. Egy postai logisztikai létesítményt ért támadás, az áldozatok a cég sofőrjei voltak. A régió katonai közigazgatási vezetője szerint az oroszok szándékosan támadták a civil létesítményt. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és az amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Moszkva eddig minden hasonló kezdeményezést elutasított. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, augusztustól Budapestről még több településre, egyebek mellett Biatorbágy és Pomász térségébe lehet majd könnyebben eljutni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, valamint vonatok menetrendjéhez igazítják. Újdonság egyebek mellett, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet majd utazni éjszakánként. A részletes menetrend a MÁV csoport oldalain érhető majd el. Újabb sztrájkra készülnek a dolgozók a Hannon székesfehérvári és pécsi telephelyén. A dolgozók 84%-a ezúttal határozatlan idejű munkabeszüntetést tervez a dél-koreai tulajdonú cég két hazai telephelyén. A cég továbbra is legfeljebb 4%-os béremelést tart elfogadhatónak a székes

0: A hőhullám különösen az ország nyugati és középső részét sújtja. Ott a hőmérséklet már kora reggel megközelítette a 30 fokot. A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy a nap legmelegebb óráiban ne tartózkodjanak a szabadban, és még akkor is igyanak vizet, ha nem szomjasak, illetve folyamatosan használják a légkondicionálókat.
1: Időjárás.
0: A fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor, a szél helyenként megélénkül, délután 25-30, késő este 16-22 fok várható, holnap már az ország nagy részén 30 foknál is melegebb lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 98.6 Manna FM. Ez a Lélekszörf.
1: Péter Petrával. Manna FM.

0: Lélekszörf Péter Petrával, Manna FM.
1: Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. július 25-én. Fegyelmezés a nyaraláson. Hogyan csináljuk? Hogyan tudjuk jól csinálni? Szülőként, nagyszülőként, nagynőniként, keresztszülőként, úgyhogy a gyereknek is jól legyen, és a környezetnek is jól legyen, hogy lehetőség szerint konfliktusmentesen zajlódjék az üdülés, a pihenés, a nyaralás. Erről beszélgetünk szakértő vendégem, aki segítségünkre van ebben. Pellionis Petra, óvodapszichológus, tanácsadó szakpszichológus. Petra, beszéljünk egy kicsit a nyaralásra való felkészítési idő utáni részről, amikor utazunk. Mondjuk egy hosszantartó autóút, repülőút, vonatút. Na ott mi a titok a fegyelmezést illetően? Mert szegény gyerek nyilván be van ott feszülve, egy idő után már uncsi.
2: Igen, hát ez is, sajnos ez is ilyen kitapasztalás kérdése, hogy melyik gyereknél mi működik. Azért ma már hangos könyvek elérhetők, ilyen utazási játékok, tehát társas játékok, azokkal is lehet játszani. Tehát mindenképpen érdemes erre előre gondolni, hogy hogy szokott kinézni az utazás, mennyire lesz kellemetlen. Minimum számítani rá, hogy lesznek ott nehéz órák, tegyük fel, de hogy egy csomó segédeszközt vigyünk magunkkal, meg nyilván az utazási időt is érdemes úgy tervezni, valakinek az válik be, hogy éjszaka indul, vagy hajnalban indul, valaki az alvás időre teszi az utazást. Nyilván ez egy repülőútnál a legkevésbé megoldható, és természetesen vannak olyan helyzetek, amikor minden szülőbe veti a különböző ilyen kis filmek és mesék fegyverét, de hogy ezt mindenképpen én azért ilyen utolsó eszköznek javasolnám, mert az egyébként a kocsiút az nagyon jó lehetőség arra, hogy mondjuk együtt játszom egy sima szójátékot a család, barkobáltom, vagy szóláncozom, vagy csomó jó lehetőséget tartogat ez, és érdemes egyébként élni vele, ha megoldható.
1: Hogyan tudnak a tesók segíteni ebben a szülőknek, a nagyobb testvérek?
2: A nagyobb testvérek bőven nagyon sokat tesznek azzal, hogy jelen vannak, és ha ők tartják a szabályokat, akkor a kicsinek az egy tök jó példa, és ők próbálják sokszor utánozni a nagyot a szabályok tartásában is, de hát azzal is, hogy egyáltalán lekötik a kicsiket azzal, hogy csak bohóckodnak, vagy beszélgetnek, vagy játszanak velük, ez is nagy dolog. Nyilván egy mondjuk egy erősebb testvér konfliktusnál, vagy visszatérő testvér konfliktusnál, vagy egy testvérrivalizációnál ott azért hát vannak izgalmak, és akkor ezek akár egyébként tönkre is tudják tenni a nyaralást, vagy tönkre is tudják tenni az utazást. Mindenképpen célszerű itt is tervezni azzal, hogy például a nyaralás jó alkalom, hogy a szülők külön-külön is töltsenek időt a gyerekekkel, mert mondjuk a nagyobb egy picit tovább fent tud maradni, ha annyival nagyobb, és akkor neki van egy külön hármas élménye a szülőkkel, vagy megnézhet egy foci meccset az apukával, vagy egy csomó-csomó lehetőség van, hogy a család ilyen kis részletekben is így csapat épüljön.
1: Hogyan lehet rávenni a gyereket arra, hogy nyaraláson is pihenjen, hogy ne fárasztja túl magát?
2: Ez a legnehezebb, én itt a következetes napi rutint javasolnám. Tehát, hogyha egyébként most már itt a hőmérséklet és a napsütés szempontjából is azt gondolom, hogy ez a siesta, ez egy okos találmány, és érdemes azt megtanítani a gyerekeknek, hogy van a déltájban pár óra, amit nyugalomban töltünk, ha nem alvással, akkor másképp. Ez általában jót tesz a gyerekek idegrendszerének mindenképpen. És egyébként az sem ördögtől való dolog, hogy a szülő is azt mondja, hogy mi is szeretnénk pihenni most egy kicsit. Tehát ez a kérés, hogy ebben a kis időben foglald egy kicsit el magad, és hozzunk könyvet, meg játékot, meg mindenfélét. Az is nagyon fontos szempont, hogy ne csak a gyerekek érezzék jól magukat egy nyaraláson, hanem a szülők is. Kisgyerekes szülők jól tudják, hogy sokszor a nyaralás az ilyen gyereknyaraltatás érzést kelt, és érdemes azért ezzel is tervezni, hogy olyan legyen a nyaralás, hogy a szülő is tud kicsit pihenni, kikapcsolódni, attól függ mi neki a kikapcsolódás, mert akkor lesz ő is kiegyensúlyozott, és akkor tudja jól kezelni a gyereknek a helyzetét, vagy konfliktusait is.
1: Hogyan fegyelmezzük a gyereket vízparton például, vagy strandon, ha nyaralás közben? Ez is egy sarkalatos pontja. Ennek a témának hamarosan folytatjuk. Szakértő vendégem Pellionis Petra, óvodapszichológus, tanácsadó szakpszichológus. A Lélekszörf hamarosan folytatódik.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf.
3: Hamarosan folytatjuk.

0: Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Fegyelmezés, nyaraláskor mit tudunk tenni? Hogyan tud ez a leginkább zökkenőmentes lenni? Hogyan tud jó lenni mindannyiunknak, kicsi gyereknek, nagyobbacska gyereknek és a szülőknek, illetve a környezetnek is? Mit tegyünk és mire figyeljünk strandon és víznél, hogy ne legyen szegény gyerek állandóan lefegyelmezve, de azért mégiscsak legyenek meg a határok egy ilyen új közegben. Ugye emlékszünk mindannyian a nem fázom, még nem jövök ki, és már lila a szája. És ez csak egy dolog.
3: Igen, hát az én megfigyelésem egyrésztről azt, hogy ezek a most nagyon divatos ilyen víziparkok, ezek nagyon jók, csak kisebb gyereknél sokszor itt is ez a túlingerlés, vagy ez a túlzott ingergazdagság az, ami jelen van, és nagyon nehéz akkor így megtalálni azt a helyet, ami tényleg jó, ahol együtt tud lenni a család. Tehát hogy én azt látom, hogy a kevesebb egyébként néha több. Tehát ha tudjuk, hogy a gyerekeink labdázni szeretnek a vízben, akkor mondjuk tök felesleges egy 8 medencés hatalmas vízi komplexumba menni, mert ott csak így tényleg így az egész család részeire esik, és nem tud együtt lenni. Cserébe a napon bolyonganak egész délelőtt, vagy egész délután, A-ból B-be. Úgyhogy én ezt javaslom, hogy ismerjük a gyerekeinket, tudjuk, hogy mit szeretnek, olyan szállást, olyan vízpartot választunk, ami az ő igényeinek megfelelő, illetve a másik meg, hogy hát a vízparton azért mindig a biztonság szerintem az első, úgyhogy rendelkezzen a gyerek megfelelő biztonsági eszközökkel, ha még nem tud úszni például, és tisztázzuk itt is, hogy mik a szabályok. Nagyon sokat számít egyébként egy-egy olyan apró momentum, hogy mondjuk homokos vagy köves a vízpart, mert egy homokos vízparton mondjuk egy úszni tudó gyereket már be lehet engedni azért ott a víz szélében nyugodtan vagy játszani, labdázni, de mondjuk egy köves parton akkor a szülő strázsálhat egész végig közvetlenül a gyereke mellett, hogyha nem akarja, hogy mondjuk, nem tudom, így tényleg így mondjuk elessen és nagyon beüsse magát, ha annyira sziklás a part, tehát ilyen egészen apró nüansznyi dolgokra érdemes figyelni. Én azt látom, hogy ez az egész utazás komfortja, hangulata miatt elég lényeges. Az a fontos, hogy itt a vízparton tényleg a megfelelő együttműködésre hívjuk a gyerekeket, és csak olyan helyre menjünk, ahol be tudják tartani az általunk kiszabott szabályokat.
2: Azt is nagyon fontosnak tartom emellett, hogy mi is tartsuk be azt, amit ígérünk, és mi felnőttek is mutassunk példát, mert ugye ezt nem győzöm hangsúlyozni az életem során, hogy bár egy gyerek nyilván tanul a szavainkból is, de ő leginkább másol, és azonnal detektálni fogja, hogyha anyának, apának csak jár a szája, és ő közben teljesen másképp viselkedik. Ez az egyik dolog, a másik pedig, hogyha megígértünk neki valamit, hogy játszunk vele, hogy bemegyünk vele a vízbe, akkor azt tegyük meg. Valamiért mindig azt látom a gyerekeken, hogy annyira akarják ezt, hogy közösen építsünk homokvárat, közösen sarazzunk, közösen homokozzunk, közösen gumimatracozzunk, vagy dobáljuk magunkat rá a hullámokra, hogyha éppen mondjuk tengernél vagyunk.
3: Igen, és egyébként éppen emiatt tartom nagyon fontosnak, hogy a szülők tartsák szemük előtt azt is, hogy nekik mire van szükségük, hogy utána tényleg szívesen legyenek a gyerekeikkel folyamatosan játékban. Tehát, hogyha valaki egy szülő tudja, hogy őt az, hogy na minden este elmegy a tengerparton futni, ezt fogja eltölteni jó érzéssel, hogy ő most tényleg nyaralt, akkor hadd tegye meg ezt. Tehát a szülők ezt akár egyeztessék le egymás közt, hogy mikor kinek van egy kis szabad ideje, vagy mikor ki, vagy az anyuka mondjuk napozni szeretne, és egy kis barnasággal szeretne hazatérni. Sokféle módon tud egy ember kikapcsolódni, gondoljuk ezt át előre, hogy mi az, amit szeretnék magamnak biztosítani, mert ha ezt akkor megkaptam, akkor nem csak loholok a gyerekem után boldogtalanul, hogy egy pillanatom sincs, hanem akkor tényleg örömmel tudok aztán labdázni, és társasjátékozni, és homokvárat építeni, mert hogy akkor mindenki megkapja ezen a nyaraláson egy picit, amit szeretett volna.
2: Pelionis Petra óvodapszichológus, tanácsadó szakpszichológus, a Lélekszörf mai vendége. Arról beszélgetünk, hogy hogyan fegyelmezzünk, mit tegyünk és mire figyeljünk oda nyaralásnál a kisgyerekekkel kapcsolatban. Jönnek a táborok, ott hogyan legyünk jelen, mondjuk napközis táborolva megyünk, jövünk a gyerekért, vagy hogyha állandó jelleggel van ott a gyerek, vagy mi magunk megyünk egy kempingbe, ott mi a teendőnk, hogyan figyeljünk a gyerekre, hogyan fegyelmezzünk, ha kell-e egyáltalán. Hamarosan folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM, Lélekszörf.
1: Hamarosan folytatjuk.

a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Szörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Feliunis Petra, óvodapszichológus, tanácsadó szakpszichológus, a Lélekszörf mai szakértő vendége, fegyelmezés, nyaraláskor, ez a témánk, erről beszélgetünk. És akkor ígértem, hogy a strand és a vízpart után most jön a tábor, ami természetesen ugye egyfelől lehet egy olyan tábor, ahol nincs ott a szülő, másfelől pedig lehet egy napközis tábor, ahol azért akár mondjuk kísérőként is jelen vagyunk. Itt mire kell figyelni? Meddig engedjük a tanár fegyelmezését? Mi van, hogyha olyat mesél el a gyerek, hogy mondjuk a táborban úgy fegyelmezik őket, ami számunkra nem normális, vagy amit mi nem tudunk magunkévá tenni, amit mi nem tudunk tolerálni? Hol higgyünk a gyereknek? Nagyon sokszor kételkednek a gyerek szavában. Ilyenkor mi a teendő? Nyilván ez egy szélsőséges eset, de azért nem ritka.
2: Hát a szülőként kérdésem van, vagy olyasmiről hallok, ami nekem ijesztő, vagy antipatikus, akkor abszolút jogom van megkérdezni ezt a tábor szervezőitől, vagy a tábor vezetőjétől, hogy ez a helyzet hogyan volt kezelve. Tehát erre elvileg a tábor szervezők ma már abszolút fel vannak készülve, hogy ők számon kérhetők azzal kapcsolatban, hogy bánnak a gyerekkel. Tehát ezt megtehetem, de nyilván ezt is, amikor még csak a gyerek verzióját hallottam, akkor érdemes azért, hát nagyon udvariasan, meg azért egy kis egészséges szkepszise meghallgatni, és meghallgatni a másik felet is, hogy hogyan zajlott a dolog, mielőtt mondjuk a tábor szervezőinek a torkának ugrunk, hogy ki tudja, hogy a valóságban az hogy volt. A gyerekek nem szándékosan, de ezért sokszor részrehajlóak kissé, és ők csak a saját szempontjukból tudják elmesélni a történetet, ami teljesen jogos, és ez nem hazugság, de hogy hallgassuk meg, hogy volt a másik szemszögéből, és ez vonatkozik a többi gyerekkel való konfliktusra is. Ezen felül viszont tényleg teljesen jogosan kérdezhetünk. Én azt gondolom, hogy a napközis táborban is, meg az ottalvósban is arra kell biztatnunk a gyerekünket, hogy tartsák be az ottani szabályokat és az ottani vezetőknek a szabályait. Tehát tartsunk össze az ottani vezetőkkel, mert hogy a gyerekünk is akkor fog ott engedelmeskedni. Ez elég fontos dolog. A napközis táborokban általában kevesebb a nehézség, inkább az ottalvós táborok szoktak sokszor nehézséget okozni, de ezek meg inkább azért, hogy akkor mennyire hiányzik a gyereknek az anyukája, vagy mennyire fél elmenni, stb.
1: Petra, ami még egy sarkalatos pont a táborban, ahol nincs ott a szülő, hogy egyrészt ugye egy kételkedik abban, amit a gyerek mond, másrészt pedig, hogy előfordulhat mondjuk olyasmi, amivel egyáltalán nem tudunk azonosulni, vagy nem tudunk egyet érteni, és akkor kit kérdezzünk meg ilyenkor, mondod, hogy azért próbáljunk meg egy egészséges szkepszissel fordulni e felé, de mi van akkor, hogy olyan fegyelmezést vetnek be, amit mondjuk mi egyáltalán nem kultiválunk, és mondjuk egy másik gyerek is elárulja, hogy valóban ez történt.
2: Mindenképp mondjuk abban még visszatérnék, hogy érezzünk együtt a gyerekünk fájdalmával, mondjuk, ha tegyük fel őt igazságtalanságért. Tehát még akkor is, ha nem vagyunk teljesen biztos abban, hogy ez annyira durván zajlott, mint ahogyan ő elmesélte, még akkor is érezzünk vele együtt, mert lehet, hogy annyira durvának élte meg, vagy neki annyira rosszul esett ez a dolog. Azért ez fontos, de hogy akkor próbáljuk meg tisztázni, igen, a vezetőkkel, tehát szabad döntésünk van, és megtehetjük azt, hogy azt mondjuk egy tábor szervezőnének az eszközeire, hogy ebből mi nem kérünk. És hát nyilván az már az adott tábortól függ, hogyha mondjuk visszalépünk, akkor mit teszünk. De hát ahelyett, hogy mondjuk más szülőkkel kezdenénk rögtön konspirálni, meg mindenféle jogi hangulatú, vagy joggal fenyegetőző e-mailek írás előtt, én azt gondolom, hogy face to face, szemtől szemben érdemes megkérdezni az érintetteket, a tábor szervezőit, vezetőit, hogy valóban mi a helyzet, mi az, ami történni szokott, mik a szabályok. Elképzelhető, hogy egy szabály, amit nem tudunk azonosulni, az mondjuk még nem biztos, hogy az egy hibás lépés, és persze olyan is van, amikor olyan dolgok történnek, ami már megengedhetetlen. Mindenképpen, én azt gondolom, mindenképpen jelezünk vissza, és mindenképpen kommunikáljunk erről.
1: És hogyha haza akar jönni a gyerek, akkor ugye, hogy hozzuk haza?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, pont érintett voltam ilyen hasonló kérdésben most a napokban. Én azt gondolom, hogy mielőtt oda szaladnánk érte, azelőtt azért egy kis időt hagyjunk, hogy mondjuk, ha ezt tegyük fel, az első tábori estéken zajlik. Hát, hogy ugye azért este, egy ottalvós táborban még egy nagyobb gyerek is néha neki is eltörhet a mécses. Ilyenkor az esti sötétben azért hajlamos azt mondani néha még egy felnőtt ember is, hogy én innen haza akarok menni, és akkor reggel viszont már kicsit jobb színben látni a dolgokat. Tehát szerintem, hogyha a gyerek azt mondja, hogy ha gyere, értem rögtön, akkor azért ez nem biztos, hogy az a rögtön jelenti, és érdemes rákérdezni egy kicsit később is, hogy még mindig így gondolja el. De nyilván, hogyha következetesen a gyerek szenved egy táborban, akkor persze hozzuk haza, hogy ne.
1: Pelionis Petra óvodapszichológus, tanácsadó szakpszichológus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Fegyelmezés a nyaraláson, a nyaraláskor. Erről beszélgettünk, és akkor jön most a jó kis csokor útravaló ezzel kapcsolatban. Hamarosan folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM.

0: a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Felionis Petra, óvodapszichológus, tanácsadó szakpszichológus a vendégem a mai Lélekszörfben. Fegyelmezés nyaraláskor, különböző nyaralási helyeken, táborokban, vízparton, víznél, utazás közben, különböző riszortokban, ahol sok ember van, ugye nagyon sok mindent végigvettünk már, és akkor, ahogy ígértem, most jön az a jó kis csokor útravaló, ami hasznos lehet a kedves hallgatónak, akik éppen indulnak nyaralni. Petra, mik a legfontosabbak? Mire figyeljünk oda?
3: Mindenképpen tervezzünk előre, és olyan nyaralást tervezzünk, ami a gyerek életkorának megfelelő. Ez nagyon fontos, mindenképpen készüljünk fel minden eshetőségre, akár a rossz időre, akár más nehézségekre is, és ne érjenek készületlenül minket az ilyen helyzetek. Tervezzünk úgy szállást, hogy apró momentumok ne tegyék tönkre az egész nyaralást, például mondjuk, hogy a szobánk a nagy szállodai bárra néz, és egész este szól a zene, míg mi elaltatnánk a gyereket, vagy nincsen szúnyogháló, ilyen apróságok sokszor nagyon számítanak. Aztán beszéljünk meg előre a szabályokat, mi felnőttek egymás között is, és a gyerekekkel is, legyünk következetesek. Helyezzünk kilátásba sok-sok jutalmat, és ezzel próbáljuk őket motiválni inkább, mint kiabálással vagy büntetés. Alakítsunk ki egy jó kis napi rutint, ami figyelembe veszi a gyerekek szükségleteit, az életkoruknak megfelelően, és próbáljunk mi magunk felnőttek is jó hangulatban lenni, és átadni magunkat ennek a nyaralásnak, mert ekkor fog tudni a kisgyerek, vagy a nagygyerek is egészen ellazulni. És ahogy mondtad is, meg kérdezted is, már az itthoni életünk során is próbáljuk meg arra tanítani a gyerekeket, hogy mindannyian egy rendszer része vagyunk, és hogy nem csak őkről te forog a világ, hanem neki is tekintettel kell lenni másokra is, és például a hangerő, vagy más módon, vagy a fröcskölés, vagy egyéb dolgokban is odafigyelni arra, hogy mások körülöttünk hogy értik jól magunkat.
2: Sokszor szokott a gyerek megpróbálni egyezkedni, és én láttam már olyat, amikor ez működik. Gyere, üljünk le, ezt beszéljük meg, és akkor erre rátanul a gyerek is, és ő is mondja nekem, hogy gyere, üljünk le, beszéljük meg. És ez nagyon helyes, mert én úgy, mármint, hogy aranyos, mint viselkedés, de helyesnek is tartom egyébként, mert hogy így a megértéshez sokkal közelebb tudja vinni a gyereket is. Az, hogyha megbeszéljük vele, hogy figyelj, ennek ez az oka.
3: Hogyne, mindenképpen én is hogy partnerként tekintsük bizonyos általa is kezelhető, vagy megbeszélhető kérdésben a gyereket, és együtt keressünk megoldásokat, ötleteljünk, ezt abszolút javaslom, és igen, ha eltérnek az elképzelésünk, akkor egyezzünk meg, de itt azért nagyon fontos, hogy ez nem a gyerek követelései legyenek, amik szabják az irányt, hanem a szülőnek a fejében is legyen egy terv, hogy mondjuk mi az, amit ő ebből mindenképpen szeretne érvényre juttatni, és mi az, amiben adott esetben egy picit enged. Itt van az a trükk, hogy ugye a gyerekeknek, főleg a piciknek érdemes mindig választási lehetőségeket javasolni, tehát egészen másképpen fogja megenni a kenyeret, hogyha azt mondod, hogy lekváros vagy nutellás kenyeret kérsz, mint ha csak azt mondod, hogy edd meg ezt a kenyeret, és puff felé teszed. Úgyhogy hát érdemes ugyanígy ilyen apró trükkökkel próbálni meg bevonni őket a döntésekbe, és akkor sokkal inkább partnerek lesznek.
2: Ez volt a 98 pontat Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. július 25-én. A nyaralás ideje alatt fegyelmezés, viselkedés, szabályozás, hogyan bánjunk a gyerekekkel, hogyan vigyázzunk rájuk, hogyan tartsuk meg a szabályokat. Erről beszélgettünk szakértő vendégemmel, Pelionis Petra, óvodapszichológus, tanácsadó szakpszichológussal. Petra, köszönöm szépen az idődet.
3: Én is köszönöm.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a változékony nyári idő. Magyarországon felszámolják a demokráciát és a jogállamot, mondta Orbán Viktor. Kedden találkozhat az amerikai és az ukrán elnök. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte: menthetetlen, bukott maffiafőnökkel foglalkozni felesleges, és azt írta: köszönjük a bölcsességet és a bizalmat, Magyarország. Az erdélyi magyarság fogyására figyelmeztetett, az Orbán kormány nemzetpolitikáját méltatta Tusnádfürdőn Tőkés László, az erdélyi magyar nemzeti tanács elnöke. A korábbi Királyhágó melléki református püspök úgy fogalmazott: a romániai magyarság Európa veszélyeztetett népcsoportjai közé tartozik. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Újabb szerződést mondott fel a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség. 1,5 milliárd forintot kapott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégcsoport egy Hősök terére tervezett esemény megvalósítására, közölte Pósvai Gábor belügyminiszter. Átvilágították a megrendelést, és kiderült, hogy sem a pontos dátumot, sem a fellépőt nem jelölték meg. A rendezvény elnevezése ugyanakkor Mándoki koncert volt. Újabb sztrájkra készülnek a dolgozók a Henon, Székesfehérvári és Pécsi telephelyén. A dolgozók 84%-a ezúttal határozatlan idejű munkabeszüntetést tervez a dél-koreai tulajdonú cég két hazai telephelyén. A cég továbbra is legfeljebb 4%-os béremelést tart elfogadhatónak a székesfehérvári, 4,5%-osat pedig a pécsi telephelyen. A szakszervezet korábban azt jelezte, egységesen 10%-os béremelést kér a 2000 munkavállalónak.
0: Időjárás.
2: A Fátyol és gomoly felhők mellett országszerte napos idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet egy-egy zápor. Délután

0: szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: A Hitem szerint mai epizódjában a vendégem lesz Novák József és Novák Andrea, a Pest Erzsébeti Omega gyülekezet pásztorai. Andrea már ismerős lehet, mert ő már volt nálunk a Hitem szerint, de sziasztok, köszönöm, hogy eljöttetek.
2: Szia Petra.
3: A meghívást.
2: Köszönjük a lehetőséget.
1: A generációkról fogunk beszélgetni, gyülekezeten belül, hitéletben, a kereszténységben, és nyilván ez nem leválasztható egyébként a társadalomban jelenlévő generációs tünetekről, és olyan, hát nem is feltétlenül tünetekről, bár azok is vannak, hanem jellemzőkről. Ugye szoktuk volt mondani, hogy a generációkkal kapcsolatban leginkább hallunk, hogy generation gap, vagyis hogy a generációk közötti, hát mi magyarok szakadéknak, mondjuk a gap az egy kicsit finomabban fogalmaz, és csak rést jelent. Mennyiben más a hétköznapi életben lévő generációs különbség, mondjuk a hitéletben lévő, a keresztények közötti generációs különbséghez képest?
3: Szeretnék akkor én elkezdeni válaszolni. Igazándiból nem lenne szabad, hogy legyen különbség, de van. És minket azért kezdett el érdekelni nagyon ez a generációval kapcsolatos kutatás, ami eléggé új keletű, legalábbis még Magyarországon, mert rendkívül jól lehet használni, akár a lelkipásztori munkába is, meg akár a mindennapokba is, de leginkább azért, mert nem olyan régen én nagypapa lettem, és rácsodálkoztam, hogy több generáció van, mint amiről én tudtam. Úgyhogy most már eléggé széles körben tudjuk ezt lefedni, egészen időstől a legkisebbig, sőt a legkisebbig csak pár hónapos, és hát ugyanezek a korosztályok megjelennek a gyülekezeten belül is. Ott is vannak idősek, és ott is vannak picik, és ahogy te is említetted, hogy szakadékok vannak, hát én inkább úgy menném mondani, hogy nagyon komoly szakadékok vannak, amit valahogy át kéne hidalni, és még nem jöttünk rá, hogy lehet ezeket áthidalni, de nagyon izgalmas ez a kérdés, és erről tényleg beszélgessünk, hogy mi a különbség, és egyáltalán van-e különbség a hétköznapi, mondjuk így polgári életünkben, vagy az Isten gyülekezetében lévő forgolódásunk terén.
1: Mielőtt elkezdünk róla beszélgetni, egy kicsit részletesebben, hogy szétszálazzuk ezt, azt még egy picit bővebben meséljétek el nekem, hogy hogyan indult ez a kutatás, és most

0: hol jártok benne, mi képezi a gerincét?
1: Erre a feleségem tud majd jobban válaszolni, mert ő elképesztő mennyiségű könyvet hord haza, és a legtöbbet elolvastatja velem. És van, amit becsületesen elolvasok, van, amit csak úgy átfutok, és ez egy olyan téma volt, hogy nem csak becsületesen elolvastam, hanem úgy megtetszett a dolog, hogy elkezdtem jobban kutatni ez iránt, mert egyrészt nagyon érdekelt, különösen azért, nem tudom, szabad egy kicsit magán jellegű dolgokról abszolút beszélnem, hogy én pár évvel ezelőtt elkezdtem a saját családfámat kutatni, és ez nagyon-nagyon izgalmas volt. Most, hogy már a legtöbb egyház digitálisan vezeti az anyakönyvet, utána lehet egészen jól járni, és 1800-as évek elejéig vissza tudom vezetni most a családfámat, és így rácsodálkoztam, hogy mik voltak az elődeim, mit csináltak, hol éltek, és ez nagyon-nagyon izgalmas volt, és beszélgettem egy ismerősömmel, azt mondja, hát ő meg 1600-1700 köré tudott visszamenni, és ez annyira érdekelt ez a dolog, amikor elkezdtem az első könyvet olvasni ezzel kapcsolatban, lebilincselő volt, és rácsodálkoztam arra, hogy sok olyan gondolat van, amire én még soha nem jutottam el, és olyan jó tanulni okos emberektől, én azt nagyon szeretem.
0: Andrea?
2: A generációkkal való foglalkozás lényegében úgy adódott, hogy ugye belekerültünk abba, hogy ténylegesen a mi családunkban mind a 6 generáció megvan. És nagyon szoros kapcsolattal van meg, tehát nekem a dédmamám sajnos már nem él, de ő 100 évesen halt meg, anyukám édesanyja, tehát láttam egy 100 éves idős embert, akivel
0: és beszélgettem
2: vele, és tanulhattam tőle pontosan. Édesanyám 80 éves lett tavaly, és hát megszülettek ugye az unokáink, és így lényegében mi nálunk most mind a 6 generáció megtalálható. Édesanyám ugye a veterán generáció, baby boomer generáció is megtalálható, a X-es generáció, ugye a férjem is, én is X-esek vagyunk, a Józsi egy kicsit baby boomer, mert ő 64-be született, és 65-től van az X generáció, de azt mondják, hogy az első 3 év a szám, év számít. Tehát vannak azért ilyen átfedések. Y generáció a 2 gyermekünk, és Z generáció a 3. gyermekünk, és az unokáink alfa generációk. És igazából, ahogy az ember a családba forgolódik, egyszerűen tapasztal olyan nehézségek, akadályokat a kommunikációba, az együttélésbe, meg nem értéseket, azon túl, hogy tényleg az ember elfogadóan, meg empatikusan, meg úgy áll oda a másikhoz, hogy
0: nyitottan.
2: Ettől függetlenül mégis belekerülhetünk olyan helyzetekbe, amiket nem értünk, nem értjük a másik viselkedését. És én ezért kezdtem el jobban beleásni magamat abba, hogy mit tehetek én, hogy megértsem jobban akár az anyukám életérzéseit, akár ugye a Z-generációs, még az Y-t még csak-csak, de egy Z-s már teljesen másképp gondolkozik.
0: Kik az Y-ok?
2: Az Y-ok 80-tól 94-ig van az Y, 80-tól 94-ig. Tehát nekünk 87-es gyerekünk van, 90-es gyerekünk van, és 98-as gyerekünk van, aki pedig már ugye a Z-hez tartozik.
0: Könnyebben megérti egymást a 3 különböző generációhoz tartozó gyereketek, mint mondjuk ők maguk veletek vagy a nagyszülőkkel? Tehát nyílik az olló? Nagyobb a rés?
1: Lehet, hogy mi egy kicsit máshogy vagyunk családon belül, de ha egy kicsit távolabbra megyünk, és nem csak családon belül nézzük a dolgokat, nagyon nehezen. Én meg vagyok róla győződve, hogy ebben még nagyon sok munkát kell beletenni egyházon belül is, de egyházon kívül meg még sokkal többet, mert hát igazándiból oda-vissza egymástól falra mászunk. És annyira ki tud akasztani egy idősebbet egy fiatal, de azt hiszem fordítva is. Gondolom, hogy mi idősebbek és idegeikre megyünk a tizenéveseknek, meg akár a huszonéveseknek is, mert különböző nyelvet beszélünk. Uh-huh. Én szoktam is példálozni olyanokkal, hogy megkérdezek fiatalokat például, hogy nem bírja a trepnit a barkasz, hogy ez mit jelent, és ő meg válaszol nekem a streameléssel kapcsolatosan bármit, azt meg én nem értem, hogy mit jelent, úgyhogy sok dolog van még azzal, hogy legalább meg is értsük egymást, vagy egyáltalán beszélni tudjunk.
0: De akkor ezzel azt mondod, Józsi, hogy a generációk közötti különbséget mindig a világnak a fejlődése okozza? Mert ezek mind technikai tudásbeli dolgok.
1: Nagy része igen. Szoktam mondani, hogy 200 évvel ezelőtt mindenki lovon járt. És 200 év az nem hosszú idő. 200 év ezelőttől mondjuk az időszámításunk kezdetéig nem sok minden változott. Nagyjából ugyanolyan a világ. A népesedés sem változott sokat a Földön, és az utóbbi 200 évben, de inkább úgy mondom, hogy az utóbbi 10-20 évben óriási változások zajlottak, amiben...
0: Ugrásszerű változás, igaz?
1: Nagyon kiugró és nagyon ugrásszerű változások, különösen a technológia területén. És akik most ebbe beleszületnek, nekik ez a kiinduló pontjuk, ez az origójuk. Jól értik a digitális világot, nekünk meg tanulnunk kell. És mi, akik tanulunk, soha nem leszünk olyan jók benne, mint akinek ez az anyanyelve. Hiába tanuljuk meg használni, én föl is írtam, hogy mindenképpen beszéljünk majd a tanulás oda-visszaságáról, ha esetleg eljön ennek az ideje, mert az idősebb korosztályok azt szokták meg, hogy az idősebbek tanítják a fiatalokat. És van egy óriási nagy változás, és én is ezt már magamon észrevettem. Ha nem működik valami a digitális világban, megkérdezem egy fiatalt, ő meg a kis ujjában van, és hát szégyenkezés nélkül azt kell, hogy mondjam, hogy ő tanít engem.
0: Andrea, készültél, egy csomó-csomó papír van előtted. Óriási igazságot mondott most Józsi, és én nagyon remélem, hogy minden kedves hallgató füle, mert szerintem sok mindenre választ fogunk most kapni, és kapaszkodókat is biztosan. Szóval mi az, ami szépen előtted, jó, mondjuk te, mint ügyvéd nyilván rendszerezel és rendszerbe gondolkozol, szóval, hogy ez hozzád tartozik. Mi minden van előtted? Mert hogy itt van egy fontossági sorrend is, látom, hogy egymást lefedik a lapok.
2: Lényegében én elém tettem azt, hogy a generációk hogyan követik egymást. Aha. Szerintem lehet, hogy érdemes ezt azért pontosítanunk, mert az lehet, hogy nem mindenki tudja ezt napi szinten, hogy melyik generáció mikor.
0: Jó ötlet.
2: Szerintem ezt elő is veszem, és akkor mondom nektek. Tehát ugye a veterán generáció az a 45 előttiek. A baby boomer a 46 és 64 közöttiek, az X generáció a 65 és 79 közöttiek, Y generáció a 80 és 94 közöttiek, a Z generáció a 95 és 2009 közöttiek, és az alfa generáció 2010 után születettek. Tehát lényegében az Y és a Z generáció az a most fiatal felnőtt, már inkább az Y az, aki szülővé vált, de az ések is elkezdtek most már, mert már 20 évesek, az ések is elkezdtek szülővé válni. És ugye érdekes ez, hogy ki milyen élményanyagba született bele. Például most már az én unokáim ugye abba születnek bele, hogy mobiltelefon, hogy digitális világ, hogy robotporszívó vágy körbe a lakásba, YouTube van, mindent megnézhet, millió kép készül róla, mindenképpen ő van. Tehát egy teljesen más élményanyagban nőnek föl, mint mondjuk az édesanyám korosztálya, aki ugye ugye mondjuk akár egy háborús időt élt, meg megélte a második világháborút, megélte az 56-ot, megélte a szocializmusnak a nem lehetünk őszintén, nem mondhatjuk ki a dolgokat.
0: Maradj csöndbe, szép
2: maradj
0: lesz, de okos,
2: csöndbe,
0: nem, szél eszembe, nem lehet.
2: Maradj szürke, nehogy kitűnjél, legyél nagyon átlagos, de azért tanuljál, de azért tedd a dolgod.
0: És ez mennyire súlyosan megmutatkozik egyébként vastagon a transzgenerációs öröklődésben. Hogyan hurcoljuk ezeket tovább.
2: És hogyan visszük tovább ezeket, bizony, bizonyos megjelennek dolgok.
0: No, mindez a hétköznapi életben, a világi életben nagyjából elhelyezhető, hogy mi mindent jelent. De mégis mindig minden más, hogyha benne van Isten, és Jézus, és a hit. Ezt már megszoktam ez alatt az egy éve alatt, igen, a hitem szerintnek. Hogyan változtatja meg ezt az egészet, a generációk közötti kapcsolódást, a generációk közötti szakadékokat, szűkíti-e, fel tudja-e tölteni Isten? Általa át tudjuk-e ezt hidalni? Igen, köszönöm.
1: Ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés. Ha szabad bibliai példával élni lelkészként, akkor én szeretnék erről beszélni. Nem olyan régen példaként is hoztam fel, mert én oda vagyok az újjászületésért. Szerintem az egy csoda. És azt a példát hoztam fel, amikor még a kivonulás előtt Izrael Egyiptomba élt, akkor ők rabszolgák voltak. Úgy születtek bele, ahogy Andrea mondta, az volt az élményanyaguk, hogy mi rabszolgák vagyunk. És erre jött egy ilyen szakállas fickó, és azt mondta, hogy akkor mi most kimegyünk innen, és innentől szabadok vagytok. Kivonult a nép, pusztába sétált, onnantól már nem kellett 5:30 reggel szalmát taposni, tényleg szabadok voltak, viszont nagyon nehéz annak, aki rabszolga élményanyagot hozott magával, azt mondja, hogy mától szabad vagy, mert ő benne van ez. Meg lehet tanulni szabadnak lenni, de nagyon nehéz. És azt olvassuk, hogy azok mentek be az ígéret földjére, akik már szabadon születtek. És van is egy ilyen mondás, hogy zsidók kijöttek Egyiptomból, de Egyiptom nem jött ki belőlük. És nagyon nehéz, és nem is lehet szerintem elhagyni azt az élményanyagot, amiben mi megszülettünk, vagy ami hatással volt ránk, de az egyház egyik csodája az újjászületés, és mi meg tudjuk azt ugrani, hogy innentől nem azok vagyunk, akik eddig voltunk. Nem felejtjük el az élményeinket, nem felejtjük el a tudásunkat, de mégis egy újjászületett állapotban egészen máshogy éljük meg ezeket a dolgokat. És van egy másik nagyon fontos dolog, amit Isten üzen minden idősebbnek, hogy mesélj el, hogy mi volt régen. Van is egy olyan új társas játék, hogy meséld el, hogy volt régen, ami nagyon-nagyon tetszik nekem, lehet, hogy egyszer majd egy ilyenre befektetünk, mert el kell magyarázni a fiataloknak, hogy milyen volt régen. És hányszor halljuk azt, hogy régen minden jobb volt.
0: Még én is szoktam mondani.
1: Tényleg? Jaj, de jó.
0: Igen, mert én egy kicsit...
2: Nosztalgiázok?
0: Igen, sokszor. Aha. És bocsáss meg, hogy félbeszakítalak, de hogy én mindig aggódom amiatt, hogy a szemünk láttára, tehát pont mi vagyunk azok, mert igen, én 75-ben születtem, tehát akkor én X vagyok, ti pedig...
2: X-ek vagyunk.
0: Ti is X-ek vagytok, igen. Tehát mi X-ek vagyunk.
2: 79-ig van X.
0: A mi szemünk láttára tűnik el egy egész világ, tehát nem egy generáció, így hanem van, egy világ a így szokásokkal.
2: Van. Így van.
0: Tehát ami nem meséljük el, hogy a mamához lemenni a valámbusszal, odaragadt popsival a műbőrülésen, jó volt megenni a földes málnát a Marika néninél, a mama barát nőjénél, és akkor is, hogyha romizzattan érkeztünk meg, és akkor még be lehetett gázolni a patakba, és akkor még lehetett az utcán bukó nélkül biciklizni, és hogy volt egy világ, ami eltűnik most a szemünk láttára. És ez most nem azt jelenti, hogy ami érkezik, vagy amiben vagyunk, az jobb vagy rosszabb, hanem hogy eltűnik egy csoda. A szemünk láttára tűnik el. Azokkal az emberekkel, akik ezt tudnák mesélni, és ezért jó ez, amit felhoztál, Józsi, ezért is vartam ezt ide hozzá, ez, hogy meséld el, milyen volt régen.
1: Ez azért is nagyon jó, mert a mondjuk így, hogy mi már régen vagyunk fiatalok, de vannak, akik csak most kezdenek fiatalok lenni, azok ebbe a mostani élmény anyagba fognak, vagy születtek bele, és tényleg honnan tudják? Én Veszprém megyei vagyok, most úgy kell mondani, hogy Veszprém vármegyébe születtem, és ott komoly havak voltak, és nagyon komoly szél. Tehát volt, amikor a főutcán volt hófúvás, amin lehetett szánkozni. Az utcán a házunk előtt. Na most, ha én ezt elmondom egy mostaninak, aki kinéz januárba, és azt mondja, hogy idén se láttunk havat, ez olyan izgalmas és lebilincselő tud lenni, hogy az összes unokát oda lehet ültetni, és tátott szájjal fogják hallgatni, mert ezekről nekik szerintem tudniuk kell, meg arról, amire te itt céloztálra, sok csodára rá kell világítani, ami még éppen hogy megvan.
0: Andrea csodálata hallgatja végig, de egyébként én is, mert folyton csak az jár az eszemben, hogy mi marad akkor azoknak a gyerekeknek, akik most gyerekek, a 10-20 éveseknek. Én elhiszem, hogy tök jó a világ, és minden modern, és minden egy kattintásra, csettintésre van, és elérhető, de hogy nagyon kevés olyan dolog van, inkább úgy mondom, egyre kevesebb olyan dolog van, amibe annyira bele kell rakni magukat, mint amennyire nekünk bele kellett.
2: Igen, mi még egy maximalista generáció vagyunk. Hatalmas erőfeszítéseket teszünk, és sok mindent akarunk elérni. Tehát folyamatosan, ugye az X-es generációra jellemző az, hogy rengeteget dolgozik, nem akarom visszakérdezni, hogy Petra, mennyit dolgozol, de ez a generáció, ez tényleg reggeltől estig dolgozik.
0: Főleg a szereti, amit csinál.
2: Sokat szereti, amit csinál, megtalálja.
0: Meg kíváncsi.
2: Nem? Kíváncsi, kiteljesedik, 5 könyvet olvas egy nap, tehát vagy egy héten, vagy akármi. Tehát
0: akár utána, párhuzamosan?
2: Igen, párhuzamosan, az ágy mellett.
0: Igen, magadra is.
2: Igen, én így csinálom. Én most könyvtárba járok.
0: Mi így ugrálunk a világok között,
2: igen,
0: nem?
2: Igen, igen. És ugye nekünk például nehéz azt elfogadni, hogy például egy Z-generációs már teljesen máshogy gondolkozik. És ugye sokszor mi ezen megütközünk, hogy jaj, te rosszul, tehát úgy gondoljuk, elítéljük, úgy gondoljuk, hogy neked mennyivel könnyebb, vagy te mennyivel máshogy csinálod a dolgokat, és ez nem annyira értékes, és ez a bezegezés.
0: Aha.
2: Ez a bezegezés, tehát ők úgy csinálják, én ezt értettem meg ebből a generációs kutatásokból, hogy igazából ők, mivel mi más eszközöket adtunk a kezükbe, és azért a saját felelősségünket azért ismerjük el ezen a téren, tehát ez a világ, mi, akik felnőttek voltunk, szülők voltunk mellettük, mi már egy teljesen más eszköztárat adtunk az ő kezükbe.
0: De nem is tehettétek volna meg, hogy
2: nem
0: adjátok a kezükbe,
2: volna.
0: Mert elmegy az iskolába, elmegy az óvodába, ott van egy közeg, aki azt mondja, és láttad ezt, vagy és próbáltad ezt, és neked van telefonod, és szóval, hogy muszáj volt.
2: Muszáj, viszont ezek az eszközök, az ő gondolkodásmódjukat másképp, mivel hogy egy idegi húzalozás van, egyszerűen a gondolkodásmódjuk, a gondolkodásuk máshogy alakult. De hogyha visszagondolsz, mi is máshogy gondolkoztunk, mint a szüleink.
0: Igen, ez igaz.
2: Mi is máshogy gondolkoztunk, a mi szüleink is bezegeztek. Sőt, én egy Szokratész idézetet felolvastam az egyik előadás elején, így szól a Szokratész idézet. Fiatalságunk rosszul nevet, fityet hány a tekintélyre, és semmiféle tiszteletet nem tanúsít az idősek iránt. Manapság fiaink nem állnak fel, amikor a helyiségbe belép egy idős ember, feleselnek a szüleikkel, és fecsegnek ahelyett, hogy dolgoznának. Egyszerűen kiállhat. Szokratész Krisztus előtt 470. És valahogy Szokratész azt a... Tehát azért mondom, hogy van egy ilyen életérzése az embernek, de Szokratésznek is volt. Tehát van egy ilyen normális életérzés minden régebbi generációnak az új felé. Szerintem most így a digitális eszközök miatt tényleg nagyon nehéz megértenünk, mert sokszor egy külön világba élnek, de növelni kell a megértést a mi oldalunkon.
0: De ez adhat aggodalomra is okot. Tehát amikor azt mondjuk, hogy régen azért jobb volt, nem, ha nem is minden, de egy-két dolog.
2: Igen,
0: abban
2: igen.
0: Én azt gondolom, hogy azért lehet igazunk, mert óriási felelősség van abban, hogy ezek a gyerekek mindent készen megkapnak. Tehát nekik meg kell fogni a telefont, ki kell nyitni a TikTokot, és ömlik rá az info. És az, hogy bibliaként kezelik a TikTokot, és egy csomó minden az a válasz, hogy mert a TikTokon láttam, és az XY így csinálja, az szerintem veszélyes. Tehát ez egy kicsit olyan, mint amikor elkezdünk azon gondolkodni, hogy vajon az emberek megérdemlik-e idézőjelben a szabadságot, mert nem mindig tudnak vele mit kezdeni. Szóval ez szerintem egy nagyon vékony jég, és vannak olyan dolgok, amikre én magam, aztán lehet, hogy nem fognak ezért szeretni, én magam azt gondolom, hogy ez sok. Tehát az, hogy a TikTokból ismerem az összes felhasználót, de nem tudok idézni egyetlen mondatot József Attilától, szerintem az baj.
2: Hát ez nagyon nagy baj, de pont ezért a szülői felelősség nagyon nagy, hogy meghúzzuk a határokat.
0: Vagy legalább ennyit adjunk a másik dologból is, nem?
2: De hát meghúzzuk a határokat.
0: Csak olvasunk.
2: Én azt gondolom, hogy ha jól kondicionáljuk a gyereknek az idegrendszerét, mert azért ez egy szülői felelősség, hogy mikor engedek neki digitális eszköz, és ez mondjuk már egy másik interjúnak lehetne a témája. Tehát, hogy ugye a digitális eszköz használatot korlátozni kell a szülőnek a gyereknek. Korlátozni kell, x éves kor alatt egyáltalán nem, tehát megvan ennek azért a menete, és nagyon nagy bölcsességgel kell szerintem a szülőknek. Nagyon nagy kihívás. Én nagyon izgulok, hogy ezeket a kihívásokat majd a gyerekeink szülőként hogyan fogják megtalálni a megoldást rá, de például ez is, ezért nagyon fontos a keresztény nevelés.
0: És akkor most visszatérünk oda,
2: ahol... És visszatérünk oda, hogy miben más, hogy egyszerűen tudsz határvonalat szabni. Van egy irányadás, van egy érték, amit meg akarom tartani azt az értéket, amit megismertem.
0: És abba szokik bele a gyerek? A ti gyerekeitek is abba szoktak bele. Nekik az volt a természetes.
2: Így van.
0: Ők így szocializálódtak.
2: És a mintát fogják
0: vinni. Hogy van egy nulla pont, ahonnan el lehet mozogni, de az a pont van.
2: Igen, igen.
1: Valóban, a mintát fogják látni, mert egyszer hallottam egy evangélistát, hogy nagyon szép mondat, azt mondja, hogy egész életemben evangélizáltam. Néha meg is kellett szólalnom. És ez nekem annyira tetszett, igen, hogy bocsánat a kifejezésért, de dumálni lehet. Mindenki azt mond, amit akar, de a gyerekek...
0: Meg nagyon könnyű.
1: De a gyerekek, meg a... Hát leginkább a picik mintát fognak követni. És én is örülök neki, hogy egy csomó jó mintát is adtunk a gyerekeinknek, és remélem, hogy a gyülekezetbe is jó mintákat adunk, mert azért ezek nagyon fontosak. Meg egy picit visszakanyarodva még az előző témára, mert ezt egyszerűen nem bírom ki, hogy nem eséljem el, hogy honnan vesszük az információt. Szerintem évezredeken keresztül a szaki oktatta a tanoncot, megtanította, én iparművész vagyok, én tanultam azt, hogy egy festőnél, ha elhelyezkedett egy fiatal, akkor festékport tört egy évig, azzal nyitott. Ezt lefordítva mostani gondolkodásra, a gyors étterembe egy évig salátát mos, aztán utána ment krumplit sütni. Uh-huh. Mert szépen ezeket mind meg kellett tanulni, végig kellett menni.
0: Bocsánat, és nem csak magát, a működési mechanizmust, meg a munkavégzés folyamatát, vagy azt a részt kellett megtanulni, hanem azt az alázatot, ami ezzel járt?
2: Pontosan.
1: Ami még talán nehezebb is volt. Igen. Igen, mert össze kellett utána söpölni.
0: Igen.
1: De,
0: és azt is az ember úgy tette, hogy tudom, hogy ez az útnak a része.
1: Így van.
2: Igen.
1: És nem fogok megijedni majd 25 év múlva, ha össze kell söpölni, mert tudom, hogy milyen érzés. Viszont most, ami engem egy icipicit aggaszt, nem jól mondom, nagyon aggaszt, hogy honnan veszik a mintát, és honnan tanul a mostani ifjúság. Nincsenek már olyan hősök, mint a mi időnkben voltak. Izaura, ha ezt mond valaki. Még ügyöttünk, és azt hiszem a kiszabadulására.
0: Lucélia Santos szegény, mindenki meg akarta menteni, hogy felszabadítsuk Leoncio gonosz tettei alól.
1: No, én azt még jobban tudod, mint én. Igen.
0: Hogy ott volt Surda, ugye, aki földhöz csapkodta a telipkölnis üveget.
1: Igen, ezek nagyon nagy hősök voltak.
0: És mi vártunk rájuk, mert egy héten csak egyszer volt.
2: Hát ez
0: nem
2: az,
0: ám, hogy ömlött ránk a sorozat. Az.
1: Igen, mielőtt tovább lépek erre a kitanít kitre, véletlenül most dobódott föl nekem a Minden lébe két kanál első epizódja. Mondom, hát ezt belenézek, mert mégiscsak szombati buli volt. Hát olyan dögunalmas volt, hogy nézhetetlen.
0: Lassú volt.
1: Én meg
0: lassú.
1: Úgy emlékeztem, igen, hogy ez egy nagyon izgalmas sorozat volt. Száguldoztak az autóval, de 8 percet száguldoztak, az most már teljesen nem fér bele. És most visszakanyarodva, honnan kiindultam, most kik adják a mintát? Azok a saját korosztályú celebek, akikből olyan elképesztő kínálat van a világhálón, akik megmondják a tutit, és ráadásul a fiataloknak a saját korosztálya. Tehát nem idősebbre hallgatnak, nem élettapasztalatokat gyűjtenek, hanem azt mondják, az olyan őszinte. Rajongunk érte, követjük. majdnem azt mondom, hogy imádjuk. És akkor egyszer rosszat mond a híres celeb, és onnantól meg nem imádjuk. Kiesett a Pixisbe.
0: Igen.
2: Igen, és hogy az irány megváltozott, mert ugye eddig tényleg az volt, hogy az idős a fiatalt, és most ha valamit nem értesz ebbe a digitális világba, te is gondolom egy fiatalabbhoz fordulsz.
0: Igen. Sőt, jön is az unokogom, jaj, Keri, majd én akkor megcsinálom, hagyjad igen, már. De egyébként igen. Én ennek örülök, mert most már az anyukámnál nem nekem kell bütykölni a tévét, hogy beállíts, mert elállítottam, elnyomtam, és akármi, igen, úgyhogy igen. Most igen. Is a karácsonyi ajándékot majd most már direkt úgy időzítettem, hogy jön haza a Hanna, mert Franciaországban élek, és mondtam, hogy én föltartom a kezem, és szereír.
2: És ő csinálja.
0: Igen, de igen. Én ezt nem is bánom.
2: Én például mindig sokat dolgozok fiatalokkal, ugye ügyvédjelöltekkel, vagy gyakornokokkal, egyetemistek, és én például nagyon szerettek fiatalokkal dolgozni, és nagyon jó biztonságot ad, hogy megoldják ezeket a technikai dolgokat.
0: Hát arról nem beszélve, hogy szerintem azért visszatérve egy kicsit az alázatra, meg a szeretethez, igen. Ha már azért itt mégiscsak igen. A vallást visszahozzuk igen, majd igen. Ehhez az egészhez. Én mindig azt érzem, amikor anyukámnak valamit meg kell tanítani a telefonon, hogy neki mennyi türelme volt hozzám, igen. Amikor 478-szor is megkérdeztem, igen. Hogy miért, vagy nem tudtam bekötni igen. A cipőmet, megtörölni az orromat, ami sokkal egyszerűbb és elemibb dolog igen. Volt, mint a igen. Telefon, úgyhogy szerintem itt most egy komoly próbatétel elé is vannak állítva a fiatalok, hogy képesek-e olyan szeretettel és türelmmel fordulni az idősebbek felé, amilyennel egyrészt kell, másrészt amilyennel pedig muszáj ebben az esetben, hogy segíteni tudjunk nekik.
2: És a másik oldala is fontos, hogy merjünk segítséget kérni.
0: De az már hogy, más, igen, mert nagyon sokszor...
2: Mert ugye azért ez a generáció meg sokszor úgy érzi, hogy én meg tudom oldani. Tehát tényleg, hogy próbál, inkább vergődik, de...
0: Vagy nem akarok teher lenni.
2: Nem akarok
0: nagyon...
2: teher lenni, igen. És fontos ezeket látni, hogy tudjunk segíteni egymásnak, én úgy gondolom.
0: A segítségnyújtásban viszont nagyon nagy szerepe van a hitnek.
2: Így van.
0: Istennek, igen. És ugye annak, hogy ezek a dolgok összekapcsolják az embereket. Most, aki hitben jár, ott nyilván van abstart, egy otthonról hozott generációkon keresztül igen. Öröklött és jelenlévő hit, egy ahhoz tartozó ritmus, szokásrendszer, stb. Akár a hétköznapokat nézzük, akár az ünnepnapokat nézzük, akár mondjuk az ilyen dolgokat nézzük, hogy tanítjuk a másikat, segítünk a másiknak. Egy világi ember számára hogyan tud ez segítséget nyújtani, hogyha elkezd a hit felé, vagy Isten felé fordulni?
1: Hát aztán különösen oda kell figyelni, mert a római levélben olvashatunk arról, hogy ne szabjátok magatokat a jelen való világkorszakhoz. Ez az egyszerű fordításból idéztem most. Egyszerűen azért, mert van a minden világkorszaknak van egy öntőformája. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy 30x30-as és szürke öntvényt akar csinálni mindenkiből, hogy egyforma legyen, ne legyen vele gond. De rólunk meg az van megírva, és mindenkiről, aki majd egy házba beletalál, hogy hát mi nem ebből a világból valók vagyunk. Egy másik világhoz tartozunk, és minket ne akarjon belepréselni a világ a saját kis öntőformájába, mert mi Krisztushoz tartozunk. És olyan jó látni azt, és nagyon-nagyon tetszik az, hogy ahogy az Isten népe között a 70 év fölöttiek figyelik a 3 évesek totyogását. És ez olyan jó, mert valahol az Isten népe egy család, és hozta magával, amit hozott, nem érdekes különösebben. Amikor összejövünk, akkor fölülírja ezt a szeretet, a másiknak az elfogadása. Igaz, hogy zsörtölődnek, hogy mit kell annyit szaladgálni, jobb lenne, ha killeülnének. Én meg úgy vagyok vele, hogy akkor itt szaladgálnak, és egy kicsit bosszant téged, és majd megtérsz belőle. Mert valahol oda-vissza el kell fogadnunk. Mi annyit hallottunk már arról, különösen az X-es generáció, hogy toleráljunk mindenkit.
0: Olyan fárasztó tud lenni egy idő után, nem? Amikor mindenkit megértek. Igen, megért. Akármilyen volt velem, akármilyen másokkal. Én legalábbis sokszor érzem ezt, és aztán ettől meg lelkiismeret furdalásom van, akkor attól megint rosszul érzem magam, de lelkiismeret furdalásom van, attól rosszul érzem magam. Szóval ez egy ilyen többfejű, az emberbe belemaró kígyó vagy sárkány, mert hogy egy idő után már borzasztóan fárasztó a nagy megértés, mert nem találom meg magam.
1: Hát csak nem, mi, ne, nekünk kéne mindenkit megérteni, hanem valakinek meg kéne érteni bennünket is. Nem olyan régen volt karácsony, vagy mondhattunk egy akármilyen családi ünnepet, értsük meg azokat a fiatalokat, akik már a leves után felpattannak, mert jelzett a telefon, és muszáj megnézni, hogy mi pittyent, és már a rántott hús is se várják meg, mert dolguk van, és egyébként is föl kell tenni még ezt-azt a fészre, értsük meg őket. És olyan jó lenne, hogyha egy picit ez a beszélgetés is hozzájárulna ahhoz, hogy mi lenne, ha egy kicsit ők is megértenének bennünket, hogy nem kell elszaladni, bírjon még ki 13 percet, legalább a süteményig, mert olyan jó lesne nekünk, hogy egy kicsit ők is odafigyeljenek ránk. Itt egy találós kérdést hadd szúrjak be, amit minden Z-generációs tudni fog, a miénk nem. Ki tudja, milyen az a sütemény, aminek az a neve, hogy hashtag süti. Már el is árulom a választ, ezt úgy hívják, hogy rácsos linzer. Visszakanyarodva egy picit arra, hogy nem mindig értjük meg egymást.
0: Nálatok hogyan működik a megértés? Megváltozott-e a generációs szakadékról a véleményetek? Tudjátok-e másképp kezelni, mióta ezzel foglalkoztok? Mint hitben járó ember.
2: Igen.
0: Két irányú
2: igen,
0: a kérdés. De hát
2: én még azért szeretnék egy dolgot hozzáfűzni a hitben járáshoz, és akkor ugye Józsi beszélt arról, hogy újjászületünk. Tehát ugye a különbség az, hogy új teremtések leszünk, és azt mondja az ige, hogy változunk el a gondolkodásunkban.
0: Már ennek most ez most arról beszélünk, mikor megtér valaki?
2: A megtérés után elkezdesz új emberként gondolkozni. De ott van azért az a sok minden, amit megtérésed előtt összeszedtél.
0: Tehát hát igen, azért, mondjuk ott van 20 év, 30 év, 40 év.
2: 30 év, akárhány év, ott vannak esetleg a rossz szülői minták, ott vannak a traumák, amit megéltél. Tehát attól, hogy te megtértél és újjászületél, te nem leszel tökéletes ember, utána elindul egy munka, Isten, az a jó, hogy ebbe a munkába, amit végez az ember saját magán is. És ebben nem egyedül vagy, hanem az Istennel vagy, és az Isten segít abba, hogy felismerjél dolgokat, hogy változtassál dolgokon. Most nagyon nehéz megváltoznunk.
0: Bocsánat, beugrott egy kép, hogy ez egy kicsit, amit most mondasz, ez olyan, mint amikor a gyereknek próbálok segíteni, hogy írjon, fogom a kezét, ketten fogjuk a tollat.
2: Igen, igen. De aztán önállom.
0: De nem írok helyette.
2: De nem érsz helyette. Így van, így van.
0: Ilyesmi,
2: igen. Hogy az Úr elkezd veled foglalkozni. Fölhoz dolgokat. És meghallgatod a tanításokat, és elkezd megváltozni a gondolkodásmódod. Elkezdesz másképp gondolkozni másokról. Elkezded elengedni a gyűlöletet, haragokat, megbocsátasz. A lenyomásokból kijössz. Jobban észreveszel egy manipulatív egy mártír szülőt, vagy egy zsaroló érzelmi
0: éberebb leszek ezekre?
2: Ezeket szellemileg jobban tudod talán felismerni, és el tudod kezdeni esetleg kezelni ezeket a szituációkat.
0: Mit kell tenni annak érdekében, hogy ez elinduljon?
2: Én úgy gondolom, hogy ha megtér az ember, őszintén odafordul Istenhez, akkor és elkezd tényleg kapcsolódni másokhoz, mert ez is nagyon fontos, hogy kapcsolódni a gyülekezethez, kapcsolódni lelki gondozóhoz, és akkor elkezdődik egy munka, akkor ez szépen föl tud épülni.
0: Nem is lehet jó keresztény az, aki nem jár olyan gyakran a közösségbe, a gyülekezetbe? Tehát, hogyha valaki egy kicsit introvertáltabb típus?
1: Annak az a veszélye, hogyha valaki nem engedi, hogy más hasonl rá, és nem engedi, hogy ő hasson másokra, akkor úgy gondolja, hogy mindent, amit csinál, jó. Nagyon fontosak a visszajelzések, nagyon fontosak a reflexiók, hogy jó helyen vagyok-e, jó felé megyek-e. És amit én nagyon nehezen viselek, az a mondat, hogy megélem én a hitemet a magam módján. Hát ne a magad módján éld meg, hanem úgy, ahogy az Isten javasolja, mert a magam módján az nagyon messzire visz, és nagyon el lehet rontani. Ezért én meg vagyok róla győződve, hogy nagyon ajánlott, és szerintem kötelező közösségbe járni, ha valaki az Urat akarja követni.
0: Az is lényeges, hogy hetente kétszer, mondjuk szerda és vasárnap,
2: nem,
0: amit
2: nem,
0: szoktam
2: nem,
0: látni?
2: Nem ez a lényeges. A lényeges az, hogy valahova elkötelezett. Tehát ugye megtértél, most gondold el, megtérsz, Ez olyan, hogy egy családba tértél meg, tehát egy családhoz tartozol. Most a családon kívül hogy tudsz fejlődni? Tehát, hogyha belegondolsz, egy árva gyerek is persze fölnő, tehát szemmel láthatóan...
0: csak nőnek, mint a gaz.
2: De azért szegény nem tud úgy kibontakozni, vagy nagyon-nagyon sok energiával tud. Szerintem ez a kép, ez jó, mert ugye gyülekezeten kívül is tudsz, el tudsz lenni, de nem ugyanaz, mint hogyha ott van tényleg egy család, ami körülvesz. A család lehet mérgező is, tehát azért jó gyülekezetet kell választani, mert azért lehet olyan gyülekezet is, ami megnyomorít. Sajnos most ezt emelik ki, sokan ezért nem járnak gyülekezetbe, mert ugye azt
0: hogyan
2: emelik
0: tudom
2: ki,
0: én ezt megállapítani,
2: hogy sérült-e.
0: Jó. Aha. Hogy jó az a gyülekezet, ahova járok.
1: Hát hozzánk kell járni.
0: Akinek mondjuk Pestesébet messze van.
2: Hát áron is meg kell venni, mert a napok gonoszak.
1: Igen, mi amikor még pici babánk volt, mi Angyalföldön laktunk, és bizony eljártunk Pesterzsébetre babakocsival.
0: Ott miért pont
2: meg?
0: Oda?
2: Mert ott értünk meg, oda hívtak bennünk, aki bizonyságot tett, oda hívott. Mi nem tudtuk, hogy vannak gyülekezetek máshol is.
1: Egyébként nagyon könnyű rájönni arra, hogy egy gyülekezet, hogy is mondjam, megfelelő-e. Egyszerűen el kell olvasni valamelyik evangéliumot az Új Szövetségből, és hogyha olyasmit hirdetnek, akkor nagy baj már nem lehet.
2: Meg egészséges, tehát egészséges egyensúlyba kell lenni a gyülekezeti tanításoknak. Tehát egészséges egyensúly az fontos. Jó, persze egy friss megtérő ezt nem tudja megállapítani, hogy egyensúly van-e, de
0: hogyha jó a közösség,
2: fontos az, hogy
0: kérdezni.
2: Ne egy szélsőséges, egy vallási fanatikus neveljen az emberből, hanem egyszerűen fontos, hogy ne azt hirdesse, hogy a kapcsolataidat szakíts meg a rokonaiddal, meg a szüleiddel, mert ugye az már egy szektás, az mindenképpen egy szektás vonal felé mutat. Amikor leválaszt a kapcsolatrendszeredről, és akkor egy teljesen új kapcsolatrendszert.
1: De azért a szeretetet nagyon könnyen kiszúrja mindenki. Ha érzi a szeretetnek a légkörét, akkor valószínűleg jó helyen van.
0: Ha még egy picit visszakapcsolódunk így a beszélgetés vége felé a hit és a generációk kapcsolatára, akkor nekem a legérdekesebb dolog ezzel kapcsolatban az, hogy mondjuk egy gyülekezetben, egy gyülekezeti alkalmon, mondjuk vegyünk egy vasárnapot, ott minden generáció jelen
2: így van.
0: Tehát
2: így
0: nyilván
2: van.
0: Vannak olyan kicsi közösségek, ahol a fiatalok vannak.
2: Igen, igen.
0: De azért úgy nagyságrendileg a pici babától, aki nyilván valami megőrzőben van, vagy az anyukája karjaiban van, attól függ, hogy mennyi idős, ott van az összes generáció. Tehát, hogy ott van egy közös nevező.
2: Így van.
0: A hit.
2: Így van. Uh-huh. Így van.
0: Ezek szerint akkor van lehetőségünk például arra is, vagy hihetünk abban is, hogyha az ember azt választja, hogy hisz, és azt választja, hogy egy megértő, szeretetteli ember lesz, függetlenül attól, hogy hány generációval dolgozik együtt, vagy kell, hogy együtt éljen, vagy kell, hogy elviselje őket, most idézőjelben mondom, talán vissza tud lassulni a világ, vagy mi magunk vissza tudjuk majd lassítani, mert egyszer a Popper Péter mondta ezt egy előadásában, hogyha ő lenne az ördög, akkor bizony ugyanezt csinálná, hogy ennyire felgyorsítana mindent, hogy soha semmit, ne legyen se időnk, se lehetőségünk átélni.
1: Én még szeretnék akkor egy kihívást intézni ezzel kapcsolatban a fiatalokhoz. Egyszer ki kéne próbálniuk unatkozni. Ez egy furcsa kifejezés. Én elég sokat unatkoztam, én egy vidéki kisfaluba nőttem fel, és hát anyukám női szabó volt, és egyszer azt mondtam neki, hogy anyukám, unatkozok, már a centit is elvágtam. És az ő munkaeszközét centinként felszabdaltam egy ollóval, mert unatkoztam. És most azt hiszem, ismeretlen ez a fogalom, mert nincs olyan, hogy unatkozom.
0: Nincs. És várakozni sem tudnak az emberek.
1: Tehát se lelassulni nem lehet, mert egyszerűen elkap a gépszíj és kész. Én azért nagyon ajánlom mindenkinek, egy kicsit próbáljon meg unatkozni, mert valószínűleg nem leszek népszerű, de amikor már eleget unatkozott, elkezdenek kreatív gondolatok jönni. Saját magának eszébe jut ez, meg kéne csinálni, meg kéne valósítani, kitalál történeteket, kitalál ötleteket. Én például rajzoltam, amikor unatkoztam, aztán valahogy még az iparművészeti főiskolára is elkeveredtem, valószínűleg valószínűleg ezért. És amikor az ember egy picit unatkozik, akkor ki fogja találni magának azt a kreativitást, azt a ötletelést, ami szerintem nagyon kell ahhoz, hogy az ember jól érezze magát a bőrébe.
0: És talán még a más generációhoz tartozókkal is tudjuk együtt csinálni ezeket, nem?
2: Így van.
0: Mert ami, ahogy azt mondják a régi magyarok, a mányolás, ugye?
2: Igen, szöszmetölés. Igen, igen.
0: Ahhoz az mindenkinek kell. Van ötlete. Igen. Azt mindenki szereti, előbb-utóbb kiderül,
2: igen.
0: Hogy a hímzés, a rajzolás, a ragasztás, a díszítés.
1: Igen. Éneklés, közös éneklés.
0: É, például.
2: Egyébként én hiszek a következő generációkban, hogy meg fogják oldani a problémákat.

0: váljanak erről a tarajról?
1: Lehet, hogy igen. Lehet, hogy egyszer csak megutálják. Uh-huh. Tehát azért az a fajta élményanyag, amit az offline-t meg lehet tapasztalni, az nekik is hiányozni fog, uh-huh. és én úgy gondolom, hogy a normálisan gondolkodók meg fogják tenni a megfelelő lépéseket ebbe az irányba.
0: Andrea, Józsi, tudtok-e olyat mondani útravalóul a hallgatóknak, ami segítség lehet a hétköznapokban, akár világi, akár hitbejáró emberről van szó, hogy áthidalja ezeket a generációs szakadékokat, és azokat, amik hétköznapokban megjelennek, és nem is veszem észre, hogy aha, ez a szakadéknak a darabja, vagy ez a maga a szakadék köztünk, hogy ez felidegesít, hogy azt nem értem meg, hogy oda dőlenek, hogy rászólok, akár a telefon, akár más miatt. Hogyan tudjuk ezt simítani?
2: Mindenkinek van lehetősége arra, hogy próbáljon a szakadék két oldala között valami hidat építeni. Én sok sikert kívánok a hidépítéshez.
1: Például nagyon fontos az, hogy az időseknek köszönjünk, mert nekik ez egy olyan dolog, ami fontos. Nagyon
0: szomorú,
1: fontos,
0: hogy ezt fel kell hívni a figyelmetre.
1: Igen. Tehát vannak olyan dolgok, amikre érzékeny a másik, próbáljuk ezt megérteni, hogy ha nekünk az egy kis, tehát nem kerül semmibe, akkor tegyük meg. Legyünk figyelmesebbek. Legyünk elfogadóbbak a Z generációs gyerekünk felé is, hogy ő mindent kiguglíz, és nem a mi tanácsunkat fogja követni, és hogyha ezt nem fikázzuk el, akkor lehet, hogy utána meg fogja kérdezni, hogy anyu, te hogy csinálnád, vagy apu, te hogy csinálnád. Tehát fontos az, hogy ne legyünk mi a legokosabbak, én szerintem, hanem vagy ne azzal a
0: ez nagy igazság, magas... Elkezdtem, génes önvizsgálat gyorsan, mi volt-e ilyen, és mikor azt mondta nyáron a Léna, mondtam neki, mert szerintem én nem okoskodik, és rendezette. Uh-huh. Mondom, jaj. Igen, ez nagyon igaz.
1: És egyébként bízunk bennük, szeressük őket, bízunk bennük, és én úgy gondolom, hogy sokat imádkozunk értük, mert nagyon nagy szükség van.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek. Isteni jó beszélgetés volt. Úgyhogy aztán, hogyha haladtok tovább majd a kutatással, akkor gyertek újra a hitem szerint, de mert szerintem ez egy folyamatosan növekvő téma.
1: Igen.
0: Itt mindig újabb és újabb dolgok születnek, uh-huh. és én is abban bízom, hogy egyszer túlcsordul náluk is a srácoknál a pohár, és azt mondják, hogy jó, akkor most leteszem a telefont, és kimegyek, és locsolok a kertbe. Megkérdezem a mamát, hogy figyelj, lediktálsz néhány receptet, hogy megmaradjon. Hiába van tele az internet vele például, ez egy olyan jó példa.
1: Igen.
0: Úgy sincs fenn az, amit és ahogyan a mama csinálta. A borsólevest, a mézeskrémet, stb. Nem?
1: A titkos családi recept.
0: Igen,
2: és akkor lehet majd értelmezni azt a Google-in, mit jelent az, hogy amennyi lisztet a zsír felvesz.
0: Igen. Ott csak úgy ránézés, azt majd érezni fogod.
1: Igen.
0: Köszönöm szépen, hogy
1: köszönjük
0: jöttetek.
1: Szépen.
2: Köszönjük a meghívást.
0: A hitem szerint vendége volt a mai epizódban Novák Józsi és Novák Andrea, a Pest Erzsébeti Omega gyülekezet pásztorai.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát. Amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos. Tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Folytatódik a változékony nyári idő. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Egy hét alatt közel 6 fokkal hűlt le a Balaton vize. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Szonnevent Pált az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán Bujdosó Andrea, a képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált: a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte: menthetetlen, bukott maffiafőnökkel foglalkozni felesleges, és azt írta: köszönjük a bölcsességet és a bizalmat, Magyarország. Újabb szerződést mondott fel a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség. 1,5 milliárd forintot kapott a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégcsoport egy Hősök terére tervezett esemény megvalósítására, közölte Pósvai Gábor belügyminiszter. Átvilágították a megrendelést, és kiderült, hogy sem a pontos dátumot, sem a fellépőt nem jelölték meg. A rendezvény elnevezése ugyanakkor Mándoki koncert volt. Egy hét alatt csaknem 6 fokkal hűlt le a Balaton vize. Míg múlt szombaton 26,6 fokot mértek, ma reggel már csak 20,8 fokos volt a tó, derül ki a Hungaromet Facebook bejegyzéséből. Azt írták: június első felében a változékony időjárás miatt erősen ingadozott a Balaton hőmérséklete, azonban a hónap végén a tóvíz

0: csökkenhetik. Éjszaka 10 és 18, holnap napközben 29 és 35 fok között alakul.
1: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Ez a Manna kanapé. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok. Szombat délután 3 óra van, úgyhogy már is kezdünk, és mondom is, hogy mivel készültem nektek. Horváth Zoltán, a játékkunyhó játékmestere, ezúttal a nyári szabadság mellé társas játékos olvasnivalókat hoz nekünk. Aztán dr. Szőlősi Csományikő grafológus igazságügyi írás szakértővel járjuk körbe a kérdést. Vajon a kézírásban az alkoholizmus meglátszik-e? Az utolsó órában pedig nyári programok strand mellől, illetve a Balaton mellől Freddie Mercury szoboravatás lesz ma, illetve elindul a strandfesztivál Canik Balázzsal és sok-sok mozgással. Tartsatok velem, meg az I Need You-val, ez már a John Batiste féle felvétel.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást a Manna kanapéban. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és a vendégem Horváth Zoltán, a játék kunyhó játékmestere. Ezerrel tombol a nyár, bízom benne, hogy sokan éppen most töltik a nyaralásukat, ami ugye a közös élményekről, kikapcsolódásról, de sok esetben a jó kis olvasnivalókról szól, úgyhogy Zoli ezúttal most társas olvasnivalókkal készül nekünk. Szia!
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Szervusz, Kriszta! Valóban az én társasjátékos hobbim mellett a másik, ami nagyon fontos és meghatározó, az az olvasás, és hát ilyenkor én nyáron nagyon-nagyon szeretek szakmai könyvekbe belebújni, és egy picit a játékelmélet mögé nézni, a játék történetbe egy kicsit belepillantani, és szerencsére a hazai könyvesboltok polcain is most már egyre több társasjátékpedagógiával, élménypedagógiával, játékpedagógiával kapcsolatos könyvet lehet látni, és szerintem ilyenkor nyáron valóban, ahogy mondtad, nagyon jó lehetőség egy kicsit akár vízparton, akár strandon, akár egy limonádé mellett könyvet olvasgatni. Az első könyv, amit én most éppen hamarosan be fogok fejezni, az Tristan Donovan Játék az egész főcímet viselő könyve, az alcíme pedig a társasjátékok története a Monopolitól a Catán telepéséig. Hát ez az alcíme, ez, ahogy az ember olvassa a könyvet, nem egészen állja meg egyébként a helyét, mert nem a Monopolitól a Catán telepéséig tart a könyv, hanem sokkal-sokkal régebbre nyúlunk vissza. Ókori Egyiptom, India, Japán

0: középkori Japán, tehát nagyon-nagyon visszamegyünk a történelembe, és gyakorlatilag valóban a társasjátékok az írásbeliség megjelenése előtt is léteztek, és azzal foglalkozik igazából a szerző, hogy a különböző játéktörténetben meghatározó társasjátékoknak egy kicsit ilyen személyes, közvetlen emberi történetét hozza be. Ki, mikor, melyik játékot hogyan, milyen életkörülmények között alkotta meg, hogyan hatott ez a játékkiadásra, hogyan hatott ez a játékosodás terjedésére, és maga a szerző egyébként újságíró és játékszakértő egyben, és hát ahogy mondtam, a társasjátékoknak a meglepő történetével igyekszik egyébként foglalkozni, és elég részletesen, és a játék pszichológia is előkerül ebben a kötetben. A társasjátékoknak a kultúrákon, korszakokon, kontinenseken, háborúkon átívelő fejlődését, evolúcióját mutatja meg a játékoknak.
1: Téged mi fogott meg leginkább ebben a könyvben?
0: Számomra az a legizgalmasabb ebben, hogy nem egy ilyen száraz történelmi tényadatok felsorolását és évszámok egymás mögötti felsorolását kapom meg ebből a könyvből, hanem a szerzőknek az élettörténetét, az élethelyzetét, az életkörülményeit, hogy mi vezette, mi vezethette őket, különböző irodalmi dokumentumok alapján feltárva, hogy hogyan is születik meg mondjuk az életjátéka, vagy éppen a Carcassonne, vagy éppen a Monopoly, és hogy az adott élethelyzetben, az adott korszakban, amikor megszületik az adott játék, akkor mit jelentett és mit jelenthet ma. Számomra egyébként, amikor én középiskolásokkal dolgozom és órákat tartok, akkor a tanórák végén mindig fölteszem magamnak is, illetve a diákoknak is azt a kérdést, hogy mit tudunk magunkkal vinni egy-egy tanórából, és számomra ennek a kötetnek a legfontosabb mondata, ami még úgy nagyjából a kötet felénél kerül leírásra, egyébként abban a részben, amikor is nagyjából a 1950-es, 60-as, 70-es években kezd elterjedni a rengeteg-rengeteg műanyag használat a társasjátékokban, és különböző figurák, illetve nem csak a társasjátékokban, hanem úgy a játékiparban úgy általában. 1961-ben hangzott el egy nagyon fontos mondat Marvin Glass-tól, aki egy szabadúszó feltaláló társasjáték tervező volt, aki egy elég fura figura volt, magáról a személyiségéről most nem beszélek olyan sokat, de az az üzenet, az a mondat, amit ő egy újságinterjúban elhangzott, az számomra így játék pedagógiával foglalkozónak, társasjátékokkal foglalkozónak, emberekkel, gyerekekkel foglalkozónak egy nagyon-nagyon fontos üzenet, mégpedig az, hogy mi a célja tulajdonképpen a mi szemléletünknek, akik így játékokkal foglalkozunk, és az azt üzeni számunkra, hogy észre kell vennünk a világban azt, amit csak a gyermek lát, magát a varázslatot. És ez szerintem egy nagyon-nagyon szép gondolat, hogy igen, a játékban benne rejlik a varázslat. A játékban benne rejlik az élmény, ami több, mint bábúk, kártyák, szabályok összessége, mert maga az élmény rejlik benne, amit tulajdonképpen a játékosok adnak hozzá. És szerintem ebben a Cluedo történetét, a Mancala világ történetét, a Dungeons and Dragons történetét, a különböző hadijátékok történetét leíró könyvnek egy nagyon-nagyon fontos megállapítása, tehát Tristan Donovannek Játék az egész című könyvét jó szívvel merem ajánlani, aki egy kicsit a nemzetközi kitekintést szeretné látni és megtapasztalni és elolvasni.
1: Na megyünk akkor tovább a következő olvasnivalóddal, a beszélgető partnerem Horváth Zoli, a Játékkunyhó játékmestere és társas könyveket hoz nekünk ezúttal Zoli.

0: Ez a Manna kanapé szombat délután van, sziasztok! Remélem, hogy a hűvös, árnyékos, nagy fa alatt olvasgattok, és közben hallgatjátok a Manna FM-et. Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével a mostani társasjátékos óránkban olyan könyveket hozunk, amik a társasjáték témájával foglalkoznak. Na nézzük, mi a következő olvasnivalót, Zoli!
1: Hosszú ideje hajkurászom, vadászom már Pierrónak egy nagyon különleges könyvét, aminek az a cím, hogy Agon, és 24 táblajáték a nagyvilágból alcímet viseli, és hát ez egy nagyon vaskos kötet, jó nehéz, itt szorongatom a kezemben. Én azt gondolom, hogy ez egy különleges hiánypótló könyv, 24 táblajátékot tartalmaz játéktáblákkal, a játékok történeti magyarázásával, figurákkal és különböző dobóeszközökkel, tehát játékeszközöket is kapunk a könyvhöz. És én azt gondolom, ahogy így olvasom, játszom, kipróbálom, hogy valamennyi játék egy nagyon különleges időutazásra visz minket, ugyanis távoli korokba és különböző földrészekre, különböző vidékekre tudunk a játékos könyv segítségével eljutni, egészen Észak-Amerikától Afrikán és Európán át a Távol-Keletig.
0: Kiknek ajánlod ezt a Pierrot-féle könyvet?
1: Én ezt a kötetet azoknak ajánlom, akik egyrészt szeretnek játszani, szeretik a különleges táblajátékokat, és ha csak bele tekintünk, igazából nem is biztos, hogy jó, helyesen ejtem ki ezeknek a játékoknak a nevét, de nagyon különleges történelmi múltra visszatekintő játékokat látunk itt. Hát most egy néhányat természetesen a címadó Agon, van Bizingó, Patolli, Puluk, Joté, Ovari, Sziga, a Szenet, Tablut, Ringo, és még-még sok-sok izgalmas cím, amik tényleg egy időutazás és egy térbeli utazásra is hív minket, tehát ez Pierrotnak az Agon elnevezésű könyve, mely 24 táblajátékot tartalmaz a nagyvilágból.
0: Na, mivel megyünk most tovább? Mi a következő olvasnivalót, Zoli?
1: Az 50 év körüliek találkozhattak már az 50 táblás játék című könyvvel, aminek az alcíma Malomtól a Góig elnevezésű könyv volt, és ez egy nagyon régi könyv, 1982-ben jelent meg. Én erre a könyvtárban akadtam rá, és ebben a kötetben tényleg 50 különböző táblás játék található a világ minden szegletéből. Itt is a játékszabályok mellett találunk egy pici, nagyon rövid történeti visszatekintést, és a játékeszközöket is, korongokat találunk a játékhoz. Ezt azok számára ajánlom, akik tényleg így szeretnek kipróbálni különleges, érdekes játékváltozatokat, mondjuk a dámajáték különböző verzióit, amely különböző földrajzi környezetben, különböző korszakokban fejlődtek, kialakultak, és a játékok különböző evolúciós lépéseit is megízlelhetjük ebben a kötetben. Ez az 50 táblás játék címet viseli, a Malomtól a Góig különböző verziókat látunk és kipróbálhatunk benne.
0: Megyünk tovább újabb társasokkal foglalkozó könyvekkel, na meg Horváth Zoltánnal, a játékkunyhó játékmesterével, gyertek velünk ti is!

0: 98.6 Manna FM életörömzene, ez a Manna kanapé, és a társasjátékos szombati adásunkban azzal foglalkozunk, hogy milyen könyvek vannak, amik a társasjátékot teszik középpontba, és hogy milyen típusú olvasnivalót ajánl nekünk Zoli erre a nyári szünetre. A Gogodolsz és a Slide után még folytatjuk, ezt megígérhetem.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna kanapé a 98.6 Manna FM-en szombat délután és a társas játékos órán kellős közepén járunk, amikor is Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével a pihenésre, kikapcsolódásra vágyóknak könyvet, olvasnivalót ajánlunk, mégpedig társas játékos témában. Na, lássuk akkor az újabb társasokkal foglalkozó könyvedet.
1: Egy szerzői kiadásban megjelenő füzetecske sorozatot ajánlok most jó szívvel. Ezek tényleg rövidke kis füzetecskék, tenyérnyi kis füzetek, Lencse Máténak a kis sorozata, társasjáték pedagógiai füzetek 1, 2, 3 címet, alcímet viseli. Az első kötetben játéktörténeteket olvasunk, a második kötetben a társasjáték pedagógia alapelveivel ismerkedhetünk meg, és a harmadik kötetben Máté a kooperatív társasjátékokról írt élményeit, tapasztalatait, meglátásait foglalja össze. Ezek a könyvek egyébként a szerző saját honlapjáról rendelhetők meg, a lencsemáté.hu oldalt ajánlom böngészésre. A legfrissebb kötet, ahogy mondtam, a kooperatív társasjátékok kötet, hogyha belelapozunk, és a kedves hallgatók tudják, hogy én nagyon-nagyon kedvelem a kooperatív társasjátékokat, és szerencsére maga a szerző is szereti ezt a játéktípust, és ezen kapcsolatos meglátásait írja le, mert hogy egyébként az ember versengő ember, és a társasjátékok, amelyekkel kezdetétől, ifjúkorunktól megismerkedünk, azok többségében a versengést mutatják meg. Egy győztes lehet, gyűjtsél össze minél több pontot, legyen minél több kártyát, érjél te be leghamarabb a célba, és hasonló dolgokkal találkozunk. De ugye egy kooperatív játéknál pont az a lényeg, hogy csapatként kell összedolgoznunk a játék ellen, és nagyon sok mindent tudunk tanulni nyilván saját magunkról egy versengő játéknál is, akár a győzelemmel kapcsolatos élményeinket, akár a veszteségkezelési tapasztalásokat, de a kooperatív játékoknál, főleg azok gyerekek, akik nagyon nehezen viselik a vereséget, a veszteséget, nem tud veszíteni. A legklasszikusabb indoklást, amikor mi ajánlunk játékot, akkor az mindig az, hogy a kooperatív játékokkal ismerkedjenek meg.
0: Miért jó a kooperatív játék például ezeknek a gyerekeknek, akik nem nagyon tudnak veszíteni?
1: Mert hogy együtt nyerünk, együtt tudunk veszíteni is időnként, együtt tudunk feszültséget oldani, együtt viseljük a felelősséget, és együtt tudjuk esetleg a konfliktust is elkerülni, és hogy itt a konfliktus nem feltétlenül elkerüljük, amikor vesztünk, hanem együtt fogjuk feldolgozni, és együttesen tudjuk megvizsgálni, hogy mi vezetett esetleg a vereséghez, és hogyan tudunk közösen jobbak lenni. Nyilván egy kooperatív társasjáték kiválasztásánál is fontos, hogy életkorilag játék tapasztalat szempontjából megfelelő játék ott válaszunk, és szerencsére Máténak a gondolatai nagyon-nagyon megfontolandóak és jótékonyak ebben a világban is.
0: Ez volt ugye a legfrissebb, legújabb kötet a háromból, de mivel foglalkozik a többi?
1: Az első kötet a játéktörténetek címet viseli. Ezt a kötetet én már szerencsére elolvastam, és én általában úgy olvasok egy könyvet, bevallom őszintén, hogy telerakok kis megjegyzéseket, aláhúzásokat, hullámvonalakat, bekarikázásokat, hogy legközelebb, amikor egy-egy témakörrel szeretnék foglalkozni, akár itt a rádióban, akár mondjuk egy tanóra kapcsán, egy játékpedagógiai tanóra kapcsán, akkor ezeket a kis jegyzeteimet felcsapom, és szerencsére itt tudok segítséget kapni. A játéktörténetek füzetben egyébként az az izgalmas számomra, hogy Máté leírja azokat az élményeit, amit különböző játék alkalmak során, amikor miközben diákokkal játszott, milyen szituációkat élt át egy-egy játékkal, egy-egy élethelyzettel kapcsolatban. Nagyon-nagyon tanulságos, nagyon megindító, nagyon elgondolkodtató és nagyon emberi történetek ezek, amelyek a társasjátékpedagógiai füzetek első kötetében szerepelnek.
0: Na, hogy mi van Lencse Máté sorozatának középső könyvében, ezt miért ajánlod, erre is ki fogunk térni hamarosan. Ez a Manna kanapé, gyertek velünk!

0: A 98.6 Manna FM-et hallgatjátok, sziasztok, a kanapéban pedig Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével. Jó nagy adag könyvet ajánlottunk már olvasnivalóként a nyári szünetre, ami társasjátékos témájú, és itt volt Lencse Máté sorozata, ami három részből áll, ugye a legutolsó kooperatív játékokkal foglalkozik. De mi van Lencse Máté sorozatának középső könyvében, Zoli?
1: A második kötetet pedig így a végére hagytam, hiszen az első volt a kis történetek, a második a kooperatív, a harmadik a kooperatív, és a második kötet, a középső, az azért érdekes számomra, mert hogy Jeszl Józseffel, Máténak megjelent 2018-ban a Társasjáték pedagógia című kötete, ezt online tudom ajánlani megtekintésre, és ott gyakorlatilag azt gondolom, hogy már 2018-ban ott tartunk, hogy most már 8 év van mögöttünk, és már akkor, 8 évvel ezelőtt is egy csomó-csomó gondolatot lejegyeztek a társasjáték pedagógiával kapcsolatban, és most már azt gondolom, hogy az eltelt rengeteg időben nagyon-nagyon sok új tapasztalat született meg Máté esetében is, a különböző alapelveket, a társasjáték kiválasztást, a társasjátékozásnak az elmélyülési lehetőséget, a tapasztalatszerzési lehetőségeit, a társasjáték pedagógiának az élményszerzési, tanulási folyamatait foglalja össze ebben a kis kötetben, tehát mindenkinek jó szívvel ajánlom, aki egy kicsit szeretné az oktatási tevékenységébe bevinni a társasjátékokat, a Társasjáték pedagógiai alapelvei című kis pedagógiai füzeteket Lencse Mátétól.
0: Na, mit maradt a végére?
1: Besnyi Szabolcsnak és Urbán Mónikának a Játék az osztályban című kötetét szeretném még a nyáron szintén újraolvasni. Ez a könyv is nekem tele van bejegyzéssel, megjegyzéssel, posztittel, széljegyzettel. A Játék az osztályban című kötetnek az alcíme, az ásítozás nélküli tanórák titka. Van egy figyelmeztetés még a borítón, hogy figyelem, a könyv olvasása korszerű nevelési szemléletet okozhat és felgyorsíthatja a csoportot tagjainak a fejlődését. Akkor érdemes elolvasnunk ezt a könyvet, hogyha pedagógusként, óvodapedagógusként, vagy már benne dolgozunk, vagy a jövőben szeretne valaki ilyen hivatásban elhelyezkedni, és szeretné izgalmasabbá, hatékonyabbá tenni a tanóráit. A könyvnek az első fele egy ilyen kis párbeszéd, egy kis regényszerűség, egy szituáció, egy történeten keresztül mutatja be a játékvezetés alapelveit. A kötet második része pedig alsós osztályokban használható konkrét játékötleteket olvashatunk és próbálhatunk ki, és akkor is ajánlom ezt a könyvet egyébként, hogyha nyitottak vagyunk a fejlődésre, de esetleg nem érezzük magunkat kellően magabiztosnak a játékvezetés területén, illetve hogyha a csoportok fejlesztésével foglalkozunk, és érdekel az, hogy hogyan használhatunk különböző játékokat, illetve különböző tanórákhoz hogyan tudunk játékokat bevinni. Itt nem konkrét társasjátékokat, kereskedelmi forgalomban kapható társasjátékokra gondolunk elsősorban, hanem különböző saját készítésű kártyákra, saját készítésű kockákra. Hogyan tudunk akár matekórán, énekórán különböző játékos helyzeteket teremteni.
0: Na, folytatjuk még innét egy picikét, nem fértünk bele ebbe az órába, de akkor a következő óra elejéről még elcsípünk egy picit, és visszajövünk Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével, akinek vannak még olvasnivalói a nyár a társasjátékos témában. Maradjatok!

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, nem sokára 4 óra, és még egy picit folytatjuk a társasjátékos témánkat. Horváth Zolinál még maradt egy-két könyv, amit szívesen ajánlana nektek a Manna kanapésoknak társasjáték témában. Aztán megnézzük azt is a grafológiai rovatunkban, hogy vajon az alkoholizmus látszik-e a kézírásban. Az óra elejéről pedig a Kings of Leon féle Stormy Weather jön majd.
1: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: Folytatódik a változékony nyári idő. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Egy hét alatt közel 6 fokkal hűlt le a Balaton vize. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Szonnevent Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a TISZA frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán Bujdosó Andrea, a képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a TISZA frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket, és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Visszautasította a balatonfüredi Annabál fővédnöki tisztségére szóló felkérést a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes azt írta, az Annabál Hungarikum hagyomány, valamint generációk emlékeit őrző esemény, amelynek kizárólag a kultúráról, a táncról, a zenéről és a hagyományok ápolásáról kell szólnia, nem pedig pártpolitikai szereplők kiemeléséről. A tartós hőség és a csapadék hiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte újítatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez jussanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, de az énekesmadarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. Emellett a régi dagonyákat és vaditatókat is folyamatosan töltik fel ivóvízzel. Egy hét alatt csaknem 6 fokkal hűlt le a Balaton vize. Míg múlt szombaton 26,6 fokot mértek, ma reggel már csak 20,8 fokos volt a tó, derül ki a Hungaromet Facebook bejegyzéséből. Azt írták, június első felében a változékony időjárás miatt erősen ingadozott a Balaton hőmérséklete, azonban a hónap végén a tóvizének napi átlag hőmérséklete már elérte a 29,2 fokot. A mérések kezdete óta júniusban még soha nem regisztráltak ilyen magas napi átlagértéket, amiben a Balaton alacsony vízállása is szerepet játszott.
1: Időjárás.
2: Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Éjszaka 10 és 18, holnap napközben 29 és 35 fok között alakul.
1: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: 4 múlt, köszönöm szépen, hogy ti is itt vagytok velünk a Manna kanapéban, amiben még egy picit folytatjuk a társasjátékos könyvekkel foglalkozó témánkat Horváth Zoltánnal, a játékkonyhó játékmesterével. Aztán pedig azt nézzük meg, hogy az alkoholizmus látszik-e a kézírásban. Stormy Weather, ez pedig már egy Kings of Leon féle felvétel. 98.6. Ez a 98.6.

0: Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM kanapéjában. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és folytatjuk még Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével megkezdett beszélgetésünket, ami arról szólt, hogy társasjátékos olvasnivaló könyvek a nyárra, és akkor annál a könyvnél tartottunk, hogy játék az osztályban az ásítozás nélküli tanóra titka. Folytassuk innét.
1: Ezt a könyvet tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó szívvel merem ajánlani. Hogyan tudjuk használni a dobókockát, hogyan tudunk francia kártyát használni, hogyan tudunk, ahogy mondtam, saját készítésű kártyákat használni, hogyan tudunk nyelvtanhoz, irodalomhoz, testneveléshez, környezetismerethez, természetismerethez különböző játékos szituációkat generálni. Tehát a Játék az osztályban című könyv, Besnis Szabolcs és Urbán Mónika könyve nagyon-nagyon hasznos segítség lehet játékvezetői szempontból, illetve az alsós tanításhoz.
0: A legkomolyabb olvasnivaló pedig fekete öveseknek maradt a végére, na mi ez, Zoli?
1: A Játék nem játék elnevezésű trilógiát Besnyi Szabolcs és Nagy Gábor Mápótól, illetve Boruss Balázs is szerzője a harmadik kötetnek. Ebben a trilógiában, a Játék nem játékban gyakorlatilag ismerkedő, bemelegítő, energetizáló csoport és párképző játékokat olvashatunk. Játékvezetésről olvashatunk egy csomó mindent. A második kötetben energetizáló csoport és párképző játékok, szintén bemelegítő játékok, emlékfelidéző játékok, helyszínváltozás során játszható játékok, például, hogyha sétálunk valahova, vagy éppen várakozunk egy buszmegállóban, bizalmi játékokat játszhatunk, mi ismerhetünk meg, padban ülős játékokat, vagy éppen otthon játszható játékokat olvashatunk a második kötetben, és a legvaskosabb kötet a Fókuszban a játékeszközök címet viseli. Több mint 180 játékleírást kapunk dobókockákkal, ilyen szivacsnudlival, labdákkal, kötéllel, kártyával, pénz

0: érmével, kupakkal, csipesszel, szöveddarabbal, babzsákkal és nagy kooperatív ernyővel játszható játékok sokaságát találjuk a Játék nem játék, fókuszban a játékeszközök című könyvvel. És a sort még folytathatnám Győri Nádai Réka és Győri Zoltán Mit játszunk könyvével, vagy éppen szintén Lencse Máténak és Jeszlő Józsefnek a Jól játszani elnevezésű könyvével, vagy éppen a Lovagi Új Torna könyvvel. Ezekre majd még vissza fogunk tudni térni, de az a lényeg, hogy nyáron is jó szívvel ajánlom a játék pedagógiába való belemerülést, azért, hogy ezt a gyermeki varázslatot felfedezhessük a játékok között. Jó olvasást kívánok most kivételesen mindenkinek.
1: Nagyon szépen köszönöm, Horváth Zolival, a Játékkunyhó játékmesterével töltöttük el ezt a kicsivel több mint egy órát a Manna kanapéban, és társasjátékos olvasnivalókat hozott nekünk Zoli, úgyhogy ha szívesen visszahallgatnátok, akkor rajtam nem múlik, a Manna podcastjára fel fogom tenni, úgyhogy akár iTunes-on, akár Spotify-on újra hallgathatjátok majd. Egy hét múlva pedig ugyanebben az időben már konkrét társasjátékokkal is jövünk, ezt megígérhetem. She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it.

0: kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM kanapéjában, és akkor 4 óra után már itt az idő, hogy a grafológiai rovatunkba is belekezdjünk. Dr. Szőlősi Csományikő grafológus igazságügyi írás szakértő a vendégem, és megint egy hallgatói kérdés az, ami előttünk, egy izgalmas kérdés. Látszik-e a kézírásból például az, hogyha valaki alkoholista?
1: A rövid válaszom a kérdésre az, hogy igen, látszik, de természetesen segítség, hogyha van rá adat is. A bővebb válasz pedig az, hogy az igen, az alkoholfogyasztás hatással van a kézírásunkra, a kézírás vagy rajzolás kivitelezésére, illetve minden az idegrendszer által vezérelt folyamatunkra. Nyilván egyéni az, hogy ki mennyit bír, tehát egyéni tolerancia határ kérdése is, hogy kire hogyan hat és mennyi alkohol hat annyira, hogy ez a kézírásban nyomon követhető legyen.
0: Nézzük egy kicsit bővebben is ezt a kérdést. Például ki az alkoholista, Enikő?
1: Az, hogy mikortól számít valaki alkoholistának, arra leginkább orvosi definíciók léteznek. A mai terminológia szakszerűen egyébként is valószínűleg inkább úgy hangzik, hogy alkoholfüggőségben szenved. Ez már sugallja nekünk azt, hogy ez a függőségek egyik típusa. Ugye talán mindenkinek eszébe jut több típusú függőség, tehát beszélhetünk a függőségek témakörében játékszenvedélyről, drogfüggőségről, túlzó vásárlási mániáról, esetleg tisztaság vagy zendmániáról, vagy kontrollmániáról, tehát nagyon-nagyon sok féle altípusa lehet a függőségeknek, leginkább ezeket a játék és drogalkohol függőségeket tartjuk azért számon. Alkoholfüggőség esetén az alkoholfogyasztás feletti kontroll sérülése történik. Ez a kontroll részben vagy teljes mértékben eltűnik.
0: Hogyan néz ki mindez a hétköznapokban, a mindennapi viselkedésben?
1: Úgy, hogy az az adott személy nem tud mértéket tartani, nem tud nemet mondani az alkoholra. Nehéz neki abba hagynia az alkoholos italok fogyasztását. Erős vágy, erős sóvárgás gyötri az ital iránt. Annyira, hogy akár titokban is titokban is hajlik arra, hogy inni elbújik, ilyen zugivónak hívjuk őket. Egy idő után az történik, hogy hozzászoknak az ital hatásához, amiből következik, hogy egyre többet kell inniuk a vágyott hatás eléréséhez. Ezek után gyakran egészségügyi problémáik is adódnak, de ennek ellenére folytatják ezt a fajta magatartást. Például már a májfunkciók romlása, koordinációs problémák, remegés, izzadás, emlékezeti gondok megjelenése, beszédromlás megjelenése mellett is folytatják.
0: Folytassuk akkor innét tovább a dr. Szőlősi Csományikő grafológus igazságügyi írás szakértővel megkezdett beszélgetésünket. Rövid életöröm zene után visszajövünk még konkrét jegyekkel, hogy az írásban hogyan érhető tetten az, hogyha valaki alkoholista. Erről szólt ugyanis egy hallgatói kérdés, amiből kiindultunk, és még fejtegetjük egy kicsit ezt a témát. Tartsatok velünk!

A Manna kanapét hallgatjátok a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok! Alkoholizmus látható-e a kézírásunkon? A válasz egyértelműen az volt, hogy igen, még egy kicsit bővebben kifejtjük a témát dr. Szőlősi Csománikő grafológus igazságügyi írásszakértővel, de előbb még jön a comeback.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kanapézzunk együtt szombat délután is. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, ez a 98.6 Manna FM, és benne a grafológiai óránk dr. Szőlősi Csományikő grafológus igazságügyi érez szakértővel, aki azt a hallgatói kérdést kapta maga elé, hogy vajon az alkoholizmus látszik-e a kézírásban. És akkor megpróbáltuk egy picit definiálni egyáltalán azt, hogy mit jelent az, hogy alkoholista valaki, és hogy a mindennapokban hogyan érhető tetten ez a függőség. És ott tartottunk, hogy miért is fogyasztunk akkor alkoholt, hogyha ilyen rossz hatással van ugye ránk?
1: Általában, és ezt azért szerintem mindenki tudja, hogy kismértékben stimuláló, oldó hatású, lazító hatású lehet az alkoholfogyasztás, bár ma az orvosi ajánlások már a mértéktartó alkoholfogyasztást sem ajánlják az én tudomásom szerint. A nagymértékű alkoholfogyasztás pedig egyértelműen káros. A koncentráció sikerességét mérséklő, visszafogó hatású lehet. Túlzó mérték vagy egyéni érzékenység esetén pedig akár teljes kontrollvesztéssel is járhat ez a magatartás.
0: Térjünk rá arra, hogy írásban, rajzban is megjelennek ezek a jelek, de hogyan jelennek meg?
1: Igen, egyaránt látható a kézírásban és a rajzban a túlzott alkoholfogyasztás nyoma. A könnyebb érthetőség kedvéért talán célszerű arra felhívni a hallgatók figyelmét, hogy az író mozgás is egy mozgás, ugyanolyan, mint bármely más idegrendszer által vezérelt mozgás, csak itt a papíron képződik le, és kicsiben történik mindaz, ahogy egyébként a térben mozog az adott ember. Tehát mindezek visszatükröződnek a koordinációt igénylő mozgásban. Én ezt azért hoztam most szóba, mert valószínűleg mindenki maga elé tud képzelni egy részeg embert. El tudja képzelni, hogy hogyan mozog, hogyan viselkedik, hogyan néz ki az öltözékenek a rendezetlensége, milyen a beszéde, milyen az egyensúly kezelése. Tehát ha ezt így magunk elé képzeljük, akkor szinte automatikusan az írás jellemzőket is fel tudjuk fedni, mert ahogy mondtam, ez is egy mozgás, csak az írásban, a papíron képződik le.
0: És akkor nézzük konkrétan az írásban az alkoholfogyasztás megjelenését.
1: Az írásban a vonalak minősége, a vonalak határozottsága megváltozik. Gyakori a bizonytalanság, gyakori, hogy tremor vagy reszketegség is megjelenik a kézírásos vonalanyagban. A betűméret néha nő, esetleg zsugorodik. Ingadozóvá válik a kéznyomás, ingadozóvá válik a betűtengelyek dőlése. Megjelenik a betű illesztések pontatlansága, tehát nem tudja pontosan oda tenni a tollat, ahova akarja, mert a koordinációs zavarok ezt hozzák elő. A betűformák elnyújtottabbak, kevésbé szabályosak lehetnek.
0: Na, hogy mi jellemezheti még az alkoholista emberek kézírását, ezzel fogunk visszajönni néhány perc életörömzene után itt a 98.6 Manna FM kanapéjában. A beszélgető partnerem dr. Szőlősi Csományikő, grafológus, igazságügyi írásszakértő, és hogyha ti is kérdeznétek, akár az e-mail címemre is írhattok, most is látom ezt, argyelen.krisztina@mannafm.hu.

0: Ez a kanapé a 98.6 Manna FM-en. Hello mindenkinek, Argyelán Kriszta vagyok, és folytatom a témát dr. Szőlősi Csományikő grafológus igazságügyi írásszakértővel, méghozzá az alkoholizmusról, hiszen a rövid válasz Enikőnek az volt a témában, hogy igen, látszik a kézíráson az, hogyha valaki alkoholfüggő, de mondtál itt már elég sok mindent az írásáról az ilyen típusú embereknek. Mi az, ami még szembetűnő és jellemezheti az alkoholista emberek kézírását, Enikő?
1: Sok lesz az írásban a hiba, a hibázás. Szótag kimaradások vagy ismétlések, többszöri áthúzások, többszöri javítások, satírozások megjelenhetnek. Elmaradnak, vagy jelképesekké válhatnak az ékezetek. A térkezelésben is egyfajta kuszaság, rendezetlenség jelenik meg. Sőt, olyan is előfordul, hogy lecsúszik a papírról maga az írás, a rajz vagy a betű, tehát nem veszi észre, hogy már vége van a papírnak, az írófelületnek, amin ír az illető, és folytatja tovább. De hát ugye csak a papír lesz ott, mint írásordozó, és ami lefolyt róla, bocsánat a szóért, az egy másik felületen, esetleg az asztalon, amin írt, ott marad, vagy az alatta lévő papírra kerül. A sorok esetében előfordul, hogy nincs igazi alapvonal, úgynevezett táncoló betűk jelennek meg, tehát ugrándoznak a papíron ezek a betűk. Mindezek nyomán teljes szabálytalanság jellemzi az ilyen írást, és ebből pedig az is következik, hogy az olvashatóság egyértelműen romlik. Ha ez tartós alkoholfüggőségi állapotként kódolható, akkor sokkal több jelzés szól erről. A tömbelhelyezés teljes zaklatottsága, úgynevezett piszkos írás jelenik meg, sok hibával, esetleges betűszimbolikai elemek felfedezhetőségével.
0: Van valami, amit még ehhez a témához szeretnél zárszóként hozzátenni?
1: Nagyon fontos, bár valószínűleg magától értetődő, hogy ez így van, de azért én úgy gondolom, beszéljünk arról, hogy csak kizárólag kézírásból és kizárólag grafológus szakember nem diagnosztizálhatja az alkoholizmust. Ez egy nagyon nagy probléma, mint bármely más függőség. Ennek a kezeléséhez, illetve diagnosztizálásához egyértelműen orvosi segítségre van szükség, tehát szakemberhez szükséges fordulni, pszichiátriai kezelésekre lesz szüksége az ilyen személyeknek. Ugyanakkor arra is érdemes kitérni, hogy tényleg mindenképpen fontos ezt az adatot az írást vizsgáló szakember orrára is kötni, tehát akár grafológiai vizsgálatoknál, akár azonosításoknál is, tehát például a kézeredet vizsgálatoknál is fontos, hogy erre nézve is legyen adatunk. Köszönöm szépen, így tudtam összefoglalni ezt.
0: Nagyon szépen köszönöm dr. Szőlősi Csományikő grafológus igazságügyi írásszakértővel. Ebben az órában az alkoholizmus megjelenéséről beszélgettünk a kézírásban, egy hallgatói levél alapján, és hogyha szeretnétek visszahallgatni, a Manna podcastján megtaláljátok majd ezt is, akár iTunes-on, akár Spotify-on, és biztatlak benneteket továbbra is, nyugodtan tegyétek fel a hallgatói kérdéseiteket, SMS és Viber számon folyamatosan él 0677 1986.

0: Ez a 98.6 Manna FM életörömzene 5 óra után megcélozzuk a Balatonpartot, illetve az ország különböző strandjait. Két külön programot is hoztam nektek, az egyik egy szoboravatás lesz, a másik pedig sportolás, mozgás, strand, egészség és sportfesztivál. A Duran Duran és a Pressure Off után fogunk belekezdeni a témákba, maradjatok!
1: Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: Manna Morzsa.
3: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Ebben a hőségben már minden duplán látok. Két Nike póló, két Converse cipő, két Birkenstock papucs. Várj csak, ez nem is a melegtől van. Ez a Final Sale Week. Látogass el te is július 27 és augusztus 8 között a Pandorfi Designer Outletbe. És készülj, mert a nyár legjobban várt leárazása hamarosan kezdődik.
2: Reklám hangzott el.
5: Folytatódik a változékony nyári idő. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Medve támadt egy magyar újságíróra az erdélyi Tusnádfürdő közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Szonnevent Pált az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a TISZA frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán Bujdosó Andrea, a képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a TISZA frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte: menthetetlen, bukott maffiafőnökkel foglalkozni felesleges, és azt írta: köszönjük a bölcsességet és a bizalmat, Magyarország. A Mi Hazánk mozgalom szerint a TISZA párt önkényuralmi rendszert épít ki az országban, azonban erre a Fidesz által létrehozott választási rendszer miatt van lehetőség. Torockai László Orbán Viktor tusványosi beszédére reagálva hozzátette: a volt miniszterelnök még mindig nem értett meg semmit a választási vereségből, emellett saját hibáiról sem tett említést. Medve támadt egy magyar újságíróra futás közben az Erdély Tusnádfürdő közelében. A tudósító a falu közelében egy sűrű bozótosban találta szembe magát a barna medvével. Az állat felemelkedett és eltátotta a száját. A férfi akkor elkezdett üvölteni és a telefonját a vad felé hajította. Emiatt az hátrahőkölt, az újságíró pedig futásnak erett. Menekülés közben egy kutya, majd egy fiatalokból álló társaság sietett a segítségére, így szerencsésen megúszta a támadást. A tartós hőség és a csapadékhiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte újítatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez jussanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, de az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat.
1: Időjárás.
5: Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. Éjszaka 10 és 18, holnap napközben 29 és 35 fok között alakul.
1: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: 5 óra múlt, sziasztok, ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Én Argyelen Kriszta vagyok, és az utolsó órában két remek programom is van. Az egyik nem sokára kezdődik Balatonszemesen. Magyarország első Freddie Mercury mellszobrát fogják felavatni, és egy csomó izgalmas program is vár ott benneteket. Mindjárt kezdünk Duran Duran, a Pressure Off-val pedig azonnal érkezik a Manna kanapéba.
1: 98.6 Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Vanna FM életörömzene. Nagyon izgalmas lesz a mai este Balaton szemesen, hiszen itt avatják fel Magyarország első Freddie Mercury mellszobrát, az énekes 80. születésnapja apropójából, és hát ugye a Queen legendás budapesti koncertjének is 40. évfordulóját ünnepelhetjük. Itt van velünk a vonal túlsó végén a Queen Baráti Kör Kulturális Egyesület vezetője, Gyarmati Arnold, akinek köszönhetjük ezt a mostani szoboravatást. Hát Arnold, avasson be bennünket a részletekbe, egyáltalán hogyan kezdődött, hogyan indult ez a történet?
1: Üdvözlök mindenkit! 2019 környékén igazából már előtte is megfogalmazódott bennem, hogy jó lenne egy kvázi emlékművet állítani Freddie Mercury-nak, mert az ő munkásság az óriási. Tehát mindenféleképpen jó lett volna, ha már az előttünk lévő egyesületek is ezt megvalósították volna, de ez a rés szabadon maradt. És amikor 2019-ben egyesületté váltunk, Queen Baráti Kör Kulturális Egyesület, akkor a vezetőkkel, tisztelt viselőkkel megbeszéltük azt, hogy mi lenne, hogyha elindítanánk egy ilyen Freddie Mercury szobor dolgot, és el is indultunk ezen a vonalon. Budapesten próbálkoztunk legelőször a Marriott Hotelnél, ahol a magyar üzemeltető támogatta volna ezt a lehetőséget, és viszont sajnos az akkori osztrák tulajdonos nemet mondott rá. Ez pont benne voltunk a pandémia részében, amikor jött a Covid, tehát minden nagyon lassan is ment, de itt nem adtam fel, és egyből közterem próbálkoztunk ugyanúgy, a Duna Corzon, a Marriott Hotel előtt, és az akkori polgármester és az alpolgármester asszonnyal leültünk még a Marriott Hotelben, és átbeszéltük ezt a következő lehetőséget, hogy közterületen akkor szeretném mondani, és akkor támogatták az ötletet, írták, megbeszéltük mindent, és rá egy hét múlva kaptunk egy e-mailt, hogy sajnos közműfelújítás lesz, és így próbálkozunk másképp. Ez egy ilyen hideg zuhany volt így az embernek, és akkor egy kicsit akkor jegeltük ezt a dolgot, természetesen a Covid alatt történtek ezek, és akkor emellett persze most

0: már azért 33 évre járunk a Balatonszemesre, és a Twintábor részénél szerettük volna ezt megoldani. Mert a kapcsolatot az akkori polgármesterrel, a mostani jelenlegi polgármesterrel is, és akkor támogatást kaptunk ebben, hogy próbáljunk akkor Predinek a 80. évfordulójára egy szobot összehozni, és ez most úgy néz ki, hogy sikerre viszük végig.
1: Na hát, hogy milyen programok várhatóak a szoboravatás apropójából, meg hát arra is kíváncsi vagyok, hogy hogy is néz ki maga ez a szobor. Folytatjuk nem sokára Gyarmati Arnolddal, a Finn Baráti Kör Kulturális Egyesület elnökével itt a kanapéban.

0: Ez a 98.6 Manna FM életörömzene. Nem sokára nagy esemény lesz Balatonszemesen, itt avatják fel ugyanis Magyarország első Freddie Mercury mellszobrát, méghozzá este 7 órakor a 33. Queen Fesztivál kiemelt eseményeként Gyarmati Arnolddal, a Queen Baráti Kör Kulturális Egyesület elnökével beszélgetek, és hát Arnold elmesélte már azt, hogy ez nagyon régóta tart ez a történet, és nagyon viszontagságos volt, hogy végre most itt fel lehessen avatni ezt a Queen szobrot, Freddie Mercury szobrot. Milyen érzés, hogy ennyi év és ennyi viszontagság után végre ma sikerül?
1: Én azt gondolom meg, hogy egy beteljesülés. Én ezt így tudnám inkább elmondani, tehát egyszerűen Magyarországon nem sok embernek van szobra, úgy tudom, Sopronban van például John Lennonnak, például Budapesten Bud Spencernek, aki tulajdonképpen nem is oda a belvárosi részre volt tervezve, és akkor még Kalambónak van, tehát köztéri szobrokból azért kevés van, és hát Freddie Mercury is jelenleg most lesz a harmadik köztéri szobor, úgyhogy Balatonszemesen szöppel fog kerülni arra a listára, hogy a nemzetközi rajongók, a média teljes mértékben fel fogja hype-olni, és erre teljes mértékben rá lehet hosszú távon könyökölni, hogy ez a tábor is még legalább 10 évet vigyen magával, és minden évben sokkal-sokkal több embert ide lehet vonzani. Nagyon sokan fogják fotózni, persze lesznek közöttük önös, akinek nem tetszik, lesz, akinek tetszik, de ez végsöpör. Tehát tulajdonképpen ez egy láncreakció, hogy ez végig fog menni, és mondjuk 2027-ben már sokkal-sokkal több ember el fog jönni erre a fesztiválra.
0: Milyen maga a szobor?
1: Hát a szobor, ezt úgy kell elképzelnünk, talaptól fej csúcsig teljesen, hogy egy 1,50-es mérkő talapzaton lesz, és hát fejmagasságtól fölfele egy kicsikét, tehát föntről fog lefelé nézni. Hát a 80-as évek Freddie Mercury-ja fog visszajönni, az a bajszos korszak tulajdonképpen, ami volt neki, de itt az alkotó művész, Kocsis András Sándor inkább az Arahuszra vallás próbálta belevinni ebbe a szoborba.
0: Milyen programokra számíthatnak az érdeklődők a mai este folyamán?
1: Egy nagyon változatos programmal fogunk készülni, még az avatás előtt és még az avatás után. Tehát számítani lehet meglepetés vendégekre. Érkezik Peter Princeton, Freddie Mercury asszisztense például, ez Várkonyi Attila, Chris Litty Queen koncert, lézershow, úgyhogy ez egy teljes csomag lesz így szombaton az ikén a pinrajongóknak, meg az érdeklődők is.
0: Nagyon szépen köszönöm. A vonal túlsó végén a Queen Baráti Kör Kulturális Egyesület vezetőjével, Gyarmati Arnolddal beszélgettünk, és a téma az volt, hogy ma este 7 órakor avatják fel Balatonszemesen Magyarország első Freddie Mercury mellszobrát, illetve, hogy most is zajlik a 33. Queen Fesztivál, méghozzá ennek kiemelt esemény ez a szoboravatás. Hogyha szeretnétek ott lenni, szerintem pattanjatok autóban, még nem csúsztok le róla. Egyébként a Balaton környékieknek pedig nagyon jó strandolást, pihenést, a fürdés mellett egyébként lehet mozogni, sportolni is Canik Balázssal ezen a nyáron, hogy hogyan és miként, nem sokára ezt is megosztom veletek a Mannán.

0: kellemes rádiózást a mannásoknak, és hát ne csak a fűben heverészve hallgassuk a Manna FM adását, hanem egy picit mozduljunk meg így a nyári időszakban is. A nyaralás alatt is akár ebben segít nekünk Canik Balázs, aki hozza nekünk nem sokára az ország legnépszerűbb nyári esemény sorozatát, a Strand Egészség és Sport Fesztivált. Bruce Springsteen után erről beszélgetünk majd itt a kanapéban.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a 98.6 Manna FM életörömzene. Jó rádiózást, sziasztok! Hát elstartolt a Pölöskei Strand Egészség és Sportfesztivál, ami augusztus végéig 20 magyarországi strandfürdőbe viszi el az aktív életmód és az egészségmegőrzés üzenetét. Canik Balázs a vendégem a vonal túlsó végén, akiről lehet tudni, hogy ő aztán mindig mozog, és az ászlajára tűzte azt, hogy a nyaralás a pihenés idejében is legyen valami mozgás a családok életében. Na, mivel készültök, hogy ez a nyár is egy picit szólhasson a mozgásról?
1: Igazán az idejében is ugye csinálunk egy országjáró strandfesztivált, aminek az a lényege, hogy szeretnénk az egész ország területét gyakorlatilag megmozgatni. Ez szerencsére most már több mint egy évtizede folyamatosan zajlik, és több mint 100 000 ember sikerül megmozgatnunk országszerte, hogy gyakorlatilag minden hétvégén, péntek, szombat és vasárnap edzéseket tartunk különféle strandokon.
0: Hogyan fogadják egyébként a nyaralók, hogy megmozgatod őket és felhúzod a strand tűrőközőről az egész családot, a csapatot?
1: Őszintén szóval nagyon szuper visszajelzéseink vannak. Az egyik legkomolyabb az az, hogy van olyan kedves strandoló, aki az egy év alatt gyakorlatilag már edzővé avanzsálta magát a mi motivációnk hatására, illetve rengeteg életmódváltó, rengetegen szabadultak meg több 10 kilótól, ugye az elmúlt évek alatt. Tehát gyakorlatilag azt veszük észre, hogy vannak folyamatosan visszajáró vendégek is egyébként a strandolók között, akik abszolút megfogadják ugye az életmód váltó tanácsainkat, legyen az táplálkozás, vagy legyen az mozgással kapcsolatos, és szerencsére sikerre is viszik ezeket a dolgokat, úgyhogy nagyon sok visszajelzést kapunk, ami ugye minket is arra ösztönöz, hogy gyakorlatilag folyamatosan csináljuk ezeket a rendezvényeket.
0: Mi a tapasztalatod egyébként, mi a legfőbb indok, ami miatt nem nagyon szeretünk nyáron mozogni?
1: Általában sokan az időjárásra fogják, hogy nagyon meleg van, és hogy azért nem kezdenek annyira mozogni, vagy már késő elkezdeni arra, hogy összehozzuk gyakorlatilag ezt a strandformát. Viszont én abszolút azt vallom, hogy szerintem a nyáron is abszolút lehet mozogni. Nyilvánvalóan oda kell figyelni akkor, hogy mikor mozgunk, milyen körülmények között, és hogy fogyasszunk mellette megfelelő mennyiségű folyadékot, mert ugye ezt az emberek általában elfelejtik. Illetve ilyenkor a nagy meleg hatására szerintem az emberek sokkal kevésbé kívánják az ételeket, tehát gyakorlatilag még idézelve még könnyebb is életmódot váltani, illetve rengeteg zöldséget és gyümölcsöt be lehet szerezni szuper forrásokból, tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy rengeteg dolog adott hozzá, hogyha valaki mondjuk ilyenkor szeretne életmódot váltani, sőt én mindig azt szoktam mondani, hogy ne várjuk meg mindig a következő hétfőt, hanem kezdjünk bele azonnal, alakítsuk át otthon az éléskamránkat, a hűtőnket egészséges alapanyagokra, és kezdjünk el rendszeresen mozogni.
0: Gyerekeket is könnyen meg tudsz ilyenkor szólítani, megmozgatni, jönnek ők is?
1: Egyébként igen, mert nagyon motiváltak és nagyon szeretnek mozogni, sportolni, de érdekes módon azt veszem észre a strandoknál, hogy gyakorlatilag korra is nem róla tekintet nélkül mindenkit meg lehet mozgatni. Ugye mi aerobik jellegű edzéseket tartunk a strandokon, és nyilván ugye sokkal kevesebb férfi szokott ezeken részt venni, viszont ez az elmélet a strandokon megdől, mert például a férfiak is abszolút beállnak az edzésekre, legyen akár az kisgyerkőc vagy szenior szépkorú, tehát gyakorlatilag végig is mindenkit meg tudunk mozgatni a strandon, úgyhogy szerintem ez egy jó kezdeményezés.
0: Folytatjuk innét, hogy néz ki a strandfesztivál egy napjának programja. Ezzel térek vissza Canik Balázs szervezővel nem sokára itt a Manna kanapéban. I

0: Ez a 98.6 Manna FM életörömzene. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és Czarik Balázs a beszélgető partnerem, akivel a Pölöskei Strand Egészség és Sportfesztiválról beszélgetünk, hiszen rengeteg helyszínen mozgatod meg a strandolókat, és hívott fel a figyelmet az egészséges életmódra. Na, hogy néz ki a Strandfesztivál egy napjának programja, Balázs?
1: Az egész napot próbáljuk az egészséges életmód köré építeni, tehát gyakorlatilag mi arra készülünk minden egyes strandon, hogy 10 órától át, hogy mennyire van érdeklődés, ugye általában 5-ig vagyunk, készülünk életmód tanácsadásokkal, viszünk különféle edzésprogramokat az idő alatt, csinálunk különféle sportvetélkedőket, a gyerekeknek fekvő támaszverseny, táncverseny, különféle bemutatókkal kedveskedünk, ezen kívül pedig rengeteg kiállító partnert is viszünk magunkkal, akik különféle egészséges terméket forgalmaznak, és kóstoltatnak ugye a helyszínen. Rengeteg kezelést viszünk, tehát csinálunk állapotfelméréseket, különféle kezeléseket ingyenesen, pontosan azért is, hogy mégis mindenki megkapja a számára a legmegfelelőbbet, és minél több embert rá tudjunk venni arra, hogy életmódot váltson, és jobban odafigyeljen az egészségére és saját magára.
0: Téged, Balázs, egyébként mi motivál, hogy minden hétvégéden járd az országot, és hogy mozgásra bírd az embereket az ország különböző strandjain?
1: Őszintén szóval engem azt gondolom, hogy ez a küldetésem, meg szerintem én előszületem, hogy minél több embert megmozgassak, és ugye a saját motivációmat leginkább ugye a sikerek adják a vendégeim, illetve a strandolók sikerei, hogy tényleg van, akik évről évre azért látogatnak el a strandra, mert mi pont arra a strandra fogunk ellátogatni, és egyébként vannak olyan fix strandjaink, ahol minden évben visszatérünk, gondolok itt mondjuk Hajdúszoboszlóra, Sárvárra, Balatonfüredre, Ceglédre, Ráckevére, Makóra vagy Szegedre, tehát az a helyszínek nagy részére, és tényleg azt tapasztaljuk, hogy gyakorlatilag folyamatosan visszajárnak a vendégek, és évről évre fejlődnek. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez abszolút nekem egy szuper motivációs erőt jelent.
0: Hogy fogadják egyébként a programot a helyszínek maguk, a strandok?
1: Szerencsére majdnem mindenhol ilyen baráti már így a kapcsolatunk a strandokkal, viszont minden évben van több strandtól is megkeresésünk, hogy nagyon örülnének, hogyha oda is ellátogatnánk ezzel a programmal. Az idejében is volt egyébként egy ilyen strand, amit bevettünk a repertoárba, ez a Beregfürdői strand volt, és nagyon jól sikerült, mert több mint 5000-en voltak a strandon, úgyhogy nagyon szuper volt a kezdeményezés. Egyébként amikor tartottam az edzéstornáztak a medencébe, a parton, a füvön, mindenhol gyakorlatilag, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon tetszett mindenkinek, úgy jövőre is megyünk majd Beregfürdőre.
0: Nagyon szépen köszönöm, Balázs, és akkor holnaptól már például Sárváron, aztán a jövő hétvégén péntek, szombat, vasárnap Nyíregyháza, Hajdú, Szoboszló, Hajdúnánás a célpont. Végig söpör az országon a Strand Egészség és Sportfesztivál Czarik Balázzsal. Szóval ne hagyjátok ki, és ha lehet, mozogjatok minél többet nyáron is. Yeah!

0: Véget ért a mai kanapé, amiben nagyon izgalmas témáink voltak a nyár, a strandolás és a pihenés jegyében. Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével társas játékos olvasnivalókat ajánlottunk nektek a vízpart mellé. Aztán megnéztük azt, hogy a túlzott alkoholfogyasztás és az alkoholfüggőség hogyan jelenik meg a kézírásunkban, és hogy tetten érhető-e. Az utolsó órában pedig strandokról, Balaton környékéről jelentkeztünk, mert Freddie Mercury szobrot avatnak Balaton szemesen, de elindult a Strandfesztivál is Czanik Balázzsal. Érdeklődjetek a programokról, és hallgassátok vissza a beszélgetésemet. Jövök holnap is, amikor is arról beszélgetünk majd, hogy hogyan válik a nyár legzenésebb irodalmi fesztiváljává a Margó Salföldön.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
1: Ez volt a Manna morzsa.
3: Folytatódik a változékony nyári idő. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Hajókat és olajipari létesítményeket támadtak az ukrán erők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Szonnevent Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán Bujdosó Andrea, a képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket, és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Visszautasította a Balatonfüredi Anna Bál fővédnöki tisztségére szóló felkérést a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes azt írta, az Anna Bál Hungarikum hagyomány, valamint generációk emlékeit őrző esemény, amelynek kizárólag a kultúráról, a táncról, a zenéről és a hagyományok ápolásáról kell szólnia, nem pedig pártpolitikai szereplők kiemeléséről. Hajókat és olajipari létesítményeket is támadtak az ukrán erők az éjszaka. Volodymyr Zelenszky arról számolt be, hogy a Kaszpi-tengeren csapást mértek egy orosz hadihajóra és két teherhajóra, amelyek Iránból szállítottak katonai árukat. Támadtak egy tengeri olajkitermelőt és tüzet okoztak a nyugat-szibériai Tyumen olajfinomítójában, amely mintegy 2000 kilométerre található a határtól. Kémkedés vágyával letartóztattak Belgiumban egy kínai származású kanadai nőt, aki egy NATO létesítményben gyakornokként dolgozott, közölte a belga ügyészség. Azzal gyanúsítják, hogy egy harmadik országnak kémkedett egy bűnszervezet tagjaként. Egyre súlyosabb az erdőtüzek okozta helyzet Franciaországban. A lángok a szél miatt tovább terjedtek és mintegy 30 kilométerre közelítették meg Bordeaux-t. Eddig már csaknem 200 ezer embert kellett kimenekíteni a térségből. A bordeaux-i repülőteret lezárták, a tűzoltók mellett már a hadsereget is mozgósították. Eközben Spanyolországban országos vészhelyzetet hirdettek, ott több mint 63 ezer embert kellett kimenekíteni a terjedő erdőtüzek miatt.
1: Időjárás.
3: Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. Éjszaka 10 és 18, holnap napközben 29 és 35 fok között alakul.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
4: Cross GPS.
5: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
6: Online lelkipásztor, mondom még egyszer, hát ha még nem hallottál ilyet, online lelkipásztor, ilyen is van, és hogy működik a szolgálata, az pillanatokon belül kiderül. Hello, én Bali Mónika vagyok, és Pajor Tamással köszöntünk a Cross GPS-ben, akár hallgatod, akár nézed az adásokat, és köszöntjük az online lelkipásztort is, Nyári Attila a vendégünk. Hello, fiúk!
7: Sziasztok!
8: Köszönöm, hogy itt lehetek.
6: Hát mi is, mert egy kicsit öncélúak voltunk a Tamással, amikor téged hívtunk, mert ez is ki fog derülni, hogy miért. A Lausanne Movement nemzetközi missziós hálózat vezető munkatársa Attila, és emellett a Golgota Budapest gyülekezetben is szolgál. Tehát egy kicsit öncélúak vagyunk. Tapasztalat cserére is hívtunk téged, nem csak arról akarunk beszélni, hogy milyen a mai modern 21. századi magyar, keresztény magyar tartalomgyártás. És azért is érdekes ez, mert hogy nekem

0: először arról beszélgessünk, hogy ez a négy év, ennek a négy évnek a hatására te miben változtál meg, akár pásztorként, apaként, férként, gyökeresen, miben változtatott meg ez téged? Mi gondolkozol a válaszon, megosztom a hallgatókkal és a nézőkkel azt, hogy a kick-off célod az volt a tartalomgyártásban, hogy legyen már végre közérthető a Biblia, és te azt vallod, Tamás, neked ez nagyon fontos info, hogy aki nagyon sarkos véleményt fogalmaz meg, az elidegeníthet a fiatal korosztályt, az éseket, meg az énél fiatalabbakat.
1: Nem csak a fiatalokat.
0: És még egy ismérve Attila tartalomgyártásának, hogy nagyon nehéz, valóságos témákkal is foglalkozol, mint például valláskárosultság, démonizáltak-e a keresztények, stb. Ezen a vonalon nem megyünk el, szóval négy év gyökeresen megváltoztál abban, hogy...
2: Talán abban, hogy mennyire... látom az embereknek a valós szükségeit, megélt tapasztalatait, kihívásait. Tehát egyébként én alapból sem tartottam magamat egy ilyen klasszikus lelki pásztornak, tehát az a fajta lelkész voltam, aki mindig azon gondolkozott, hogy kik nem ülnek még itt. De valahogy mindig az ablakon túl, meg a falakon túl gondolkodtam, hogy hogyan lehetne megszólítani ezt a minket körülvevő világot. De aztán ez a 20 napos kihívás, amit említettél, és egyébként rendesen zavarba jöttem, hogy mennyire felkészült vagy, Móni. És amikor elkezdtem ezt a 20 napos kihívást, és jöttek a válaszok, üzenetek, felhívtak emberek telefonon, stb., akkor szembesültem azzal, hogy tényleg mennyi küzdelem, mennyi kihívás van odakint, és de nem csak ez volt a felismerés, mert ez még érdekes, hanem hogy ez mennyire más, mint amiről mi a gyűliben beszélünk. Tehát, hogy amire a prédikációkban, amire válaszolunk, azok vajon tényleg azok a kérdések-e, ami az emberekben vannak.
0: Hú, és hatott ez az apaságodra is? Bocsánat, Tomi.
2: Akkor még fiatalabbak voltak a gyerekeim, most lépnek be éppen a tinédzser korba, úgyhogy lehet, hogy jövőre már nem vállaltam volna ezt a beszélgetést.
1: Majd most fog kiderülni, mennyire hatod, és hogyan hatod. De egyébként engem a sarkosság témája ütött meg, amit a Móni itt be is vezetett, hogy ez nekem biztos fog szólni. Ugyanis elmondom, hogy miért, mi a véleményem erről. A bibliai proféták és maga Jézus Krisztus is igenis nagyon sok esetben nagyon sarkosak voltak. Tehát nagyon-nagyon exkluzív, nagyon-nagyon éles, egyértelmű üzeneteket fogalmaztak meg. És ez teljesen bibliai. A probléma nem ezzel van, és nem kell ezt feloldanunk, és letompítanunk, és elvennünk az élét. Ez így jó, hogy van. A probléma a szereptévesztéssel van, és a szereptévesztéssel szerintem különösen talán egyháztörténelmi paradigmaváltásokkor kerül sor, amikor egy új irányzat felfedezi önön kiválóságait, és azt kompetencia zavarba esve túlértékel. Például hogy más nem is csak a mi világunkban, a karizmatikus kereszténységgel is megtörtént ez, de a korábbi időszakok hullámaiban is, hogy egy ilyen túlvezérelt önértelmezés ahhoz vezetett, hogy kicsit profétának képzeltük magunkat, kicsit jobban, mint amennyire vagyunk, nem mondom, hogy semennyire sem vagyunk.
2: Van ilyen elhívásunk.
1: Igen, csak ez szerintem nagyon fontos, hogy ez azért skálázható. Tehát, hogyha valaki... Itt az egyik ilyen rövidebb prédikációban is belementem az allegorikus biblia magyarázatnak a problematikájába, és annak nem a proféciákkal kapcsolatos eltévejedéseibe, bár az is óriási irodalmat igényel, hanem arra rendszeresen használt formulára, amiben a prédikátor elbeszélésében ő vagy az ő hozzá hasonlók lesznek a Dávidok, a Mózesek, az Ábrahámok, és az általuk kritizáltak az Ananiás, Szafirák, a Júdások és a Kórédátán.
0: Ki ne hallott Jézabelt?
1: Jézabellek. És ezek a szélretolások életveszélyesek, mert ha én egyszerű hívőként állandóan a negatívummal kell, hogy azonosítsam magam, aztán pedig a nagyon pozitív valami szintén nem vagyok, akkor egyszerűen eltévesztem a valóságot, fanatizálódok, és nem csoda, hogy az ilyen hívők utána nem tudják megvalósítani azt a célt, amit te a küldetésedként megfogalmaztál, hogy a falakon kívül mi van, az egyház falain kívül mi van, mert amikor véletlenül kimegy, akkor azt fogja tapasztalni, hogy elutasításra talál, mert ezt az exkluzív, kinyilatkoztató,

0: direktívaszerű beszédet a világ nagy része elutasítja, és akkor utána örömmel nyugtázzuk, hogy azért nagy az elutasítottságunk, mert az igazságot hirdetjük.
1: Ja, ja.
0: Ők pedig annyira elvetemül, de annyira gonosz már a világ, hogy ezt nem hajlandó befogadni. Holott inkább mi vagyunk szerepzavarban.
1: De nem lehet, hogy az is van, hogy tehát Isten szerintem különböző, direkt különbözőnek teremtett meg minket, meg különböző lelki alkattal, szolgálati profillal, és most, hogy hasonlattal éljek, nem? Tehát otthon is van a nagyon éles ilyen húsvágó kés, amit arra használsz, hogy szétkapd, amit hazahoztál, vagy van ilyen, ez a nagyon enyhe ilyen kenőkés, amin szépen szét tudod a nutellát teríteni a kenyéren, és hogy akkor azt mondja, én nem vagyok a legélesebb kés a fiókban. Tehát, hogy
0: jó, de
1: én nem azt értem, mert vannak proféták, művészek, akiknek az a dolguk, hogy így bele.
0: Én nagyon értékelem, ugye ellent mondtál nekem. Nagyon értékelem, de én is akkor megpróbálok most ellent mondani. Szerintem, tehát én néha az éles késsel is megkenem a kenyeret, és néha a tompával is elvágom a felvágottat, mert nem, nincs türelme megkeresni az élest. Tehát igen, vannak ilyen karakterbeli különbségek, és lehetetlen kibújni a bőrünkből, és másokkal szemben is nem ildomos ilyen elvárást támasztani, hogy mássá váljon, mint ami az alapvető karaktere, de azért egy felnőtt embernek tudnia kell magáról, hogy ő milyen. És hogyha állandóan ütvág, és nem veszi észre, hogy itt már a kenyeret nem csak felszeltelte, hanem morzsákra szabdalta, vagy a húst miszlikre. A húst meg miszlikre, és már nem péppé verte, tehát tatárbiszteknek még jó, de
2: egyre jobb, de gyerekek, már csak nem. 6 perce beszélgetünk, de már akkor, a tatárbisztekhez szétvertünk.
0: Akkor baj van.
1: Szerintem motiváció kérdése körül forgunk. Tehát, hogy oké, hogy éles valaki, vagy mond egy kemény, de miért teszi ezt? Tehát, a Bibliában egy proféta volt, aki ilyen, legalábbis akiről most eszembe jut, hogy rossz motivációból beszélt keményen. Jónás volt neki, ugye el is száradt a töke, ezt tudjuk azt a képet ott a Bibliából. Na, de viccet félretéve, szóval, hogy mondod meg? Miért mondod? Miért mondod kedvesen, vagy miért mondod keményen?
0: Teljesen egyetért.
2: Nagyon jó.
0: Teljesen egyetértek, és itt felhívom a figyelmet arra, hogy az egyház nagyon gyakran szeretné ignorálni teológiával párhuzamos társtudományokat, mégpedig féltékenységből üldöző módon lép fel gyakorta a pszichológiával és a filozófiával szemben, pedig tanulnia kellene tőle külső reflexiót, mert ha levágjuk magunkról a külső visszacsatolásokat, mondván, hogy a mi világunk a hitvilága, és az feltétlen engedelmességet követel, ami egyébként önmagában igazállítás, csak elfelejtjük, hogy nem mi vagyunk Isten, és nem is mi vagyunk Ézsaiás proféta, meg Jeremiás, és ugyanott vagyunk, ahol az előbb. Mert ha nagyon elhisszük, hogy mi vagyunk, meg mi is akarunk lenni, akkor könnyen például a narcisztikus személyiség zavar csomagolódik be vallásos csomagoló anyaggal.
2: Attila, ez az online lelkipásztorság, ez egy nagyon-nagyon gazdag üzenettel bír. Ezért is indítottam ezt a beszélgetést így. Tehát te nem csak tartalmat gyártasz, és nem csak egy irányba megmondod a tutit, hanem valamilyen szinten, valamilyen mélységben te foglalkozol is ezek szerint közösségépítéssel, és nem a közönségnek szólsz. Na, hát ezt hogy kell csinálni? És te hogy csinálod? Hogy felnek a mindennapjaid?
1: Arról a másodikról tudok beszélni, hogy én hogy csinálom, mert hogy azt érzem, hogy ez egy nagyon tanuló pálya. Tehát, hogy ez egy új dolog számomra mindenképpen, de egyébként nem sokkal különbözik attól, mint ami szerintem egy offline gyülekezeti közegben történik. Tehát, hogyha érdekel azoknak a sorsa, akik rád vannak bízva, akkor segítesz nekik haladni a lelkiton. Én mindig valahogy úgy fogalmaztam meg a pásztorolásnak a fogalmát, hogy segítesz embereknek Istennel járni, vagy azon az úton előrébb haladni. És ez jelenti azt, hogyha valaki teljesen elutasító, és mondjuk ateista vagy agnosztikus, akkor őt abba segített, hogy egyáltalán érdeklődés ébredjen benne. Ha van érdeklődés, akkor abba segített, hogy
0: most így, hogy minél hamarabb szembenézzem, hogy a tüzes gyehennába fogja leélni az örökké valóságot például.
2: Nem egészen.
1: igen, melyik ajtón menjek be, de hogy igazából, és akkor utána lehet tovább menni, hogy szerintem amúgy a vallásos közegbe beragadt, mondjuk a törvényeskedéstől megnyomorodott embereknek a szabadságba való segítése, az is egy pásztori
2: feladat. Milyen nehéz. Igen, szóval... De hogy a gyakorlatban ez hogyan valósul meg?
1: A gyakorlatra, ne csak elméletet mondjam.
2: Elmondom, hogy valláskárosult vagyok, egyházi árva vagyok, oda írom a YouTube videód alá, és akkor elkezdünk ott beszélgetni mindenki szeme láttára.
1: Hát eleinte próbáltam egyénileg megoldani, tehát hogy én mindenkivel beszéltem, találkozzunk, vagy időpont, vagy válaszolok hosszas e-mailekre. Nagyon hamar rájöttem, hogy ezt nem tudom.
0: Ez volt az ifjú Mózes szavaz. Igen. Mózes 1.0.
1: Igen, vagy az ifjú Timóteus, amikor Pár mondja, hogy maradj ott Efézusban, nem menj sehova, minden rendben lesz. De hogy így aztán szerveztünk egy kis önkéntes csapatot, ezt így elneveztük úgy, hogy Next Steps, tehát ez mi a következő lépés ezen az úton, és gyakorlatilag arra törekszünk, hogyha valaki befut, akinek mondjuk tudod, függőségben van, és jelenleg ez nyomorítja meg az életét, akkor igyekszünk őt segíteni olyan szolgálathoz, szervezethez, ahol mondjuk tudnak neki segíteni lejönni arról a függőségről.
2: Tehát kapcsolatban vagytok partnerhálózatok,
1: még ezt
2: építetek?
1: Így partnerhálózatnak nem mondanám, de afelé haladunk, igen, hogy vannak olyan szervezetek, akik tudják, hogy mi ajánljuk az embereknek őket. Vagy például, hogyha valakinek teológiai kérdése van, akkor van egy kis csapatunk, akik szeretnek ilyen beszélgetéseket lefolytatni és megmagyarázni dolgokat. Ha valaki friss megtért, akkor adunk mellé valakit, aki tudja tanítványozni, egy párszor leül vele, segíti az első lépésekben, valaki gyülekezetet keres, akkor ajánlunk neki, reméljük olyat, nem károsodik be. Szóval, hogy valami ilyesmi, de ez mind formálódóban van, kiépítés alatt van, mert ez az egész egy nagyon organikusan induló dolog volt, ahogy az eredet sztori is mondja. Tehát ez nem úgy volt, hogy én előre leírtam egy 10 oldalas stratégiát, hogy ne így épül fel egy online szolgálat.
2: Tolt föl egy kicsit a mikrofont, hogy jobban halljunk.
1: Hanem ez így lépésről lépésre tanulom én is.
2: Milyen jó, hogy bejöttél, hallod, és beszélgetünk erről, mert adunk ennek egy platformot, hogy az emberek
1: köszönöm
2: tudjanak
1: szépen
2: már arról, hogy te tényleg lelkipásztori szolgálatot viszel az online térből kiindulva, és hogy már van körülötted egy csapat. Mi az, ami szerinted az eddigi legnagyobb eredményed? Nem, kerülni akartam a sikerszót. Az egyik kérdés, a másik megkapcsolódik hozzá, hogy vannak olyan témák, Attila, amihez még te nem mertél hozzá nyúlni?
1: Jó, akkor kezdjük az első, és lehet, hogy egy történetet mesélek, mert most nem olyan régen történt ez velem, és nagyon jól bemutatja szerintem az egész ívét annak, amit Isten végez ezen a szolgálaton keresztül. Oda jött hozzám egy istentiszteleti alkalom után egy fiatal anyuka, én a Golgota gyülekezetben szolgálok, és így oda jött hozzám, és mondta, hogy ő először van itt, ami ugye nekünk mindig egy nagy dolog, hogy de jó, hogy valaki megjelent, és mondta, hogy az ő útja az úgy zajlott, hogy rátalálta a rövid videóimra a TikTokon, elkezdte pörgetni. Rájött, hogy hoppá, itt van egy podcast is, ami hetente jelentkezik, úgyhogy elkezdte hallgatni, szívta magába, és utána rájött, hogy ja, hogy én egy gyülekezethez is kapcsolódok, úgyhogy elkezdett online bekapcsolódni az Isten tiszteleteinkbe, és egy szerda esti normál alkalmon, semmi extra úgymond, online nézve ő átadta az életét Jézusnak. Tehát, hogy történt egy megtérés az ő életében, és ő ezen a ponton ilyen szülés utáni depresszióban volt, már hosszú ideje, nem tudta, hogy mi van, és azt mondta, hogy egyszerűen érezte azt, hogy ott lejött róla ez a teher. Teljesen megszabadult ettől, és most a bemerítkezésére készül. És tehát, hogy azért,
2: wow.
1: És tudod, mi a jó? Nem is én tanítottam azon a szerda estén, amikor ő megtért. Tehát, hogy csak az, hogy ez egy folyamat, azt kell látni, hogy ez már nem ott kezdődik a lelki munka, hogy valaki belép a gyűlébe. Hát az emberek keresnek. Szóval ez egy jó történet, szerintem, ami illusztrálja az első kérdésedre a választ. Mihez nem mertem hozzányúlni? Legyek őszinte?
2: Na, négy szíves.
1: Két témához, az egyik az LMBTQ téma,
2: igen,
1: és a másik az abortusz témája. És elmondom azért, mert teljesen konzervatív keresztény állásponton vagyok ezekkel kapcsolatban, de annyira kiszámíthatatlan számomra ez az algoritmusok világa. Tehát, hogy mi történik egy csatornával, hogyha mondjuk olyat mondasz egy fél mondatban, ami miatt mondjuk letiltanak, stb. Hogy úgy érzem, hogy évek munkája mehetne a levesbe, hogyha mondjuk emiatt lekapcsolják a csatornámat, úgyhogy ehhez még nem mertem hozzányúlni nyilvánosan.
2: Hát gondolom akkor az eutanázia kérdéséhez sem.
1: Azzal se foglalkoztam.
2: Az élet határ kérdéseivel.
1: Igen.
2: Tamás, mi a véleményed erről?
1: De challenge-elj, biztos challenge-elni fogsz.
0: Már elég az embernek csak az eut anyáznia. Már is lehet írtja az algoritmus. Figyelj, én azt gondolom...
1: De ez most már nem divat.
0: Egyébként ez nagyon érdekes az, amit mondasz.
1: Új idők.
0: Ez az új PC, ami be van vezetve az algoritmusokba, hát ez tényleg nyomasztó egyébként.
1: Engem nyomaszt?
0: Jobb lenne, ha nem lenne, mert ez egyébként pont azzal szemben kontraproduktív, amit el akar érni. Tehát, hogyha azt akarja elérni, hogy ne lehessen megbántani, vagy szidalmazni mondjuk az LMBTQ közösség tagjait az interneten, akkor ez a PC szabályozás, ez nem segíti ezt a dolgot, hanem ellehetetleníti az őszintességet, aminek a felszíne alatt pedig tovább gyűlik a harag. Uh-huh. Mert mindenféle ilyen elfojtás és tiltás, az haragot érlel, a törvény haragot nemz, és ez az új liberális törvény is haragot nemz. Sokkal jobb lenne a nyílt és kulturált párbeszéd, amit viszont szerintem meg lehetne csinálni úgy is, hogy kerekasztal beszélgetések, a különböző pólusok képviselőinek megszólaltatásával, és ott őszintén érveket ütköztetve, tudományos mélységgel kivesézni ezeket a témákat. Nagyon-nagyon nagy témák, én sem látok ezekben tisztán. Egyet látok tisztán, hogy az a fajta tulajdonképpen szélső jobboldali, vagy akár letélt majd az algoritmus, kimondom, fasisztoid hangvétel, ami egyes keresztény körökben divatos, az biztos, hogy tarthatatlan. Ezt világosan látom. Tehát nem is véletlen, hogy ugye csak egy képet láttam a valamelyik portálon, hogy Budaházi Edda, ugye Budaházi György testvére, akivel egyébként találkoztam egy ilyen kicsit legyünk barátok összejövetelen, ahova elhívtak engem, és én vagyok olyan jó fej, hogy elmegyek ilyenre is. Én fideszes megmondó emberek közé. Elmondtam neki, hogy egyébként én valahol tisztelem az ő testvérét, hogy így hajlandó volt börtönbe kerülni az elveiért, még ha ezeket az elveket én egyáltalán nem is osztom. Mire Edda közölte velem, és ugye mondtam, hogy mert hogy ugye én egy zsidó fiú vagyok, és én, de azt vallom, hogy értsük meg egymás fájdalmát. Aztán Eddának az a coming out, hogy figyelj, szerintem nektek így el kéne gondolkodni azon, hogy miért mindig titeket üldöznek ezen a világon. Hát itt szerintem így félbeszakadt a barátkozásunk, megmaradtak a táborok. Na, szóval Edda volt az, aki a Pride-ra elment egy kereszttel, és így azzal akart elűzni
2: Ő volt az, a fotót láttam.
0: Edda akarta elűzni a homoszexualitás szellemét egy fakereszttel, hát nem tudom, hogy mennyire sikerült, szóval statisztikailag ezt szerintem nehéz lenne kimutatni. Az viszont biztos, hogy sikerült, hogy egy még nagyobb hülyét csinált önmagából, és sajnos a blaszfémia jelenségét is tovább növelte, mert az emberek, amikor ezzel a gyűlölködő, inkvizítori attitűddel azonosítják a kereszténységet, akkor mindenhez lesz kedvük, csak nem ahhoz, hogy kinyissák a Bibliát.
1: Ez csak azért siralmas, mert hogy egyébként valamit megtanultam ebből az elmúlt pár évből, az, hogy a spirituális nyitottság az emberekbe, az nem csökkent. Egy hangyányit sem. Szerintem éppen, hogy egy olyan korszakban élünk, amikor nyitottak az emberek. De az egyházakkal szembeni elutasítottság, és főleg a keresztény egyház... Hát az meg látjuk, a népszámlálási adatokat, látjuk, stb. Nekem az is nagyon-nagyon ilyen szemfelnyitó volt, és én most nem politizálni akarok, tudom, hogy te már ettől nem tartózkodsz, én még valamennyire igen, de hogy így, hogy ugye lejöttek a kutatások a választások után, hogy miért került sor, tehát mi volt a motivációja a kormányváltásnak, és valami 70% szavazott ugye a változásra. Rendszeresen gyülekezetbe járó keresztényeknek csak az 50%-a szavazott változásra, ami nekem azt mutatja meg, hogy a percepció szintjén, tehát teljesen más, hogy érzékeljük a valóságot, nem érzékeljük azokat a problémákat problémának, amire a széles társadalom azt mondta, hogy ebben ne tovább.
2: Tehát és most korrupcióra
0: gondolom. Még torzabb lenne az arány, hogyha azokat a gyülekezeteket, vagy egyházi közösséget, felekezeteket vizsgálnák, ahol a vezetés erőteljesen hangsúlyt tett a korábbi kormánynak a nem csak favorizálására, hanem tulajdonképpen szakrális védelmére, sőt, egyes esetekben transzcendens fenyegetésekbe burkolt politikai terelésére.
2: annyira jó, hogy ezt bedobtátok, mert...
1: Nem mert... megyünk el nagyon a beszélgetésbe?
2: Nem, ó nem, ez nálunk nagyon, nagyon, nagyon kellemes téma. Nem csak, hogy a szakrális kinyilatkoztatások voltak, a hangzottak el a pulpitusról egyes gyülekezetekben az előző kormány mellett, hanem azért voltak vezetők, keresztény vezetők és vezető szolgálók, akik ilyen kígyó mozgásban kommunikálták azt, hogy azért óvatosan, nagyon
0: bölcsen. Nem egyenlő, igen.
2: És azt hangsúlyozva, hogy figyeltek arra, hogy ki az, aki a bibliai alaperveket tartja igazán értéknek, mert hogy az Európai Unióban az antiszemitizmus szelleme mennyire erős, akkor erre mi történik, amikor én ezeket hallom több helyről? Azt látom, hogy a Heizer Tamás barátunk, aki volt itt nemrég vendég, ült abban a székben, megoszt egy YouTube videót, amit a Nyári Attila készít 10-12 percben, április elején, nem tudtál talán aludni, és ültél otthon egy lépcsőn, és akkor elmondtad azt, hogy vegyük már figyelembe azokat a bibliai pontokat, hogy tényleg Isten mit vár el egy politikai vezetőtől? Na Attila, figyelj, azért itt kimondhat, itt azért mit, tökösnek kellett lenni.
0: Isten nem csak
2: lenni.
0: Mit vár el, hanem mit fár el.
2: Mit fár el, oké. Okay. Szóval azért itt nagyon kemény, határozott srácnak kellett lenned, mert te vagy az, aki a tartózkodsz attól, hogy nagyon élesen fogalmaz, de ott az, figyelj, én azt továbbosztottam, nekem nagyon tetszett az.
1: De szerintem ott sem fogalmaztam, lehet, hogy határozott voltam, ott én azt éreztem azon a ponton, hogy nem tudok egy ilyen teljes összefoglalót adni, hogy tehát itt van egy választási útmutató.
2: De úgy jó, éreztem, de hogy hiányzik. Az axióma megcsinálta, tehát igen, az axióma ezt kiadta.
1: De azt éreztem, hogy hiányzik egy szempont azokból az összefoglalókból. És ez ugye az igazságosságnak a kérdés, az szinte alig-alig jelent meg, ami ugye az ószövetségi profétáknál nagyon masszívan ott volt.
2: Igen.
1: Tehát, hogy Isten akkor volt igazán ki, amikor az árvák ügye, az özvegyek ügye, az hátrányt szenvedett. És akkor azt éreztem, hogy az egy ilyen szellemi teherként volt rajtam, hogy ebben viszont meg kell szólalni, és nagyon nagy félelmek között, mert én tényleg nem szeretem a konfrontálódást, nekem ez nem jön természetesen.
2: Na de mik voltak a reakciók? Mert én nagyon lavoltam azt.
0: Igen, a feleségem nagyon szeretne. Már mint embertípust.
1: Ja, hát egyébként az én feleségem bátorítására tettem ki azt a videót, mert így felvettem, így mutattam neki, hogy ugye ez gáz, ugye ez ne. És mondta, hogy de, ezt tessék feltölteni. Mindegy, szóval ez egy...
2: Na, és mit reagáltak a követői?
1: A reakció? Szerintem nagyon-nagyon sok üzenetet kaptam, főleg privátban, arra, hogy végre valaki erről is beszél. És kaptam néhány nagyon-nagyon kemény gyalászkodót. Meg őszintén nem csak gyalászkodó, hanem kaptam pár olyat, aki őszintén csalódott bennem, és őszintén kiábrándult, mert teljesen betett engem egy oldalra, és azt gondolta, hogy ezzel most egyértelműen a másik oldalra kerültem, miközben ilyet nem foglaltam állást továbbra sem.
0: Se az egyiken, se a másik.
1: Igen, egyszerűen csak azt éreztem, hogy, és itt jönnék vissza a keresztény értékrendhez, meg mit igazi keresztény értékek, meg ezekhez a szólamokhoz, hogy én szerintem ez óriási hamis narratíva az, hogy ez egyik oldal az képviseli a keresztény értékeket, és a másik oldal nem képvisel semmit a keresztény értékekből. Én inkább azt látom, hogy a kereszténységnek van egy értéklistája, tehát hogyha végigolvasod a Bibliát, akkor rájössz, hogy ott van egy csomó, és ez más és más szereplők, és most nem csak Magyarországon, nem csak politikában, de máshogy rangsorolják. Tehát, hogy mit teszel fel a tetejére a listának. Igen. És én őszintén azt gondolom, hogy a klasszikus értelembe vett baloldal használ bibliai értékeket, és a klasszikus értelembe vett jobboldal használ bibliai értékeket. Másikokat emel ki ugyanabból a poolból a lista tetejére, és közben behoz mind a két oldal bálványimádást is.
0: Igen, de hol van itt már klasszikus jobb vagy bal oldal?
1: Nem tudom.
0: Egyébként a leggyalázatosabban az él vissza a keresztény értékekkel, aki fennhangon magára tűzi ezt az emblémát, miközben mafiózus cselekedetek rendszerszerűvé szélesített bűncselekményeinek hálózatát követi el, és ezzel tartja fenn a hatalmát. És nagyon remélem, hogy a mostani rendszerváltás lehetőséget ad a higgadt jogszerű kiértékelésére és megfelelő ítélethozatalra, mert ez lenne talán képes helyre billenteni azt a kártételt, amit az előző kormányzat nem csak a társadalmon, hanem a kereszténység reputációján is végbevitt. Nyilván az igazi kereszténységet nem kell megvédeni, meg nem kell félteni, mert az nem más, mint...
1: Okolkapui se vesznek diadalt.
0: Igen, mert az nem más, mint maga Jézus, és az a szeretetteli természetes, de egyben természetfeletti jelenlét, ami valahogy átüt azokon az embereken, akiknek köze van Jézushoz. Én nem akarom megmondani, hogy kinek van magánemberként köze, mert nem én vagyok Jézus, és nem én vagyok Isten. Tehát adott esetben olyanoknak is lehet, akik súlyosan visszaéltek az ő nevével, hiszen mi is követtünk már el hasonlót, vagy akár rosszul használtuk Isten nevét. Én biztos, meg sok más bűnt is elkövettem az életem során, tehát nem akarok más fölött ítélkezni, de a közszférában történő cselekedetek fölötti ítélethozatal az elkerülhetetlen, mert mindenkinek akkora a felelőssége, amekkora tekintélyt és hatalmat magával ragad, és hogyha ehhez a politikai hatalomhoz vallási hatalommal való élés is hozzájárul, már pedig hozzájárult, akkor erről is számot kell adni a közszín előtt azoknak, akik ezt véghez vitték. Egy konkrét példát mondok, amikor például Orbán Viktor lepoloskázta a vele egyet nem értőket, ami egy klasszikus göbbelszi fordulat, tehát egy az egyben a náci Németország szóhasználatának a játékba hozásáról volt, szóval akkor még egy dolgot hozzátett, de más esetben is támaszkodott az egyházi szóhasználatra, hogy az inkriminált társadalmi csoportnak, vagyis az ellenzéknek külön hely van fenntartva a pokolban.
1: Előlépett teológusnak.
0: Pokolban. Igen. Tehát egy, hogy veszi ő a bátorságot, hogy a bibliai szóhasználata, tehát a transzcendens fenyegetéseket helyezzen kilátásba. Egy, kettő, honnan tudja azt, hogy ez így van, és ha viszont ő ezt teszi, meg épp most jöttem a templomból, mondja, amihez joga lenne, csak akkor a sajtó elé kéne állnia, kellett volna rendszeresen és átvilágítatni magát transzparens módon, mert ő egy népfelhatalmazást kapott, nem dinasztikusan örökölte, mint az Isten királyok a hatalmát, tehát ő elkezdett Isten királyt játszani, és mivel az emberekben van egy zsigeri ösztön, a mennyből alászálló atyai vezető, tehát erre a jó régi babiloni címre, amelyet szerencsére a felvilágosodás atomjaira vert, de ők megpróbáltak visszaépíteni, ezért vastagon belecsúszott ebbe a szerepkörbe. És ezért számot kell adnia, és ezért én annak drukkolok, hogy a köztörvényes bűncselekmények derüljenek ki, és akkor azok fényében szépen merőleges lehet állítani, hogy aki ilyeneket elkövet, az milyen jogon veszi szájára, ráadásul ekkora tekintéllyel és fenyegetéssel az Isten nevé.
1: De engem ebből az egészben a missziós vonal érdekel nagyon. Tehát, hogy szerintem, és én
0: ez aztán az antimissziós vonal, mert ez aztán a legmesszebbre taszítja az embereket.
1: Csak pont ezt érzékelem, mert ugye én meg abban a térben mozgok az online szolgálat miatt, hogy nagyon, tehát én minden nap megkapom, hogy milyen bérenc vagyok meg, kinek a szekerét tolom meg, stb. Mert hogy az emberek fejében a kereszténység összekötődő, tehát politikai terméké vált. És azt nem értem őszintén, hogy keresztény emberek gyülekezetekben, tehát, hogy nem vesszük azt észre, hogy ellehetetlenítettük az evangelizációt.
0: Pontosan.
1: Tehát, hogy nekünk ez megér annyit, és most érted, még abba sem megyek bele, hogy lehet, hogy tehát én érteni vélem, és értem mélyen azokat, akik azt mondják, hogy hagyományos családmodellbe hisznek, védenék. Most még várjál.
0: Én is abban hiszek egyébként.
1: Én is, de nem
0: tudom ezt törvényként senkire kényszeríteni.
2: Így van.
1: De ők azt gondolják, hogy ez az egyetlen esélyünk, hogyha törvényi eszközzel szerezünk védelmet.
0: Tehát ezt úgy hívják, hogy államegyház. Nagyon régóta fennáll, és ez tette a legnagyobb kárt a kereszténységben.
1: Csak azt érzem, hogy én most az emberekkel beszéltem, most nem filozófiai vonalon nézem meg, politológusként meg nem tudom, hanem csak egyszerűen interakciókban hétköznapi emberekkel, hogy szitok szóvá vált az, hogy kereszténység, az, hogy egyház.
0: Pontosan.
1: És hogy hallok olyan vezetőkről, akik azt mondják, hogy mondjuk indítok YouTube csatornát, meg csinálok podcastet, de igyekszem, hogy ne derüljön ki rólam, hogy én amúgy szolgálok is egy gyülekezetben, mert abban a pillanatban a hitelességem lement. És hogy tényleg megéri ez? És én engem ez érdekel ebbe az egészbe. Őszintén szóval szerintem bármilyen politikai helyzetben tudunk élni.
2: Akkor arról beszéljünk most, hogy ebben a mai magyar politikai és társadalmi klímában nekünk akár hosszú podcast beszélgetésekről van szó, akár sortokról, mennyiben kell a másféle eszközökhöz nyúlnunk, vagy akár más tartalmat behozni, mint mondjuk hónapokkal ezelőtt. Hát ez az, mert hogy, a mi életünknek az a célja, tehát azért ültünk ide be, ebbe a stúdióba Tomival is tavaly, hogy beszéljünk az evangéliumról, de nem keresztény szakzsargonokban, és nem kizárólagosságban azokhoz szólva, akik ismerik jól és pörgetik már az ujjukon a Bibliát, és csípőből tüzelnek az igékkel. Kell máshogy, más tartalomhoz nyúlni?
0: Megint a sarkosságra térek vissza, csak egy mondat után a te válaszolj, hogy riasztó az a jelenség, minden pszichológiailag is, emberileg is, teológiailag is egyébként, ha szigorúan vizsgáljuk, hiszen a titkok az úré, a kijelentett dolgok miénk, de azok sokkal kisebbek, mint a titkok. Amikor a keresztények, különösen egyes pásztorok, de úgymond mezei hívők is, tulajdonképpen így mindig és mindenről megmondják a tutit. Én megmondom neked, ez miért van, megmondom, és akkor mond egy olyan exkluzív válasz, hogy ketté áll a füle az embernek, nem csak azért, mert általában blödség, de még ha nem is az, tehát ekkora határozottsága, hogy mer beszélni? Hogy mer beszélni? Most tényleg ki ő? Hát akkor tessék, tényleg, nem Isten kísértésként mondom, de akkor válassza ketté a Vöröstenger, de legalább a Balaton, de legalább a Velencei tavat.
1: A Velencei tavat hagyjuk, szegények.
0: Jó, szegény, már. Az már magától ketté válik, de nem attól. De szóval érted, mit mondok cinikusan?
1: Teljesen.
0: Jó. Tehát, hogyha én meghajlok tényleg az isteni jelleket, és nem cinikusan mondom, én elhiszem, hogy ma is történhetnek abszolút bibliai mérvű csodák, de amíg ezeket nem látjuk csak, és egy fejfájást sem mindig tudunk elmulasztani, úgymond imával, de a kinyilatkoztatásunk éle az olyan, mint hogyha maga Illés próféta szállt volna le, és a tüzet lehozná az égből, akkor a kettő az nincs arányban.
2: Attila?
1: Akkor menjünk Jézushoz. Tehát azt hiszem, hogy valaki leírta, hogy 180 kérdést tettek föl neki a szolgálata alatt, tehát amit az evangéliumok leírnak. És ezekre majdnem kizárólag további kérdésekkel vagy történetekkel válaszolt. És ő maga is rengeteg kérdést tett fel, valami 300-at. Tehát, hogy sokkal többet tett föl, mint amit neki.
0: És szerintem... Tipikus zsidó vonás. Még egy Louis de Funé filmben is benne van ez
2: a formula. Ahol két zsidó leül, minimum három véleményt, sarkos véleményt.
0: Meg hogy kérdéssel válaszol.
2: Na, hallgassuk Attilát. Okay.
1: Nem, de hogy tényleg azt gondolom, hogy az a kérdés, hogy miben kell másként hozzáállnunk, szerintem sokkal többet kell kérdeznünk, sokkal többet kell nyitottaknak. Csak vannak, akik félreértelmezik, hogy azt gondolják, hogy ha mi megengedjük a kérdést, vagy megengedjük a gondolatkísérletet, azzal már elmegyünk valami, vagy már elrugaszkodunk a stéktől, és vissza fogunk eljönni a sodrás miatt. De szerintem igen. Tehát, hogy higgyünk már abba, hogy Isten...
0: Ez egy félelem alapú istenkép.
1: Abszolút, abszolút, abszolút. És közben tudod, ami mi horgonyunk, az benn van a kárpit mögött. Tehát, hogy...
0: És nem mi tartjuk meg magunkat Istenben, hanem ő tart meg minket.
2: Hallgattam nemrég az Uzonyi Barnabásnak egy tanítását. Nagyon szeretem, majd őt is hívjuk, a Barnit. Róla tudnod kell, ha nem ismered személyesen, Tamás, illetve a hallgatóknak és a nézőknek is mondom, hogy egy talán 40-es éveihez közelítő háromgyerekes családapáról van szó, aki a rabbinikus írásokat folyamatosan olvassa, tanulmányozza, és nem csak baptista teológiát végzett, hanem az ELTE-n arabisztika szakirányon is végzett, a muszlimok felé szolgál. Rendkívül széles spektrumban néz rá a világ eseményeire, meg az egyházi eseményekre, és ő mondta ebben a tanításban, hogy az a szó az Új Szövetségben, hogy keresztény háromszor fordul elő, az viszont, hogy tanítvány, 269-szer. És én azért ülök itt, mert meg akarom mutatni a társadalomnak, hogy mit jelent Jézus tanítványának lenni. Mert főleg ebben a politikai klímában, hogy tényleg szitok szó a kereszténység, és evangelizátorok, de csúny ez a szó, szóval evangelisták szokták mondani, hogy szokták volt mondani az elmúlt pár évben, kimennek az utcára, és beszélnek Jézusról, vagy annyi kereszténység, hagyjál Orbánnal. Ez volt a reakció. A fiatalok, az Z generációsok.
1: Én ugyanezt találom online.
2: Na, Tehát pont ez az, és hogy én tanítványként ülök itt.
0: Gratulálunk Orbán Viktornak, és az őket támogatóknak.
1: Biztos, ő is jót akart.
2: Én már sajnálom őket.
0: Jót akart, persze.
2: Maguknak biztos jót akart. Tehát ez a rendszerének, egy stabil, kemény rendszernek, ami nem Jézus. Tehát oda nem fér be Jézus. Attila, te megírtad nemrég azt a könyvet, aminek nagyon vagány címet adtál. A Bai Petivel írtátok a könyvet. Istenről filter nélkül. Hogy mertél te ilyen könyvet írni, te, aki nem igazán szereted a sarkos véleményeket?
1: Hát most, ahogy a Tamás itt az előbb mondta, hogy merik emberek ezt magukra venni, most kicsit el is szégyeltem magam, hogy mertem ilyen címet írni.
0: Nem, rád gondoltam.
1: Nem.
2: Istenről filter nélkül.
1: Az a könyv úgy született, hogy van egy podcastünk a Biblia Elvitelre, és annak van egy havonta jelentkező adása, Grillezzük a teológust, ahol én próbálom azt csinálni, hogy azokat a kérdéseket, amiket az emberek feltennének kereszténységgel kapcsolatban, azokat én hozom, tehát belehelyezkedek ebbe a kötözködő szerepbe, mondjuk nekem nehéz, mert nem teljesen én vagyok. És a Bai Petinek hozom ezeket a kérdéseket.
2: Ő teológus. Igen.
1: És hogy minden adásunk úgy született, hogy olyan kérdéseket hoztam be, amit nekem írtak mások. Aha. Tehát, hogy az utca emberétől, ami megérkezett az üzeneteken keresztül. Tehát, hogy a filter nélkül az arra utal, hogy merjünk már akármilyen kérdést feltenni Istennel kapcsolatban. Tehát, hogy merjük már, tehát, hogy előveszünk olyan témákat, mint például a Biblia hitelessége. És akkor merjük már feltenni, hogy merjük azt mondani erre, hogy Isten szava, hogyha emberek írták? Honnan lehetünk abban biztosak, hogy ez tényleg hiteles, amikor 2000 éve másolgatják, azt se tudjuk kik, hol, milyen körülmények között, megvan-e az eredeti? Tehát, hogy merjünk belemenni. Inkább ez volt az a könyv mögött a kérdésekben, mert nekem meggyőződésem, hogy a kérdések azok nem gyengítik a hitet, hanem azok igazából azok erősíteni tudják, hogy terepet adnak a felfedezésre.
0: Ezt a tudományágat tudják, hogy szövegkritika, és ennek nagyon nagy irodalma van, és teljesen legitim, mert ez egy tudományos kérdés, ez egy természettudomány, és a régészeti kérdés, és nagyon helyes ezt megvizsgálni. Én a hozzáértő barátaimtól úgy tudom, hogy a Biblia, amely önmagára történeti dokumentumként is tekint, tehát ezzel az igénnyel lép föl, hiteles másolatok sokaságán lett átörökítve, és hát ezt a modern korunkban nagyon ékesen visszaigazolták a kumráni tekercsek, amelyek korábbi, legrégebbi 10. századi kézírásokkal teljes korrelációban voltak, az eszéneusok hagyták ott a kumránban ezeket, és ezek viszont Jézus korabeli írások, Ézsaiás profétától és más írásrészekből, és úgy tudom, hogy a régészettudomány, illetve ebből fakadóan a szövegkritika, az megnyugtatóan tudja sumázni, a lényeg át lett örökítve. Tehát apró részletkérdésekben vannak viták, de hogy ez nem érinti a lényeget. Kockázatmentes az írás elfogadása.
1: Hát legalábbis sokkal hitelesebb, mint a legtöbb ókor írat.
0: Így van. Messze túlmenően, mint a Gilgámes
1: eposz. Meg a Homérosz, igen.
0: Így van.
1: De igazából erről beszéltünk abban az adásban is, de a többi kérdéssel kapcsolatban is, a Szent Háromság. Mi értelme van ennek? Logikus? Mi az, hogy egy meg három? Tehát ezekbe a kérdésekbe próbáltam
0: belemenni.
1: Szent Háromság
0: szó nem szerepel, az egy későbbi teológiai.
2: Igen.
1: Pont ez a baj.
2: Ez az. Meg azt sem, hogy siker, pedig a keresztények nagyon-nagyon-nagyon szeretik ezt használni. Vagy éppen megvétózzák, hogy nem, mert hogy nem szerepel a Bibliában. Nem is tudnánk abba hagyni a beszélgetést. Szerintem, hogy ezen a vonalon elindulnánk. Te nagyon hosszú listával érkeztél ide hozzánk. Igen, kint van még mindig az asztalon, oké, a rádió hallgatóknak mondom, mert a nézők látják. Most én helyzetbe hozlak. Attila, mivel te is tartalomgyártó vagy, van a listádban olyan téma, amit szívesen megbeszélnél velünk, mert akár a te követőid, akár a mi követőink számára hasznos lehet?
1: Megleptél, Móni. De szerintem, ami engem folyamatosan foglalkoztat, és most az előbb elmentünk politikai témákba, de én mindig visszatérek ahhoz, hogy engem ebből az egészből igazából a missziós vonal érdekel. Tehát, hogy hogyan történik meg az egy emberrel ma Magyarországon, hogy Isten, mint olyan, egyáltalán alternatívaként felmerül a fejében, hogy aztán ebből az lesz, hogy mer is kutatni, nem lesöpör az asztalról, hanem kutat, hogy esetleg rá is bízza az életét, és megtér. És hogy engem érdekelne, hogy ti most hogy látjátok ezt? Hogy mi segíthetne És most nem az egyházakról beszélek, mert úgy érzem, hogy az egyházaknak van dolguk házon belül.
2: Ajaj.
1: Rendet rakni, helyre rakni.
0: Rendet rakni ott, ahol ők raktak rendetlen.
1: Hanem hogy az úgymond, ha te mondtad, hogy az átlag keresztény, tehát a közönséges mezeik házi keresztény, ő hogyan tud a munkahelyén, a baráti környezetében tényleg hitelesen evangelizálni a szó legnemesebb értelmében. Tehát, hogy egyszer veled beszélgettem telefonon, és akkor föl is vetettem ezt, hogy hogyan lehet a mai korban evangelizálni?
0: Én azt gondolom, nem, most nem mint egy új tuti mondás, ami ellent mondana annak, hogy én az előbb kritizáltam az ilyen nagyon megmondó emberi hozzáállást, de szerintem pont valahogy úgy, hogy először is megpróbálok megérteni a lényegét, vagy megérezni intuitív módon, hogy mi is a lényege Jézusnak, az evangéliumnak, és megpróbáljuk azt valahogy újszerű szóhasználatban, nem ellentmondva a Bibliának, de a lényeget megragadva átadni. Mert Isten nem a szavak fogja, tehát az imáink sem a nyelvtani ékességük miatt hatolnak fel, hanem a szív tartalma, a szív spirituális tartalma az, ami fölhatol. Most, hogyha ez így van, akkor a horizontális kommunikációban is ugyanígy van, hogyha tudunk olyat mondani, ami megérinti a másiknak a szívét, tehát egy bibliai konkrét ige sem volt benne, de mégis ott volt benne valahogy az a Jézusi szeretet, ami minket is eltalált, akkor szerintem végezzük ezt a munkát. Néha én magam is meglepődök, hogy ez milyen váratlanul tör rá az emberre. Ez egy ilyen észrevétlen dolog. Nyilván kell egy feltett szándék, hogy mondja is a Biblia, hogy legyünk készek mindig megfelelni a bennünk lévő reménységről, és ez egy fontos előkészítés, készség, de akkor is megvan még a közlővel szemben is a váratlanságnak az ereje.
2: Ez a legszebben.
0: Ez ilyen programszerű súlykolásban nagyon nem hiszek, az csak az előítélteket erősíti. És hát mondtad, hogy az egyháznak sok dolog van rendet tenni, itt meg például beszúrni, hogy a legnagyobb rendtétel pont azon a területen kellene, hogy történjen, ahol az egyház saját maga húzta fel a falakat, önmagán belül is, meg a kívülvalókkal szemben is. Nagyon sokszor ennek a munkának olyan hegyeket kell eltolnia, amiket mi építettünk.
2: Én evangelista bekötésű vagyok, nekem teljesen természetes, hogy a Péknél, az orvosnál, vagy bárhol, tehát bárhol, és nagyon természetesen tudok erről beszélni, és azt tapasztaltam, már induláskor 20 pár évet értem meg, hogy akkoriban még Magyarországon hátrahőköltek az emberek a Jézusról, sminkben, rúzsban, frizurában, magas sarkúban kezdtem el beszélgetni, és volt olyan, aki felkiáltott, hogy Úristen, te úgy beszélsz róla, mintha élne. És
1: milyen jó.
2: Igen, és pont mondtam, na hát te mondtad ki a lényeget, és amikor beleálltam ebbe, a határán voltam annak, hogy belesodródom, nem álltam bele, belesodródom az elitista kereszténységbe, ami a bűnök bűne, legsötétebbike szerintem, ami kizár, és dicséri magát a keresztény bubble-on, keresztény körökön belül, és amiről Tamás szokott beszélni, szóval én is megvoltam ezzel érintve, de hála Istennek, hogy nem sodródtam bele. De azt megelőzően és mostanában, így az elmúlt bő egy évben azt tapasztalom, hogy kezdek visszatérni a gyökerekhez, az írásnak a lényegéhez, az Isten irgalmához, és ahhoz, hogy ne legyek annyira izzadságszagú a cselekedeteimben, a szavaimban, ugyanúgy természetesen beszélgessek az emberekkel. A növénytermesztésről ugyanúgy, mint a kis koktél paradicsomaim termesztéséről, mint arról, hogy én szoktam imádkozni. Ma már ez nem akkora csoda Magyarországon, és nem néznek úgy rám, hogyha mindez sminkben meg frizurával mondom el. Na de, elmesélek nagyon röviden egy történetet, mert csak pár percünk van. Épp az onkológia pár éve történt, az onkológiai intézetben, a nőgyógyászati osztályon épp vizsgálatra vártam. Ültem, mellettem egy hölgy, én már nem tudom, hogy miről, valami nőies témáról kezdtünk el beszélni, és persze kinek mi a baja, arról is, és talán annyit mondtam, hogy jó, hát azért is imádkoztam, hogy, és akkor megállított. Azt mondja, figyelj, te hiszel Istenben? Hát mondom, igen, én hiszek Istenben, és imádkozom rendszeresen. Sőt, mondom, figyelj, még a Bibliát is olvasom, meg még a munkám is róla szól. Azt mondja, figyelj, én ezt nem értem. Akkor te miért vagy itt? Ez az onkológiai intézet. Te beteg vagy. Akkor te miért vagy itt? És elkezdtem beszélni arról, hogy én milyennek látom az Istent, milyen az én istenképem, és ez a lány azt mondta, én akkor a River Rádiót csináltam az Omega hálózatnak. Ez a lány azt mondta, hogy figyelj, én ezt meg fogom keresni, ezt a rádiót, hogyha ha lehet így is ránézni erre az Isten témára, akkor én ezen elkezdem gondolkodni. És ott ültem, és azt mondtam, hogy halleluja. Tehát ez az igazi magvetés, hogy őszinteség. Teljesen őszintén. Hát nem fogom letagadni, hogyha súlyos problémáim vannak. Én hiszem azt, tehát hiszem az igazságokat, hogy az Isten meggyógyított, hogy ez mikor nyilvánul meg, hogy fog manifestálódni, mikor, nem tudom. De hát hadd legyen már ő az örökkévaló, a mindeneknek a tudója. Kielégítő volt a válasz?
1: Tehát akkor azt hallom tőletek, hogy hitelesség vissza a gyökerekhez, és a megélt tanítványság. Annyira tetszik ez. Egyébként néha úgy is vagyok ezzel, hogy a keresztény jelzőt már nem szeretem használni.
2: Üdv a klubban.
1: Mert hogy tényleg arról szól, hogy tanítványok vagyunk. És néha így megyünk valami városba, tudod, megnézünk ilyen óriási katedrálisokat, meg stb. Igen. És így belegondolok, hogy Jézus, ez a 30 éves zsidó srác. Ez az egyszerű ács.
2: Igen.
1: Ezt akarta vajon, ami így
0: pontosan
1: lett,
0: ezt.
1: Ami lett ebből az egészből? És most nem lehúzni akarom, mert tudom, hogy jó szándék vezetett, áldozatkészség, biztos politikai szak, minden
2: az mindig összekal, van.
1: Azt mondta, hogy olyan az Isten országa, ami akkorára nő, hogy még a madarak is befészkelnek, az pedig nem jót jelent abban a képen. De hogy tudunk visszatérni a nagyon egyszerű alapokhoz?
2: Én pont ezzel foglalkozom hónapok óta. Madárcsicsergés hallgatása közben a lehető legegyszerűbb tanítások arról, hogy ki vagyok én, és hogy az Isten irgalmas. Ült azon a széken egyszer egy rabbi, a Radnóti Zoli főrabbi, akinek az a mániája, hogy ezen a világon ma mindenki izgalmas akar lenni, holott irgalmasnak kellene lennünk.
0: Milyen jó mondás volt, hogy megjegyezted. Hát Monika, hogyha neked ez ilyen jól ment sminkben, rúzsban, magasatban, lehet, hogy én is kipróbálom, hát ha ugyanez a módszer beválik nálam is. És ezek a Pride-on biztos.
1: Arról még nem is beszéltünk.
2: Viszont spoiler, ezek nem tudom, hogy milyen sorrendben adjuk le a beszélgetéseket, de így most gyorsan beszúrom a végére, hogy Juhász Marcival már egyeztettem, ugye ő volt a Református Szeretett Szolgálatnak a vezetője, és most egy ehhez kapcsolódó kisebb céget vezet. A Szegedi Otthongyülekezet egyik pásztorával összesen a Marciék 12-en kimentek a Pride záró helyszínére, a vérmezőre, és szolgáltak. És elképesztő gyümölcsök
1: voltak. Látom a videóikat.
2: És gyönyörű volt, mert le is írta a Marci, hogy figyeljetek, voltak helyzetek, amikor nem tudtam, hogy fiúval vagy lányjal beszélgetek. De beszélgettünk. Leültünk. Tehát mi itt most leültünk egy asztalhoz, ők ott nem leültek, de ki tudja, lehet, hogy éppen a fűben, de beszélgettek. És már ez már a kereszténység. Tehát itt már pont arról beszéltünk adás előtt a Tamásról, hogy de ha már idáig eljutunk, hogy mi szóba állunk velük. Uff.
1: Hát vagy hogy föltesszük azt a kérdést, hogy egyébként miért megy ki valaki egy ilyen rendezvényre? Mi az, amit ő mélyen keres, nem kap meg, igen, nem talál?
0: Ez is nagyon fontos, de az is, hogyha egy olyan jelzést adunk, hogy a keresztények azok nem azonosak azokkal az ökölrázó bomberjack is kigyúr skinheadekkel, akik a halálukat kívánják, és ja, a haláluk után meg, hogy a gehennába kerüljenek. Tehát nem azonos ezzel, hanem emberek, akik hisznek egy csodálatos világban, és abban is, hogy ezen a világon pedig nagyon sok a diszharmónia, és hogy hitünk szerint igen, a diszharmóniák egyike ez, és persze a bűnök listáján is szerepel, mint nagyon sok más bűn is egyébként, és hogy hozzáteszem, ha már a bűnöket akarjuk listázni, akkor maradjunk a 10 parancsolatnál, amely nem bár minősített bűnként beszél a homoszexualitásról, és ezt nem is szabad tagadnunk szerintem. Igen. De mégis a 10 parancsolat nem ezzel kezdődik, hanem azzal, hogy én vagyok az Úr, aki kihoztalak Egyiptom felől, ne legyenek neked én előttem idegen istenei, ne csinálj bálványokat, azokat ne tiszteld, ne imád, ne vedd fel hiába az Úrnak a nevét, és hogyha megnézzük az egyház történelmet például ezen a szűrőn keresztül, hát akkor van mit söpörnünk a saját házunk teljén, és ez az isteni hierarchizálása a bűnöknek.
2: Attila, mit kívánunk neked? Mit kívánunk a szolgálatodra? De De ide még visszajössz, mert nagyon jó veled beszélgetni.
1: Köszönöm szépen, veletek is jó volt, tényleg. Én is most nézem az órát, hogy ez így elrepült. Figyeljetek, van egy igevers, amikor Pál úgy beszél egy helyről, ahova menni készül Pál apostol, hogy el akarok oda menni, mert nagy és sokat ígérő kapu nyílt előttem. És én most úgy érzem ezzel az online szolgálattal, hogy ez van. Tehát, hogy most ez az a csatorna, ahol tényleg meg lehet szólítani embereket. Mert még az is lehet, hogy az utcán elkezdesz beszélgetni, és hamar betévedsz egy zsákutcába, igen, mondjuk a törzsi gondolkozás miatt. De online viszont, amikor este van, amikor magányos, amikor a WC-n ül, amikor ráér reflektálni az életére, akkor kapja el ez a tartalom. Úgyhogy hát én ezt szeretném, hogy tényleg tudjam megszólítani az evangéliummal az embereket.
2: Nyári Attilának köszönjük, és köszönjük a bölcsességedet is, meg adjon neked az Isten továbbra is bölcsességet, meg bátorságot.
1: Köszönöm szépen.
0: Élveztem a beszélgetést.
2: Köszönjük a figyelmedet a Cross GPS podcastokkal, a premierekkel, a Cross Rádió YouTube csatornáján keddenként este 7 órakor találkozol. A Manna FM-en, ja, és nem csak ott, hanem a Cross Rádióban is, az online rádióban is, az applikációban is a premierek keddenként este 7-kor, a Manna FM-en pedig csak kiukadok ide is, szombatonként premierek, Cross GPS premierek este 6-tól. Bali Mónika vagyok, és Pajor Tomival jövünk még.
0: Sziasztok!
3: Cross GPS. Cross GPS a Manna FM-en. Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje. Cross GPS. Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
4: Folytatódik a változékony nyári idő. Az erdélyi magyarság fogyására figyelmeztetett Tusnádfürdőn Tőkés László. Hajókat és olajipari létesítményeket támadtak az ukrán erők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. A Mi Hazánk mozgalom szerint a Tisza párt önkényuralmi rendszert épít ki az országban, azonban erre a Fidesz által létrehozott választási rendszer miatt van lehetőség. Torockai László Orbán Viktor tusványosi beszédére reagálva hozzátette: a volt miniszterelnök még mindig nem értett meg semmit a választási vereségből, emellett saját hibáiról sem tett említést. Az erdélyi magyarság fogyására figyelmeztetett. Az Orbán kormány nemzetpolitikáját méltatta Tusnádfürdőn Tőkés László, az erdélyi magyar nemzeti tanács elnöke. A korábbi Királyhágó melléki református püspök úgy fogalmazott: a romániai magyarság Európa veszélyeztetett népcsoportjai közé tartozik. Hajókat és olajipari létesítményeket is támadtak az ukrán erők az éjszaka. Volodymyr Zelenszky arról számolt be, hogy a Kaszpi-tengeren csapást mértek egy orosz hadihajóra és két teherhajóra, amelyek Iránból szállítottak katonai árukat. Támadtak egy tengeri olajkitermelőt és tüzet okoztak a nyugat-szibériai Tyumen olajfinomítójában, amely mintegy 2000 kilométerre található a határtól. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Egyre súlyosabb az erdőtüzek okozta helyzet Franciaországban, a lángok a szél miatt tovább terjedtek, és mintegy 30 kilométerre közelítették meg Bordeaux-t. Eddig már csaknem 200 ezer embert kellett kimenekíteni a térségből. A bordeaux-i repülőteret lezárták, a tűzoltók mellett már a hadsereget is mozgósították.
0: Időjárás.
4: Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, Napközben 29 és 35 fok között alakul.
2: Manna Hits.
5: Manna Hits. It's easy to say what I think, but it's harder to listen. It's easy to stand on the side and avoid all the trenches. But how are we gonna love us?

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hey, this is Dave Fry from Sidewalk Prophets. And this is the story behind our song, I Believe It Now.
2: Couldn't see it then, but I believe it now.
1: Our friend Olivia Lane, we were songwriting together, and she said that our song, I Believe It Now, really resonated.
3: Az I Believe It Now című dalunkat egy barátunkkal írtuk közösen, mégpedig Olivia Lane-nel. És igazából ez egy bizonyságtétel arról, amit 2017-ben átéltem. Abban az évben sokat voltam úton, és nagyon sokat zenéltem, egyáltalán nem vigyáztam magamra. És a végén elkezdtem elveszíteni teljesen a hangomat. De az ezt követő nehéz út során megtaláltam a végső gyógyítót, mégpedig Istent és a megváltó Jézust. Szerettük volna, hogyha Olivia hangját is hallhatjátok ebben a zenében, mert hittünk benne, hogy még áthatóbbá teszi a dal erejét és mondani valóját, amikor az ő hangja is megszólal. Hiszem, hogy jól döntöttünk.

0: Rózsa. Űrszemét. A Föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a Föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a Föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
2: When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will raise up a standard.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hits.
1: The song Desert Road comes from Acts chapter 8. There's a guy named Philip. He's on a mountaintop of his life.
2: Az apostolok cselekedetei 8-ban a Biblia egy Fülöp nevű fickóról ír, aki az élete hegycsúcsán van. Minden, amiért imádkozott, mindazt, amit Istentől valaha kért, azt éppen megkapja az életében. Gyógyít, tisztátalan lelkeket űz ki, és hirdeti Isten igéjét, mégpedig úgy, hogy a nép hallgat rá. Majd egy napon Isten azt mondja neki, hogy azt akarom, hogy hagyd el ezt a hegycsúcsot, amelyen vagy, és azt akarom, hogy sétáljál el a sivatagba. Amikor ezt a történetet olvasom, mindig azon tűnődöm, hogy vajon mennyi ideig kellett gyalogolnia, azon töprengve, mi a célja Istennek azzal, hogy elküldi őt a sikeres szolgálatából egy ismeretlen sivatagba. Sokszor mi sem értjük, hogy Isten miért kér tőlünk bizonyos dolgokat, de ha elolvasod Fülöp történetét, akkor láthatod, hogy sosem kér tőlünk az Úr semmit csak úgy, mindennel célja van. Fülöp a sivatagban egy olyan emberrel találkozik, aki megpróbálta megérteni Isten igéjét, de egyedül nem tudta, és még soha senkitől nem hallotta az evangéliumot. Amikor Fülöpöt Isten a sivatagba küldte, akkor ő még csak annyit tudott, hogy követnie kell Isten hangját, és bíznia kell benne, és ott majd megtudja, hogy mi a célja Istennek vele. I don't wanna write this song.

0: Morzsa. A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: Folytatódik a változékony nyári idő. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Oroszország polgári célpontok támadásával vádolja az ukrán erőket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Sonnenwendt Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán Bujdosó Andrea, képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja. Így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Sonnenwendt Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, közölte az ellenzéki párt. Az Erdélyi Magyarság képviselőivel, kulturális, politikai és egyházi vezetőkkel találkozik a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a közösségi oldalára feltöltött videóban közölte, az erdélyi magyar közélet képviselőivel arról fog beszélni, hogyan tudnak a következő időszakban is együttműködni, és mik azok a problémák, nehézségek, örömök, amelyek a Romániában élő magyar közösséget jellemzik. A miniszter hozzátette, hogy Segesváron egy Petőfi Sándorral foglalkozó múzeumot nyit meg. 11 halálos áldozata és 16 sebesültje van egy üdülőtábor elleni dróntámadásnak Zaporizsja orosz fennhatóság alatt álló részén, közölte a régió Oroszország által kinevezett kormányzója, polgári célpontok támadásával vádolva az ukrán erőket. Az orosz nyomozóhatóság terrorcselekmény gyanújával indított eljárást az Azovi tenger partján lévő üdülőtelepet ért támadás ügyében. Kijev egyelőre nem reagált a vádakra. A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíj mai időmérő edzését a Hungaroringen, így a holnapi futamon ő rajtolhat majd az érről Mogyoródon. A 26 éves pilótának ez az idei első, pályafutása során pedig a 17. pole pozíciója. Norris tavaly megnyerte a magyarországi futamot.
1: Időjárás.
2: Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, napközben 29 és 35 fok között alakul.
3: Manna Hills. Manna.

praise him now.

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.
1: Hi, I'm Matthew West, and this is the story behind my new song, Me on Your Mind.
2: All alone.
1: Chapter 8 verses 3 and 4 say when I consider your heavens the work of your fingers.
3: A Zsoltárok 8. fejezetének 3-as 4-es verse így szól. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Az egyik kedvenc idézetem C.S. Lewis-tól az, amiben elmagyarázza azt, hogy mikor Krisztus meghalt a kereszten, egyenként halt meg mindannyiunkért. Olyan odaadással, mintha csak egyetlen embert bűneiért kellett volna szenvednie. Egyszerűen ez túl sok és túl csodálatos ahhoz, hogy felfogjam. Kíváncsi vagyok, hogy gondoltál-e már valaha arra, hogy Isten ismere valójában? Vagy Isten valóban lát-e? Hogy valóban hallja-e, amikor imádkozol, vagy úgy gondolod néha, hogy az imáid csak lepattannak a plafonról? Ne aggódj, ő gondol rád, szeret téged, tetszel neki, hiszen az ő ötlete voltál. És miközben Krisztus karjait a keresztre szegezték, és megfizette a bűneinkért az árat, rád és rám gondolt.
1: It was you and me that he had on his mind.

0: Rózsa. A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: fantasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: There is freedom. It really comes from two different scriptures.
2: A There is Freedom című dalunk készítése közben két részét tanulmányoztuk a Bibliának. A Korintus 2:3-at és a Rómaiakhoz írt levél 8. fejezetét. Ezek olvasása egyértelművé tette számunkra, hogy semmi sem tud bennünket elválasztani Isten szeretetétől. A Szentírás arról is beszél, hogy Istenben van a legnagyobb szabadságunk, és vele képesek vagyunk táncolni a sötétben, és átmenni a megpróbáltatásokon. Én hiszek abban, hogy az Úr szelleme lehetővé teszi számunkra, hogy a legsötétebb helyeken is reménnyel és szabadsággal keljünk át.
1: It allows us to be able to go through the darkest places with hope and with life, knowing that that's possible.

0: 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna morzsa.
1: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna Morzsa, a 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
2: Folytatódik a változékony nyári idő. Magyarországon felszámolják a demokráciát és a jogállamot, mondta Orbán Viktor. Oroszország polgári célpontok támadásával vádolja az ukrán erőket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnád fürdőn. A Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után néhány perccel azt közölte: menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges, és azt írta: köszönjük a bölcsességet és a bizalmat, Magyarország. 11 halálos áldozata és 16 sebesültje van egy üdülőtábor elleni dróntámadásnak Zaporizsja orosz fennhatóság alatt álló részén, közölte a régió Oroszország által kinevezett kormányzója, polgári célpontok támadásával vádolva az ukrán erőket. Az orosz nyomozóhatóság terrorcselekmény gyanújával indított eljárást az Azovi tenger partján lévő üdülőtelepet ért támadás ügyében. Kijev egyelőre nem reagált a vádakra. Már 8 tartományban küzdenek erdőtűzzel a spanyolok. Valencia tartományban a lángok áldozata lett egy 78 éves, mozgásában korlátozott férfi, aki vélhetően figyelmen kívül hagyta a hatóság utasításait. Spanyolországban vészhelyzet érvényes az erdőtüzek miatt. 60 ezer embernek el kellett hagyni otthonát, az oltásban pedig több mint 3 ezer szakember vesz részt. Idén 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízi rendőrök a Balatonon, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A vízbefulladás megelőzésének világnapján felhívták a figyelmet: a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hol milyen mély a víz, vannak-e áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentőmellény nélkül ne menjenek a vízbe. Valamint mindenki vegye komolyan a viharjelzéseket. Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, napközben 29 és 35 fok között alakul.
0: Manna Hits. Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: We're Caleb and John.
2: Somebody like me, somebody like you.
3: Somebody Like Me was one of the first few songs we ever...
4: A Somebody Like Me egyike volt az első néhány dalnak, amelyeket duóként írtunk. Imádom ezt a dalt, mert John és én ugyan nagyon különböző háttérrel rendelkezünk, de ez nem számít, mert ugyanazt az Isten szolgáljuk. Az a fontos, hogy mindenkit emlékeztessünk arra, hogy a kereszt és Isten előtt minden ember egyforma. Nem számít, ki vagy, és hogy honnan jöttél. Ha Isten meg tud változtatni engem, akkor téged is meg tud változtatni.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: In the spring of 2020 when the COVID pandemic hit.
2: 2020 tavaszán, amikor a világjárvány első napjait éltük, úgy éreztem, hogy a szívem összeszorul a félelemtől és a szorongástól. Én őszintén azt éreztem, mintha egy hajó lennék és ide-oda sodorna a vihar. Emlékszem, hogy néhány nap elteltével picit kitisztult a fejem a félelemből, és megkérdeztem Istent, hogy mi a helyzet, hogy mit mond erre az egészre, mi történik most velünk, és nagyon világosan hallottam az Úr hangját, hogy azt mondja, világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék. Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék. Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor is jön ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, ezért esedezem, hogy az Úr házában lakhassak egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem a templomában. Ezután a rész után, Zsoltár rész után azt mutatta Isten, hogy gyűjjünk össze a közösségünkben, és imádkozzunk a világért és a nemzetünkért, és mi ezt is tettük. Összegyűltünk, imádkoztunk, és aztán spontán elkezdtük énekelni ezt a Zsoltárt. Ez egy meghajlás volt Isten előtt, megnőtt a bizalmunk, és megláttuk az Úr jóságát. Következő néhány hónapban természetessé vált számunkra, hogy ezzel a Zsoltárral kell harcolnunk a félelmeink ellen. Azután még néhány hónap eltelt, és Melissa elment Nashville-be, hogy írjon egy dalt egy kedves barátunkkal, és elvitte neki ezt a pici dalrészletet. Én megkértem őket, hogy egy olyan dalt írjunk ebből, ami megmutatja másoknak is azt, hogy mi mivel jutunk át ezen a viharon. Nagyon sok embert láttunk ebben az időben elveszíteni a hitét a félelmei miatt, és megkérdőjelezni olyan dolgokat, amik eddig nem voltak számukra megkérdőjelezhetőek a szorongásaik miatt. Ezért szerettünk volna egy olyan dalt, ami Jézus véréről és az evangéliumról szól, és arról, hogy a bűnátka már megtört. És ezt mindenkinek hallania kell ezt a dalt, és mindenkinek énekelnie kell, lányoknak, fiúknak, időseknek, fiataloknak, mert mindenkinek pontosan kell tudni azt, hogy az Úr itt van, és hogy kegyelmes, és ez lehet egy híd köztünk. És fontos, hogy emlékezzen mindenki azokra a dolgokra, amit Isten mondott és mutatott nekünk. Kisétáltunk a stúdióból, amikor kész lett aztán később ez a dal, és hazavittük. Késő este értünk haza, és a fiam és a lányom ott ültek az asztalnál, és mindig meghallgatják a dalainkat, egészen jó kritikákat szoktak mondani rájuk, és csak betettük ezt a dalt, egyszer csak a 16 éves lányomnak könnyek csordultak ki a szeméből, és akkor én azt éreztem, hogy na igen, ezért írtuk ezt a dalt, hogy minden generáció, aki előttünk van, vagy aki utánunk jön, az tudja azt, hogy Isten szeret, Isten sose hagy el, és hogy a viharok közepette is hinnünk kell benne, és hogy nem szabad, hogy a félelmeink és a kételjeink megbénítsanak minket, és megingassák a hitünket.
1: And that is our dream for this song. That we would remember what the Lord has done and that it would become a sword of faith in the midst of the storms as we declare this is what we believe and this is who our God is.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Atyám, köszönjük neked az ígédet, és imádkozom, hogy az emberek élete megváltozzon, ahogy az ígéd elhangzik. Nem akarom, hogy az emberek úgy érezzék, hogy elvesztegették az idejüket azzal, hogy eljöttek erre a konferenciára. Azt akarom, hogy tényleg kapjanak itt valamit, és hosszú időre gyümölcsöző legyen az életükben. Köszönöm, Uram, hogy segítesz ma nekünk. Jézus nevében. Amen. Jézus azt mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Azt hiszem, a mai társadalom egészen beletartozik ebbe. És én megnyugvást adok nektek. Nos, a megnyugvás itt egy belső megpihenésre vonatkozik. Az elme, az akarat és az érzelmek megnyugvására, miközben mi tesszük mindazt, amit az életben meg kell tenni. Aztán azzal folytatja, vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, előző alkalommal beszéltünk már erről. Krisztus igáját felvenni azt jelenti, hogy bármivel is kell megbirkóznunk az életben, Istent kérjük meg, hogy segítsen, imádkozunk erőért, és aztán együtt megküzdünk bármivel, ami csak jön. Nélküle semmit sem tehetünk. Vele azonban bármire képesek vagyunk. Ez azt is jelenti, hogy még ha kellemetlen dolgok is jönnek az életben, kellemetlen emberek, kihívások, olyan dolgok, amikkel legszívesebben nem foglalkoznánk, akkor is Istenben kell bíznunk. Tudva, hogy bár ő nem kezdeményezte azokat a dolgokat, mégis felhasználja majd azokat arra, hogy szellemileg érettebbé váljunk. Beszéltünk arról, hogy időnként egy kapcsolatban, mondjuk egy házasságban, Isten egymás mellé tesz egy rendszerető embert és egy rendetlent. Egy gyors és egy lassú embert. Egy olyan embert, aki sokat beszélt, egy olyannak, aki nem beszél sokat, és azt kívánja, hogy bárcsak a másik ember se beszélne annyit. Tudjátok, Isten nem egy buta játékot játszik velünk, amikor olyan emberek mellé helyez minket, akik majd megőrjítenek, hanem mindez lehetőséget ad arra, hogy Krisztusi jellem fejlődjön ki bennünk. Semmit sem lehet kifejleszteni, ha csak valami nem késztet minket arra, hogy gyakoroljuk magunkat az adott dologban. Megvolt az adottságom arra, hogy legyenek izmaim, de egyetlen egy izmom sem volt, amíg el nem kezdtem edzeni. Megvan a képességünk arra, hogy a szellem gyümölcsében járjunk. Amikor elfogadjuk Krisztust, akkor Isten belénk helyezi magját annak, hogy Krisztusi természetünk legyen. Megvan mindenünk ahhoz, hogy Isten szerinti emberek legyünk. De soha nem fog ez kifejlődni bennünk, ha csak valamiért el nem kezdjük gyakorolni magunkat ebben. Gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni. Bennem ott volt a türelem magja. De annak ellenére, hogy újjászülettem, sok éven keresztül a legtürelmetlenebb emberek egyike voltam. Úgy hiszem, az én életemben ez volt az egyik legnagyobb kihívás. És az évek során, ahogy meg kellett birkoznom olyan dolgokkal, amikkel semmit sem tudtam kezdeni, ahogy tűrnöm kellett volna a helyzeteket, amikből semmilyen módon nem tudtam kimenekülni, a türelem egyre inkább elkezdett fejlődni bennem. És érdekes dolog, de minél több türelmem van, annál nagyobb a békesség bennem. Minél kevésbé aggódunk a különféle dolgok miatt, annál nagyobb nyugalom lesz a lelkünkben. Tehát így folytatja az ige. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Egy alázatos ember nem kapálózik minden ellen, ami az életében megjelenik. Istennek ellenállni a lehető leghaszontalanabb dolog, amit tehetünk. Egy alázatos ember megalázza magát az Isten hatalmas keze alatt, és a megfelelő időben Isten majd felmagasztalja őt. És kiemeli abból a helyzetből. Egy alázatos ember nem pazarolja az idejét arra, hogy megpróbálja saját magát megszabadítani. Tudja, hogy csak Isten szabadíthatja meg őt. Egy alázatos ember nem vesztegeti az idejét azzal, hogy olyasmit próbáljon megtenni, amire csak Isten képes. Jézus azt mondja, hogy ha felvesszük az ő igáját, akkor megnyugvást találunk a lelkünknek. Jólétet, megkönnyebbülés, felfrissülés. Úgy hangzik, mint egy nyaralás. megnyugvást, jólétet, megkönnyebbülést és felfrissülést hoz. Nem a fizikai testünk, hanem a lelkünk számára. Tehát a lényeg az, hogy miközben mindent megteszünk, amit kell, belül az elménkben, az akaratunkban, az érzelmeinkben, a lelkünkben szó szerint egyfolytában szabadságon lehetünk. Úgy tehetünk, mintha a tengerparton lennénk, a meleg napon, miközben jól érezzük magunkat, legyezgetjük magunkat, és kortyolgatjuk a kókusztejet. És hogyha szél felerősödik, akkor van itt egy kis takaró, betakarhatjuk magunkat. Én úgy is vezethetem ezt a szolgálatot, hogy közben nyaralok. Te pedig felnevelheted a gyerekeidet úgy, hogy közben nyaralsz. A vállalkozásodat is vezetheted így. Élhetsz a mai világban úgy, hogy minden túlélsz. Békességed és örömöd van, és közben a lelked nyaral. Amen. Ez nem azt jelenti, hogy többé semmit sem csinálsz. Sőt, valójában azt jelenti, hogy többre leszel képes. Elképesztő, hogy mennyi mindenre képesek lennénk, ha nem lennénk állandóan stresszesek, és ez nem szívná le az erőnket és az energiánkat. Nos, a mai üzenetem címe az, hogy semmi sem esik Isten irányításán kívül. Szeretnék egy bizonyos szóról tanítani, ami mindenütt megtalálható a Bibliában. Sőt, egyes fordításokban ez a szó 5675 alkalommal fordul elő. Mindenhol megtalálható, és teljesen megváltoztatja annak a versnek az értelmét, amelyikben előfordul, de mégis bátran állíthatom, hogy sokan közülünk alig tulajdonítanak jelentőséget ennek a szónak, amiről ma beszélni fogunk, nem más, mint a minden szó. Nos, mit jelent a minden? Az, hogy minden. Azt jelenti, hogy semmi sem marad ki. Hogy semmi sem esik rajta kívül. A minden a végtelenre mutat, mert soha nem ér véget, mindent magába foglal, semmi sem zár ki. Soha nem ér véget, mindent magába foglal, semmit sem hagy ki. Meddig megy el? Nos, sok hely van a Bibliában, ami a minden szóról beszél. Mégis úgy hiszem, hogy sokszor, amikor olvassuk az igeverseket, egyáltalán nem figyelünk oda rá. Tudjátok, mostanában bekarikázom az összes minden szót a Bibliában. És nagyon odafigyelek rájuk, mint abban az igeversben is, amit ma reggel felolvastam. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Szeretem, ahogy a magyarázó Biblia úgy fordítja a szót, hogy minden egyes. Semmi sem marad ki ebből. Nem úgy van, hogy Isten csak bizonyos dolgokat tud meggyógyítani, de másokkal már nem tud mit kezdeni, mert az már túl nagy falat a számára. Nem úgy van, hogy megbocsátja a bűneidet, de bizonyos bűnöket már nem fog megbocsájtani, vagy hogy csak bizonyos bűnöket tud megbocsájtani, de a nagyon durvákat már nem. Mindent. Jézus mindennek az Ura. Ő a mindenható Istenünk. Ami mindenre elegendő megváltunk. Minden áldás tőle árad. Ő minden, amire szükségünk van. Remélem nem unjátok meg ma, hogy a minden szót halljátok tőlem, mert lehet, hogy vagy ezerszer halljátok majd a következő órában. Mi gyakran mondunk olyanokat, hogy Jézus Úr mindenek felett. Nála van minden hatalom. Ő megbocsátja minden bűnödet. De megkockáztatnám, hogy mi nem igazán hisszük el mindezt. Így vagy úgy, valahogy nem hisszük, hogy ebbe minden beletartozik. A minden az semmit nem hagy Isten irányításán kívül. Például a János 21:17 azt mondja, hogy Uram, te mindent tudsz. Akkor ezek szerint azt is tudja, hogy reggel, mielőtt idejöttél volna, rossz gondolataid voltak. Akkor ez azt jelenti, hogy tudja, hogyan viselkedtél tegnap este, amikor ki akartál jutni a parkolóból. Ez azt is jelenti, hogy mindent tudott rólad, még mielőtt elhívott volna a vele való kapcsolatba. Isten soha nem lepődik meg. Ő nem mondja, hogy ó, te jó ég, erre aztán nem számítottam. Tudjátok, mi szembesülünk problémákkal, és úgy vagyunk vele, ó, te jó ég, erre már nem számítottam. De Isten már előre tudta azokat, és neki van egy terve. Isten már megoldotta minden problémánkat, mielőtt mi egyáltalán találkoznánk velük. Ha mi rádöbbenünk, hogy milyen mindenható, milyen hatalmas, és milyen mindent körülfogó Istenünk van, akkor élhetünk úgy, hogy a lelkünk szabadságon van, mert még ha nem is tudjuk, hogy mit kellene tennünk, akkor is ismerjük azt, aki mindent meg tud tenni. Isten mindent tud, és amikor valaki megkérdezi, hogy most aztán mihez kezdesz, akkor nyugodtan azt mondhatod, nem tudom, de ez nem is számít, mert ismerem azt, aki tudja a megoldást. Ha tudnátok, hogy hány éven keresztül tettem szerencsétlenné magamat azzal, hogy megpróbáltam kiokoskodni olyan dolgokat, amiket csak Isten tudott, és amiket nem kötött az orromra. Miért, Istenem, miért? Mikor, Istenem, mikor? Miért, Istenem, és mikor? Isten ismeri a dolgokat, és ő azt teszi majd, amit ő akar, és amikor ő akarja, és sok mindent nem fog elmondani nekünk, mert ha azt gondolnánk, hogy mindent tudunk, akkor nem bíznánk ő benne. Ő azt akarja, hogy bízzunk benne akkor is, amikor nem értjük. És akkor is, amikor látszólag semmi értelme a dolgoknak, azt akarja, hogy bízzunk benne, amikor valami nem tűnik tisztességesnek. Azt akarja, hogy bízzunk benne, amikor valami nagyon fáj, annyira, hogy alig bírjuk ki. Csak egy dolgot szeretne hallani tőlünk. Istenem, bízom benned. Tudom, hogy szeretsz. Bízom benned. Nem tudom, hogy mit fogsz tenni, de tudom, hogy tenni fogsz valamit. Én pedig nem fogok aggódni emiatt. Azt hiszem, ma napozom egy kicsit, sütkérezem a te fényedben. Megmaradok az Isten jelenlétében, és hagyom, hogy Jézus, az igazság fia ragyogjon rám. Ezzel jól felmérgesítem a gonoszt, és boldog maradok, miközben ő erőlködik. Amen. Hadd kérdezzek valamit. Az, ahogyan a problémáidat kezeled, az megoldja őket? Az esetek felében mi csak okoskodunk és agyalunk. Aztán azt hiszük, hogy kitaláltunk valamit, és végül rájövünk, hogy gőzünk sem volt az egészről. Az aggodalmaskodás olyan, mintha egész nap egy hintaszékben ülnénk. Egész napra lefoglal minket. Ó, Istenem, mit tehetek? Nem tudom, mit tegyek. Mit akarsz, hogy tegyek? Mit akarsz, hogy tegyek? Ó, Istenem, mit akarsz, hogy tegyek? És tudod, az az igazság, hogy a nap végén rájössz, hogy ezzel sehová nem jutottál. Egész nap elfoglalt voltál, de semmit sem haladtál előre. Én úgy hiszem, csak egy dolog vethet véget az aggodalmaskodásnak, az, hogyha elég hosszú ideig műveljük, és végül megvilágosodunk, hogy tudod mit, ennek semmi értelme. Amikor én az embereket tanítom, akkor nem szeretem csak azt mondani, hogy ne tedd ezt, ne tedd azt. Én igyekszem megmutatni, hogy hogyan tegyék, hogy hogyan alkalmazzák az üzenetet. Elég sokat gondolkoztam az aggodalmaskodáson, és kérdeztem Istent, hogy hogyan tudnám rávenni az embereket arra, hogy abba hagyják az aggodalmaskodást. És tudjátok, úgy hiszem, a legtöbbször arra van szükség, hogy elég hosszú ideig műveljük, míg végül elegünk lesz belőle, és rájövünk, ez nem segít rajtam, és máson sem, ezért inkább befejezem. Különben valószínűleg inkább tovább aggodalmaskodnál, miközben hallgatod a tanításokat arról, hogy ne aggódj. Nézzük meg a Máté 28:18-at. Arról szeretnénk beszélni, ami szerintem az egyik legfontosabb minden szó a Bibliában. Ez a rész Isten erejéről szól, arról az erőről, ami elérhető a hívők számára Jézus Krisztusban. Elképeszt, hogy a gonosz mennyire azt akarja, hogy gyenge emberek módjára gondolkozzunk. Nem vagyok rá képes, én nem tudom ezt megtenni, ez túl nagy falat a számomra, ó nem, erre meg nem vagyok készen, ó nem tudom ezt megtenni, nem tudom, hogyan kell ezt csinálni. De mi ugyanazzal az erővel rendelkezünk, ami feltámasztotta Krisztust a halálból. Tudjátok ezt? Gyerünk, nem egyszerűen csak prédikálni jöttem ide, mert azt akarom, hogy megértsétek, amit mondok. Isten minket minden szükségessel felszerelt. Bennetek van ez az erő. Nem arról van szó, hogy talán, meg hogy bennetek lehetne, vagy majd egy nap bennetek lesz, ha eléggé igyekeztek, ha tényleg őszintén elfogadtátok Jézus Krisztust megváltotoknak, ha elhiszitek, hogy ő bennetek él, akkor ez az erő, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, az bennetek ott is van. Szóval lépjetek túl a nem vagyok rá képes kifogáson, meg azon, hogy de, meg tudod, nos, de, nos, tudom, de, hát tudod, de én nem tudom, de hát tudod, én nem vagyok képes rá. Ahogy az előző alkalommal már mondtam, a csodák akkor jönnek, ha tudjuk, hogy képesek vagyunk a dolgokra. Mindenre képes vagyok Krisztus által, aki megerősít engem. Máté 28. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el, tehát tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. De Istenem, én nem érzem a jelenlétedet. Én imádkoztam ma reggel, de nem éreztem, hogy Isten ott lett volna, vagy csak a környéken járt volna. Nos, ne engedjétek többé, hogy az érzéseitek irányítsanak. Ő mindig veletek van. Azt mondja, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Jézus azt mondta, hogy életetek minden napján veletek leszek. Amikor ezt olvassuk, akkor ezt ne szellemiesítsük el. Mi az, amit Isten kér tőled az életedben? Egy nehéz házasságban vagy, de azt érzed, hogy Isten azt szeretné, ha kitartanál? Van egy gyereked, aki az őrületbe kerged, de tudod, hogy ki kell tartanod mellette, hogy hinned kell benne, és Isten végül mindent majd helyre tesz? Sok hibát elkövettél a múltadban, és olyan sok dolgot tettél, amit nem kellett volna. Most pedig sok az adósságod, és nagy az űrzavar, amit helyre kellene tenned. Sokszor azt érzed, túl nagy falat ez számodra, és amúgy is már 5 éve ebben a helyzetben vagy, és úgy érzed, hogy sehová sem haladsz. Nos, tudod mit? Mindegy, hogy mi az, amit meg kell tenned. Legyen az egy világméretű szolgálat vezetése, a forgalmi dugóban való vezetés, a gyerekek felnevelése, vagy valamilyen nehéz helyzet, talán az, hogy a férjed családjával nehéz zöldágra vergődni, vagy hogy nincs megfelelő lakó helyed, de minden hatalom Jézus Krisztusnak adott menjen és földön, ezért te képes vagy rá, hogy megtedd, amit ő mondott neked. Még nem vagytok elég lelkesek, én pedig nem fejezem be addig, amíg nem váltok igazán boldoggá. Az emberek folyton azt kérdezik tőlem, hogy érzed magad a sok utazás miatt, meg amiatt, hogy állandóan távol vagy az otthonattól. Nos, én nem kérdezem meg magamtól. Ne kérdezgesd magadat arról, hogy hogyan érzed magadat, mert ha ezt teszed, akkor állandóan pocsék válaszokat kapsz majd. Ne kérdezd magadat arról, hogy mit gondolsz, csak tedd azt, amiről tudod a szellemedben, hogy Isten mondja neked. Ha tudod, hogy Isten azt mondta neked, hogy maradj benne egy nehéz helyzetedben, és ne szaladj el előle, mert ő használni akar téged, akkor ne ücsörögj, és gondolkozz mindezen, és ne kérdezgesd, hogy hogyan érzed magadat, és ne beszélj arról mindenkinek, hogy hogyan érzed magadat, ne beszélj arról mindenkinek, hogy hogyan érzed magadat, ne beszélj arról mindenkinek, hogy hogyan érzed magadat. Amikor az emberek azt kérdezik, hogy érzed magadat, akkor csak mondd azt, nem tudom, nem kérdezgetem magamat, azzal foglalkozom, amit az Isten a szívemre helyezett, és csak azt teszem, amit ő mondott nekem. Ha a lelked nyaral, akkor nincs joga bármit is érezni. Hiszen a napon fekszik, fel sem tud kelni, hogy bármit is érezzen. Mintha azt mondaná, ne zavar, épp nyaralok. Nem tudom, hogy érzem magamat. Az érzéseim ma szabad napot kaptak. Az elmém is pihen, nem állok ellen Istennek. Nem vitatkozom vele. Ez az iga, amit hordoznom kell. Minden hatalom Jézusnak adatot. Ő pedig bennem él. Én pedig mindent megtehetek, amit kell. A Krisztus által, aki megerősít engem. Mindenki mondja, hogy mindent. Rendben. Lapozzunk az Efézus 1:19-hez. Valahányszor megjelenik a fejünkben a gondolat, nem hiszem, hogy képes vagyok erre. Akkor emlékezzünk rá. Minden hatalom. Menjen és földön. Minden hatalom és erő, ugyanaz az erő, ami Krisztust feltámasztotta a halálból, az bennünk lakik, és megerősíti még az én 65 éves halandó testemet is. Semmilyen kifogásunk nem lehet a semmittevésre. Bár csak tehetnék valamit Istenért, de gyermekeim vannak. Az a helyzet, hogy tenned kell valamit. Bele kell fektetned magadat valamibe, ami aztán jó gyümölcsöket eredményez valakinek az életében. Ki kell nyúlnod más emberek felé. A 18 és a 19. versben Pál a gyülekezetért imádkozott, és nagyon szeretem ezt az igerészt. Azt mondja, hogy tudjátok és értsétek meg. Tudjátok, mi nagyon sok mindennel rendelkezünk, de nem tudjuk, hogy mindez a miénk. És ha nem tudjuk, hogy a miénk, akkor nem is tudjuk használni mindazt. Hogy tudjátok és megértsétek az ő erejének mérhetetlen, határtalan, minden túlhaladó nagyságát, ami bennünk és értünk hívőkért működik. De ha nem hisszük, hogy ez az erő elérhető a számunkra, akkor nem is fog felszabadulni az életünkben. Újra mondom, de ha nem hisszük, hogy ez az erő elérhető a számunkra, akkor nem is fog felszabadulni az életünkben. A Krisztus vére már megszerezte ezt számunkra, de hit által szabadul fel az életünkben. Muszáj elhinnünk mindazt, amit az Isten igéje mond, és újra mondom, sokkal inkább azt kell elhinnünk, amit Isten mond, és nem azt, amit az érzéseink mondanak, vagy azt, amit az elménk mond, nem azt, amit a tapasztalataink vagy a barátaink mondanak. Aztán így folytatja, 19-től 22-ig, mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és saját jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Az ő lábai alávetett mindent. Mondhatod erre, hogy persze, de ez Krisztusról szól, mindezek az ő lábai alatt vannak. Nos, mi az ő teste vagyunk, ő a fej, és mi vagyunk az ő teste. Ezért mindaz, ami az ő lába alatt van, az a mi lábunk alatt is ott van. Az ő lábai alá vetett minden, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Mert ebben a testben benne lakik az ő teljessége, hiszen ő mindent teljessé tesz, és mindent mindenhol betelít önmagával. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én tudom, hogy Isten itt van ma ezen a helyen.
2: That God is here today.
1: És bárhova is menjek ma, nincs olyan hely, ahol ő ne lenne jelen. És bárhol is jártam eddig, nem volt olyan hely, ahol ő ne lett volna ott. És nem tudok olyat tenni vagy gondolni, amiről ő ne tudna már előre. És ő soha nem lepődik meg. Ő mindent tud, és mindent megtehet. Ő mindig velem van. Ővé minden hatalom, minden tudás. És mi meg ezt csináljuk, hogy nem tudom, hogy mi. Gyerünk, rázd lesz magadról. Ideje, hogy új hozzáállást vegyünk fel, és tudjuk, hogy kik vagyunk Krisztusban. Ő mindent tud. Mindent lát, mindent hall. Tehát, ővé minden hatalom. Rendben, ez az, amiről először fogunk beszélni. Ővé minden erő és hatalom. Ő bennem él, ezért bármit kell megtennem, én azt meg tudom tenni. Amen. Mondjátok, bármit is kell megtennem, én képes vagyok rá. Tehát nem akarom, hogy reggel, amikor felébredtek, még 30 percet azon gondolkozatok az ágyban, hogy nem tudok vágálni, nem tudok szembenézni ebbe a nappal, Istenem, én ezt már nem bírom tovább. Ha nem teszel valamit, akkor én nem is tudom, Istenem, annyira belefáradtam ebbe. Ugyan már, tudom, miket mondotok, időnként én is ilyeneket mondok. És régebben, éveken és éveken és éveken keresztül folyamatosan ilyeneket mondtam, amíg rá nem jöttem mindarra, amiről ma próbálok prédikálni. Lehet, hogy úgy tűnök ma, mint egy Szent Szellem vezette pomponlány, de nem bánom, ha ezzel tűzbe hozlak titeket. Szóval hány bűnünk bocsájtatott meg? Mind! Nagyon szeretem ezt. Az Ézsaiás 38:17 azt mondja, figyeljetek, hátad mögé dobtad minden vétkemet. Azért szeretem ezt nagyon, mert nem azt mondja, hogy félretette őket, és ha akarja, akkor bármikor újra előveheti őket. Nem egy dobozba tette be a bűneimet, és nem tette félre őket későbbre, hogy kéznél legyenek arra az esetre, ha valamivel jó fejbe akar vágni. Miért mondja a Biblia, hogy a háta mögé dobta őket? Azért, mert Isten folyamatosan mozgásban van, és nem fog visszamenni, és előkeresni valamit a múltból. Ami a háta mögött van, azt elfelejti, és nekifeszül annak, ami előtte van. Nem egyszerűen csak elfedezte a bűneinket, hanem eldobta őket. És milyen messzire dobta el őket? Olyan messzire, amilyen messzire van a napkelet a napnyugattól. És még mit mond? Az, hogy nem emlékezik meg róluk.
0: tartalmazott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
3: Manna Hit.
0: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
1: CrossGPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
3: Folytatódik a változékony nyári idő. Az ELTE tanszék vezető egyetemi tanárát jelölték alkotmánybírónak. Medve támadt egy magyar újságíróra az erdélyi Tusnádfürdő közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Sonnenwendt Pált az ELTE tanszék vezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a TISZA frakció Hende Csaba helyére. Jelentette be Facebook oldalán Bújdosó Andrea, képviselőcsoport vezetője. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a TISZA frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja. Így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Sonnenwendt Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a TISZA frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, közölte az ellenzéki párt. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Közben az ukrán és amerikai tisztviselők megvitattak egy az Ukrajnában zajló háborút lezárni hivatott újabb békejavaslatot. Medve támadt egy magyar újságíróra futás közben az erdélyi Tusnádfürdő közelében. A tudósító a falu közelében egy sűrű bozótosban találta szembe magát a barna medvével. Az állat felemelkedett és eltátotta a száját. A férfi akkor elkezdett üvölteni és a telefonját a vad felé hajította. Emiatt az hátrahőkölt, az újságíró pedig futásnak erett. Menekülés közben egy kutya majd egy fiatalokból álló társaság sietett a segítségére, így szerencsésen megúszta a támadást. Idén 76 mentési kivonulás során 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A vízbefulladás megelőzésének világnapján felhívták a figyelmet, a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni arról, hol milyen mély a víz, vannak-e áramlások vagy sodrás. Kerülni kell az extrém melegben a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Az úszni nem tudóknak azt tanácsolják, hogy mentőmellény nélkül ne menjenek a vízbe. Valamint mindenki vegye komolyan a viharjelzéseket. Vasárnap a napsütés mellett megnövekszik a felhőzet, és előfordulhat kisebb eső, zápor, zivatar. A szél gyakran megélénkül, nyugaton meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, napközben 29 és 35 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.
0: Ez a Manna

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy ma mi mindenről olvastam a Budapestről szóló cikkekben. Tovább tart például a lakáspiaci árkorrekció. Bár az ingatlan.com lakás árindexe szerint országosan 6%-kal emelkedtek a használt lakások és házak kínálati árai júniusban, Budapesten 1%-os csökkenés következett be. A fővárosban ezzel már a harmadik egymást követő hónapban mérséklődtek az árak. Hasonló legalább 3 hónapos negatív sorozatra legutóbb 2020 októberre és decemberre között volt példa. A korábbi várakozásainkkal összhangban a lakásárak egyre erősebben alkalmazkodnak a fizetőképes kereslet korlátaihoz. Ez nem feltétlenül jelent mindenhol árcsökkenést, de a korábban látott rendkívüli áremelkedés érezhetően és látványosan lassul. Jelenleg nincs olyan tényező, amely rövid időn belül jelentősen felpörgetni a keresletet, így a konszolidáció folytatására lehet számítani a következő 3-6 hónapban is. Hosszabb távon a piaci kamatszintek és a lakáshitelek kamatainak érdemi csökkenése hozhat majd új lendületet a lakáspiacon. Ennek hatása azonban csak fokozatosan jelenhet a következő években meg, értékelte a friss piaci tendenciákat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A júniusi adatok alapján az ország területileg is kettészakadt, az ország középső és nyugati felében stagnálnak vagy csökkennek a lakásárak. Nyugat-Dunántúlon 1,7%-kal, Dél-Dunántúlon 6%-kal csökkentek az árak májushoz képest. Pest megyében a 2%-os és Közép-Dunántúlon pedig a 0,5%-os emelkedés lényegében stagnálást jelent. A drágulás súlypontja eközben Kelet-Magyarországra helyeződött. Délalföldön 3,2%-kal, Északalföldön 1,5%-kal, Észak-Magyarországon pedig 8,1%-kal emelkedtek a kínálati árak egyetlen hónap alatt. Az éves áremelkedés üteme ugyanakkor országosan és Budapesten is tovább mérséklődött. Júniusban országosan 12,2%-kal álltak magasabban az árak, mint egy évvel korábban. Budapesten viszont már csak 8,7%-os volt a drágulás. Most először böngészhető Rádai Mihály fotóhagyatéka 8000 színes fényképével indította el a fővárosi Szabó Ervin könyvtár Budapest gyűjteménye a Nem Fekete-Fehér című új online tematikus oldalát, amely első alkalommal teszi átfogóan hozzáférhetővé a városvédő budapesti fotóhagyatékát. Az 5 évvel ezelőtt elhunyt televíziós és művészettörténész Rádai Mihály neve összeforrt Budapest épített örökségének védelmével. Évtizedeken át járt a fényképezőgépével a fővárost és dokumentálta a változásait. 2012-ben csaknem 8000 színes felvételt adott át a Budapest gyűjteménynek. A nagyjából 1985 és 2005 közötti időszakot felülelő hagyaték közel 500 budapesti helyszínt és témát örökít meg, sok esetben olyan épületeket, utcarészleteket és városi részleteket is, amelyek mára jelentősen átalakultak vagy teljesen eltűntek. 25 kiemelt helyszín is felfedezhető fényképeken és a hozzájuk kapcsolódó történeteken keresztül. A válogatásban többek között a New York palota, a Hungária fürdő, a Gresham palota, a Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga és a Városliget szerepel. A gyűjtemény különlegessége, hogy a fényképek nem művészi albumként, hanem egy városvédő munkanaplójaként tárulnak elénk. Rádai sokszor életveszélyes állapotú épületekbe is bement, rossz időben, nehéz körülmények között fényképezett, vagy éppen egy utcán heverő építészeti részletet örökített meg. Nem a technikai tökéletesség érdekelte, hanem az, hogy megőrizze mindazt, ami hamarosan eltűnhet. A könyvtár ezért tudatos döntéssel utólagos technikai korrekció nélkül tette közzé a felvételeket. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár tavaly hozta létre munkatársa Enkóse Judit szakmai vezetésével a Rádai Mihály emlékprojektet, amelyben 34 önkéntes kutatása ismerhető meg a Király utca Kiskörút és Nagykörút közötti szakaszának történetéről. A résztvevők fényképek, interjúk,

evéltári dokumentumok és digitális források felhasználásával 40 épület múltját dolgozták fel, létrehozva egy szabadon kutatható várostörténeti adatbázist. Végéhez közeledik a megújult MOL Bubi próbaüzeme, amely lehetővé tette, hogy a BKK valódi felhasználói tapasztalatok alapján finomhangolja a rendszert. A tesztidőszak egyúttal számos olyan visszajelzést is hozott, amely segíti a rendszer továbbfejlesztését, és amelyeket a Budapesti Közlekedési Központ beépít a fejlesztésekbe. A visszajelzések nyomán a társaság egyebek mellett átalakította a közbringa rendszer árazását is. A BKK munkatársai a szolgáltatóval közösen 7 nappal látéve dolgoznak a MOL Bubi informatikai háttérrendszerének utolsó beállításain, hogy az applikáció hibamentesen működhessen. A közlekedés szervező köszöni a felhasználók türelmét, és sajnálja, hogy a megelőző hónapban nélkülözniük kellett a szolgáltatást. Még néhány nap további türelmet kér a felhasználóktól a BKK a megújult MOL Bubi éles indulása előtt. Jelenleg is zajlik az összetett háttérrendszer tesztelése, amelynek utolsó körében technikai átállás miatt szükséges leállítani az applikációt, és így a kerékpár használat lehetőségét, hogy a fizetés és számlázás funkció beépíthető legyen az alkalmazásba, illetve a bringa beállítások finomhangolása megtörténhessen. A leállás pontos időpontja nehezen meghatározható a tesztek jellege miatt, ezért a BKK arra kéri a próbaüzemben résztvevőket, hogy figyeljék a társaság csatornáit, amelyeken hamarosan kommunikálni fogja a próbaidőszak végét, amelyet néhány napos leállás követ. A próbaidőszakra közel 15 000 felhasználó jelentkezett, akiknek használati szokásai és visszajelzései rendkívül hasznos információkat közvetítettek a BKK felé. Ezek segítettek például a kerékpár beállításának finomhangolásában és az edukációs anyagok megtervezésében. Az elektromos kerékpárok iránti rendkívüli érdeklődés, valamint a felhasználói reakciók és a Magyar Kerékpáros Klubbal történt egyeztetés nyomán a társaság átalakította a MOL Bubi rendszer árazását is. A 18. kerületben Pesszent Lőrinc és Pesszent Imre területén október első felétől csaknem az őszi szünetig tart majd 2026-ban a lom kikészítési időszak. A 11 körzetre területen belül különböző dátumok vonatkoznak. Nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a címükre vonatkozó napon 18 óra után készítsék ki a lomokat a lakosok. A nem a megjelölt időpontban történő lom kikészítés közterület szennyezési szabálysértésnek minősül. A 18. kerületi lomtalanítás alkalmával is kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagy darabos hulladék, például elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg helyezhető ki a ház elé. Közben egyedülálló lehetőség nyílik a csepeli nyugdíjasoknak, a strandfürdő a hét első három napján, hétfőn, kedden és szerdán ingyenesen látogatható. A helyieknek csepeli lakcímkártyával extra kedvezmények is járnak. A felnőtt napi jegy 3900 forint, hétköznap hétvégén 4400, a nyugdíjas és a diák jegy pedig 3400 és 3800 forint. A fürdőbe 5 és 10 alkalmas bérlet is váltható, amelyek a nyári szezonban szeptember 13-áig használhatók fel. Csepeli nyugdíjasok számára hétfőn, kedden és szerdán az ünnepnapok kivételével ingyenes a belépés. Ehhez a lakcímkártya, illetve a nyugdíjas igazolás felmutatása szükséges. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: Budapest Update.
1: A Villa Budapest összegyűjtötte az oldalán, hogy miben volt első a fővárosunk Budapest. 1837. augusztus 22-én nyílt meg például Pest első állandó magyar színháza, a Pesti Magyar Színház, amely ekkor még az Astoria, a Múzeum körút és a Rákóczi út sarkán állt. A nyitó előadáson Vörösmarty Mihály Árpád ébredése című drámáját, majd Eduard von Schenk Belizár című szomorú játékát mutatták be. Bár a városban már 1812 óta működött egy színház, az viszont csak német nyelvű darabokat játszott. A Pesti Magyar Színházban operát és drámát egyaránt nézhettek a nézők, 1840-ben nevezték át Nemzeti Színháznak. Miután Pest, Buda és Óbuda egyesült, szükség volt egy polgármesterre, aki a gyakorlatban vezeti a várost, hiszen a főpolgármester inkább reprezentatív és ellenőrző szereppel bírt. Így hát 1873-ban megválasztották a már akkor is népszerű várospolitikust Kammermayer Károlyt polgármesternek. Kammermayer korábban részt vett az 1848-as szabadságharcban hadnagyként, 1857-ben a Pesti Dologháznál volt tisztviselő, 61-ben Buda főjegyzője lett. 1867-től Pest tanácsnoka volt, aki a közegészségügyi és köztisztasági ügyekért felelt. Polgármesterként a város új korszerű közigazgatásának kiépítése, a hivatalok beindítása, az új kerületi előjáróságok megszervezése kötődik a nevéhez, de olyan nagy beruházások is, mint a fővámtéri nagyvásárcsarnok és a közvágóhíd. Budapest első vásárcsarnoka az ország első vásárcsarnoka is volt. Az épülettípus a 19. században vált népszerűvé, amikor is a megnövekedett lakosságszám és a csökkenő közbiztonság miatt a városokból egyre inkább kiszorultak a nyílt piacok, helyüket pedig átvette a fedett tér. A fővámtéri csarnok az Egyesített Budapest első nagyobb építészeti beruházása volt, amit még az első polgármester indított el. Az épületet az a Pesz Samu tervezte, akinek a Műegyetem könyvtárát és az országos levéltárat is köszönhetjük. A központi vásárcsarnok érdekessége, hogy eredetileg még saját vasúti rakodóvágánya is volt, a felszín alatt pedig egy folyosó kötötte össze a rakparttal. A budai oldalon csak 1902-ben épült vásárcsarnok, ez volt a 6. számú, amit ma Batthyány téri vásárcsarnokként ismerünk. Első cukrászdáink Budához köthetőek, ugyanis az első hivatalosan bejegyzett cukros süteményesünk 1718-ban Budán kapott engedélyt arra, hogy cukrászdát üzemeltessen, bár ekkor még ezzel a nyugatabbra nagyon is jól prosperált vállalkozással, itton olyan nagyon nem tudtak mit kezdeni az emberek. Jó száz évvel később, 1827-ben a mai Szent Háromság téren nyitotta meg süteményüzletét Schwab Ferenc cukrász, a még ma is üzemelő Európa szerte híres Russwurmot. Érdekesség, hogy az alapító halála után József Nádor egykori udvari sütője, Richter Lénárt vitte tovább az üzletet, aki annyira ügyes cukrászmester volt, hogy még Bécsből is rengetegen jöttek, kifejezetten az ő süteményei miatt. Ami a pesti oldalt illeti, az első cukrászdát 1847-ben Kugler Emil alapította a József Nádor téren. 1870-ben a mai Vörösmarty térre költözött, és ma Zserbó néven ismerjük. Bár felnőtt műsorokat már a 60-as évek közepétől találhattak az Arra vágyok Budapest éjszakai szórakozóhelyein, a város első igazi Maszek nightclubja csak 1958-ban nyílt meg. Nevét a hollywoodi Pink Pussycat bár ihlette, és annak ellenére, hogy a bejárat fölött a rózsaszín cica nép díszelget, előszeretettel hívták rózsaszín cicáknak is. Tükrök, rózsaszín plusz cicával ékesített zongora és apró intim hangulatú galéria tartozott a szép lányok birodalmához, aki pedig férfiasabb szórakozásra vágyott, mehetett a rózsaszín cseppkőbarlangot idéző billiárdszobába játszani.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyunk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. július 25-e van szombat, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Több tucat taxist ellenőrzött a rendőrség Budapesten. Helyére emelik a déli körvasút új acélhídját, jelentős korlátozások várhatók ezen a hétvégén. Rendkívül alacsony a Dunavízállása, buszokkal szállítják tovább a turistákat. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Kétnapos összehangolt ellenőrzést tartotta a budapesti rendőrfőkapitánysága a főváros több kerületében közlekedő taxiknál. Az akcióban a Budapesti Közlekedési Központ és a Nemzeti Közlekedési Hatóság szakemberei is részt vettek. A rendőrség tájékoztatása szerint július 17-én és 18-án közel 70 taxit vizsgáltak át. Az ellenőrzött sofőrök mindegyikénél negatív eredményt mutatott az alkoholszonda, ez pedig azt jelenti, hogy ittas vezetőt nem találtak. Az akció során ugyanakkor egy taxi sofőrről kiderült, hogy szabálysértési elzárás végrehajtása miatt körözik. A rendőrök a férfit a helyszínen elfogták és intézkedtek vele szemben. A vizsgálatok során mindössze egy közigazgatási bírságot szabtak ki a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt. Emellett 10 esetben jegyzőkönyv készült különböző szabálytalanságok miatt, például eltérő tarifa alkalmazása, nem megfelelő viteldíj felszámítása, fizetési problémák vagy bankkártyás fizetési terminál hiánya miatt. A budapesti rendőrfőkapitányság közölte, hogy a közlekedés biztonsága és az utasok érdekeinek védelme érdekében a jövőben is folytatják a taxisok ellenőrzését a fővárosban. Látványos és műszakilag is különleges szakaszához érkezett a déli körvasút fejlesztése. Július 24-e és 26-a között, tehát ezen a hétvégén mozgatják az új vasúti acélhidat a Soroksári út fölött. A csaknem 2500 tonnás hídszerkezet beemelése a beruházás egyik legösszetettebb munkafolyamata, amely miatt ezen a hétvégén jelentős közlekedési korlátozások vannak érvényben. A Budapest Park felüli déli hídszerkezet 109 méter hosszú és közel 20 méter széles. A szakemberek hidraulikus emelőkkel emelik a megfelelő magasságba, majd speciális önjáró szállító rendszerekkel centiméteres pontossággal mozgatják a végleges helyére. A híd elemeit az elmúlt hónapokban szerelték össze a helyszínen, több mint 100 acélelem felhasználásával. A fejlesztés részeként pedig két új vasúti híd épül, amelyek a jövőbeni közvágó híd vasúti megálló tartó szerkezetei is lesznek. Az új négyvágányos állomás korszerű utasperonokkal, liftekkel, mozgó lépcsőkkel és közvetlen átszállási lehetőséggel kapcsolja majd össze a vasutat a Hévvel és a fővárosi közösségi közlekedéssel, így Budapest egyik legfontosabb közlekedési csomópontja jöhet létre. A híd helyére kerülése után megkezdődik a felső vezetékrendszer, a vasúti pálya és a kapcsolódó műszaki berendezések kiépítése. A tervek szerint a déli hídszerkezetet október végén helyezik ideiglenesen forgalomba, míg az északi híd 2027 őszére készülhet el. A kivitelezés idején a Gubacsi híd térségében ideiglenes forgalmi rend van érvényben. Az autósokat kijelölt terelő utak segítik, több csomópontban azonban torlódásokra kell számítani. A közösségi közlekedés módosított útvonalakon ugyan, de folyamatosan működik, a gyalogosok és a kerékpárosok számára pedig biztosította az észak-déli átjárás. A beruházó azt kéri, hogy az érintettek indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális forgalmi változásokról. Augusztus 1-től újabb településekkel bővül a Budapestről elérhető éjszakai agglomerációs közlekedés. A fejlesztés a július elején bevezetett menetrendi változások folytatása, amelynek célja, hogy a fővárosból éjszaka is egyszerűbben és kiszámíthatóbban lehessen hazajutni a környező településekre. Az új járatoknak köszönhetően Kelenföld metróállomástól közvetlen éjszakai busz indul Biatorbágy térségébe, amely Sóskutat, Pusztazámort és Egyeket is érinti. Augusztus 11-től pedig Szigethalom, Halásztelek és Tököl is közvetlen éjszakai kapcsolatot kap az M4-es metró végállomásáról. Északnyugat felé is jelentősen bővül a hálózat. Solymárról éjszakai csatlakozások indulnak Pilis-Szentiván és Pilis-Szántó felé, míg Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet majd eljutni. Az új járatok útba ejtik Szentendrét, Leányfalut, Tahitótfalut és Dunabogdányt is. Emellett a H5-ös hév utolsó járatához igazodva Pomázról Pilis-Szentkereszre és Csobánkára is indulnak éjszakai buszok. Az északkeleti térségben könnyebbé válik Veresegyház, Szada, Erdőkertes Őrbottyán és Csomád elérése, míg az Örs-vezér teréről gyakrabban indulnak járatok Csömör és Nagytarcsa felé. A déli agglomerációban szintén bővül a kínálat, a Népligettől közlekedve, közvetve éjszakai buszok közlekednek majd Dabas irányába, illetve Alsó-Némedit, Ócsát, Inárcsot, Kakucsot és Újhartyánt is útba ejtik. Újdonságként Budapest és Kiskunlacháza között is létrejön a közvetlen éjszakai kapcsolat, amely jelenleg Dunaharaszti, Taksony, Dunavarsány és Délegyháza érintésével közlekedik majd a Budapest-Belgrád vasútvonal átadását követően módosított útvonalon jár tovább. A fejlesztések célja, hogy az éjszakai tömegközlekedés minél több agglomerációban élő számára jelentsen biztonságos és megbízható alternatívát az autózással szemben. A tartósan alacsony dunai vízállás már a folyami hajózást is komolyan érinti. Komáromnál több szállodahajó vesztegel, mert a sekély víz miatt nem tudnak tovább haladni, ezért az utasokat autóbuszokkal szállítják Budapestre. A közlekedési és beruházási minisztérium tájékoztatása szerint jelenleg 7 szállodahajó várakozik Komárom térségében, de a Duna más szakaszain is olyan alacsony a vízállás, hogy sem a személy, sem pedig a teherhajók nem tudnak biztonságosan közlekedni. A Magyar Beutaztatók Szövetsége szerint jelenleg egyetlen szállodahajó sem képes Komáromtól délre tovább haladni, ezért a városban ideiglenes utasváltó központot alakítottak ki. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján Komáromnál mindössze 10 cm-es, Budapesten pedig 47 cm-es vízállást mértek. Bár a következő napokban némi vízszint emelkedés várható ugyan, a szakemberek szerint a Duna magyarországi szakaszán továbbra is rendkívül alacsony marad a vízállás. A rendkívüli helyzetnek már más következményei is vannak. Péntek hajnalban például ideiglenesen le kellett zárni a Margit hidat, mert a visszahúzódó víz egy feltételezhetően második világháborús robbanótestet tett láthatóvá a híd egyik pillérének közelében. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós vízhiány nem csak a hajózást és a turizmus nehezíti meg, hanem hosszabb távon a vízgazdálkodásra és a vízminőségre is komoly hatással lehet. Mivel a hazai turizmus jelentős része a vizekhez kapcsolódik, így az elhúzódó alacsony vízállás gazdasági szempontból is érzékenyen érintheti az ágazatot. Hajszálon múlt egy baleset veszélyes rolleres jeleneteket rögzítettek Budapesten. Újabb figyelmeztető felvételeket tett közzé a Budapesti Autósok csatornája. Több olyan közlekedési helyzetet is bemutatnak, ahol csak a szerencsének és a gyors reakciónak köszönhető, hogy nem történt súlyos baleset. Az első felvételen két elektromos rolleres a járdáról váratlanul hajt az úttestre, anélkül, hogy meggyőződnének arról, hogy biztonságosan megtehetik-e. Egyikük a járda szegélyen elveszíti az egyensúlyát és kis híján egy érkező autó elé zuhan. A balesetet végül az autó vezetőjének gyors fékezése akadályozta meg. A második jelenetben két rolleres egy hatsávos út belső sávjában áll meg, feltartva a forgalmat. A felvétel szerint a záróvonalat figyelmen kívül hagyva akartak balra kanyarodni, ezzel veszélyes helyzetet teremtve maguk és a többi közlekedő számára. A videó harmadik részében már nem rolleresek szerepelnek, de a jelenet még ennél is veszélyesebb. Ismeretlen személy egy felüljáróról kézi súlyzót dob az autópályán nagy sebességgel haladó járművek közé. A tárgy szerencsére nem talált el egyetlen autót sem, így nem történt tragédia. A felvételek viszont ismét rámutatnak arra, hogy a közlekedési szabályok betartása valamennyi közlekedő közös felelőssége. A figyelmetlen vagy felelőtlen magatartás néhány pillanat alatt súlyos és akár végzetes következményekkel járhat. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok.
3: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.
0: Ez

0: Budapest Update.
1: Augusztus 30-ig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél. Összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kiterepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Bilav Budapest pár helyszínt, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg az, hogy panoráma. Felsétálni a Gellértet tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementés spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természete meg különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kilátás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást. Most, hogy tartósan vált a jó időszín, de minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Vilav Budapest 3 olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most 3 olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letírni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegesé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani Bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltöltetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonzza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember. A szocializmus bő 40 évig tartott, majd jött a rendszerváltás, ami egy csapásra elsöpörte, de nem nyom nélkül. Ennek az időszaknak megvolt a maga sajátos esztétikája, ami jó rész köztéri szobrok és emlékművek formájában mutatkozott meg. A régmúlt emlékei szedte össze a világ Budapest. A Gellérthegyi Szabadság szobrot egy igazi magyar szobrász nagyágyú Kisfaludi Stróbör Zsigmond készítette 1947-ben. Eredetileg nem a szabadságról kapta a nevét a monumentális emlékmű, hanem felszabadulási emlékmű volt a címe, és a fiatal magyar kommunista állam így szerette volna kifejezni tiszteletét a szovjetek felé, hogy felszabadítottak minket a náci megszállás alól. A rendszerváltást követően vita volt arról, mit kéne is lehetne kezdeni vele, de végül a szobor átértékelésre került, talán mert kicsit problémás lett volna elmozdítani a hegy tetejéről, na meg az évtizedek során a főváros jelképébe is vált a szinte minden irányból látható alkotás. Így a pálmaágat tartó nő alakot átkeresztelték szabadságszoborra, és mindent elmozdítottak róla, ami a szocializmusra és a szovjetekre utalt, kezdve a 4 méter magas és az alkotás előterében állt géppisztolyos szovjet katona szobrával. A Gellérthegyi emlékmű mostanában ismét a viták keresztüzébe került, mert egy jókora keresztet vettettek rá. A következő a Memento Park. Ha valaki azt kérdezi, hogy na de hova tűnt a szabadságszobor előtt egykor állt szovjet katona szobra, akkor a válasz az, hogy a 22. kerületben található Memento Parkba szállították 92-ben a helyszín kialakítása idején, mert maga a szoborpark egy évvel később 93-ban nyitott meg. Némi iróniával fűszerezve mondani valónkat, mondhatjuk azt, hogy a katona szobor az övéi közé került, hisz ez az első számú gyűjtőhelye a szocialista korszak köztéri alkotásainak. A hatalmas park szürreális időutazás, ami legalább annyira megmosolyogtató, mint amennyire nyomasztó. Mégis aki élőben szeretné megcsodálni a bő 40 évig kitartó szocializmus műalkotásait és szembesülni a kor bizarr esztétikájával, annak kihagyhatatlan a hely felkeresése. A különleges élmény garantált, bár könnyen lehet, hogy Sztálin orbitális méretű csizmája, vagy a hasonlóan méretes Lenin fel éjjel kísérni fog álmunkban. A szocializmusban számos olyan alkotás is készült, ami az ifjúságot igyekezett sportos, szorgalmas és rendes életre nevelni. A rendszerváltás után ezek is a Memento szoborparkba kerültek, majd később visszautaztak a városba, Zuglóba, még közelebbről a Népstadion, ami 2002-ben kapta meg Puskás Ferenc nevét melletti parkba. A régi futópálya körül álltak, miután a Puskás Ferenc aréna megépült és körülötte kialakításra került a több részből álló hatalmas sportpark, a szobrok is visszakerültek. Jelenleg a park keleti részén találhatók és jó részt sportszobrok, de azért van köztük olyan is, ami inkább a tisztes életmódot és a kultúrát, szórakozást helyezi a középpontba. Ilyen például a népi táncosok, az éneklő fiatalok, vagy a természetjárók szobra. Ha valami nagy vitát vált ki a mai napig, az a Szabadság téren álló szovjet hősi emlékmű, amivel kapcsolatban többször is felmerült, hogy elbontják, végül mégis mindig maradt a helyén. Közvetlenül a háború lezárását követően állították fel 1946-ban a kommunista hatalom átvétel előtt, és ez a legfőbb érv, ami időről időre megmentette az alkotást. Ami azonban még így sem tudja lemosni magáról a bű 40 év alatt rárakódott túlvörös árnyalatot, pláne hogy a tetején ott virít a szocializmus csillaga. Antal Károly erősen megosztó munkája azért is keltett, és kelt a mai napig rossz érzéseket az emberekben, mert bár a német megszállás aluli felszabadulás okán állították fel, az mégsem felszabadulás volt, hisz jött a helyébe egy másik megszállás, a szovjet, ráadásul az emlékmű cinikus módon a Szabadságról elnevezett téren áll. Az Országház is a Szabadságot valóban kifejező másik emlékmű, a Batthyány örökmécses közelében.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak, és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával, akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
4: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna morzsa.
1: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedéstervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége ma Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogság tréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője, akivel a megtalált boldogságunkról beszélgetünk, legyen ez globális, legyen ez nemzetre vonatkoztatható, legyen ez a saját kis privát boldogságunk, mert a megtalált boldogsággal kapcsolatban nagyjából bármilyen aspektusból nézzük is, ugyanazok a dolgok vonatkoznak. Szia Nelly, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, örülök, hogy itt lehetek.
1: Amikor megtaláljuk a boldogságot, akkor ugye én legalábbis azt gondolom, hogy szépen és kedvesen be kell mutatkoznunk neki, hogy szia, én vagyok ez, eddig úgy éreztem magam, hogy, és aztán a boldogság is bemutatkozik nekünk, de hogy meg kell találnunk a közös hangot, mint ahogyan meg kell tanulnunk a kisbabánkat is, amikor megszületik, hiszen ott van egy kész kis ember, neki már van személyiség, és az elkezd megmutatkozni.
2: Abszolút egyetértek. Ez olyan, mint a barátság eleje, amikor még ilyen minden szép és színes, és csillog, és villog, és csak azt tudod, hogy nagyon vártál rá, már vágyakoztál arra, hogy találkozz valakivel, aki ugyanúgy megért téged, aki szeret téged, aki támogat, aki ugyanazokat a dolgokat szereti, mint te, ugyanarra vágyik, és amikor elérkezik, akkor persze meg kell egymást tanulni, szóval akár egy új munkahelyen az első napon, amikor az ember izgatott, és azt várja, hogy úristen, biztosan képes leszek rá, biztosan megfelelek, majd biztosan jó leszek, majd jól fog ez működni, vagy mondjuk egy párkapcsolat legelején.
1: De milyen érdekes eleve már ez, miért nem azt mondjuk, hogy igen, tudom, hogy milyen jó leszek, mennyire klassz lesz, ezt csinálom, azt csinálom, így csinálom, úgy csinálom, munkahelyen, vagy párkapcsolatban, hogy majd ezt a sok mindent csináljuk együtt, tehát, hogy mindig az első a kételkedés és a kérdés. Miért? Ez determinált az emberben?
2: Igen, sokkal könnyebb a rossz dolgokra gondolni.
1: Ugye a Pretty Woman óta tudjuk ezt, és hogy a rosszat mindig könnyebb elhinni, de igen, valóban így van.
2: Igen, valóban így van. Nem merjük elhinni, hogy most valami jó dolog történik. Nem merjük el, hogy egyébként ez nekünk van közünk, vagy hogy mi ezt megérdemeljük. Uh-huh. Hogy ez nekünk jár, hogy ez nekünk a komfortos is tud lenni, hogyha beengedjük, hogyha megengedjük saját magunknak. Valamiért azt hiszem, hogy az ember bármennyire is utálja, de valahogyan könnyebben tud asszimilálódni a rosszabb dolgokhoz. Egyszerűen elfogadja, fejet hajt, azt mondja, hogy ez, hát Istenem, az élet ilyen, vagy ezt osztotta nekem, vagy ezek a lapok, és akkor azt mondja, hogy oké, ezen nem tudok mit változtatni, el kell fogadjam. De hogyha valami jó dolog történik, akkor azon elkezd kételkedni, hogy vajon ez, hol a csel?
1: De így kondicionál bennünket az élet, vagy ez egy magyar szokás? Mert például azért, hogyha az amerikai társadalmat nézzük, és nem csak arra gondolok, hogy filmekben mit látunk, de ott azért egészen másképp nőnek fel a gyerekek. Kifejezetten mostanában különösen ügyelnek a szülők arra, bátor vagy, mondd ki a tükörbe, bátor vagyok, ügyes vagyok, szép vagyok, okos vagyok, képes vagyok rá, ezt erősítik folyamatosan a gyerekekben. És nem csak mai napság, tehát nem az elmúlt 5 évre gondolok, hanem mondjuk az elmúlt 30-ra.
2: Igen, ez nagyon, lehet azt mondani, nemzeti, szóval velünk is ez történik. Hogyan nevelődünk, hogyan szocializálódunk, nálunk mit illik, mit nem. Ja, nem illik dicsekedni, nem illik azt mondani, hogy én ebben jó vagyok, mert milyen dolog már az, hogy elismerem az eredményeimet, a sikereimet.
1: De miért nem? És miért nem nevethetek a saját viccemen? Meg miért mondják azt, hogy az öndicséret büdös? Miért volna az?
2: Én egyébként nagyon szeretek nevetni a saját vicceimben.
1: Én is. Hát azért mondom el, mert szerintem vicces, hát akkor miért nevetnék rajta?
2: Így van, igen. Igen, de azzal már nagyon másképp vagyunk, hogy nekünk mit illik saját magunkra vonatkozólag kifelé kommunikálni. És sokkal inkább arra figyelünk, hogy mások mit gondolnak rólunk, és hogy mások mit kommunikálnak rólunk. És amikor megérkezik hozzánk mondjuk egy negatív kritika, azon túlmenően, hogy nyilván azonnal detektáljuk, azonnal látjuk, érezzük, hogy ez rossz, hogy ez nem esik jól nekünk. Ha nem becsüljük saját magunkat, akkor nagyon könnyen eljutunk oda, hogy ez egy tény.
1: Uh-huh. De amikor ez megállapítatik bennünk, hogy ez egy tény, azt én mindig úgy fogalmazom, hogy ketté vagyunk osztva önmagunkon belül is, tehát hogy van néha a rossz fej, aki szól, és szerintem ez ő.
2: Igen, egyértelműen az, aki...
1: Igen, az is én vagyok, tehát, hogy nem, de őt hátra kéne ültetni, vagy nem igen. Is tudom.
2: Szóval, amikor megérkezik a boldogság, és hogyha meg akarjuk ismerni, és be akarjuk engedni az életbe, akkor az életünkbe, akkor érdemes kíváncsisággal tekinteni rá, érdemes megismerni, hogy nem a kételj oldaláról, hogy miért jött vajon, azért jött-e, hogy majd bántson, hogy majd elmúljon, hogy majd vége legyen, hanem azért jött, hogy együtt megteremtsük azt a lelki érzelmi, akár fizikai jólétet, amiben élni szeretnék. És hogyha kellő kíváncsisággal figyelem azt, hogy milyen most együtt vele az élet, akkor azt hiszem, hogy sokkal nyitottabb leszek arra, hogy ezt az egész állapotot, ha nevezhetem így a boldogságot, ezt fenntartsam hosszú távon.
1: Fenntartani valamit hosszú távon már önmagában nagyon mellós dolog. Nem mondom, hogy nehéz, de komoly odafigyelést és energiát igényel. Amikor elcsípem azt az érzést, hogy hopp, hello élet, most boldog vagyok, merevítsük ki ezt a pillanatot, akkor ha nagyon figyelek és résem vagyok, akkor megtanulhatom azt,

0: nagy levegőt venni. Szóval érdemes, mert hogyha már van egy, ugye a magyar képi, a magyar nyelv az nagyon képi, amikor azt mondom, hogy képtelen vagyok megélni, vagy képtelen vagyok megcsinálni valamit, az azért van, mert nincs
1: róla képem.
0: Így van, nincs róla képem. De hogyha van róla képem, és általában már felnőtt korban azért elég képpel rendelkezünk, akkor behívom azt a képet, és azt mondom, hoppá.
1: Vagy csinálok egy képet, nem?
0: Hát és amikor először
1: mert a manifestációval kapcsolatban mindig ezt mondják, hogy képzeld el.
0: Így van.
1: És ez nem csak a spiri gondolkodás, sőt, hát menjünk vissza egészen az eredőhöz, tehát azért ezt a Biblia is elmondja, Jézus is elmondja, hogy tudd és lásd.
0: Így van. A vizualizációnak egyébként is hatalma
1: ez
0: van.
1: A kép ugyanúgy ér, ugye?
0: Abszolút. Ráadásul, hogy az tényleg úgy működik, hogy amit kellő rendszerességgel képzelek, az tényleg tényként kezeli. Tehát nem véletlenül született meg a pozitív pszichológiának is az az eszköztára, aminek az egyik, mondhatni, koronája a vizualizáció, vagy mondjuk a meditáció, vagy az, hogy leírom, lerajzolom, tehát amikor megjelenítem, hiszen így manifestálom aztán utána az életembe.
1: A megtalált boldogságról beszélgetünk a mai műsorban vendégemmel, Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtrénerrel, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzőjével, úgyhogy folytatjuk ezzel a bizonyos képpel, az elképzelés fontosságával, hogyan csináljuk. Érdemes-e mondjuk írni hozzá, érdemes akár lerajzolni, vagy mondjuk, hogyha van AI a kezünkben, akkor el tudjuk mondani neki, hogy szeretnék látni egy házat, egy szobát, egy lakást, egy autót, egy helyzetet, egy munkahelyet, ami így meg így néz ki, ott ülök én. Használd ezt a képet. Én nagyon boldog vagyok, jól érzem magam tőle. Tehát még ez a segítség is megvan, úgyhogy én mindig azt mondom, hogy okosan és ügyesen használjuk a rendelkezésünkre álló technikát, technológiát, akkor nagyon-nagyon-nagyon jó dolgokat tudunk belőle kihozni. Hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: Szoboszlai előtte Nikolics ment középütt, könyves. Szoboszlai, könyves szép helyet csinált neki. Szoboszlai lő. Gól!

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Megtalált boldogság, erről beszélgetek mai vendégemmel a műsorban, Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogság trénerrel. Szóval az elképzelés, a képes vagyok rá, a van róla képem hatalma. Hogyan tudunk képet gyártani magunknak, hogy legyen mibe kapaszkodnia az elmémnek, hogy aztán ezt ki tudja küldeni a világba, vagy hogy amikor beszélek a vágyaimra, akkor megjelenjen hozzá egy kép. Még akkor is, hogy egyébként eredendően ahhoz nincs kép, hiszen még nem történt meg.
2: Szoktam egyébként kérdezni, hogy el tudod képzelni? És meglepő módon van egyszer-kétszer, aki azt mondja, hogy nem. Nem tudom elképzelni. Nem tudom elhinni. Ez azt jelenti valójában. Nem tudom elhinni, hogy ez velem megtörténhet. Akinek nincsenek nagyon hasonlatos tapasztalásai, tehát nincs meg már az a kép a fejében.
1: Vagy még.
2: Vagy még, igen. Nagyon nehezen tudja elképzelni. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy az emberi elme elképesztően csodás. Szóval én még nem láttam olyat, aki mondjuk a kezdeti bizonytalanság után ne tudta volna, aztán végül. Lehet, hogy egy óra múlva, lehet, hogy egy nap múlva, vagy lehet, hogy egy hét múlva, de elképzelni, hogy hogyan lehetne jobb. Mert az agyunk sokszor képeket úgy alkot, hogy nyilván a meglévő emlékekből, de nagyon sokszor úgy alkotunk képet, hogy vesszük, mondjuk láttuk valahol, ami nem velünk történt, feltétlenül mondjuk egy film jelenetel jelenik meg például előttünk, mert ugye felidézünk valamit, vagy látunk egy festményt.
1: Mert jó érzést keltett bennünk.
2: Így van. Vagy látunk, nem tudom, az utcán egy anyukát a kisgyerekével, és abszolút abból jön el. Én ilyenkor szoktam mondani, hogy lehet egyébként trenírozni az agyat, méghozzá úgy, hogy nem
1: tudom. Ugyanúgy, mint az izmaink?
2: Abszolút. Mondjuk képzeld el, hogy ülsz mondjuk a metrón, lehet, hogy sokan ülnek a metrón, vagy a buszon, vagy bármilyen tömegközlekedési eszközön, és én ezt régen nagyon sokat játszottam a barátnőmmel. Képzeld el, hogy az a fiatal fiú, akit szembe ül, ismerjük, tudjuk, mivel foglalkozik, tudjuk, hova siet, tudjuk, hogy milyen az élete, és elkezdtünk egy forgatókönyvet írni valójában az ő életéről. Vagy az a nő, aki ott áll, és kapaszkodik, és látszik, hogy összeráncolja a homlokát, vagy most mire gondol, milyen az élete, kikkel kapcsolódik, vagy aki éppen telefonon beszél, most miről beszél, és kivel. Úgyhogy érdemes elképzelni olyan dolgokat, amiknek tulajdonképpen nincs köze a valósághoz, de hogyha ezt így gyakoroljuk, akkor egy idő után képzeld el, hogy te vagy az az ember, aki most éppen élete legboldogabb napját fogja megélni ezen a napon, mert ahova most igyekszik, mondjuk egy állásinterjúra, az pozitív vége, annak pozitív eredménye lesz, felvesznek, megkapod azt az állást, azt a munkai közeget, amire vágysz, és mondjuk adott esetben azt a bért, amit nagyon szeretnél, amit megálmodtál magadnak, akár csak ilyen földi dolgokon keresztül. Vagy képzeld el, hogy az az autó, amit most a szalonban látsz, az mondjuk a tiéd. És ezt egy picit még tovább víve, a vizualizációnak tulajdonképpen az is a célja, hogy ne csak trenírozz az agyat, hanem hogy az a rengeteg képi üzenet, amit alkotunk egy vizualizáció során, az utána pedig cselekvésbe menjen át, vagyis elkezdjünk tenni érte. Nem azt mondom, hogy mindenki tud tenni azért, hogy az az autó, amit mondjuk megálmodott abban a szalomban ott áll, és mondjuk a holnap már az övé legyen, de hogyha el tudom képzelni, hogy valaha egyszer, majd annál a cégnél fogok dolgozni, és azon amellett az íróasztal mellett fogok ülni, amit éppen láttam odafelé menet, akkor azt is meg tudom fogalmazni egy idő után, hogy és ezt hogyan fogom elérni.
1: Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtrénere műsor mai vendége, akivel a megtalált boldogságról beszélgetünk, és arról is, hogy mi a teendő akkor, amikor ez a boldogság megvan, megérkezik, bemutatkozunk neki, hogy én vagyok én, ő pedig a boldogság, és akkor innentől kezdve hogyan tudnánk a lehető leggyakrabban és a leghosszabban együttműködni. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A megtalált boldogságról beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője. És akkor most ebben a beszélgetésben szedjük össze az összes olyan dolgot, amivel a boldogságot magunknál tudjuk tartani, amiben a boldogságot meg tudjuk nevezni. Fontos ez például? Ez egy pillanat? Ez egy érzés? Ez egy állapot? Hogyan élem én ezt meg? Érdemes-e például ezt leülve összeírni nyugiban, hogy számomra a boldogság mit jelent? Ugye a könyv kapcsán többször beszélgettünk, te meg én már erről, sokszor beszélgettünk itt a rádióban is erről, de nagyon fontos, hogy ez mindenkinek más, mindenkinek van egy egyéni boldogsága, van annak külön saját egyéni személyre szabott illata, állapota, érzése, színe. Vannak hozzá kapcsolódó emberek, élethelyzetek, életkorok. Ezeket szerintem tökre érdemes lejegyezni, hogy legyen az embernek egy olyan utikalauza a saját boldogságához és a boldogságában, amire mindig lehet támaszkodni.
2: Nagyon jókat mondasz, és azt gondolom, hogy az egyéni boldogság az attól annyira egyéni, mert ha belegondolsz, hogy a hüvelykujjunk mennyire különbözik, ugye az új lenyomatunk alapján mindannyian nagyon egyediek vagyunk.
1: Tudtad, hogy még az ajkak mintája is olyan?
2: Igen, és ez elképesztő. Elképesztő. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb kérdés, amire választ kell találnunk, amikor a boldogságunkat keressük, vagy amikor megérkezik, és akkor azt mondjuk, hogy úristen, na igen, ez az, hogy mit akarok én? Hogy ez a mit akarok én, mit szeretnék, engem mit tesz boldoggá, az sokszor először támaszkodik azokra a dolgokra, amiket eddig megérkeztek. Mert akkor alapvetőleg számomra ez lehetséges, ez elérhető, de ez egy limitáció. Ha pedig arra gondolok, hogy mások boldogságára asszociálok folyamatosan, akkor pedig az nyilván mások életét fogom élni típusú történetben megy át, és mindjárt nem a saját boldogságomat fogom élni. Valahogy belülről fogom érezni, hogy valami nem oké, persze minden rendben, akár panaszra nincs is okom, de mégis azt érzem, hogy valami nincs rendben, nem vagyok a helyemen. Szóval pontosan mit szeretnék, engem mit ez boldoggá, ezt akár le is írhatjuk, igen, lehet egy ilyen jó kis listát írni.
1: Érdekes különben, mert abban a pillanatban, és bocs, hogy közbevágok is, megálltalak egy pillanatra, de abban a pillanatban, amikor föltesszük magunknak a kérdést, akkor az ember hirtelen megáll, oké, mitől is vagyok boldog? Mikor voltam boldog? Mi is az tulajdonképpen? Milyen érzés? Szóval ezer és ezer fájlt megnyit az ember agyában, és mindegyikre érdemes ránézni.
2: Nekem tetszik egyébként az a hasonlat, amivel már jöttél, és azt mondtad, hogy nevezzük meg, illetve nem is nevezzük meg, hanem kezeljük, hogy képzeljük őt el, mint egy személyt.
1: Igen.
2: Mert a párkapcsolati problémák esetén hozzám érkezőknek szoktam egyébként mondani, hogy sokszor igényekkel, meg elvárásokkal érkezünk, és talán így vagyunk a boldogsággal is. Igényeink vannak, én ezt szeretném, én ezt akarom, nekem ezek az elvárásaim, de abban nem is gondolunk bele, hogy mi van akkor, hogyha ezek mind teljesülnek. Tételezzük fel, teljesül. Tételezzük fel, megérkezik az a pár, az a pasas vagy nő, akire annyira nagyon régóta vágytunk, és vajon, hogy tartós lesz-e közöttünk ez a kapcsolódás, hogy tartós lesz-e a mi párkapcsolatunk, és boldogok leszünk-e együtt, azt vajon tényleg csak azt határozza meg, hogy én őt milyennek alkottam, meg hogy milyenre vágytam? Én azt hiszem, hogy ez egy kétoldalú történet. Azzal soha nem számolunk, hogy vajon én illek-e ahhoz a vízióhoz, ahhoz az álomképhez, ami aztán megérkezik. Mert
1: magyarul tényleg az én vágyam-e az a dolog, vagy valami nagyon régen bennem munkálódó viselkedési vagy megfelelési formának a lenyomata. Tehát ez olyan, mint amikor az ember nagyon sokáig van benne egy párkapcsolatban, nagyon akarja, hogy szeretve legyen. Jól működik a kapcsolat, de akar megfelelni. Sok ember él megfelelési kényszerrel, főleg szerintem a mi generációmban, kisebb vagy nagyobb mértékben, de biztos vagyok benne. És akkor megállok egy kirakat előtt, mondjuk most már nincsenek annyira kirakatok, de mondjuk akkor az online felületen nézek valamit, és azt mondom, hogy de jól néz ki ez a ruha, most csak mondok valamit. És megállsz egy pillanat, és azt mondod, oké, ez most nekem tetszik, vagy annak a nőnek tetszik, aki ennek a férfinak a barátnője, társa, párja, felesége. Neki akarok tetszeni, és azért tetszik, vagy ez valójában nekem nem tetszik. Nem egyszerű egyébként még a kérdést sem feltenni magunknak, De amikor erre tudunk válaszolni, az óriási előrelépés, meg egy tök nagy felszabadulás.
2: Abszolút. Hát ott a próbafőke. Fel kell próbálni. Hát én azt gondolom, hogy ha túl sokat vacilálunk, hogy vajon belemerjünk menni, mondjuk velünk szembe jövő bármilyen lehetőség érkezik, és vajon megpróbáljuk-e, akkor aztán el fog robogni mellettünk. Szóval mi lenne, ha azt mondanánk, hogy nincs róla képem, mert nem tapasztaltam még, meg ez valami új. Próbáljuk ki. Nézzük meg, hogyan működünk együtt, és közben is természetesen válthatok irányt, és hát ugye, ahogy a párkapcsolatokban is, az emberek valahogy alakulnak egymáshoz. Valahogy megképződik az az egység. És ennek kell idő. És ez szerintem a boldogságunk elfogadásához is kell idő. Nem lehetünk azonnal mindennel rendben. Lehet, hogy először sokként ért. És ugye visszautalva arra, hogy persze könnyebb a rosszat elhinni, jöhetnek a kétségek, hogy ez biztos, hogy nekem szól, én biztos, hogy erre, tehát hogy én ezt megérdemlem, vagy ez velem történik, vagy ez jó-e, tényleg jó-e, vagy ebben van valami trükk, hol az a apró betűs rész, aha, amit még nem olvastam el. Szóval el kell menni szerintem.
1: Na pont emiatt gondolom én azt, hogy érdemes elkezdeni leülni és kézzel írni. Valami kis cuki füzetet vegyünk magunknak. Tényleg működik a dolog, legyen a táskánkban, és ha várakozunk, hogyha éppen leparkoltunk, és még van 10 percünk, írjuk bele ezeket a kérdéseket, amik megmaradnak a fejünkben. Jobb leírni, tök jó az is, hogyha az ember mondjuk magának küld hangüzenetet, mert ezek a hangjegyzetek is nagyon jók, mert abban benne van ugye az is, hogy éppen milyen állapotban voltam, amikor ezt a kérdést lejegyeztem magamnak hangban, vagy amikor ez a kérdés megjelent bennem, de hogyha ebből elkezdünk írni egy füzetbe, akkor tök jól fogjuk látni, hogy honnan, hova jutottunk. Legyen ez mondjuk az első lépés, itt a jó tanács sorában a megtalált boldogsághoz, mert hogy ebből majd még lesz több beszélgetés is Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach boldogságtrénerrel. Itt a Mannán. Köszönöm szépen, hogy jöttél.
2: Én is hálás vagyok, hogy itt lehettem.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vendégem Pirner Alma, holisztikus egészségkócs, akivel a stresszoldásnak egy egészen speciális módszeréről fogunk most beszélgetni. A légzés, illetve a légzés technikáknak a varázsáról. Szia Alma, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia mindenkit, köszöntök szeretettel, itt vagyok ismét.
1: No, kezdjük onnan, hogy a légzés nagyon-nagyon sok mindenre tud gyógyír lenni, hogyha elkezdünk vele tudatosan foglalkozni, odafigyelni rá, és nem csak reflexből hagyni, hogy ugye lélegezzen a testünk, mert ez egy olyan automatizmus, ami mindannyiunkban megvan.
2: Így van, szerencsére nem kell rá odafigyelni, tehát ugye teljesen automatán működik a légzés, viszont pont ezért nem használjuk a légzést tudatosan, pedig gyakorlatilag, hogyha elkezdenénk tudatosan használni, akkor teljesen ki tudnánk egyensúlyozni az idegrendszerünket, és bizonyos szituációkban, amikor akár stresszesnek, frusztráltnak, vagy dekoncentráltnak érezzük magunkat, akkor rögtön tudnánk összpontosítani és központosítani, és hát a légzés az, ami ingyen van, mindig ott van kéznél, tehát nem kell hozzá edzőruhába öltözni, vagy akár elmenni otthonról, és akár pár perc légző gyakorlat is nagyon pozitív hatással tud lenni önmagunkra, csak nagyon kevesen használják.
1: Sokszor hallani például arról a típusú légző gyakorlatról, amit az amerikai tengerész gyalogosoknál is alkalmaznak, pontosabban amit ők alkalmaznak, hiszen megtanítják nekik, hogy hogyan tudnak egészen rövid idő alatt nyugvópontra kerülni és pihenni, hogy aztán tovább tudják tenni a dolgokat. Tehát gondolhatjuk, hogy ők milyen stressz alatt vannak. Hogyan tudjuk a légzést, a lélegzést, a lélegzés tudatosítását mint jó szelet befogni a vitorlánkba, Alma?
2: Először is tudatosnak kell lennünk a légzésünkkel kapcsolatban. Érdemes egy nagyon egyszerű gyakorlatot megpróbálni. Az egyik kezünket tegyük a mellkasunkra, a másikat a hasunkra, és csak lélegezzünk úgy, ahogy eddig is tettük. Semmiféle egyéb változtatás nem kell. Viszont nézzük meg, hogy az alsó vagy a felső karunk emelkedik először a kezünk, tehát mellkasba vagy inkább hasba lélegzünk. Ezzel rögtön ki tudjuk azt deríteni, hogy felületesen lélegzünk, tehát kapkodjuk a levegőt, piciket lélegzünk a mellkasunkba, vagy mi lassabb légzésen vagyunk, és mondjuk a hasunk kezd el elsőként emelkedni, tehát mint hogyha egy lufi lenne a hasban, ami minden irányba, előre, hátra, jobbra és balra is tágul. Így már rögtön kiderül az, hogy egyfajta folyamatos hiperventilációban vagyunk, ami eleve egy idegesség érzetet is generál, és azáltal belekerülünk egy ördögi körbe, vagy kihasználva a légzés erejét, mélyeket és lassabban lélegzünk, ezáltal a percenkénti légzés számunk ugye alacsonyabb, ami normál esetben azért jó lenne, hogyha olyan 10-12 körül, maximum 14 körül lenne légzés per perc egy embernél, de hát ez általában akár több is lehet, 16-18-20 légzés is percenként, amikor pedig kifejezetten lassú, mély légző gyakorlatokat végzünk, akkor akár ez lemehet 4-6 légzésre is percenként.
1: Mit tud adni nekünk a tudatos légzés?
2: Hát gyakorlatilag mindent, tehát a légzés az nem valami ezó-mizó dolog, hogy akkor megváltoztatja az embert, és rögtön elkezd az univerzummal csatlakozni, tehát nem erről szól a történet, hanem arról, hogy egész konkrét fizikai hatásai is vannak a stresszre, kiegyensúlyozza például a szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszert, ugye a szimpatikus idegrendszer a pörgésért, a cselekvésért, a csekkbefizetésért felel, és ugye általában ez működik túl normál állapotunkban, amikor tesszük a dolgunkat, és ugye megyünk abba a bizonyos taposómalomba, míg a paraszimpatikus idegrendszer pedig ugye az emésztésért és a pihenésért felel, ugye az úgynevezett rest and digest üzemmód. És ugye az a probléma ezzel, hogy ha egyszerre nyomjuk a féket és a gázt, akkor ugye túl sok hatást az autóban sem érhetünk el. Tehát lényeges lenne az, hogy ebben megtaláljuk a harmóniát. Mind a kettőre szükség van, viszont az, amikor túlműködik valakinek a szimpatikus idegrendszere, akkor jönnek ugye az alvás problémák és az emésztési problémák, hiszen ugye nem tud átkapcsolni paraszimpatikus működésbe. Ugye ez az egyik dolog, tehát azáltal, hogy tudatosítom a légzésemet és légzőgyakorlatokat végzek, megnyugtatom magam pár perces légzőgyakorlatokkal, ezáltal ezt például azonnal ki tudom egyensúlyozni, illetve hogyha mondjuk szeretnék energiát nyerni a légzésből, akkor is egy más típusú légzést csinálunk, vagy amikor szeretném magam megnyugtatni, akkor is egy más típusú légzést alkalmazunk, vagy amikor például szeretném lecsendesíteni az elmémet, a testemet, és még szeretnék nyugovóra térni. Tehát nagyon sokféle légzőgyakorlat van, ezt az alapján változtatjuk, hogy a belégzés milyen gyors vagy lassú, és a kilégzés mennyire gyors vagy lassú, illetve vannak-e légzés visszatartások, úgynevezett pozitív légzés visszatartás, amikor beszívom a levegőt és bent tartom, ezt nevezik pozitív légzés visszatartásnak, vagy pedig amikor kifújom és nem veszek levegőt egy pár másodpercig, ugye ezt nevezik negatív légzés visszatartásnak. Tehát gyakorlatilag nagyon sok mindenre, ahogy elmondtam, használható, csak sajnos nagyon kevesen élnek ezzel, sokkal előfordulnak mondjuk az emberek egy nyugtatóhoz, egy altatóhoz, mint hogy elkezdjenek rendszeresen légzőgyakorlatot végezni. Nekem azért nagyon masszív személyes tapasztalataim is vannak, én 2020-ban pánikrohamokkal küzdöttem, és hát amikor ugye elmentem az orvoshoz egyébként szívinfarktus gyanújával, és te hatalmas kivizsgáláson vettem részt, azt mondták, hogy mindent rendben találnak, viszont hát menjek fel ugye a neurológiára, mert hát valószínűleg itt ugye pánikrohamokról van szó, és akkor hát ott nyilván az orvos mit ajánl, azt mondta, hogy kezdjek el nyugtatót szedni, és hogyha beveszek napi 2-3 szemet, akkor biztosan jobban leszek, mert hát általában ugye így kezelik a pánikrohamosokat, emellett ugye menjek egy pszichológushoz, és akkor kezeltessem magam. Na most ez volt az a pont, amikor én a légzéshez fordultam, és teljesen alternatív módon elkezdtem légzőgyakorlatokkal meggyógyítani saját magam, és 4 hónap alatt sikerült teljesen és végérvényesen megszabadulni a pánikrohamoktól, úgyhogy semmilyen gyógyszert soha nem kellett bevennem.
1: Pirner Alma, holisztikus egészségkócs a vendégem a mai műsorban. Hamarosan beszélgetünk tovább a légzés fontosságáról, a légzés tudatosságról és arról, hogy mi mindenen tud segíteni, például a stresszoldásban, vagy például a szorongás oldásában. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Pirner Alma, holisztikus egészségkócs, stresszoldás, pánikbetegség oldása, vagy annak a tompítása, szorongás oldás, illetve még egyéb sok dolog, amiben a légzés tudatosság, vagy a tudatos légzés, illetve légzés technikák segíteni tudnak. Alma, egyrészt köszi, hogy itt vagy, másrészt pedig akkor adódik nyilván a kérdés, hogy itt van, említetted a pánikbetegséget. Nagyon-nagyon sok szorongó fiatal is van. Szoronganak a vizsgák miatt, a tanulás miatt, a világnak való megfelelés miatt, köszönhetően ugye a social media felületeknek. Hogyan tudunk elkezdeni dolgozni úgy a légzéssel, hogy mondjuk segíteni tudjunk a srácoknak?
2: Elsőként nekünk kell tudatosítani a légzésünket, az, ahogy mondtam, hogy ne egy automatizmus legyen, hanem figyeljünk oda ugye a mély és egyenletes légzésre, hogy ne egyfajta felületes hiperbó legyen, ami által sokkal inkább elfáradunk, az agyunk is egy ilyen agyi köd jön létre, illetve ugye a pulzusunkat ezáltal folyamatosan magasan tartjuk. A másik az, hogy legyen a napi rutinunk része a légzőgyakorlat, már 2-3 perces légzőgyakorlatokkal rendkívüli eredményt lehet elérni, tehát ezt iktassuk be mondjuk egy reggeli rutinba, egy lefekvés előtti rutinba, meg napközben egy 2-3 percben, amikor úgy érezzük, hogy éppen olyan helyzetünk van, hogy szükséges egy picit megnyugodni, megpihenni, vagy valami fontosabb döntés előtt állunk, vagy egy olyan szituációban, amikor érezzük azt, hogy felülkerekedik a szorongás rajtunk, a félelem, akkor egyszerűen csak leülök, behunyom a szemem, tudatosítom a lélegzetemet, mélyeket és egyenletesen lélegzem, és arra figyelek oda, hogy a kilégzéseim hosszabbak legyenek, mint a belégzéseim. Nagyon egyszerű példa, mondjuk 4 másodperc alatt belélegzünk, 6 másodperc alatt kilélegzünk, vagy 4 másodperc alatt belélegzünk, 8 másodperc alatt kilélegzünk. Ahogy egyszerűen csak számolom a lélegzetemet. Már ezáltal, hogy odafókuszálok a lélegzetre, ennek a mélységére és ennek a lassítására már 2-3 perc alatt meg tudom nyugtatni saját magamat, és ki tudom egyensúlyozni azt a bizonyos szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszert, illetve ugye az agynak is van egy különleges működése, az amigdala, illetve a prefrontális kéreg, ugye az amigdala felelős elsősorban a félelmekért, a szorongásokért, a dühért, egy csomó olyan érzelemért, amit ugye szabályoz, tehát nagyon egyszerűen, hogy engem egyszer mondjuk megharapott egy kutya, akkor onnantól kezdve mindig, amikor meglátok egy kutyát, akkor az amigdala fogja azt jelezni az agyamnak ezen része, hogy félni kell a kutyától, mert a kutya veszélyes. Míg ugye a prefrontális kéreg az, ami felelős azért, hogy racionálisan gondolkodjunk, és amikor ugye az amigdala túlműködik, akkor a prefrontális kéreg az, ami ugye próbálja ezt kompenzálni, és végig gondolni, hogy jó, de hát nem minden kutya olyan, hogy feltétlen meg akar engem támadni. Tehát ahogy megértjük ennek a működését, hogy ugye ne legyen ez a diszfunkció, hogy túlműködik az amigdala, ez az érzelmi riasztórendszer tulajdonképpen az agynak. Ezt is például a légzéssel lehet kiegyensúlyozni, hogy egyszerűen megpróbálok az itt és mostban jelen lenni, és nem előre predesztinálni olyan félelmeket, amik valószínűleg soha nem fognak megtörténni, de azáltal, hogy ugye elképzelem, hogy mi az, ami megtörténhet velem a jövőben, és ez egy negatív érzelem, ennek a negatív érzelemnek azonnal hatása lesz a szervezetünkre, és a szervezetünknek a biokémiai folyamatokra. Tehát úgy is mondhatnám, hogy saját magunkat paráztatjuk be sokszor így leegyszerűsítve, és ezáltal van egy olyan fizikai hatás is, ami egyfajta szorongássá fog válni, és aztán ezekből a szorongásokból jönnek a pánikbetegség, pánikrohamok, vagy akár ugye az alvás problémák.
1: Olyan érdekes különben, hogyha belegondol az ember, akkor amikor valami nagyon nyomja az ember szívét, lelkét, akkor van olyan, hogy veszünk egy ilyen nagy levegőt, és jól esik, és megnyugtat, és talán erre lenne érdemes elkezdeni figyelni. Például odáztam, hogy megerősítesz, hogy megcáfolsz, hogy mikor jönnek elő ezek a nagy sóhajok, amikor olyan óriási nagy levegőt vesz az ember, vagy amikor így csinál, és akkor utána kifújja a levegőt, hogy ezekre a pontokra érdemes lenne figyelni, hogy mikor érzem magam így, és akkor például beiktatni egy-egy X darabos belégzés-kilégzés sorozatot?
2: Amikor ezek az egyfajta sóhajtozások vannak, meg amikor egymásra veszik a levegőt, ez a bizonyos hüppögés, amit a gyerekek is csinálnak, igen, vagy ezek a nagy sóhajok, akkor már ugye a szervezetünk tulajdonképpen önmaga is próbálja oldani a feszültséget. Tehát akkor már egy automatizmus ezáltal bekapcsol, úgyhogy én inkább azt mondanám, hogy a szervezet ilyenkor próbálja lenyugtatni önmagát ezekkel a sóhajokkal, vagy akár a gyermekeknek, amikor sírnak ezzel a fajta hüppögésével, amikor egymásra veszik a levegőt. Tehát én inkább azt mondanám, hogy azáltal, hogy tudatosabban élünk, ezáltal kellene kiküszöbölni azt, hogy a szervezetnek már ilyen automatizmusokat kelljen alkalmazni. Tehát ne várjuk meg azt, amíg nyilván az ember kap egy sírógörcsöt, aztán elkezd hüppögni, hanem azáltal, hogy én kezelem egyébként az érzelmeimet, úgy a pozitív, mint a negatívakat, tehát elkezdek figyelni a saját érzelmi szabályozásomra, arra, hogy hogyan is érzem magam. Van annyi önismeretem, hogy tudom, hogy vannak olyan szituációk, amikor mondjuk félelmet kelt valami bennem, amikor szorongás, például be kell mennem a főnökömmel tárgyalni, ki kell állnom egy színpadra szerepelni, valakitől kell kérnem valamit, ami nekem diszkomfortos, akkor már mielőtt belemegyek ebbe a negatív szituációba, ami úgy hat számomra, hogy negatívan, már azelőtt érdemes fölkészülni egyfajta pár perces légző gyakorlattal. Tehát én sokkal inkább a prevencióban, a megelőzésben hiszek, és a rendszeres gyakorlásban. És a légzés gyakorlásnak egyébként az a fantasztikus előnye, nem csak az, hogy ingyen van, és mindig kéznél van. Tehát a kocsiban lehet gyakorolni, hogyha az ember úgy érzi, az irodában, hogyha fölbosszantották, be lehet menni a mosdóba 3 percre. Nem csak ez, hanem az, hogy nagyon gyorsan hatást érünk el. Tehát ez nem olyan, mint egy fogyókúra, hogy csinálni kell 1-2-3 hónapig, hogy lássam a tükörbe, hogy már vékonyodik a derék és kúsznak le a kiló, hanem így gyakorlatilag rögtön mérhető is, okos eszközökkel, az, hogy igen, a pulzusom lejjebb ment, érzem azt, hogy megnyugodtam, érzem azt, hogy nem kapál már úgy a szívem, össze-vissza kapálódzik a mellkasomba. Tehát ezeket iktassuk be, és legyen egyfajta napi rutin része, amikor pedig tudom, hogy jön egy olyan szituáció, ami számomra szorongáskeltő. Ez az én 7 éves vagy 9 éves gyerekemmel is ugyanígy van, 7 éves kora óta tanítom őt egyébként légzőgyakorlatra, illetve meditációra, most már 2 éve foglalkozunk ezzel, és ő is tudja, hogy vannak olyan szituációk, például amikor a fogorvosi székben ül, amit nyilván semmelyik gyerek nem szeret, akkor ha odafigyel a légzésére és arra koncentrál, akkor sokkal inkább meg fog tudni nyugodni. Tehát amikor tudom, hogy van egy szituáció, akkor tanítsuk meg erre, hogy kérdezheted a fiatalokat, a gyerekeket, általános iskolásokat, egész kicsi gyerekeket is már meg lehet erre tanítani játékosan.
1: Pirner Alma holisztikus egészségkócs a vendégem a mai műsorban. A légzés technikákról, a légzés varázslatos segítő képességéről beszélgetünk. Érdemes lesz a továbbiakban is figyelni, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
2: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúság érzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály: gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Pirner Alma holisztikus egészségkócs a vendégem a mai műsorban. A légzéstechnikákról, a stresszoldó, szorongásoldó, akár a pánikrohamoldó légzéstechnikákról, ezeknek az egyszerűségéről és fontosságáról beszélgetünk. Nagyon sok mindent elmondott már Alma eddig is. Amit én most szeretnék zárásképpen, Alma, kérlek, hogy azt mondd el nekem egy afféle útra való csomagként, hogy hogyan induljunk el, hogyan kezdjünk el erre figyelni. Mik a legegyszerűbb módszerek, amikkel rá tudjuk szoktatni magunkat arra, hogy rendszeresen a légzéshez nyúljunk akkor, amikor valami kibillent minket az egyensúlyunkból, vagy amikor stresszelünk, szorongunk?
2: Elsőként azt, hogy tudatosítsuk a légzésünket, tehát minél többet egy nap próbáljunk meg odafigyelni arra, hogy most én hogyan lélegzem. Akár be is lehet állítani egyébként a telefon emlékeztetőjét egy 2-3 alkalmat egy nap, hogy amikor az megjelenik és elkezd csilingelni, akkor figyeljek oda 1-2 percig csak a légzésemre, hogy hogyan is lélegzem, hogyan is tartom magam, mennyire egyenes a felső testem, mennyire vannak fölhúzva a vállak, begörnyesztve, vagy pedig mennyire tartom szépen ugye a felső testemet, ezáltal tud jól működni például a rekeszizom is, ezáltal tud jól működni, hogy a rekeszizom megfelelően mozog, akár az emésztés is, tehát itt, ahogy mondtam, fiziológiailag ugye minden mindennel összefügg. A tudatos légzés után, hogy tudatosítottam egy pár percig, kezdjem el olyan szituációkban használni a nyugtató légző gyakorlatot, amit annyit kell róla megjegyezni, hogyha számolok, akkor mondjuk 4 számolásig beszív a levegő, és 6 számolásig kifúj, vagy 4 számolásig beszív, 8 számolásig kifúj, kinek ez mennyire kényelmes, de ha valakinek nagyon nem megy a 4 belégzés, 4 számolás, akkor akár 2-vel is próbálkozhat, hogy 2-re beszív, 4-re kifúj. Az a lényeg, hogy hosszabb legyen a kifújás, mint ugye a belégzés, és orron át próbáljunk meg folyamatosan lélegezni, tehát szokjunk le a szájlégzésről, szokjunk le arról, hogy nyitva van a száj, és úgy kapkodjuk a levegőt, ugye erre is érdemes napközben odafigyelni. És amikor jön a stresszes szituáció, akkor tudom azt, hogy itt a légzésem, és ezáltal én tudom oldani a saját feszültségemet, és egy-két percig egyszerűen csak ismételgessem ezt a légzést, illetve lefekvés előtt, amikor már az ágyban vagyok, és a telefonomat már letettem, nem nyomkodom, semmi dolgom nincsen, akkor egyszerűen csak figyeljem meg a saját légzésemet, testtudatosításomat, hol érzek feszültséget a testembe, és figyeljek oda arra a légzésre, hogy ugye a kilégzés hosszabb legyen, és ugye mindig orron át történjen, mint a belégzés. Hogyha már ezt megteszem, és gyakorlom folyamatosan, és ez egyfajta rutinná tud válni, akkor már ugye nem kell erre ennyire sokat odafigyelni, de ugye nyilván az ember olyan, hogyha valamire nem kényszerül rá, akkor minek is foglalkozna ilyesmivel. Tehát általában ugye az emberek akkor kényszerülnek rá, hogy mondjuk foglalkozzanak mélyebben a légzés technikákkal, mint hogy én is 2020 óta foglalkozom bele, és most már ugye instruktorként is dolgozom, mert rá voltam kényszerítve arra, hogy elutasítottam a gyógyszert, és fontos volt, hogy találjak valami megoldást, amivel önmagamat is meg tudom gyógyítani. És ugye nekem ez ezért bizonyított, de nem mindenki jut el idáig. Az lenne a legjobb, hogyha ugye úgy használnánk a légzést, hogy még tök szuper állapotban vagyunk, és nem kell, hogy feltétlen szorongás vagy akár pánikbetegség legyen, de hogyha bárki ilyennel küzd, akkor javaslom, hogy próbálja meg, nyilvánvalóan konzultáljon az orvosával, de a legalapvetőbb dolgot használja, hiszen mi az, amit legelőször csinálunk, amikor megszületünk a légzés, és amit legutoljára, amikor meghalunk, a légzés.
1: Nagyon sokszor ez milyen szép gondolat, és tényleg, hogyha az ember belegondol, akkor ez egy olyan alapvetés, ami egy olyan eszköz a kezünkben, amit gyakorlatilag egy folyamatos mentőfként ott lehet körülöttünk, úgyhogy érdemes lenne ezzel elkezdeni foglalkozni azoknak is egyébként, akik például

0: Nyilván, hogyha valaki nem jól lélegez, és van egy rossz légzés mintája, ami berögzült hosszú évtizedeken keresztül, akkor ezt hosszú gyakorlással lehet csak felülírni. Ilyenkor szokott az lenni, hogy valaki nincs jó állapotban, és esetleg szédülés jön neki, esetleg pánikos érzések, szorongások, hogyha mondjuk akár vissza kell tartani a lélegzetét. Egyébként erre is van egy nagyon egyszerű gyakorlat, hogyha még van esetleg időm, ezt szívesen elmondom, ezt mindenki meg tudja most rögtön csinálni, akár amikor végighallgat engem. Az lenne a lényeg, hogy normálisan lélegezve fújja ki a levegőt, tehát vegyen egy mély levegőt, fújja ki a levegőt, és indítson majd egy másodperc számlálót, tehát egy stoppert, és nézze meg az ember azt, hogy mennyi ideig tud kilélegzett állapotba maradni, úgyhogy még ne érezze azt, hogy mindenáron levegőt szeretne venni. Tehát egyszerűen csak kényelmesen kilélegzett állapotban hány másodperc lesz ez. Ezzel meg tudjuk mérni egyébként a BHT-nket, ez egy rövidítés, breath hold time, tehát a légzés visszatartási idő, és ez rengeteg információt tud rólunk adni, hogy például milyen állapotban vagyunk, hogy 50 másodpercig tudom kényelmesen visszatartani, vagy 30-ig, vagy 20 alatt, vagy 15. Ez például szervesen összefügg az egészségügyi állapotunkkal, szervesen összefügg azzal, hogy mennyire vagyunk vitálisak, illetve azzal is, hogy akár milyen betegségek lehetnek abból, hogyha ez a BHT nagyon alacsony.
1: 43, eddig számoltam. 43.
0: Szuper, akkor az egy nagyon jó szám egyébként, tehát egy nagyon klassz szám. Ezt lehet még felfelé tornázni különféle gyakorlatokkal, és ez rögtön ad egy mutatót arról, hogy egyébként milyen állapotban vagyunk. Nyilván ez minél alacsonyabb, annál rosszabb állapotban van az ember, és lehet is érezni, hogyha esetleg jön egy betegségünk, és megmérjük a BHT-nket reggel, amikor felkeltünk, és érezzük, hogy betegek vagyunk, a BHT-nk le fog esni. Milyen tehát érdekes. Ez kevesebb lesz, mint ahogy egyébként a HRV is párhuzamba le fog esni, ami meg ugye a szívfrekvencia variabilitásunk. Tehát ez mind kimérhető okos eszközökkel is például, és azáltal, hogy ezt fejlesztem, azáltal ugye az egészségügyi állapotomat is fejlesztem, illetve ez kiváló egyébként a fiatalság megőrzésének szempontjából is, anti-aging szempontból is, mert rengeteg olyan légzőgyakorlat van, ami kifejezetten egy tisztító légzőgyakorlat, tehát bármire tulajdonképpen tudunk légzőgyakorlatot végezni.
1: És akkor ez azt is jelenti, hogy tudatosan megnöveljük a bevitt oxigén mennyiségét, ami nagyon-nagyon sok mindennek gyakorlatilag pontosan ugyanannyira fontos, mint a bevitt folyadék, sőt, talán még fontosabb az oxigén ebből a szempontból. Tehát, hogyha a vérünknek az oxigén szintje magas, aztán a javítsd, ha nem jól mondom, akkor a bőrünk, a látásunk, a hajunk, tehát mindenünk jobban működik.
0: Így van, illetve ugye ilyenkor muszáj beszélnünk a gerinc folyadék áramlásáról is, a különféle légzőgyakorlatokkal, ugye a gerinc folyadékot tudjuk áramoltatni és tisztítani, és ugye ez a nem mindegy, hogy amikor ez a gerinc folyadék tisztul, és fölmegy teljesen, ugye, és az agyat is tudja tisztítani, akkor mennyire válik tisztább a gondolkodás, mennyire válik például csillogóvá a szemünk fehérje, ezeket mind-mind észre lehet venni, akik különféle légzéstechnikákat alkalmaznak, például a kundalini jogában is vannak tűzlégzések, nem véletlen végzik ezeket a gyakorlatokat, ami egy tisztító légzés, gyakorlatilag az elmétől kezdve a testen át mindent kitisztít, és ugye azáltal, hogy visszatartjuk a lélegzetünket akár pozitívan, akár negatívan, tudjuk serkenteni a boldogsághormonok termelődését is a szervezetben, ami által ugye rögtön kiegyensúlyozottabban érzem magam, illetve az őssejt termelődést is tudjuk, ami által meg ugye vitalitásom fog növekedni, az immunrendszerem fog erősödni, illetve ugye a fiatalság szempontjából sem utolsó.
1: Alma, nagyon szépen köszönöm az idődet, természetesen Pirner Almával még fogunk találkozni sokszor itt a Manna délutánban, mert szükségünk van ezekre a jó tanácsokra, ezekben az időkben pláne, főleg úgy, hogyha az embernek stresszes a munkája. Érdemes tehát utána nézni ezeknek a légző gyakorlatoknak, a légzés technikáknak. A vendégem volt Pirner Alma, holisztikus egészségkocs. Nagyon szépen köszönöm az idődet, Alma.
0: Én is köszönöm szépen, sziasztok!
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendégem Arany Kovács Rozália, vagy ahogy többen ismerik őt, a Kék Rózsa. És hát akkor nem meglepő szerintem, hogy a Kék Rózsa programról fogunk beszélgetni. Fontos a névelő ebben az esetben, de hogy ez mit is jelent pontosan, miért kék az a rózsa, és hogy Arany Kovács Rozika, mert hogy nekem szabad így hívnom, és köszönöm. Hogyan is indította el, és miért indította el ezt a programot, kiknek segít, miben segít, és mi hogyan tudunk neki segíteni, erről mindről szó lesz a mai műsorban. Szia, Rozika, köszönöm, hogy jöttél.
2: Szia, nagyon szépen köszönöm, Petra, a meghívást.
1: Kezdjük onnan, hogy minden kezdeményezés, ami segítő kezdeményezés, biztos, hogy egy saját sztoriból indul el, és tudom, hogy ez nálad is így van, de meséld el te.
2: Megpróbálok rövid lenni, hogy minél több kérdésre tudjunk választ adni. Az egész onnan indult, hogy én 39 év alatt jutottam a saját tűpontos diagnózisomhoz, és azért mondom, hogy tűpontos, mert miután ez egy ritka genetikai betegség, nem kell tovább vizsgálni, tehát tudjuk, hogy mi a probléma, mi a betegségem oki tényezője, ez egy mitokondriális miopátiának nevezett betegség.
1: Az micsoda?
2: Röviden annyi, hogy a mitokondriumok ugye az energiaháztartási felelős sejtek, így van, azoknak a hibája, a miopátia pedig ugye az izmokat érinti, ennek következtében a szervezetem képtelen annyi energiát termelni, hogy az izmaim megfelelő módon működjenek, és ez már kicsi gyerekkoromtól így van, hiszen 6 éves koromban már képtelen voltam 300 métert megtenni egyedül, csak szülői támogatással, vagy valamilyen rásegítéssel.
1: És akkor nem csak az izmaid fáradtabbak, hanem te magad is mondjuk álmos vagy, vagy fáradtabb, vagy így kell elképzelni?
2: Igen, hát vannak olyan napok, amikor konkrétan, ahogy szoktam volt mondani, nullás napot tartok, tehát hogy nem tudok fölkelni az ágyból. Aha. A legszükségesebb dolgokra megyek csak ki, mert azért mosdót meg ételért kimegyek, de azon kívül nem tudok kommunikálni, például nem veszem fel a telefont, mert annyi erőm sincs, hogy valakivel beszéljek pár mondatot.
1: Aha. És akkor ez a diagnózis, amiből kiderült, hogy pontosan mi a te problémád, ez az, ami tulajdonképpen a probléma gyökere, hogy évekig tartott, mire rájöttek, hogy ez mi, pedig van egy leírt orvosi diagnózis tulajdonképpen valamikor az időben, hogyha visszamegyünk, tehát tudják az orvosok, inkább így mondom, hogy ez létezik, de ennek ellenére nem jöttek rá rögtön.
2: Az a baj, hogy ha van is leírása, az is csak bizonyos orvosi körökben. Tehát az alapellátásban dolgozó orvosok nagy része nemhogy a ritka genetikai betegségekről nem tud, mint fogalomról. Azt sem tudja, hogy van itthon 5, vagy a RIROS szerint már 6 ilyen intézmény, ahova el tudja küldeni a paciensét, ha ő nem tud neki diagnózist adni, mondjuk 10-15 negatív lelet után.
1: És ott célzottan ezt vizsgálják ezekben az intézményekben?
2: Így van. Ők már tulajdonképpen, tehát amikor én oda kerültem, és először találkoztam ott orvossal, ezt elárulom neked, ez nagyon fontos ez a dátum, ez 2019. december 23-a 14 órára volt időpontom.
1: December 23-ára?
2: Igen. Tehát pont ezt vártam, mint amit a te arcodon láttam, hogy na, valószínűleg ennyire fognak velem foglalkozni, de nem. A doktor úr, aki akkor rendelt, megnézte a papírjaimat, nem kérte az összeset, azt mondta mindenkinek egyet, amit mi fontosnak tartunk, és pár kérdés után közölte velem, hogy én tudom, hogy mi a baja, de meg kell várni az izombiopszia eredményét. Tehát, hogy az a fontos, hogy ők viszont már rögtön tudják. Tehát, amit mondjuk egy általános orvos, és ez nem hiba, tehát neki nem az a dolga egy általános orvosnak, hogy ő tudjon ritka betegséget diagnosztizálni. Neki az a dolga, és erre alakult tulajdonképpen a Kék Rózsa program is, hogy megértse, hogy 10-15 vizsgálatot kiír, ami legyen az alap, és abból ő nem tud felállítani belgyógyászként, szakorvosként egy diagnózist, akkor a lehető leghamarabb küldje tovább a ritka beteg intézetbe, mert hogy míg általános betegségből van mondjuk pár száz, addig ritka genetikai betegségből 8-10 000 van jelenleg.
1: Tehát ez gyakorlatilag a Dr. House effektus.
2: Igen, de azért nagyon kevés olyan ember van, mint Dr. House, tehát hogy még az intézetekben is.
1: Keresi. Hány ember él így Magyarországon ma nagyjából? Most nem várok tőle egy pontos számot, bár el tudom képzelni, hogy azt is tudsz mondani, ahogyan te ilyen nehézséggel.
2: Hát a mitokondriális miopátiával körülbelül 300 ember lehet érintett, ebből maximum ilyen 30-40 van diagnosztizálva.
1: És nehezen diagnosztizálható betegséggel? Tehát akik még mindig küzdenek, hogy meglegyen a diagnózisuk?
2: Na, az körülbelül 700 ezer az összérintett, és ebből nagyjából 600 ezernek nincs diagnózisa. Tehát, hogy 600 ezer olyan ember él Magyarországon, akinek vagy semmilyen diagnózisa nincs, vagy megálltak egy alapdiagnózisnál, és nem vizsgálják tovább.
1: Miközben meg lehetne gyógyítani, vagy lenne gyógymód, vagy lenne gyógyszer, vagy lenne egy életmódváltás, tehát lenne rá gyógyír bármilyen is.
2: Igazat megvalva az első és legfontosabb, hogy kiderüljön, hogy mi a probléma. Tehát, hogy legyen egy tűpontos diagnózisa.
1: Tud az lenni egy diagnózis egyébként?
2: Hogyne, hát azzal kezdtem, hogy azért tűpontos az én diagnózisom, mert tovább már kár vizsgálni. Tehát tudjuk, hogy ez egy ritka genetikai betegség, nincs tovább magyarázat. Tehát ott van az oki része, tehát meg tudják mondani, hogy miért vannak ezek a tüneteim. És én 6,5 évvel ezelőtt kaptam a diagnózist, azóta jobb állapotban vagyok, mint akkor voltam. Mert hogy megkapom a kezeléseket, megkapom az infúziókorát, megkapom a vitaminokat, eljárhatok most már kérdés nélkül rehabilitációra, mert tudjuk, hogy mi a baj. Tehát BNO kóddal nekem sokkal-sokkal nagyobb lehetőségeim vannak. És igen, tehát az a baj, hogy nem jutunk el odáig, és nagyon nehéz az embereknek elmagyarázni az orvosoknak, hogy én már hallottam erről, és igen, most már ott tartok, hogy mindegy, hogy mi lesz a mondat vége, de szeretném a saját diagnózisomat. Tehát nehéz eljuttatni az orvosokat oda, hogy engedjék tovább a betegeket.
1: Arany Kovács Rozália a vendégem a mai műsorban, a Kék Rózsa program életre hívója. A ritka genetikai betegségek és azok diagnosztizálásával kapcsolatos program ez, ennél sokkal több mindenről van szó, és beszélgetni fogunk a továbbiakban még a programról, illetve Rozika, mert hogy megengedő, hogy így hívjam, köszönöm, életútjáról és a hozzá hasonlóak életútjáról is, és arról is, hogy ő miben tud segíteni, mi hogyan tudunk neki segíteni, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Arany Kovács Rozália, a Kék Rózsa program életre hívója és megálmodója a műsor mai vendége, akivel a ritka genetikai betegségekről, azoknak a diagnosztizálásáról, a diagnosztizálás nehézségeiről, folyamatáról beszélgetünk, és arról is, hogy a Kék Rózsa program ezért, ennek a megkönnyítéséért és a sok-sok ebben a helyzetben lévő embernek a megsegítéséért született meg. Hogyan tudsz segíteni azoknak, akik hasonló helyzetben vannak, mint te, hogy mondjuk megkapták már a tűpontos diagnózist, és itt a tűpontos kifejezés az fontos, illetve azoknak, akik még nem. Tehát aki most hall minket, és hozzád fordulna, az azért fordulna hozzád, mert hogy van egy egészségi állapot, egy egészségügyi állapota, amivel nem tudnak mit kezdeni az orvosok, mondjuk, hogyha röviden megfogalmazom.
2: Igen, amit nagyon fontos tudni, és ezt minden alkalommal elmondom saját videóimban is, és amikor lehetőségem van, akkor profiknál is, én nem orvos vagyok, tehát én nem diagnosztizálok. Azzal ne forduljanak hozzám, hogy mondjam meg, hogy azok alapján, a tünetek alapján vajon milyen betegsége van, mert nem vagyok az. Amivel hozzám fordulhatnak, az inkább egy erkölcsi érzelmi támasz, hogy mondjuk benne van már egy kivizsgálási folyamatban, de nem jutnak A-ról B-re, és akkor hogy hogyan tudja fölvenni a kapcsolatot úgy az orvossal, hogy az orvos tényleg együttműködő legyen vele. Ami nagyon nehéz, mert ugye még csak pár éve tanítják külön a ritka betegségeket a SOTÉ-n, akik ugye régebben végeztek, azoknak nem volt semmilyen oktatás ezzel kapcsolatban. De a másik szintén nagyon fontos, hogy a már diagnosztizált betegeknek sem tudok jelenleg segíteni. Természetesen, ha eljutnánk odáig, hogy mondjuk meghallgatnák a Kék Rózsa programot, és ezzel kapcsolatban mondjuk megkérdeznék a szociális szférában is a véleményemet, hogy hogyan lehetne a már diagnosztizált betegek nehézségeit csökkenteni, akkor elmondanám azt, hogy akinek már van gyógymódja vagy kezelési módja, az természetesen jó lenne, ha az állam fizetné, vagy besegítene, vagy mondjuk ne 50-80-100 000 forintokból kelljen úgy élni, hogy még mellette próbáld meg kifizetni azokat, amik elérhetők.
1: Tehát, hogy itt vannak olyan nehézségek, amik nem csak az egészségügyi helyzetből, de annak köszönhetően még plusz rátesznek egy-egy réteget az amúgy is nehezített létre.
2: Így van, és ugyanezt gondolom, hogy nagyon remélem, hogy legalább az elsők között lesznek olyan döntések, amik mondjuk a súlyosan sérült gyermekek szülei kaphatnak segítséget, mert hát vannak az ismeretségi körömben pont ebből kifolyólag nagyon-nagyon sok olyan család, akiknél látom, meg olvasom nap mint nap, hogy milyen nehézségekkel küzdenek, akár orvosi ellátás, akár költségek kifizetése, akár sok bármi más, tehát orvosi ellátás abból a szempontból, hogy nem tudnak mit kezdeni egy súlyosan beteg gyermekkel. Miközben egyébként mondjuk a szülő egy papír alapján el tudnám mondani, hogy a gyermekemnek erre lenne szüksége.
1: És a szülők segítség nélkül is tudnának intézkedni ez ügyben, hogyha tudnák, hogy a gyereknek mire van szüksége, vagy akkor legalább tudnák, hogy kihez forduljanak?
2: Igazat megvalva, én úgy tudom, hogy én nem vagyok érintett, mert nincs gyermekem, de azt tapasztalom, hogy komoly falakba ütköznek emiatt.
1: És hát nem kell, hogy egy gyerek legyen, lehet, hogy a testvérem, vagy a rokonom, vagy a keresztanyám.
2: Igen, teljesen mindegy ebből a szempontból. Az a lényeg, hogy ugyanúgy, ahogy nincs hivatalosan leírt betegút, ugye ez a legnagyobb probléma az egészségügyi miniszter szerint is, ugyanígy nincs ez sem rendszerben, hogyha valakinek van egy tűpontos diagnózisa, egy pontos betegség meghatározása, aznak leírása, hogy hogyan és miként lehetne jó minőségi életet biztosítani neki emellett is, azt nem tudják hivatalosan elintézni, maximum, ha jó szíve van az orvosnak, akkor megoldja.
1: Arany Kovács Rozália a vendégem, azaz Rozika, a Kék Rózsa, mert hogy többen őt inkább így ismerik már az interjúk, nyilatkozatok és szereplések alapján, aki a ritka genetikai betegségekkel élő embereket próbálja meg segíteni, hogy pontos diagnózishoz jussanak, hogy megkapják azt az ismeretet, amik önmagukhoz kellenek, hogy egy teljes értékű életet tudjanak élni. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a Kék Rózsa programról.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Arany Kovács Rozália, vagyis Rozika, a Kék Rózsa, ahogy többen ismerik az interjúkból és a beszélgetésekből, vagy a saját videóiból, aki a ritka genetikai betegségekkel élőket segít. Ugye, ahogy ezt elmondtam már több helyen, Rozika, Magyarországon nagyjából 400-600 ezer ember él, vagy most már 700 is, talán diagnózis nélkül, vagy ami még rosszabb, rossz diagnózissal. Értük, és az ő jogaiért igyekszik nagyon sokat dolgozni és tenni. Rozika, megbeszéltünk már nagyon sok mindent, te életutadról is, arról is, hogy mit is jelent pontosan az, hogy ritka genetikai betegség. Hogy áll Magyarország a nyugathoz képest ebben? Külföldön könnyebb dolga van a ritka genetikai betegséggel élőknek? Mit tudsz erről?
2: Hát most nagyobb meg fogsz lepődni. Nem. Aha. Sőt, vannak olyan országok, akik még ezen a szinten sem tartanak, mint mi. Uh-huh. Tehát például engem keresnek magyarok természetesen, mert ugye én más nyelven nem kommunikálok, Hollandiából, Németországból, Ausztriából, de kerestek már Angliából is, hogy nincs, semmilyen ellátásuk nincs. Tehát, hogy el se tudnak jutni ilyen klinikákig, mert hogy nem kapják meg a beutalót, sőt, arról sem nagyon van tudomásuk, hogy vannak ilyen klinikák. Tehát szoktam volt mondani, hogy vannak nehézségek az egészségügyben, de a legfelsőbb szint, tehát maga a ritka genetikai betegségek vizsgálatára az, hogy 6 darab klinika van egy ekkora országban, az kiemelkedő, és pont ezért lenne fontos, hogy akkor, ha már megvan, és ki van építve az út, akkor használhassák is a betegek. És hát tulajdonképpen erről szólt eredetileg az én programom, a Kék Rózsa pedig már arról szól, hogy mindenkinek teljesen mindegy, hogy milyen korú, teljesen mindegy, milyen körülmények között él, milyen háttere van, mindenkinek ugyanaz az alapnyi joga legyen a tűpontos diagnózishoz, és határozzák meg azt a betegutat, akár ugye a ritka beteg intézetek segítségével, ami tartalmaz egy 15-20 darab vizsgálatot, ami mindenkinek kötelező, és az alapján, ha az alapján tudnak egy általános betegségről diagnózist adni, akkor azt, ha nem sikerül, akkor pedig minél gyorsabban, minél jobb állapotban elindítani még a beteget a ritka beteg intézetekbe.
1: Az is nagyon fontos lenne szerintem, hogy ezt idejekorán észrevegyék. Tehát mondjuk magzatkori felismerés például, ugye a genetikai vizsgálatok fontossága. Erről egyszer már volt szó nálam, sőt nem is egyszer, többször. Sefcsik Annáik alapítványán keresztül a fontos, terhesség alatt fontos és ajánlott genetikai vizsgálatokról, mert abból nagyon-nagyon sok minden kiderül.
2: Igen. Na most ez nekem is szívügyem, és Sefcsikem Anna meg az egyik legkedvesebb barátom. Tulajdonképpen ugye szoktam volt mondani, nekem van példaképdíjam, de ha egyszer megkérdeznének, hogy kinek adnék példaképdíjat, az egyértelműen Annácskám lenne.
1: Az Életérzés Egyesület egyébként, Sefcsikem Anna Egyesülete, nem egy maga csinálja, érdemes utána nézni, zárójel bezárva.
2: Igen, igen. Szóval, hogy én azt is lehetővé tenném, ha rajtam múlna, vagy legalábbis beajánlanám, hogy már eleve azt a korosztályt, aki ugye most gondolkodhat gyermekben, tehát tudjuk, hogy van olyan, aki 14-16 évesen már gyereket szül, jobban örülnék 20 plusznak, de mindig, tehát azt a korosztályt, akinél ez előfordulhat, hogy teherbe esik, azokat levizsgálni eleve, és nem csak arra a 100-ra vagy 200-ra, amire azt mondják, hogy sűrű. Mert hát a ritka genetikai betegségek között van olyan, amelyiknek 1 millió az egyhez az aránya. Tehát, hogy mind a két szülőt levizsgálni, és amikor már szóba jön a terhesség, és vagy megvalósul, hogy ez a helyzet, akkor esetleg utóvizsgálni, vagy ugye folyamatosan követni a terhességet, ugyanis meg fogsz lepődni, nagyon-nagyon sok család, tehát most az elmúlt pár hónapban 3-4 olyan család is megkeresett, akiknél hivatalosan megvoltak az alapvizsgálatok, és mégis sérülten született a gyermek, majd kiderült, hogy miután nem vizsgálták meg komolyabban a szülőket, ezért kiderült, hogy mindkét szülő érintett a betegségben, de ő maga csak hordozó és nem beteg. Innentől kezdve a gyermeke viszont már súlyosan halmozottan sérült lett.
1: Mit tehetünk annak érdekében, hogy ezek után, hogy mindezt halljuk tőled, a lehetőség szerint a legtöbbet tudjuk segíteni, hogyan tudunk segíteni neked, hogyan tudunk segíteni a környezetünkben élőknek, akik ritka genetikai betegséggel élnek, mire figyeljünk oda?
2: Hát szintén, akik már azért követik egy ideje a különböző felületeimen, és akkor most gyorsan elmondom, hogy hol vagyok fönn. Van Facebook profilom saját néven, van TikTokom a Kék Rózsa néven, van YouTube-om, fönn vagyok a LinkedIn-en, és minimálisan az Instagramon is, akkor ők tudják, hogy az én szlogenem az, hogy ezt az életnevi játékot csak együtt játszhatjuk, figyeljünk egymásra és segítsük egymást. Fontos, hogy észleljük a másikon, hogy baj van. Hogy merjük neki azt mondani, nem kötelezően és nem kioktatva, hogy figyelj, menjél el, tudd meg minél hamarabb a saját problémádat, figyelj oda magadra, mert amikor már a mentő visz, akkor már késő van. És akár még valaki kivizsgálás alatt van, akár már ugye mondjuk van valamilyen diagnózis, a legfontosabb az, hogy ne ítéljük őt el azért, mert akar tenni magáért valamit. Sőt, azt szeretném elérni gondolkodásmódba az embereknél, hogy akarják tudni a saját tűpontos diagnózisukat, mert olyan, hogy teljesen egészséges ember nincs, mert akkor az örökké élne. Tehát valamilyen problémánk van, csak nem mindegy, hogy milyen fokú és milyen egészségkárosodást okoz az nekünk. Tehát minél hamarabb, minél jobb diagnózissal rendelkezünk, annál jobb minőségi életet élhetünk, és visszacsatolva az előző kérdésedre, elérhető lenne az, hogy mondjuk Magyarországon egyre kevesebb olyan beteg gyermek szülessen, aki mondjuk élete végéig gondozásra szorul.
1: A műsor vendége volt Arany Kovács Rozália, vagyis Rozika, a Kék Rózsa, ahogyan őt már többen ismerik, a Kék Rózsa program életre hívója és működtetője, és természetesen a mai napig lehet neki segíteni, a mai napig működik Rozika és az ő kezdeményezése, és folyamatosan tudunk neki segíteni, és folyamatosan tudunk nyitott szemmel járni a környezetünkben.
2: Egyetlen egy mondat, mert az előbb elfelejtettem a kérdésed végére válaszolni. Aki segíteni szeretne nekem bármilyen módon, az vagy írjon egy e-mailt a rozikakukac@akekrozsa.hu e-mail címre, vagy pedig a weboldalamon, ugye, ami akekrozsa.hu, a támogatások fülek alatt megtalálhatja a különböző megoldásokat, amiket már kitaláltam, hogy hogyan lehet támogatni az én életben maradásomat, egészségügyi állapotom fenntartását, és azt, hogy tudjam folytatni ezt a munkát tovább.
1: Köszönjük szépen, hogy jöttél.
2: Én is köszönöm szépen.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A

0: tőlem.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: Manna Morzsa.
3: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás